0: gyűjtött, és tartózkodásaink helyszínein található emlékeiből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően procellitákat, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. A mai adásban az első fejezetet ismertetjük, ismerjük meg együtt. Tartsanak velünk! Az első fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus mennybe menetele után még 40 napig folyamatosan megjelent a tanítványoknak. Van jelentősége a 40-es számnak?
1: Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedetei könyvének az első fejezetéhez. És talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, hogy Szent Lukács, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit is, kezdettől ezt a két művet együtt akarta megalkotni. Ő bizonyos értelemben történészként ír Jézusnak az életéről, illetőleg a kereszténység születéséről. Arról hallunk az evangélium bevezetőjében, hogy igazolni akarja, meg akarja mutatni Teofilnak, és a hozzá hasonló prozelitáknak, tehát a pogánságból megtért keresztényeknek, hogy azok a tanítások, amelyekre őket tanították, megbízhatóak, hitelesek, igazak. Ezt teszi Szent Lukács történészként, vagyis beilleszti Jézusnak az életét a világtörténelembe. Például emlékezünk arra, hogy a születésekor elmondja, hogy ki volt a római császár, ki volt Szíria helytartója, ki rendelte el azt a hatalmas népszámlálást. Vagy keresztelő János föllépésekor szintén elmondja, hogy Tiberius császár hanyadik évében kik voltak éppen a helytartók, a főpapok, lép föl keresztelő János. Megemlíti Szent Lukács a szemtanúkat. De ugyanakkor Szent Lukácsnak nem csak ez a történeti, profán oldalról megközelített igazolás van a szándékai között, hanem sokkal mélyebben üdvtörténeti módon akarja azt megmutatni, hogy Isten szándéka kezdettől ez volt, hogy az örömhírt, az üdvösség jó hírét eljuttassa a föld végső határáig. Ugyanis úgy tűnik, hogy a címzettjei azért bizonytalanodtak el. Teofil és sok más olyan prozelita, akik valaha a zsinagógában jártak. És megvoltak arról győződve, hogy ez az egyszerű, ószövetségi hit az egyetlen Istenben, a Teremtőben, a Tíz Parancsban. Ez kristálytiszta, ez a vallásoknak úgymond a beteljesedése. Később azonban, amikor keresztények lettek, elfogadták Jézus örömhírét. Azt, hogy az idők teljességében Isten titka, üdvösség terve beteljesedett Jézusban, az ő keresztjében, föltámadásában. Később azonban elbizonytalanodtak ebben. Azt gondolták, hogy egy kis ismeretlen szektának lettek a tagjai, és talán vissza kellene térni az eredeti, tiszta, egyszerű mózesi hithez. Ezért ír Szent Lukács, őket akarja megerősíteni. És azt mutatja be, hogy Isten az üdvtörténetben hogyan vezeti az üdvösség szándékát, kincsét, hogyan adja először Isten népének. Az Ószövetség népének ott teljesedik be, Jeruzsálemben, az üdvösség nagy eseménye, de később akarja ezt adni az egész világnak. Az üdvösség jó híre Jeruzsálemből, a zsidóság fővárosából eljut Rómába, a pogányság fővárosába. Szent Lukácsnak ez a legfőbb célja, hogy megmutassa Isten üdvösség tervét, amely eljut a föld végső határáig, elsősorban a pogányokig. És éppen ezért Szent Lukács ábrázolja az evangéliumban az idő közepét, a legfontosabb pillanatot, Jézus életét. Így indul Jézus nyilvános működése, az Úr kegyelmének esztendeje következik be, a názáreti zsinagógában Jézus erről prédikál. De ugyanakkor Szent Lukács azt is világosan jelezni akarja, hogy ezután a beteljesedés, a történelem legfontosabb pillanata után jön egy következő korszak. Az egyház ideje, elsősorban majd, ahogy látni fogjuk, az ősegyház ideje, és lassan elindul Isten üdvösség terve Jeruzsálemtől Róma felé. Vagyis el akarja választani Szent Lukács a legfontosabb korszakot, Jézus életét a következő korszaktól, az egyház idejétől. Hadd említsem meg, hogy a Szent Lukácsról szóló talán legnagyszerűbb modern Biblia kommentár ezt a címet viseli, Die Mitte der Zeit, az idő közepe. Hans Gonzelmannnak a nagyszerű alkotása. Szent Lukács bemutatja, hogy Jézus élete, az evangélium, az egész történelemnek a csúcspontja. És aztán ebből bontakozik ki Isten üdvösségterve, amely később eljut Rómáig, a pogányvilágig. A 41 szám, amit itt hallunk, hogy Jézus 40 napon át jelent meg, tulajdonképpen ezt szolgálja, ezt a határpontot akarja világossá tenni Szent Lukács, hogy lezárul Jézus ideje. 40 napon át még a tanítványokkal van, de utána, a mennybe menetele után elindul az egyház korszaka. Kiárad a Szentlélek, és küldi az apostolokat, hogy tegyenek Jézusról tanúságot. Honnan ered ez a 40-es szám? Ha a Bibliában szétnézünk, nagyon sok helyen találkozunk vele. A zsidóság számára tudjuk, hogy a számoknak van különleges jelentősége. Hallunk például arról, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönt a Sínai hegyen, Istennel. Ott kapja meg a 10 parancsolat kőtábláit, amikor onnan lejön, az arca ragyog. Vagy hallunk arról, hogy a választott nép 40 éven át vándorol a pusztában. A 40-es szám egyébként kifejez egy nemzedéknyi időt is. A Biblia jelezni akarja, hogy az első nemzedék, amely nem volt méltó arra, hogy az ígéret földjére bejusson. Annak ellenére, hogy hatalmas csodákat élt át, mégsem tudott hinni. Az első nemzedék oda vész a pusztában, és csak majd a gyermekeik, akiket ők egyébként annyira féltettek, és emiatt akartak visszamenni Egyiptomba, a gyermekeik majd bejutnak a tejjelmézzel folyó Kánaánba. A 40 év jelzi ennek a régi korszaknak, az egyiptomi mentalitásnak a végét, és egy új népnek a megszületését. Később hallunk arról, hogy Illés próféta 40 nap és 40 éjjel vándorol a Hóreb hegyéhez, hogy ott Istennel találkozzon. Jónás könyvében arról hallunk, hogy Jónás ezt prédikálja, még 40 nap és Ninive elpusztul. Vagy az evangélium elején arról hallunk, hogy Jézus 40 napon át van a pusztában. Innen ered a nagyböjtünk 40 napja is. Később aztán nagyon sok Biblián kívüli írásban is megjelenik a 40-es szám. Megtaláljuk például Ezrás 4. könyvében, a Szír Báruk könyvben, és sok más helyen. Egy teljes és kerek szám, amellyel Lukács evangélista világos határt akar vonni Jézus nyilvános működése és aztán az egyház ideje között. Miért volt szükség ennek a határnak a nyilvános, a világos meghúzására? Azért is, mert nagyon hamar a kereszténységben megjelentek elhajló titkos tévtanítások. Az egyik legjelentősebb ezek közül a gnoszticizmus volt. És arra hivatkoztak, hogy Jézus a föltámadása után titokban még éveken át megjelent sokaknak és rájuk bízott titkos üzeneteket. Ezeket később le is írták, és ezekre akartak hivatkozni, hogy az evangélium tiszta tanítását, amelyek valóban Jézustól származó igazságok, üzenetek, ezt a tiszta tanítást meghamisítsák, átalakítsák. Szent Iréneus például megemlékezik arról, hogy egyes gnosztikusok szerint Jézus még 18 hónapon át megjelent a föltámadása után. A Jakab apokrif evangélium azt írja, hogy még 550 napig ott volt a tanítványokkal, és egyeseknek titkos üzeneteket adott át. Egy másik gnosztikus irat, a Pistis Sophia, ezt írja, hogy még 11 éven át Jézus ott volt a tanítványokkal, és átadta nekik a legfontosabb tanításokat. Szent Lukács tehát világosan határt húz Jézusnak a földi működése, az általa átadott evangélium és az egyház ideje között. Mind a mai napig a nagy ünnepeinknek az időpontja erre támaszkodik, Lukács evangéliumára és az apostolok cselekedeteire. Így ünnepeljük Jézus mennybe menetelét, az áldozó csütörtök ünnepét 40 nappal húsvét után, és aztán pünkösdöt 50 nappal húsvét után.
0: A mennybe menetel írásánál a vízzel és Szentlélekkel való keresztelésről ír Lukács. Mit jelent ebben a kontextusban a keresztelés szimbóluma? Mi miért a bérmálászót használjuk ma? Miért nem a Szentlélekkel keresztelés? Mikor változott meg a szóhasználat, és van ennek jelentősége?
1: Keresztelő Jánosnak a prédikációjában halljuk azt, hogy János ezt mondja a népnek, én csak vízzel keresztelek titeket, de a nyomomba lép, aki hatalmasabb nálam, akinek a sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szent Lukács erre utal, hogy keresztelő Jánosnak a jövendőlése, a mondata beteljesedik pünkösdkor, amikor tűzben leszáll a Szentlélek. Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a tanítványait, az apostolokat. Mit jelent ez a szó, hogy megkeresztelni? A magyar nyelvünkben talán félrevezető, hogy hasonlóan hangzik a szó, mint a kereszt. És azt gondoljuk, hogy a keresztség, a keresztelés csak a kereszténységen belül értelmezhető, és csak mint az első keresztényeknek és a megtérőknek a beavatása Jézus titkába. A szónak az eredeti jelentése azonban arám illetőleg héber nyelven ezt jelentette bemerítkezni, ahogyan keresztelő János a Jordán vizében bemerítette a bűnbánókat, fölkészítette őket a messiás fogadására. Bemerítkezni Isten kegyelmébe, szeretetébe, az ő titkába. És Jézus által ez kétfajta módon is beteljesedik. Amit keresztelő János előre jelzett a Jordán folyóban, ez beteljesedik először is Jézus keresztjében, amikor Isten szeretete kiárad a világra. És éppen ezért a keresztet, a megváltás nagy titkát Jézus egy helyen megkeresztelkedésnek mondja. Azt mondja a tanítványainak, meg kell még keresztelkednem egy keresztséggel. Mennyire szenvedek, amíg be nem teljesedik. Jézus a saját vérében, amit a kereszten kiont, ebben keresztelkedik meg, és minden keresztény, aki megkeresztelkedik, magára veszi ezt a megtisztító vért, amely újjáteremt, amely a kegyelem, az isteni szeretet hatalmas forrása, lemossa a bűneinket és életet ad. De aztán nevezi a Szentírás a pünkösdöt is keresztségnek, amikor a Szentlélek ereje betölti a tanítványokat, és átformálja őket. Ez is keresztség, ahogyan Jézus mondja, Szentlélekkel és tűzzel fogtok megkeresztelkedni. Beteljesedik, amit keresztelő János valaha ígért. Vagyis a két nagy mű, a megváltás és a pünkösdi megszentelésnek a műve, húsvét és pünkösd, a fiú hatalmas műve az üdvösség történetben, és a Szentlélek hatalmas műve, mind a kettőt keresztségnek nevezi a Szentírás, Isten kegyelmének kiáradása mind a kettő. Honnan ered a katolikus szóhasználatban a bérmálás szavunk? Szláv közvetítéssel a latin nyelvből ered. Latinul ugyanis a bérmálást a Szentlélek kegyelmének, erejének a kiszolgáltatását a bérmálás szentségében. Így nevezzük latinul confirmare, vagy firmare. És ebből a szóból jön szlávos kiejtéssel a firmből a birm, és ebből aztán például szlovákul birmoványe, horvátul szlovénul bermáti, és hasonló alakokban jelenik meg ez a latin szó, tehát a szláv nyelvekben is innen veszi át a magyar, és alakul ki a mi szavunk bérmálás. Konfirmare ezt jelenti, hogy megerősíteni. A Szentlélek ugyanis megerősít minket a hitben. Ezt ígéri Jézus, erő tölt el majd titeket a magasból. Vagy azt halljuk Jézusról, hogy az Úristen fölkente őt Szentlélekkel és hatalommal. Ő az, aki a lélek erejével megy ki a pusztába, vagy Isten ujjával, Isten lelkével űzi ki a gonosz lelkeket. Halljuk azt a példabeszédet is, hogy az erős ember, vagyis a gonosz, őrzi a házát, és ott tartja a kincseit, a zsákmányát, vagyis a betegeket, a megszállottakat. És Jézus eljön, mint még erősebb. A Szentlélek erejével a gonoszt megkötözi, és a zsákmányát, a betegeket, a megszállottakat megszabadítja. A Szentlélek tehát Isten erejét adja. Erre szolgál aztán a bérmáláskor is a Szentlélek 7 ajándékának a megemlítése, amely Izajás könyvének a 11. fejezetéből van, kiárasztja Isten a lelkét a messiásra és a messiás követőire is. És a 7 ajándék közül az egyik az erősség lelke. A bérmálásban a Szentlélek megerősít. A felnőtt keresztény élet küzdelmeire ad erőt a fiataloknak, a felnőtteknek, akik ebben a szentségben részesülnek. Erre is utal a krizmával való megkenés. A régi keresztények emlegették ezzel kapcsolatban, ezt is kifejezte számukra ez a szimbólum, hogy a birkózók, mielőtt küzdenének, megkenik a testüket olajjal. Azért, hogy az ellenfélnek a fogásai lecsusszanak róluk, hogy meg tudjanak vele küzdeni. A bérmálásban a szent olaj kifejezi ezt, hogy fölkészülünk a gonosszal, a sátánnal való küzdelemre, és hogy az ő fogásai lecsusszanak rólunk, hogy helyt tudjunk állni ebben a harcban, ebben erősít meg minket a Szentlélek. Ugyanerre utalt a régi bérmálási szertartásban az a kis pofon is, amit a püspök adott a bérmálkozónak. Ez arra utalt, hogy az életben nem lesz mindig könnyű kereszténynek lenni. Fog kapni a keresztény ember pofonokat is, üldöztetést. Vállalnia kell ezt a tanúság tételért, a hite megvallásáért, bátran kell vállalnia az üldöztetést, a kigúnyolást, azt, hogy háttérbe szorítják, sőt esetleg a vértanúságot is. Erre akar fölkészíteni a bérmálást, tehát megerősít a felnőtt keresztény életre, a Szentlélek ereje, kegyelme fölvértezi a megbérmálandó fiatalt, illetőleg felnőttet. Vagyis ez a szavunk a bérmálás, latinból ered, konfirmáció, ezt jelenti megerősítés a Szentlélek keresztségének, a pünkösdi titoknak ezt a dimenzióját emeli ki, hogy a Szentlélek erőt ad, a keresztség kegyelmét teljessé teszi, a küzdelemre, a hit megvallására, a felnőtt keresztény életre tölti be erővel, kegyelemmel a megbérmáltat.
0: Amikor Jézus eltűnt az égben az apostolok szem elől, ők csak álltak ott és bámulták az eget. Az angyalok figyelmeztették aztán őket, hogy igen, ez a valóság, és Jézus majd ugyanígy érkezik vissza, ahogyan elment közülük. Ezek után az asszonyokkal összegyűltek és imádkoztak Jeruzsálemben. Az írás szerint álhatatosan imádkoztak egy szívvel és lélekkel. Képzeljük magunkat ebbe a történetbe, és tegyük fel a kérdést. Milyen mély és meghatározó pillanat lehetett az apostolok számára az, hogy szemük láttára emelkedett Jézus a felhők közé?
1: A Bibliában hallunk egy-két olyan különleges személyről, akiknek az élete végét a Biblia úgy ábrázolja, hogy följutnak Istenhez, az égbe. Az első ilyen személy Hénok, akiről azt írja a Szentírás egy rövid, kicsit titokzatos mondatban, hogy 365 évig élt, ami nyilvánvalóan utal az év 365 napjára. És utána az Úr elvette, fölvette magához, és ő nem volt többé. Aztán hallunk nagyon hasonlót Illésről. Illés, amikor az élete végéhez ér, egy tűzszekér ragadja őt az égbe. A zsidó hagyomány hasonló dolgot mond el Mózesről, az ő élete végéről, aztán később apokrif iratok Ezrásról, Bárukról, a görög világban Herkulesről, vagy Nagy Sándorról. A Bibliának a leírása a külső formájában egy-két szimbólumot innen merít. A felhő, az angyalok, akik magyarázzák, hogy mi is ennek az eseménynek a jelentése, az üzenete, innen ezekből az ókori hagyományokból származnak. A hitigasságnak, az eseménynek a lényege azonban, amit átélnek az apostolok, az elsősorban az, hogy Jézus legyőzte a halált, a bűnt, a keresztjével, a föltámadásával diadalmaskodott, és helyet foglal az Atya jobbján. Ezt élik át, ezt látják az apostolok. Talán el is képzelhetjük, ahogy Szent Máté evangélista leírásában olvassuk, Jézus oda rendeli a tanítványokat egy megadott helyre, egy hegyhez, ahol találkozni akar velük. És talán elképzelhetjük, hogy a tanítványok, akiknek a hite összeomlott, akik úgy érezték, hogy talán mindaz, amiért addig lelkesedtek, tévedés volt, Jézus csúfos módon megölték, az ő gyönyörű örömhíre mégis hamisnak bizonyult, illetőleg elbukott ebben a világban. Talán kétségbeesve, talán kételkedve mennek oda, ahhoz a hegyhez, ahova Jézus rendeli őket. Hajnalban indulnak, összetört szívvel, kételyekkel a szívükben. Talán összesen jönnek egymással, hanem külön-külön várják azt, hogy fog-e történni valami. És egyszerre azt látjuk, hogy Jézus megjelenik. A tanítványok ámulattal nézik. Talán folynak is a könnyeik, hogy átélik, rádöbbennek arra, hogy mégiscsak igaz. Jézusban valóban az élő Isten lépett be ebbe a világba. Legyőzte a bűnt és a halált. A mennyei Atya jobbján ül. Ő a történelem ura, a kezdet és a vég. Ezt élik át a tanítványok. Ez a boldog fölismerés az, ami a mennybe menetelnek az eseménye leírása kapcsán bennük világossá válik, végérvényesen bizonyságot nyer. Ezt fejezi ki egyébként az ősegyháznak nagyon sok hitvallása, illetőleg Szent Pál apostol leveleinek egy-két fontos mondata. A Filippi levél második fejezetében egy gyönyörű Krisztus himnuszt hallunk. És többek között azt olvassuk, azt halljuk itt, hogy Jézus kiüresíti magát. Engedelmes lesz a halálig, mégpedig a kereszt halálig. S utána így folytatja a himnusz, ezért Isten fölmagasztalta őt. És olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban. Isten fölmagasztalja Jézust, a keresztre feszített, a megalázott Krisztust a mennyei dicsőségbe emeli. Az efezusi levélben azt halljuk, hogy beteljesedik Jézusban az, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, fölmegy a mennybe, és magával viszi a foglyokat. Jézus leszáll az alvilágba, kiszabadítja onnan az ott várakozókat. Az ő előtte elhunyt igazaknak a lelkeit, Ádámtól kezdve, a pokol kapuit széttöri, és fölviszi őket a mennybe. Fölment az Úr a mennybe, fölment Jézus a mennybe, és magával vitte azokat, akik fogolyként az alvilág a halál hatalmában voltak. Kiszabadítja őket, és elviszi a mennyei dicsőségbe. Erre utal az is, amit János evangéliumában olvasunk, Mária Magdolna, amikor Jézussal találkozik, akkor átkarolja a lábait, de Jézus azt mondja, engedj, még nem mentem föl az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. De erre utal az a Krisztus himnusz is, amit az első Timóteus levélben hallunk. Így olvassuk, nagy dolog Istennek a titka, amely megjelent testben, vagyis megtestesült, igazolást nyert lélekben. A pünkösdre utal itt a gyönyörű őskeresztény himnusz. Angyaloknak megjelent, pogányoknak hirdették. Világszerte hittek benne, fölvétetett a dicsőségbe. Megint csak erről hallunk, Jézus fölvétetik, fölemelkedik Istennek a jobbjára, és ott helyet foglal. Jézus mennybe menetelekor angyalok állnak ott, és magyarázzák az eseményt. Azt mondják az apostoloknak, galileai férfiak, mit álltok itt égremel tekintettel? Ez a Jézus, aki szemetek láttára az égbe emelkedett, így jön el majd újra. De most küldetésetek van, hogy menjetek, és tegyetek tanúságot őróla, Jeruzsálemtől kezdve Szamarián át a föld végső határáig. Ennek az üzenetnek nagyon fontos tartalma van az első keresztény közösségek számára. A keresztények közül nagyon sokan ugyanis, szinte megbabonázva, ott állnak éveken át az ég felé nézve, hogy Jézus mikor tér vissza. Az apostoloknak az ég felé emelkedő, ég felé tekintő kis csoportja, mintha erre is utalna, hogy az ősegyházban nagyon sokan megbabonázva várják Jézusnak a második eljövetelét. Nagyon sokan egyáltalán nem is dolgoznak, mert azt gondolják, hogy nagyon hamar Jézus visszatér, nem kell már a földi ügyekkel tovább foglalkoznunk. Nagyon sokan számolgatják azt, hogy mikor érkezik el a történelem beteljesedése, Jézus második eljövetele. Ezért is olvassuk Szent Péter apostol első levelében, hogy sokan Istent késedelmesnek tartják, hogy nem történik meg az ő dicsőséges második eljövetele. Ezzel kapcsolatban mondja Péter apostol, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egy nap. Az angyalnak az üzenete az apostolok számára ezt akarja világossá tenni, hogy nem az az egyház dolga, hogy megbabonázva az ég felé nézzen, és várja Jézusnak a második eljövetelét. Vagy akár számolgassa, hogy ez mikor következik be, ahogy a néhányan, sajnos a mai keresztények közül is hasonlót tesznek. Jézus majd a maga idejében újra eljön. Nem az apostolok dolga, hogy tudják az időpontokat és a körülményeket, ahogyan ezt Jézus világossá teszi a számukra. Hanem mi a dolguk? Az, hogy menjenek, tegyék tanítványokká az egész világot, minden népet. Jézus mennybe menetelével elkezdődik az egyház ideje, amelynek az a legfőbb küldetése, célja, hogy az evangélium ereje, fénye, a Szentlélek kegyelme lassanként átjárja az egész világot. Jézus velük lesz, kíséri az ő ige hirdetésüket jelekkel és csodákkal, a Szentlélek erejével. Úgy, ahogyan ígérte, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam.
0: A fejezetben a mennybe menetelen kívül még Mátyás megválasztásáról olvasunk. Mátyással lettek a tanítványok újra 12-en. Miért pont rá esetett a választásuk? Ki volt Mátyás? Mit tudunk róla?
1: Jézus 12 apostolt választott ki. Ennek a számnak van egy nagyon fontos, szimbolikus, mély üzenete. Valaha Isten népe 12 törzsből állt. Jákobnak a 12 fia volt ennek a 12 törzsnek az eredete, az első 12 törzsfő, és ő rájuk épült aztán Isten népe, Izrael népe. Jézus egy új Izraelt, egy új Isten népét akar alapítani. Éppen ezért választ ki 12 tanítványt. Egy új Isten népe születik itt. Másfajta lesz, mint az eddigi. Az eddigi Isten népét a nemzeti odatartozás és a körülmetélkedés, a testen való jel tette Isten népének a tagjává. Jézus népét nem a nemzeti odatartozás határozza meg. Minden népből hívja meg majd az ő tanítványait. Minden néphez küldi őket. A titokzatos jel nem a testükön lesz, hanem a keresztség által. A Szentlélek kegyelmének a kiárasztása által lesznek ennek az új népnek a tagjai. Az ószövetségi nép alaptörvénye a 10 parancs volt. Ennek az új népnek az alaptörvénye a messiás

alkotmánya. Jézus tehát 12 apostolt választ ki, egy azonban közülük, Júdás, árulóvá lett, és az árulás után kétségbeesésében fölakasztotta magát. Halljuk ennek a leírását Szent Máté evangéliumában, de itt az apostolok cselekedeteinek az elején is. Sőt, egy nagyon fontos ősegyházi írónk, Pápiász is megemlékezik ugyanerről a tragikus eseményről. A 30 ezüst pénz, amely Júdás árulásának volt a díja, visszakerül a főpapokhoz. Júdás visszaadja. Ebből vásárolják azt a telket, amelynek a neve Hakeldama, vagyis vérmező, amelyet később az idegenek temetőjeként használnak. Egyébként ez a telek mind a mai napig megvan. Jeruzsálemben az Olajfák hegyéről gyönyörűen lehet is látni ezt a helyet. Egy kolostor áll jelenleg ezen a telken, a Szent Onofriosz kolostor emlékezik mind a mai napig Júdás árulására és ennek a tragikus következményére. Az apostolok ezt a drámát, ezt a tragédiát akarják gyógyítani, illetőleg a 12-es számot helyreállítani. Miután Júdás az apostoloknak a közösségéből kiesett, újra helyre kell állítani a 12 törzsfőt, Isten népének az új 12 oszlopát. Hogyan teszik ezt? Először is imádkoznak, utána pedig sorsot vetnek. Azt akarják, hogy ez a választás ne egy emberi döntés legyen, hanem a sorsvetés által, amit egyébként a Leviták könyvében, az Ószövetségben is megtalálunk. Isten népe néhány fontos döntésnél így határozta meg, így választotta ki a vezetőit. Már ott megtaláljuk ennek az eredetét. Sorsvetés által választják ki aztán Júdás helyére az új apostolt. Hogyan történt ez a sorsvetés? Köveket tettek be egy kis zsákocskába vagy egy edénybe. A kövekre neveket írtak. És amelyiket valaki mondjuk a kis zsákocskából kihúzta, vagy ha egy edénybe tették bele, akkor általában az edényt rázogatták, és amelyik először kiesett az edényből, azt a szemét választották ki az adott hivatalra. Két szemét állítanak oda, mint lehetséges 12. apostolt. Az elsőről azt halljuk, hogy a neve József, de van egy mellékneve Barszabbasz, és igaznak is nevezik őt az első keresztény közösség tagjai. A másik pedig Mátyás. Mind a kettőjük kezdettől fogva szemtanúja annak, amit Jézus tett és tanított. Keresztelő János kerességétől ott van a legbelsőbb tanítványi körben mind a kettő. József Barszabbasz is, és Mátyás is, a későbbi Mátyás apostol. Ez az apostolságnak az egyik legfontosabb kritériuma, hogy átélje mindazt, amit Jézus tett és tanított. Szemtanúja legyen az ő csodáinak, tanításának, keresztjének és föltámadásának. Végül is a sors Mátyásra esik. Mátyásnak a neve ezt jelenti héberül Isten ajándéka. Ugyanaz a szó, az adni, az ajándékozni szó szerepel Mátyásnak a neve mögött, vagy rejtőzik ebben a névben, ami ott van Máté nevében, vagy Mattatiás, sőt Nátán próféta nevében is. Ez a név választás egyébként nagyon gyakori volt az ókorban. Görögül is vannak olyan neveink, amelyek ezt jelentik, hogy Isten ajándéka, Dóra vagy Teodóra név szintén ezt jelenti. Latinul pedig a Donát név hordozza ezt a jelentést, a gyermek Isten ajándéka, kincse, remek műve. Mátyásnak a neve tehát ezt jelenti, Isten ajándéka. Kiválasztják őt, vagyis helyreáll a 12 apostolnak a kollégiuma, Isten új népének a 12 törzsfője. Meg lehet alapítani most már ezt az új népet. Készen állnak arra, hogy befogadják a Szent Lelket, pünköstkor megszülessen az egyház, és elinduljon
az ő nagy történelmi küldetésére.

0: születésére. Szent Mátyás apostolról nagyon keveset tudunk. Eusebius az egyház történetében azt írja róla, hogy egy volt a 72 tanítvány közül, vagyis azok közül, akiket az apostolok mellett, még a nyilvános működés idején, Jézus szétküld, hogy hirdessék az örömhírt. Illetőleg halljuk még azt az ősegyházi hagyományból, hogy Júdeában prédikált, és vértanú lett, megkövezték az életét, adta a Jézus melletti tanúságtételért. Kötődik a nevéhez egy apokrif evangélium is, Mátyás apostol nevét használja, ez a mű azonban ennek különleges történeti értéke nincsen. Megszületik tehát újra a 12 oszlopra épülő Isten népe, akik hamarosan pünköstkor majd befogadják a Szentlélek kegyelmét. Eltelnek ezzel a mennyből jövő erővel, tűzzel, és aztán elindul az egyház, elindul az örömhír Jeruzsálemtől kezdve egészen Rómáig és a föld végső határáig.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az Önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallott.

az áldás gondolatokat hallják. Áldottak vagytok, akik csendesen életidőtök leltárát készítitek. Áldottak vagytok, akik sóhajtoztok, panaszkodtok bár, de hordozzátok a gyöngeség terhét. Áldottak vagytok, akik homályosodó szemmel, mégis hálával néztek egy virágra. Áldottak vagytok, akiket egy régi dal visszavisz az ifjúság forrásához. Áldottak vagytok, akik bölcs türelemmel igazgatjátok a gyerekek útját. Áldottak vagytok, akik egy álmatlan éjjel után mégis próbálgatjátok a mosolyt. Áldottak vagytok, akik fájós lábbal és fájós élettel újra útra indultok azokhoz, akik várnak. Áldottak vagytok, akik emlékeztek és emlékeztettek, hogy minden értékes, amit átélünk. Áldottak vagytok, akik kézen fogva sétáltok hullófa levelek között. Áldottak vagytok, akik készültök már az útra, de fontosak még a napi feladatok. Áldottak vagytok, akik emberi méltósággal néztek szembe veszteségeitekkel. Áldottak vagytok, akik kíváncsian várjátok, mit tartogat számotokra Isten az életben.

Mária Rádió. Téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót. Hála legyen, hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem. Hála legyen, hogy értenem adatott másokat, és nem kellett sírnom, hogy megértsenek. Hála legyen, hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tett boldogtalanná. Hála legyen. Hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akit nem szerettek, hála legyen. Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett nem szépen szeretnem. Hála legyen, hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam. Hála legyen, hogy ember lehettem akkor is, mikor az emberek nem akartak emberek lenni. Hála legyen, hogy megtarthattam a hitet, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az érkező elé, stán nem kell a városba mennem a lámpásomba olajért. Hála legyen, hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen, és ma is kiálthatom, úgy legyen, és holnap után, és azután is akarom énekelni, úgy legyen. Hála legyen, Uram! Hála legyen! Sík Sándor.

0: Majnár Tivadarnak, a kapcsolatra teremtve tanítványsági tanfolyam elindítójának gondolatait hallják.
1: Menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Nem találtam a helyemet, hogy most mit csinálják. Elkezdtem munkát keresni, itt próbálkoztam, ott próbálkoztam, és olyan, mint a falba ültöztem volna. És elkezdtem ezért imádkozni, hogy Uram, akkor most tényleg hogyan tovább, mit akarsz? És az Isten így szólt, és Ábrahám példája, ami nagyon betalált, főleg az a mondat, hogy menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Oké, de mi az? Akkor még egy konkrét hely nem volt, és rövid időn belül az unokatesóim Pécelen voltak albérletben, és az egyik unokatesóm férhez ment, úgyhogy így felszabadult a hely, és akkor egy hoppá, aha, jöhetek ide, úgyhogy megdobbant a szívem rá, hogy na akkor tényleg ez az. Nyilván anyukámnak ezt elmondtam, hát ő aztán nem lelkesedett, meg apukám akkor még élt, nem lelkesedtek ezért, hogy hát hogy mehetnék, de nekem az Isten ezt mondta, nekem mennem kell, és ez így is volt. És ráadásul nem csak arra helyre mutatta, hanem azt is mondta Isten, hogy ez lesz nekem az ígéret földje. Lefordítva hétköznapi dolgokra, tehát hogy a társam mit van ezen a környéken, illetve a szolgálatom, meg a munkám. Oké. Így indultam el, hogy ez nekem az ígéret földje, és akkor szuper. És hát az első az hamar össze is jött, ugye májusban feljöttem, és a nyáron össze is ismerkedtem a leendőbeli feleségemmel, úgyhogy már szeptemberben meg is kértem a kezét.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Énekeljetek az Úrnak új éneket, minden föld az Úrnak énekeljen. Színe előtt jár a fényesség és a fönség, szentélyében erő és dicsőség.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.

A szeretet legyen tettetés nélkül. Utáljátok a rosszat, s ragaszkodjatok a jóhoz. Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás irány gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők, az igyekezetben nem lusták, lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáltok. Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, álhatatosak az imádságban.

Az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól. Ebben nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásunkat azonban ingyen kapják Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása.

0: Utaidat, uram, mutasd meg nékem, ösvényeidre taníts meg engem. Taníts és vezess igazságot szerint, mert te vagy üdvözítő Istenem. Neked mondok áldás, amíg csak élek. A te nevedben tárom imára kezemet. Hozzád vágyódik szívem, én uram, Istenem.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Milyen szép a hegyeken annak lába, aki békét hirdet, aki örömhírt hoz, s szabadulást hirdet.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
2: könyörögj érettünk!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mária Rádió.
4: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
5: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét, s ki tud betelni, látva szépségüket.

meglátni Istent. Az Ószövetség kifejezetten állítja, hogy az ember nem láthatja meg Istent. Arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Olvassuk a kivonulás könyvében, ahogy Isten mondja Mózesnek. Ugyanezt állítja Szent Pál. Isten megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, s nem is láthat. Jézus viszont ezt tanítja. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Olvassuk Máténál. Mit jelent a tiszta szív? Mit jelent, hogy valakinek tiszta szíve van? A tisztaság, a szenny abszolút hiánya. A tükör akkor tiszta, ha nincs rajta folt. Amikor tiszta mézről, vagy tiszta aranyról beszélünk, az azt jelenti, hogy ezek az anyagok teljesen mentesek minden idegen, nem kívánatos elemtől. A tiszta méz a méz, és semmi más. A tiszta szív olyan szív, amely teljesen önmaga, pontosan olyan, amilyennek Isten megteremtette. A tiszta szív kivetkőzött, megszabadult minden idegen hordaléktól. A tiszta szív nincs megosztva. Az Isten által teremtett szív nem volt sem megosztva, sem elválasztva. Szívünket úgy teremtette, hogy éhezzük és szomjazzuk őt. Közben mi történik? Ahelyett, hogy szívünket tisztán őriznénk, s hagynánk, hogy rakétaként száguljon Isten felé, peszennyezzük, és repülését lefékezzük. Az a szív, amely többé nem önmaga, nem tudja, hova tart. Azt sem, mire éhezik. Hol erre, hol arra téveg, állandóan keresve, mi csillapíthatja az éhségét. Ha a szíved meg tud pihenni saját magában, s nem menekül el saját valóságától, szemed tágra nyílik, s ettől kezdve mindenütt Istent látod.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
2: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió ima hátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Radio.
1: A Café Francesco podcast sorozatban Fábri Kornél püspök atya előadását hallhatják az egyház belső megújulásáról.
2: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban. Különös tisztelettel köszöntöm dr. Fábri Kornél püspök atyát, az Esztergom budapesti főegyházmegyének a segédpüspökét, és köszönöm, hogy a sok teendőd és feladatod mellett időt szántál a Café Francescónak a vendégeire, és köszönöm, hogy eljöttél közénk. Ferenc pápa a kávézójában vagyunk, ugye a magyarországi látogatás hozta ezt az ötletet, és egy kicsit kérdeznélek arról, hogy maga Ferenc pápa neked mit jelent? Mi az, amit az ő lelkiségéből, vagy akár a találkozásokból, akár a kongresszuson, akár a pápa látogatáson magadévá tudtál tenni, vagy amiben fel tudsz rá nézni? Hogyan tudnád megfogalmazni a vele való kapcsolatot?
3: Hát alapvető függésben vagyunk, mert hogy hát ő nevezett ki esztergomi segédpüspöknek, ezért nagyon hálás vagyok neki, hogy bízik bennem, és hát izgalmas volt ez is, mert amikor jött a telefonhívás a nunciatúráról, hogy a nunciusról szeretne velem beszélni, ezért június 19-én mondtam, hogy hát ma biztos, hogy nem. Tehát én megbeszélés, előadás megbeszélés este 10-ig. És mondom, nem tudok elmenni. Aztán visszahívtak, hogy nem lesz hosszú, de még ma jó lenne, hogyha fölmennék. És akkor mondta az egyik meetingről, hogy késni fogok, de jövök. És az ráadásul az ifjúsági találkozónak a appjént raktuk össze. Hál' Istennek nem kérdezték meg, hogy miért késtem 3-4 órát. Mert ugye nekem megvolt már a dispozícióm Kaposvári Egyházmegyébe, a Jézus Szíve templomba lettem volna kisegítő lelkész és evangelizáció felelős püspöki helynök. Ez volt a papír, amit aztán át kellett írni a Ferenc pápa hatására. Úgyhogy neki személy szerint hálás vagyok. Nagyon sok mindent értek az ő hozzáállásából, a hátteréből. Sok mindenen elgondolkodom, hogy ez most miért mondta, vagy hogy érti. Nyilván van, amin én is csodálkozom, hogy ez most miért van így. Nekem kifejezetten nehézséget okozott a Fiducia Supplicans enciklika egy héttel karácsony előtt, és megmondom őszintén, nem találkoztam olyan emberrel, aki újjogban mondta, hogy végre megjött a dokumentum, amit annyira vártunk. De ez is elgondolkodásra késztett, hogy akkor most változott-e bármi is. Ugye a püspöki kar ki is adott egy papírt, hogy semmi nem változik a házasság szentségét illetően, és ez így is van a dokumentum szerint is, csak ugye van, aki félreérti, van, aki másképp értelmezi, és ez nem olyan könnyű néha. De én azt gondolom, hogy ő, értem az ő nyitottságát, ugye, ahogy kezdte az egész pápaságát, hogy bonaszére. Ugye nem azt mondta, hogy dicsértessék Jézus Krisztus, hanem hogy jó estét. Hogy ez mindenkinek szól. Ugye ő az egész világra gondol, mert az egyház küldetés, hogy mindenki üdvözüljön. Meg a sztorik, hogy lekváros kenyeret csinált a svájci gárdistának, aki az ajtaj előtt állt meg. Szóval nagyon mókás dolgok is, ugyanakkor nemrég jelent meg egy dokumentum az emberi méltóságról, az egy fantasztikus, nagyon tiszta tanítás. Tehát ezeket úgy olvasgatom, most is az egyik enciklikáját olvasom, lassan haladok benne, de igyekszem átrágni magam rajta. Úgyhogy azt gondolom, hogy a maga vidámságával, a maga múltjával, Dél-Amerikából ugye sok mindent hozott, és nekünk

0: kimegy, nyugodtan gondolja át, és akkor vissza 3 perc múlva. Pontos dolgok előtt jó hosszan át elmérkedni. Én azon voltam, hogy ha a Szent Atya bízik bennem, és hogyha tudok ez püspökként többet tenni az egyházért és a lelkek üdvösségért, akkor miért ne? Hát ekkor mondtam, hogy igen, legyen így, és akkor ez ugye június 19-én volt, mondta, hogy a Vatikánnak kell egy hét, mire minden átfut, addig meg kell írni a életrajzot, ki kell válaszolni a jelmondatot. Én azt hittem, hogy van egy 5-5 napos lelki gyakorlat a püspök szentelés előtt, hogy majd átimádkozom, és meg lesz a jelmondat. Nem, azt már addigra kell tudni, mire kihirdetik. És arra emlékszem, hogy ugye június 27-én délben jelent meg a Vatikán honlapján, ugye Szent László napja. Én kértem, hogy akkor ne 26-a egy hétfő legyen, hanem legyen már kedd, mert egyrészt Szent László Kaposvári Egyházmegye ennek a védőszentje, Varga László püspök atya a püspök, tehát névnapja is van. Úgyhogy akkor így is lett, és emlékszem, fönn voltunk az érsekségen, a nuncius úr, két másik segédpüspök, Balázs püspök és Gábor püspök atya, Sülai László helynök, ott volt a titkár, nyilván Bíboros úr, meg ott voltam én. És a titkár úr mindig frissítette a telefonján a Vatikán honlapját, és a délben megjelent a hír. Most akkor nekem le volt némítva a telefonom, és délután 3-kor kapcsoltam be újra. Volt 33 nem fogadott hívásom, 100-valány SMS, és akkor Viber, WhatsApp, és akkor még a Messenger, azt a Messenger csak elkezdte egy pörgetni, és így, na jó, ezt most hagyjuk. Tehát olyan mennyiségű reakció jött, és mind pozitív volt. Hogy ennek örültem azért. Hányan írták, hogy megmondtuk? Mit? Hát, hogy, na mindegy, szóval így történt, és közben volt egy izgalmas dolog, én már tudtam, de nem mondhattam. Tehát egy hétig teljesen magadra vagy hagyva. Senkivel nem oszthatod meg, pápai titoktartás köteles, stb. És volt a családban egy esküvő. Hát nyilván mindenki ott volt. Na és mi lesz veled? Hát mondom, megkaptam a kinevezésemet Nagy Kanizsára is. Jó, de hát egy csomó feladatod a Jézus, hogy fogsz ingázni? Hát mondom, majd valahogy megoldjuk. Tehát, hogy... De nem mondhatom semmi többet. Úgyhogy mi változott? Nagyon örültem, hogy így volt egy jó sztori, ugye elmentünk Lisszabonba, ifjúságvilág találkozó, és hát kint alszunk ilyenkor a prérin. És hát én nem jutottam el a szektorunk, ki mondták is, hogy zsúfolásig van, és még 2 kilométer lett volna, és dugi volt az autópálya emberekkel széltől szélig, úgyhogy én visszafordultam, úgyis reggel oda kell menni misézni, és egy házlak a ajtaját néztem ki magamnak, hogy ott talán el tudok aludni, és éppen jöttek vissza a házlakó, és kérdeztem, hogy nem baj, hogyha itt alszom, azért mondja, nem, nyugodtan, és hogy honnan jött, hát mondom, Budapest, és kicsoda, hát mondom, budapesti segédpüspök vagyok. És akkor 5 perc múlva megjelentek, egy hideg Coca-Colával, meg egy csoki tortával, hogy ezt hozták így vacsorára, mondom, nagyon kedves. De én már kis hálózsákommal, laticellel ott el voltam, de mondom, de már mostan fogod, de reggelire nagyon jól jött, úgyhogy nem tudom, volt-e ilyen találkozásuk már, de ugye érdekes, meg igyekszem továbbra is normális maradni, tehát ez egy fontos küldetés, mert továbbra is sportolok, mozgok, ugyanolyan társaságban járok, mint eddig, tehát hogy na, ennyi változott, és hát nagyon sok feladat, tehát hogy a püspöki karban is egyre több mindent kaptam feladatként, rengeteg meghívást, úgyhogy sajnos az e-maileknek a jó része az, hogy sajnos nem, mert már tele van a naptár. De ez jó, jó is, hogy ha hívnak, nekem jól esik nagyon, mert bíznak bennem, mondom, rám fogtok unni. De hát eddig még nem történt meg.
1: Egy picit arról mesélj nekünk, hogy sok feladatod mellett, ugye te vagy az Országos Lelkipásztori Intézetnek a vezetője, akinek a keretében szervezik meg mindig a katolikus társadalmi napokat, amin most volt nemrég, és hogy mi az, ami az a feladat, vagy fő irány, amit ebben az intézetben ti tudtok képviselni, és mik azok a megújulási lehetőségek, amik elindultak?
0: Én ezt plusz feladatként kaptam, amellett, hogy az Olinak is a vezetője vagyok, tehát ez egy ilyen kis ráadás bónusz volt. Az Oliban pedig ugye már régóta működő szervezetről van szó. A célja az, hogy a lelkipásztorokat és munkatársaikat segítse ötlettel, javaslattal, nyilván az Országos Lelkipásztor és Teológiai Napok megszervezésével, képzésekkel, egyebekkel. Úgyhogy igazából én örültem, hogy István atyától vettem át, Gáspár István atyától, aki 10 évig volt ennek az intézetnek a vezetője. És nekem egy motivációm volt, hogy a mai lelkipásztorkodásban résztvevők nagyon örülnek olyan dolgoknak, ami kis energiabefektetéssel sok gyümölcsöt hoz. Tehát ezért is volt az, hogy a Szentségimádás iskolája mintájára, vagy a Mise vlognak a mintájára, hogy mindent készen odaadunk, amit csak használni kell. Tehát ugye elég rossz lenne, hogyha minden szögbeverés előtt nekünk kalapácsot kéne készíteni. De hogy itt a kalapács, akkor tessék, használd. Tehát ezért alakítottuk át a honlapot is, egy ilyen a legfőbb része az a jó gyakorlatoknak a része, amiben lehet keresni korosztályra, időszakra,

0: szakra, témára, sok mindenre, és ahova várjuk is a jó gyakorlatokat. Ugye, akik most nézik ezt a videót, és a plébániájukon, közösségükben jó gyakorlatot tapasztalnak, mondjuk adventit, vagy bármi mást, és még nem szerepel a honlapunkon, oli.katolikus.hu, akkor küldje be, és hogyha ha hiánypótló, akkor közzétesszük. Tehát az, ami nálam működik jól, miért nem működhetne másnál is? Egy ilyen példát mondok, valaki mondta, hogy pünköstkor valaki sütött egy tortát rajta egy ilyen galambszerű mintával, és bevitte a papa misére, hogy na, ez kinek a tortája? És elmondok, ez a miénk, mert ez egyház születésnapja van. És akkor utána pedig közösen elfogyasztották a tortát is. Ezt elmeséltem az egyik egyházmegyében a papi rekollekción, és hát utána jött éppen pünkösd, és azt hallottam vissza, hogy több plébánián ugye ezt megcsinálták. Tehát, hogy ez egy pici ötlet, ami csak nem jutott eszembe, de hát miért tudnám én is megcsinálni. Tehát ez lenne a legfőbb profilja, ugyanakkor nyilván gondoskodni a papságról is, ezért tavaly egy vezetőképzőt csináltunk a Icons Hungary Kft-vel közösen, hogy mert azért egy pap, aki csak pap szeretne lenni, azzal találja szembe magát, hogy bárhova kerül, garantáltan vannak olyan munkatársai, akikkel neki foglalkozni kell, és ahány települése van, ez annyival sokszorozódik. A sekrestés, a kántor, a hitoktató, a minisztráns felelős, a képviselőtestület, a helyi kapcsolat a polgármesterrel, tehát hogyan lehet, tehát egyszerűen kényszerből is vezetővé válik. Nem csak lelki szempontból, hanem ott azért egy, hát vannak épületek, vannak anyagi dolgok, vannak lelki dolgok, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, úgyhogy erre szerveztük tavaly egy ilyen sorozatot, és most vagy januártól újra indítjuk, mert nagy sikere volt. Hát ez lenne a legfőbb célja, és talán ez majd segít a megújulásban is, hogy lássunk előre, ez is egy hiánycikk manapság, hogy ha nincsen víziónk, akkor nem tudjuk, hogy merre tartunk. Mert van egy szokásrend, ahogy így csináljuk. Vannak miséink, szentségeink, bármilyen más jól működő szervezet, babamama klub, férfi kör, stb. De lehet, hogy valahol még nincs, ott el lehet indítani. Például ebben segít ez a honlap is. De aztán, hogy mi a cél? Hogy van-e olyan hosszú távú célom, hogy mondjuk most 100-an járnak vasárnap a misére? És hogyan érhetjük el azt, hogy jövő ilyenkorra legyünk 200-an? Tehát van előttem egy céltudatosság, aztán hogyan lehet barátság alapú közösségeket alapítani. Nagyon fontosnak érzem ezt is, hogy akik odajárnak, azok szeressék egymást. Ez a jézusi kívánalom, hogy onnan tudják meg, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Most egy misén mit látok a másikból? A hátát. Ugye? Kivéve a béke köszöntést. De hogy csináljunk olyan programokat, ahol egymással találkozhatnak, ahol beszélgethetnek, ahol barátságok szövődhetnek. Tehát ebben hogyan lehet segíteni? Azt is látjuk, hogy ha nem kezdünk el evangelizálni, ami az egyháznak az elsődleges küldetése, tegyetek tanítványom már minden nemzetet, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, akkor el fogunk fogyni. És még számon is kérik rajtunk, hogy hát nem vittétek el az örömhírt, hogy van feltámadás, van bűnbocsánat, van örök élet? Tehát még nyugodtak vagyunk, mert nagyjából tele vannak a templomaink, nem mindenhol. Hogy hogyan tudunk elkezdeni evangelizálni, mihoz megújulást az egyházban. Szerintem az elsődleges a saját megtérésünk. Tehát újra és újra kezdünk, és magunkkal kezdjük az örömhírnek a megélését, és aztán adjuk tovább másoknak. Tehát mi vágyvezérelten evangelizálunk, és vonzó élettel tudjuk ezt megtenni. Tehát az, hogy fejbevágunk valakit a Bibliával, hogy térje meg, mert különben lesújt rád az Isten, ez nem működik. Ráadásul nem is igaz. Mert hogy azt mondjuk, hogy Isten szeret téged, és erre a szeretetre választ vár, az már egészen más. Vagy ha úgy élem az életemet, hogy azt mondja a másik, hogy te, ez nekem tetszik. Nem a legkönnyebb élet, de úgy látom, hogy neked van tartásod, tudod, hogy mit miért csinálsz, nem sodródsz az árral, vannak erkölcsi korlátaid, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem. Lehet, hogy neked téged kéne követnie, vagy azt, amit hiszel, mondom, ne engem kövess, hanem Jézust. Mert én is hibázok, én is bűnös vagyok, hál' Isten, mindannyian azok vagyunk, mert különben nem lehetnénk tagja az egyháznak, hogyha így vesszük, de mi nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azoké, akik tudják, hogy hol van a szabadság, hol van a bűnbocsánat, hol van az újrakezdés, és végül hol van az üdvösség. És ez a legfőbb célunk. Tehát én azt gondolom, hogy a megújulásnak ez egy kulcsa, hogy én személy szerint érzem a jézusi meghívást, hogy ott, ahol vagyok, ott jól csináljam. És hadd idézzek, ha már a kongresszuson voltam Quitóban, volt egy mexikói előadó, ő mondta azt, hogy a szinodalitást azt nem a sekrestjében, a kórusban éljük meg, bár nagyon szívesen tesszük ezeket a szolgálatokat is, hanem a társadalomban. Mondta ezt egy laikus, hogy nekünk ott kell helytállni, és ezt Ferenc pápa is mondja, hogy ha már Café Francescóban vagyunk, hogy a világi hívek, tehát ti sokkal többet tehettek az evangélium terjedésért, mint mi papok. Mi be vagyunk skatujázva a szószéd, meg az oltár mögött, ti viszont ott éltek az a többi ember. És szoktam mondani ezt a példát, a piaristákhoz jártam, még a régi rendszerbe kezdtem, aztán pont a mi időnk alatt volt a rendszerváltás, De amikor elmentünk kirándulni, azt mondta az osztályfőnökünk, hogy fiúk, úgy viselkedjetek, hogy egyikőtök magatartásáról az egész iskolát megítélik. Tehát most ezt rakjuk át a mai korra, hogy úgy éld a katolikus hitedet, hogy a te magatartásodra az egész katolikus egyházat megítélik. Hogy ilyen egy katolikus. És lehet, hogy sokan azért nem merik megvallani a hitüket, mert úgy érzik, hogy nem korrelál az életük azzal, amit hisznek. Tehát ha rajtam számon kérik, akkor ez meg kell tenni. Egy példát mondok, van egy kedves barátom, lánya Bécsben él, bécsi rendszámú autója van, és jött haza, és mondta, hogy hát ha nem annyira szabályos, de nyugodtan álljál le ott a kocsival. Azt mondja, ilyen rendszámú autóval én nem fogok ott megállni. Miért? Mert nem azt mondják, hogy nézd ki ez a bénak ide, hát ja, egy bécsi. Tehát magyarul az egész Bécset megítélik egy ilyen parkolásról. Tehát, hogy ez Pál apostol így fogalmazza, hogy nem vagytok a magatokéi. Tehát én bárhova megyek, nem csak Fábri Kornélt képviselem, a Fábri családot, a katolikus egyházat, a püspököket, a papokat, az Emmanuel közösséget, és mindent, a lelkipásztori intézetet, és amivel csak benne vagyok. Tehát én nekem úgy kell viselkednem mindenütt, hogy én mindezt képviselem. És rajtam keresztül azt, amit én képviselek, meg fogják ítélni. Hogy vajon mennyire van bennünk ez a hozzáállás, hogy nekem itt küldetésem van, felelősségem van. Tehát könnyű a pálya széléről bekiabálni, sokkal nehezebb belülről megszentelni azt a dolgot. Szent Ferenc, hát ő nem kilépett az egyházból és kiabált, hogy nézzétek milyenek, hanem elkezdte belülről megszervezni, új lendületet adott, radikálisabb életet választott. És hát hányszor van az, hogy egy-egy rendnek az újraindulása mindig egy ilyen radikális újrakezdések éri el az eredményét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a megújulás az elsősorban rajtad és rajtam múlik, meg rajtad, hogy a saját életemben mennyire fontos Jézus ügye, a saját lelki üdvöm, élek-e a szentségekkel, imádkozom-e, ott vagyok-e. Tehát, hogy a vallás nem magánügy, hanem az, hogy ott vagyok-e a misén, az nem olyan döntés, hogy most ez kedvese nekem van, vagy nem. A többiek számítanak rám. Tehát, hogy milyen kínos az, amikor nagy rendezvényen megvan, hogy hányan fognak eljönni egy vendégségre, ültetett étkezés van, és valaki nem jön el. Ott van üresen a széke. Tehát így kell elképzelni, hogy minden vasárnapi szentmisét, ahol nincs ott az, aki meg van keresztelve. Mert hogy elvileg templomokat kellene építenünk a megkereszteltek számát nézve. Magyarországon, hát ugye 7 millió megkeresztelt biztos van, de ez csak egy blöffölés, de mert nagyjából 6-700 ezeren mennek el egy hétvégén templomba. Tehát 9 millióan nem. Pedig ott lenne a helyük. Nélküled üres az atyai ház. Csak ezt tudatosítani, hogy hát nekem ott helyem van. Akármilyen életállapotban vagyok. A szentmisén ott a helyem. Többiek számítanak rám. Úgyhogy ez a fajta küldetés, hogy ez nem magánügy, hogy most elmegyek vagy nem. Önző szempontból gondolkodtatok, hogy menjek-e vagy nem, de a többiek miatt jó, hogyha ott vagyok.
1: A belső megújulásról beszéltél, hogy minden azzal kezdődik az egyház megújulásánál is. Ferenc pápa is erről beszélt a fiataloknak a Papp László sportarénába, ki is került az egyik mondata, hogy Isten sosem fárad bele a megbocsátásba. És neked is egy kulcs fogalmad, vagy nagyon sokat beszélsz az irgalomról, Istennek a megbocsátásáról. És a mai ember általában egy megtört élettel vagy egy tapasztalattal rendelkezik, az életében már voltak esetleg nagyobb hibák vagy elesések, és nagyon sokan találkozunk a gyóntató székben is a megtörtséggel, és mégis az emberek sokszor félnek a gyónástól. Van egy szégyen az emberbe, hogy fel kell tárnom mindazt, ami rossz az életemben és elesettség, és mégis valahogy az irgalom a legfontosabb fogalom, amellyel vissza tudjuk adni a mai embernek, a mai keresztény megtört embernek azt a hitet, hogy az Isten képes mindig megbocsátani, és ő egyedül tudja az életünket megújítani. Hogyan lehet ezt lelkipásztorként, vagy akár hívőként a gyónáshoz való hozzáállásunkat úgy alakítani, hogy az a mi életünkben egy erőforrás legyen?
0: Teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy a mai ember irgalmatlan. Tehát csak egy komment szekciót nézünk. Arctalanul bármit oda lehet mondani a másiknak, amit szemtől szembe lehet, hogy nem merne. Tehát írdat, amiben be lehet kötni, abba belekötünk, kritizáljuk, amit lehet, tehát nyakló nélkül. És ugyanakkor minden ember a szívemén az irgalomra vágyik. És Jézusnak olyan egyszerű a tanítása, amit magadnak akarsz, te is azt tedd másnak. Tehát ezt mindenki átgondolná mondjuk egy ilyen kommentelős résznél, hogy vajon én szeretnék ilyen kommentet kapni? Szeretném, ha engem így megítélnének? És nyilván nem. Nekem a papi elmondatom volt ez, hogy legyetek tehát irgalmasok. Mert hogy Isten nem tudjuk lepipálni irgalomban. Ő mindenkinek kész megbocsájtani. A jobblatóra a legnagyobb reménységünk. Élete utolsó egy óráját töltötte Jézussal. És ezért Jézus, ő az egyetlen, akit Jézus maga avatott szenté. Nem azért, mert annyira megérdemelte, hanem volt benne annyi alázat, hogy elismerte Jézust az ő megváltójának, az Isten fiának, és csak annyit kért, hogy majd kérlek, engedj be. És az, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát, hogy ha magammal szemben tudok irgalmas tenni, és néha ez a nehéz, hogy magamnak megbocsájtani. Sokaknak ez a baja, azért van elakadásunk, mert nem tudnak maguknak megbocsájtani. És szoktam mondani, hogy mi van e mögött? A gőg. Azért nem tudok magamnak megbocsájtani, mert nem fér bele abba a képbe, amit magamról szeretnék kialakítani, az, amit tettem, mondtam, gondoltam, vagy mulasztottam. Tehát így viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy én első Szent Kornéliát tettem. Meg nem első, mert már volt több is, tehát a Bibliában pápa is volt vértanú, de hogy igen, szeretném magamat jobb színben feltüntetni, és ennel szemben az alázat, az pedig pontosan ezt mutatja meg, amikor ezt így szoktam fogalmazni, hogy az alázat az nem más, mint a valósággal való harmónia. Amikor ismerem magamat, a hibáimat, az erősségeimet, a tehetségemet, hogyha valamiben jó vagyok, akkor azt csináljam a többiek javára. Tehát néha az alázat jelszava mögé a lustaságot rejtjük. Jaj, hát valaki ezt jobban tudja csinálni. Hát szolgáljon ő. Szebben gitározik, szebben énekel, szebben prédikál, szebben nem tudom, mit csinál. Jó, de rád is szükség van. Tehát, hogy ha alázatosan élek, akkor nagyon sok jó gyümölcsöt teremez. Egyrészt csökken a bennem levő stressz. Mert hogy a gőgös ember az magát magasabbra helyezi, mint amit megérdemel. Mint ha valaki puccsal kerül hatalomra. És érzi, hogy nagyon rezeg a léc, bármikor többen eltennék lábalól, hogy ne legyen ott. De hogyha az alázatban vagyok, azaz önmagammal azonos vagyok, akkor nem kell stresszelnem. Ez vagyok. És a Jóisten nagyon jól tudja, hogy milyen vagy. Kívülről is, belülről is. Talán jobban ismer, mint a saját magadat. És ezért, amit Néri Szent Fülöpről hallottam, egyszer mondja, hogy hát Uram, ne bízzál meg Fülöpben, mert estére muzulmán lesz. Tehát, hogy annyira nem bízott a saját hitének a bizonyosságában, hogy inkább Uram, én rád bízom, de segíts. Tehát, hogy az alázat az nem alázatoskodás. Alázat, amikor elismerem, hogy milyen vagyok, ismerem a, mondom, határaimat, és ismerem a tulajdonságaimat. Tehát csökken a stressz, ami bennem van, tudok magamnak megbocsájtani. Mert hogy igen, ez is én vagyok. Tehát a bűnbánat az az, amikor belátom, hogy igen, sajnos ezt elkövettem. Beleestem ebbe a hibába, bűnbe. De milyen jó, hogy nekünk nem kell egy életen át hordozni. Hányan irigylik azokat, akik felnőtt korukban térnek meg? Hát biztos, hogy irigyelted, amikor nem tudod mit kezdeni a bűneivel. Van a szám, ugye, hogy kinek mondjam el bűneimet, a megbocsátást kitör kérjem. Istenem, ugye rögtön ott van a válasz is. Hogy nem kell cipelnünk. Mert a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. Ha valaki, aki 40-50-60 évig Isten nélkül élt, azt irigyeljük tőle? Nyilván katarzis után Istennel találkozni, meg átadni az életét, de sokan mondják, hogy miért nem találkoztam hamarabb vele? Volt, hogy 50 éves valakit kereszteltem, és aztán miért nem hamarabb lett ez? Azóta egészen más az élete. Úgyhogy csökken a stressz, növekednek, gazdagodnak a kapcsolataim, mert az alázatos embert azt szívesen látják bárhol. És az Isten az ő erejét adja az alázatos embernek. Tehát az irgalomra nagy szükség van, és az, hogy én tudjak ezzel élni. És hányszor mondom azt, hogy főleg fiatalokhoz, hogyha megyek, és van lehetőség gyónni, akár egy forráspont, ugye az utolsó előtti, nem a Szent Atyával előtte levő alkalommal annyian jöttek gyónni, hogy 40 pap nem tudott jönni koncelebrálni, mert olyan mennyiségű fiatal ment és tette le a bűneit. Úgyhogy most is november 23-án várunk mindenkit, hogy ugyanilyen irgalmas szívű atyákkal, egy fantasztikus este lesz egyébként. Ha irgalmas tudok lenni magamhoz, akkor tudok másoknak is irgalmazni. Amíg a saját koszos szélvédőmön keresztül látom a világot, addig a másikat se látom szépnek. De ha kijövök a gyóntatószépből, és egy őszinte bánattal letettem a bűneimet, akkor utána a többieket is szépnek látom. A fiataloknak meg azt szoktam mondani, hogy figyelj, újat nem tudsz mondani. Meglepetést nem tudsz okozni. Ugyanúgy foglak szeretni utána is, mint eddig, sőt. Van, aki mondta nekem egyszer, hogy hát tudod, én azért beülnék a gyóntatószének a másik oldalára. Hát mondom, ez olyan, mintha be akarnál ülni a kukás autónak a rakodó részébe. Szórják rád a szemetet, ilyen csúvás, koszos, mindent, ha ez neked jó. Milyen szerencsé, hogy nem ciszterna vagyunk, hanem csatorna, és jó Istennek küldjük tovább. Tehát én hiszem, hogy Párizsban volt az első papi éven, és ott volt, ilyen 2,5 órát gyontottam egyhuzamba, és hát az egy kínai, zsidó és homokos negyed volt. Tehát ott jöttek gyóni mindenféle emberek, écesek, egyebek. Azután ilyen egy nagy sóhajai, Jézus, átadom neked mindezt, és megyek tovább. És el is felejtjük a bűnöket. Tehát, hogy Tudom, múltkor is mondtam, mondom, én már nem tudom, mit mondtál a múltkor. Mert nem azért vagyok ott, hogy memorizáljam. Igen, lehet, hogy a nők ezért nem lesznek papok, mert őknek sokkal jobb a memóriájuk. Mindent megjegyeznek, valahogy nem tudom, hogy vannak bekötve, de 10 évvel korábbi dolgok is eszükbe jutnak nekünk, meg már jó van ez kitalálva így, hogy el is felejtjük. Ugye az irgalom önmagunkkal, másokkal szemben a legfontosabb manapság. Nem ítélkezni, hanem kérdezni, párbeszédben lenni. Ugye egy tekintettel is tudunk már kritizálni. És nekem mindig valakiről látok valakit, aki nem egészen felel meg az én értékrendemnek, rögtön imává alakítom, hogy Istenem áld meg őt. Nem azt, hogy hát, hogy viselkedett az ilyen. Ugye is el is mondom, hogy másik háromnak. Ugye? Nem. Mert akkor vagy megszólás, vagy rágalom, tehát egyik se jó. Hanem inkább imádkozom érte. Ez is az irgalomnak az útja, hogy nem megítélem, hanem imádkozom a másikért. És akkor én is elváratom a többiek is, ne elítéljenek, hanem imádkozzanak inkább értem.
1: Ferenc pápa találkozott a papokkal a Szent István Bazilikába, és ott külön kiemelte a pletykának a kísértését, és csak hogy ehhez kapcsolódóan, hogy sokszor a sok nagy bűnök között azt gondoljuk, hogy a pletyka, vagy a másiknak a megszólása az csak így elbújik, meg az nem árt, de igazából ezt tudja sokszor az emberi kapcsolatokat tönkretenni. Egy utolsó témaként, mielőtt átadnánk a lehetőséget a kérdésekre, egy olyan témát hoznék ide, hogy te is mondtad egy interjúban, hogy pár 10 év alatt itt szinte megfeleződött a papoknak a száma, és tényleg egy nagyon nagy paphiánynak lehetünk tanúi, abban az értelemben, hogy nekem nincs olyan veszett nagy tapasztalatom, de hogy amikor én bementem a szemináriumba, akkor voltunk 45-en, és most vannak 14-en. És ez csak 6 évnek a tapasztalata. És hogyha így folytatódik ez a dolog, akkor mi lesz az egyháznak itt a jövője Magyarországon, vagy Európában? Hogyan kell esetleg, vagy lesz-e szükség átalakítani bármilyen plébánia rendszereket? Hogy fog kinézni a jövő pasztorációja?
0: Nem tudom. Tehát őszintén sokat jár az eszem ezen egyébként. Tehát valóság az, hogy engem 2000-ben szenteltek pappá, és akkor 2000 pap volt Magyarországon. Most úgy tudom, hogy 1000 egy pár száz után fizetik a TB plusz a 65 év fölöttiek, tehát simán lehet az, hogy 2030-ig megfeleződik a papság. Ugyanakkor a szemináriumban levők száma is kicsit radikálisan csökkent, tehát 400-an voltunk mi még. Akkoriban most kevesebb, mint 100-an vannak, a görög katolikusokat is beleértve. Tehát, és úgy tűnik, hogy azt mondták az én időmben, hogy akik elkezdik a szemináriumot, nagyjából a fele végzi el, hiszen ez egy megkülönböztetési időszak is. Mind a kispap részéről, mind az előjárók részéről, hogy vajon alkalmas-e, fogja-e bírni, stb. Inkább jobban aggaszt az, amikor fiatal papok hagyják ott a papi hivatásukat, tehát néhány év után. Akik a vállásokkal foglalkoznak, mondják, hogy az egyik csúcs vállási időszak az 1 év után van. Aztán a 7 évek szoktak ilyen kritikus évek lenni. Talán a sejtcserével kapcsolatos, hogy 7 évenként minden sejtünk megújul, vagy éppen kicsit kopik. De hogy mi a jövő pasztorációja? Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb feladat és látásmódbeli változás hárul a laikus testvérekre, a világiakra. Amikor mesél egyik paptársam, nem tudom hány települése volt, hogy elment az egyik filiába, ugye egyik templomba misézni, és ott volt 2 néni, azt mondja, hogy átviszem magad a következőre, vissza is hozom, nem nekünk itt misézzen. És akkor nemrég találkoztam Ekvadorban egy pappa, neki 7 miséje van egy vasárnap. És mind tele van. Tehát az még egy pozitív a dolog. Ugye Magyarországon azért vannak szabályok, hogy 3, maximum 4 misét lehet mondani, mert azért ez egy borzalmasan nagy lelki tapasztalat is minden egy szentmise, hogy ne lapuljon el az egész. Ami jól mutatja még ezt az irányt, hogy nekem még annak idején volt egy városrészem, ugye a Kaposfüred, és 3 település tartozott hozzám. Most a 3. atya van utánam, neki 13 települése van, és aztán kapott magam mellé egy másik atyát, úgyhogy, de ha leosztjuk, akkor is 6,5 településük van fejenként. Tehát ez mutatja azt, hogy nem tudom, meddig lehet ezt még így csinálni. Mindig az a kép van előtt, amikor a Donát kacsa ül a gumicsónakban és vidáman evez. És jön a darázs, és szúr egy lukat a csónakon. Donát kacsa gyorsan bedugja az egyik ujját. Persze, amennyire kacsának van ujja, de mindegy. Aztán szúr még egy lukat, egy másik új, egy 3., 4., 5., 6., 20. új, és jön a darázs, és ilyen kévigyorra szúr egy 21. lukat, és így elszáll az egész gumicsónak. Most éppen itt tartunk nagyon sok esetben, hogy egyelőre, ha nyugdíjba megy, meghal egy atya, kiesik valaki, akkor az ő településeit azt elosztják a környékbelieknek. De meddig lehet ezt csinálni? Tehát missziós terület vagyunk, ez biztos, de az is biztos, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat, és annyi papi hivatást fog adni, amennyire szükség van. Amiben pedig változnunk kell, és nekünk most olyan fajta vészharangot kell kongatni, hogy kedves hívek, nem lesz mindig a falutokban pap, vagy a településedeken pap. Pedig itt mindig volt. Az rendben van. De hogy ezután lesz-e? Ugye most kint Amerikában is, ott is kérnek, hogy küldjünk papot. Mondom, hadd kérdezzem meg, hogy itt hány papi hivatás született? Annyit mi is fogunk küldeni. Tehát, hogyha ott nem születik, akkor hogyan várjuk el? Tehát nincsen egy ilyen papgyár, hogy onnan megveszek egy újat, hogy jöjjön ide. Tehát a pap egy közösségben kapja meg a hivatását. És úgy kell imádkozni sűrűn, hogy abban a közösségből szülessenek papi hivatások. Akik aztán lehet, hogy máshova fognak elmenni, egy újabb kihívás, hogy felnőtt egy közösségben, és aztán egészen más realitásokkal találkozik, úgyhogy ma nagyon megtalpaltnak kell lenni annak, aki papnak megy, és lássuk be, mi is törékenyek vagyunk. A világ minket is körülvesz. Nincsen körülöttünk egy ilyen védőpajzs, vagy egy ilyen burok, amivel a kis herceg a rózsáját védte, hanem nagyon sok csapás és egyebek érnek bennünket is. Úgyhogy én amit kérek, hogy nagy irgalommal vegyük körül a papjainkat, figyelemmel vegyük körül őket. Hányan mentünk, hányhoz mentünk oda, hogy atya, mit segíthetünk? Persze lehet, hogy elutasítja, de akkor is legalább mi részéről tegyünk meg azt, hogy itt vagyunk, segítünk szívesen. Mert szükség van rátok. Tehát ugye most egy másik egyházmű, a Váci egyházműjében zajlik ez az intézőképző, mert azt számolták ki, hogy a papi teendők, ami most leköntek egy papot, annak a 60%-át át tudja venni más világi ember. Nyilván neki meg ki kell tudnunk gazdálkodni a fizetését. Tehát még Amerikában ott semmilyen állami támogatás nincs. Ott minden templom magát tartja fenn, a hívek adományából. Tehát ez egyfelől egy nagyon pozitívum, mert látszik az, hogy felelősségük van a híveknek abban, hogy megmarad-e a templomuk, megmarad-e a lelkipásztoruk, vagy azt mondja, hogy van egy másik egyházközség, oda elcsábítják a papot, akkor oda megy. Tehát ez is egy jó kérdés, hogy mennyit áldozok időmből, energiámból, anyagiakból arra, hogy fennmaradjon a közösség. És előfordulhat, hogy meg kell fizetni néhány olyan világi munkatársat, akik tudják végezni az adminisztrációt, az épületeknek a dolgait. Hát gondolja, hogyha valakinek van most 13 települése, az alaphangon olyan közel 20 épület. Hát ez már ilyen közös képviselő szokta az ilyen társasházakat intézni, hogy ez is a papra hárul, hogy csak az összes átírásokat, villanyszámla, gázszámla, stb. Kell csinálni, ezt világiak is csinálhatják. Hitoktatást tudják világiak is csinálni. Igeliturgiát tartanak világiak is. Tehát úgy látom, hogy egyre nagyobb feladat hárul a világi hívekre, de nem helycserés támadással. Tehát mindenki a maga helyén töltse be a hivatását, és innentől kezdve látjuk, hogy egy malomban örlünk. Tehát nem az van, hogy na most kikerült ide papnak, hanem hogy mit segíthetünk. És ez annyira pozitív, hogy egy papot mondjuk úgy fogadnak egy helyen, hogy atya, itt vagyunk, ha bármi van, szólj, segítünk. Mint az, hogy na, nézzük, hogy az előzőhöz képest ez milyen. Hát ha sokat válogatunk, semmilyen nem lesz. Úgyhogy nem tudom, hogy fog ez alakulni. Vannak próbálkozások, hogy azt megnézzük, hogy 20 év múlva hol van olyan hely, ahol biztos, hogy kell, hogy legyen pap. Ugye hányszor az a kérdés szokott felmerülni, hogy jaj, de hogyha fel kell adni a betegek szentségét, akkor helyben legyen. Ez már régen a luxus, úgyhogy időben kell szólni a papnak, hogyha, és ezért nem utolsó kenet, hanem betegek szentsége. Tehát nem a haldoklóké, hanem a betegeké, hogy felgyógyuljanak tőle. Én csak gondolkodom ezeken, hál' Istennek még nagy döntési felelősség nincsen rajtam, hogy hogyan kéne dönteni, de amit fontosnak érzek az, hogy legyenek számunkra kedvesek a papjaink. Picit gondoltak az ő helyzetükbe bele, hogy mi se után mindenki hazamegy, meg hazamegy a kihűlt plébániára valamit enni. Hogy elhívom őt ebédelni? Van olyan hely, ahova bármikor mehet, hogy persze gyere is, jó pofizás nélkül, ezt most értsétek jól, ott lehet ebédelni, aztán hazamenni. Nem kell még 2 órát csevegni, mert akkor nyilván nem fog elmenni, mert le van fáradva 3 miséje után. De azt mondja, hogy tényleg, nekem mindig voltak ilyen családjaim, bármikor mehettem, fölhívtam, hogy tudok rakni még egy merő kanálvizet a levesbe, akkor átugrom. Tehát, hogy nekem ilyen gondom sose volt, meg magányos se voltam, mert nem nagyon volt olyan, hogy egyedül létkezzem, mert mindig volt valami a plébánián, de ez nem mindenki bírja azt, hogy a látjáróház a plébániája. Tehát különbözőek vagyunk, és hát imádkozzunk sokat a papjainkért. Szeressük őket, hogy semmiképp sem magányosodjanak el, de lehessenek normálisan közöttünk. Azt hiszem, ez a kiégés ellen is a legjobb recept, hogy emberként közöttük lenni.
1: Köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk, és most hagynánk egy kis időt arra, hogy ha valakinek felmerült kérdése vagy hozzászólása a bármilyen témával kapcsolatban, ami most itt előjött, akkor azt nyugodtan fel lehet tenni. Nincs olyan nagyon sok kérdésre időnk, de egy párat azért meg tudunk.
2: Én a irgalmasság és a profétai kemény beszédnek a krízisét, vagy a lehetséges összhangjával kapcsolatban szeretnék kérdezni, fogok egy picit puskázni. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha régen az ige hirdetés tévútra ment, vagy szélsőséges volt, akkor az a régi hagyó büntető istenkép, akitől félni kell, aki lesújt. Most meg sok esetben, mintha átesnék a ló túloldalára, és Jézusból csak én úgy hívom a buksi simogatót, a szelíd és alázatos szívű Jézust hajtok, ami igaz önmagában, meg az is igaz, hogy az irgalmasság ugye a legfönségesebb tulajdonság, a litániában imádkozók is, hogy az a legfönségesebb tulajdonság Istennek, de hát vannak még az új szövetségnek is ilyen füstölően kemény részei. Mondjuk gondolok csak a Galata levélben, amikor azt mondja szemben, hogy ti ostoba galaták, kibabonázott meg benneteket, hogy így elpártoltatok az igazságtól. De a szelíd és hangszabú Péter az még tovább megy. Ugye a második Péter levél a téptanítókról szóló részben vesz egy nagy levegőt, elhordja mindennek a tisztátalanokat, és a fejezet ezzel zárul. Jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna nekik adott szent parancsokat, mint hogy aztán hűtelek lettek hozzájuk. Itt az irgalmasság fényében hogyan tudjuk helyére tenni a Szentírásnak ezeket a kemény részeit?
0: Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Még folytathatnánk a sort, mert ugye Keresztelő János is azt mondja, hogy igen, némát a echidnón, hogy viperák fajzatai. Tehát olyan kedves megszólítás, ugye. Ma nem lenne olyan a PC, hogy valakit így szólítsunk. Teljesen jogos, hogy ma valóban ugye ez mindig az inga kileng. Ugye egyszerűen rigorista istenkép van, és ha meg nem térsz, pokolra jutsz, van rá esély. Tehát ez senki nem állítja, hogy nincsen pokol, azért ezt ne felejtsük el, Jézus tanításban is benne van. Ha valaki önmagát kizárja Isten szeretetéből, akkor pokolra jut. Aztán átmegy a másik lendület az, hogy egy laxista irány, hogy hát az Isten azért van, hogy megbocsásson, de azért a kettő között van valahol a határ, és sokat hangoztatjuk manapság, talán éppen az ingának a másik felén vagyunk, hogy igen, az irgalom fontos, mert mi irgalmatlanok vagyunk, és hogy tanuljunk Istentől az ő irgalmasságát, mert kemények tudunk lenni egymással. Tehát most éppen erre van szükség. Ugyanakkor az a fajta irgalom, amit Isten közvetít, az az anyai szeretet, a gyengéd szeretet, de Istennek van egy apai, egy kemény szeretete, egy elváró szeretete. És ez azt gondolom, hogy fontos is, hogy legyen. Egy példát mondok az életemből, emlékszem, hogy gimnazista voltam, hazamentem, és hát kaptam egy egyes matekból. Mondtam apukámnak, hogy hát kaptam egy egyest. Nem volt büntetés, kiabálás, semmi. Azt mondja, nem baj, fiam, majd kijavítod. Hát ez egy kemény apai szeretet. Tehát azt mondja, hogy fiam, én bízom benned, hogy ki tudod javítani. Hát akkor ki vagyok én, hogy ezek után ne javítsam ki. Tehát, hogyha apám bízik bennem, akkor ezt meg kell tennem. Tehát a szeretet, az irgalom az nem olyan, hogy egyirányú. Az viszonzást vár. Tehát elég fura házasság lenne, ahol az egyik fél irgalmas és szereti a másikat, a másikattól meg csupa hálátlanságot kap. Nem sokáig fog fennmaradni. Tehát azt gondolom, hogy a kettőnek helye van mind a kettőnek, és sőt, a fiataloknál is egyre inkább azt látom, hogy egy nagyon langyos világban élünk, ahol igazából nagyjából jólét van, tehát nem kell a kútra menni vízért sok esetben. Ugyanakkor a kihívásokat nagyon szeretik. Hogy egyre több fiatal előtt a fiát, az Exodus egy jó kihívás. Ugye ez egy 90 napos lelki gyakorlat, hidegvizes zuhanyzással, interneten való szörfölés nélkül, imával, böjtel, stb. És ez vonzó a fiataloknak, hogy valamit csináljunk már. Ugye régen a törzsi időszakban ott felavatták felnőtté a fiatalokat, kaptak tetoválást, harci díszt, akármit, valamit bátorságot ki kellett állni, és ez ma hiányzik. Ugye a régi jó családokban meg volt, hogy mikor kapja a bicskáját a gyerek, amikor már elég érett hozzá. Tehát, hogy van-e most a férfi sátor meg egyebek, mind erre figyelnek, hogy egy előéjesedett férfi társadalmat hogyan lehet visszahozni a vezető pozícióba, már bocsánat, de a döntés, a vezetés az egy férfi tulajdonság. Ezt nekem egy evangélikus lelkésznő mondta, 3 éve volt lelkésznő, és azt mondja, hogy 3 év tapasztalat alapján mondhatom, hogy ez egy férfi dolog. Mondta ezt ő saját tapasztalatból, nem én. Persze vannak nagyon jó női vezetők, és sok esetben családanyák fantasztikusan fogják össze a többieket, de nők mondják, hogy tiszteljük már a férfiakat, és rakjuk vissza őket a helyükre, mert el vannak tévedve. Tehát milyen szép kép, amikor pelenkáz egy férfi. Igen, de az még szebb, amikor megvédi a családját. Tehát, hogy kiki a rászabott tulajdonságokkal együtt tudjon élni, és nem egymás ellen megy, vagy egymás fölé, vagy alá rendeltségben, hanem egymás mellett. És ezt sose felejtsük el. Úgyhogy itt az, hogy hogyan lehet azt elmondani, hogy azért a bűn az bűn. Tehát ez az egyház sosem sikált el azt, hogy jó, hát ez semmi baj. Ma már szokás arról beszélni, hogy bűn nincs is. Hibák vannak. Ugye már elnézést kérünk, és nem bocsánatot. Hát elnézlek, de azon sokra nem mész. Tehát, hogy ezeket tegyük helyre, hogy a bűn az bűn. És hát ugye erre mondta valaki azt, hogy a szószék az kemény fából van, a gyóntatószék puha fából. Tehát ha valaki már elkészült, hogy elmenjen a gyóntatószékbe, akkor ott már azért vagyunk ott, hogy feloldozást adjunk. Nem azért, hogy ítélkezzünk. Persze ott is vannak kellemetlen helyzetek, tehát amikor nem adhatok feloldozást. Van ilyen. Amikor, illetve nem akar eltántorodni attól a rossztól, amiben van. Tehát én az ő miatta mondom azt, hogy nem adhatok feloldozást, ami nem változtatod meg az életedet. Vagy valaki szeretne megkeresztelni, de együtt él valakivel, annélkül, hogy összelennének házasodó, addig nem tudnak megkeresztelni. Az olyan lenne, mintha lenne egy felszántott szántóföld közepén egy autómosó, odáig bemegyek, szépen tisztára mossák az autót, aztán ugyan megyek ki a szántóföldön. Hát mire kiérek, úgy nézek majd ki. Tehát, hogy ezt érteni kell, hogy van ebben logika. Tehát az Isten irgalmas és igazságos egyszerre. És ezt sose felejtsük el. De az irgalmasság a mennyországban van, az igazságosság a pokolban. Úgyhogy bízom benne, az Isten irgalmassága mindig nagyobb, mint az igazságossága.
1: Kedves Kornél Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a mai este hozzánk, és egy tapsal megint köszönjük meg.
0: Én is köszönöm, hogy eljöhettem, és köszönöm, hogy türelmesek voltatok.
3: A Café Francesco podcast sorozatban Fábri Kornél püspök atya előadását hallották az egyház belső megújulásáról.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ezúttal a mennyei atyáról szeretnék elmélkedni. Az az érdekesség, hogy az Ószövetségi Szentírás majdnem kizárólagosan róla, az első isteni személyről szól. A Szentmisének a könyörgései és kánonjai szintén majdnem mind hozzászólnak. A mi atyánk legismerte imádságunk is hozzászól. És mégis valahogy mint a háttérbe szorulna Krisztus és a Szentlélek mellett. Utána néztem, nekem magamnak van 10 olyan félórás emlékedésem az Úr Jézusról, több mint 10 prédikációm a Szentlélekről, mint püspöknek, bérmálásokon Szentlélekről kellett beszélnem, és csupán egyetlen emlékedést találtam irataim között, amely a mennyei atyáról szól. Hát most ezt a fél órát szenteljük ő neki. Neki tulajdonítjuk először is a világ teremtését és fenntartását. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Elsősorban neki tulajdonítjuk a világ fenntartását. 18. Zsoltárban ezt imádkozzuk, Isten nagyságát hirdeti az ég, a mennybolt vallja kezének művét. Egy nap a másnak ezt harsogja át, erre oktatja éj az éjszakát. Nem oly hanggal, nem oly beszéddel, hogy szavukat ne érhetnéd fel, végig a földön szárnyal a szavuk, világ végéig elhat szózatuk. A 101. Zsoltárban ezt imádkozzuk, kezdetben, Uram, a földet teremtetted, az egek a te kezedből születtek. Elmúlnak mindezek, te megmaradsz, mint óska köntös, úgy avulnak el. Mindent, mint rossz ruhát a változásnak adsz, mindenek így avulnak el, te azonban ugyanaz maradsz. Itt mindjárt hadd olvassam fel Mész Lászlónak, a papköltőnek egy érdekes költeményét, az a címe, az Isten ma is fiatal. De még hadd említsem meg azt, nagyon fontos, hogy amikor az Isten szót mondjuk, az majdnem mindig az Atya Istent jelenti, az első isteni szemét, de az az érzésem, hogy ennek mi igazából nem vagyunk tudatában. A felsóhajtunk, hogy jaj, Istenem, Istenem segíts, kire gondolunk? Nem is tudjuk. Pedig egy személyű Isten nincsen. Szóval az Isten szó az majdnem mindig liturgiában is az Atyát jelenti. Nos, ezek után hallgassuk Mész Lászlót. Az Isten ma is fiatal. Mer játszani labdás naprendszerekkel, s harangvirággal, csupa diadal, minden bolondos, szép tavaszi reggel. Ellenfelei, mint ruhadarab, vénülnek, ő meg ugyanaz marad. Örök tavaszban járok csendesen, vén gyermek, s kérem őt, ifjú atyámat, hogy malac keze fogja a kezem, és villanyozza minden porcikámat, míg éveimet színes madarak egyre fáradtabb szárnyal szállanak, lelkem örökre fiatal marad. Tehát lélekben akkor maradhatunk fiatalok, hogyha mindig fiatal mennyei atyának a gyermekei maradunk. Ugye, mint tudjuk manapság sokan, tagadják a Teremtő Istennek a létezését is, mert hogy nem találják meg őt a teremtett világban. De hát ez egy teljesen nevetséges ellenvetés. A Teremtő nem alkatrésze az általa létrehozott világnak, mint az órá sem alkatrésze az órának, ezért nem is található meg benne. Ugyanígy az én általam gépelt vagy számítógéppel összeállított szöveg, papír, abba se vagyok én megtalálható. Ezek a gép, az írógép, a számítógép, illetőleg az anyagvilág, az a egyes jelenségnek az eszköz oka, de nem a létrehozó oka. A kettő között az emberek nem mindig tudnak különbséget tenni. Teljesen más az eszköz ok, teljesen más a létrehozó ok. Az anyagvilág, amelyet még a marszkárok, és az ateisták ugye istenítenek, az csak eszköz Isten kezében. Ez a világ beszél Istenről úgy, mint rendezőről, törvényhozóról, illetve művészről. Vannak ugyanolyan jelenségek, amelyek mögött nem látunk semmiféle törvényszerűséget, ilyen például az időjárás, vagy az egyes embereknek, mert állatoknak a viselkedése. Pontosan nem tudjuk kiszámítani, hogy mikor mit csinál ez vagy az, milyen idő lesz holnap vagy holnap után. Viszont vannak dolgok, amelyek teljesen szabályosan, rendezetten mozognak. A Föld 24 óra alatt megfordul a saját tengelye körül. Aztán a bolygó társaival együtt egy év alatt 365 plusz nap plusz néhány óra alatt megfordul a nap körül. És egy ismeretlen idő alatt a nappal és a bolygó társaival együtt megfordul egy ismeretlen pont körül. Ugyanígy mozognak az atommagok körül az elektronok is. De az anyag minden izében engedelmeskedik a törvényeknek, rendezettséget mutat, olyan, mint egy megmerevedett gondolat. A rend azonban rendezőt, a törvény törvényhozót, a gondolat gondolkozót kíván. A rendnek már a felismerése, a megértése is értelmes lényt követel. Annak megvalósulása még inkább rendezőt, értelmes rendezőt tételez fel. A világban fellelhető törvények megismerése, megértése, megfogalmazása is csak értelemmel lehetséges. Azok kigondolása, megalkotása, működtetése még kevésbé képzelhető el értelmes lény nélkül. Aztán Isten a legnagyobb művész. Dicsérik őt a virágok, a virágba borult fák, a madarak még énekükkel is, a lepkeszárnyak, de még a hópehely minták is. A természet tavasz ébredése és az őszi haldoklása is gyönyörű tud lenni. Napkelte, naplemente, a csillagos ég, de még a tiszta víznek a csobbanása, a szélsúgása, ez is mind valamiféle szépséget áraszt magából. És ő dicséri maga az ember. Az embernek a testében sejtek ezrei és atomok milliói dolgoznak azért, hogy szolgálják a gondolkodó és szabad akarattal rendelkező emberi lelket, és hogy megalkossák azt az emberi testet, amely igenis szép. De Isten áll a világ minden szépsége mögött. Ő a művész, aki télen-nyáron kiállítást tart nekünk, tárlatot rendez a mi gyönyörködésünkre. Ez még akkor is így van, ha az emberek nagy része ma már ezt nem is veszi észre. Én, ha kimegyek sétálni ebéd után vagy vacsora után az udvarba, és látok gyönyörű sárga, fehér, zöld, lila, piros virágokat. De a legtöbb ember úgy kimegy, úgy sétál, hogy ezeket észre sem veszi. Sajnos ma már érzéketlenné válunk a természet szépségeinek, művészi értékeinek a meglátására és élvezetére, pedig ezek mögött ott van a Teremtő Istennek a művészete. A Bölcsesség könyvében azt olvassuk, hogy a természetüknél fogva balgák voltak az emberek, hiába voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt, hanem a tüzet, a szelet, a csillagok körét, hatalmas vizet, vagy az ég világítóit tartották világot kormányzó isteneknek. Ha már ezekben isteneket láttak, mert szépségük elbűvölte őket, akkor tudniuk kellett volna, mennyivel kiválóbb az alkotójuk, mert a szépség szerzője teremtette őket. A Rómaiakhoz írt levélben ezt olvassuk, ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttünk, maga az Isten tette számunkra nyilvánvalóvá, mert ami benne láthatatlan, örök ereje, s Isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Szent Pál is megdúlja azokat az oktalanokat, akik Isten fölségét fölcserélték halandó emberek, madarak, négylábúak, susomászok képmásával. Tulajdonképpen ezt teszik a marxista ateisták is. Csak hogy ők a csillagok, a madarok és a csuszomászok helyére a csupa nagybetűvel itt anyagot teszik. Hadd mondjam újra, az anyag csak eszköz oka a világban található szépségnek, de nem létrehozó oka. A 138. zsoltárban ezt imádkozzuk. Egekbe, hogyha hágok, ott jelen vagy. Holtak közve sem ágyam, oda len vagy. Naptámadatnak szárnyára, ha kapnék, tenged legszélső szélein, ha laknék, oda is csak a te karod vezet, tart engem ott is jobb kezed. Mert te formáltad a veséket bennem, anyám méhében te formáltál engem. Dicsérlek, hogy oly csodásan lettem, hogy csodás vagy minden műveidben. Hallgassuk meg még Bezsenyi Dánielnek a Fohászkodás című versét. Isten, itt a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Te hoztad a nagy minden ezer nemét a semmiségből. A te szemöldököd ronthat, s teremthet száz világot, s a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit és nadír, szélvészek bús harca, az égi láng villáma, harmadsebb virágszál, hirdeti nagy kezed alkotásit. Buzgón leomlom színed előtt dicső, majdan ha lelkem záraiból kikér, s hozzád közebb járulhat akkor, amiután eped ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek, rendeltetésem pályafutásain, a jobb s nemesbb lelkek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét, zordon, de ó nem, nem lehet az gonosz, mert a te munkád ott is elszórt csontjaimat, kezeit takarják. Kedves hallgatóim, a Hiszek Egyben van ám később is szó a mennyei atyáról. Ezt imádkozzuk a folytatásban, hiszek Jézusban, Isten egyszülött fiában. Megint hadd említsem meg, hogy az Isten az Atya Istent jelenti. Aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylengű, és minden általa lett. Hogyan tudjuk megközelíteni a Fiú Istennek az Atyától való születését, az idő kezdete előtt való születését? Két hasonlatunk van rá. Erről már beszéltem akkor, amikor a Szent Háromságról elmélkedtünk. Tehát Jézus nevezzük a mennyei Atya igéjének. Kezdetben volt az ige, az ige Istenné volt, és Isten volt az ige. Tehát Jézus a mennyei Atyának egy olyan eleven szava, igéje, latinul verbumnak mondjuk, görögül logosznak, amelyben a mennyei Atya kimondott mindent, minden tudását, minden erejét, minden szerető lángoló szívét belefoglalta egyetlen szóba. Ez az ige. Csupa nagybetűvel itt ige, ez a Fiú. A másik pedig, másik hasonlatot találjuk a Bibliában, ő a láthatatlan Isten képmása. De milyen képmása? Eleven képmása. Ha én belenézek a tükörbe, ott meglátom önmagam képmását. Szakosztott olyan, mint én vagyok, csak nem élő képmás, hanem halott. Nem tudok vele párbeszédet folytatni. Mennyei Atya képmása azonban élő képmás. Aki az Atyában felismeri önmagát, önmagában az Atyát, és az Atya is felismeri a Fiában önmagát, önmagában a Fiát. Ez a kölcsönös felismerés, és az ennek nyomában járó, végtelenül ízó szeretet megszemélyesül is ez a Szentlélek. Tehát a mennyei Atya szüli a Fiút, de természetesen nem úgy kell elképzelni, ahogy az emberek vagy az állatok születnek, hanem is szellemi módon. Nekünk is vannak néha súlyos szavaink, amelyekben sokat kimondunk magunkból. Azt mondjuk például, hogy édesanyám vagy édesapám. Vagy a szüleink azt mondják nekünk, hogy fiam vagy lányom. Ezek súlyos szavak. Vagy amikor azt mondja a hitves a hitvesnek, hogy szeretlek. Ennek a szónak is súlya van. De az, hogy valaki egyetlen szóban mind

s általa élek. Ekkor Jézus önmagáról, mint Istenről mondja elsősorban ezeket. Dicsőítelek, Atyám, ég és föld ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem, Atyám. Senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az Atya. És hogy ki az Atya, csak a fiú tudja, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Máskor ezt mondja az Úr Jézus, az Atya szereti a fiút, és mindent a kezébe adott. Én és az Atya egy vagyunk. Az Atya bennem van, és én az Atyában. Aki engem látott, az Atyát is látja. Újra mondom, itt Jézus az istenségéről beszél. Jézus, mint Isten beszél. Szeretem az Atyát, végbe viszem, amivel megbízott. Ezért vállalja Jézus a halált, hogy teljesítse az Atya akaratát. Nagyon érdekes, ha megfigyeljük Szent Lukács evangéliumában, amikor az Úr Jézus először megszólal, mit mond? 12 éves korában a templomban, amikor József és Mária rátalálnak, mit mond Máriának? Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban kell lennem. Tehát először megszólal, az Atyáról beszél. És Lukács evangéliumában, amikor kimondja az utolsó szót, az hogyan hangzik? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Jézusnak egész életét áthatotta ez a, hogy ő a mennyei Atyának a gyermeke. Jézus, mint ember pedig mennyei Atyának az engedelmes gyermeke. Ez is érdekes, ugye, hogy úgy tanít minket, hogy azt mondjuk, hogy mennyei Atyánk, mi Atyánk, aki a mennyekben van. Lukásnál így van csak, hogy Atyánk, vagy Atya, Abba. Mi az az Abba szó? Tudnunk kell, hogy a héber nyelven az Abba szó ugyanaz, mint a magyarban az apa vagy a papa. Zárójelben megjegyzem, az anyát Immának hívták, Imma. De az apa, az pedig a papa, az pedig a, ahogyan a héber kisgyerek szólította az édesapját, ez volt az Abba. Senki más nem merte volna ezt megtenni, egyedül az Úr Jézus, hogy ő a mennyei Atyát csak úgy apának szólította, sőt, minket is felhatalmazott arra, így szólítsuk Istent, hogy mi Atyánk. Újra mondom, az Atya szó mögött tulajdonképpen az apa van, apa, papa. Tehát Jézus az Atyának a fia. Akkor hadd mondjuk el azt végül, hogy a mennyei Atya a mi Atyánk is. Nem csak Jézusnak az Atya, nem csak a Fiú Istennek az Atya, hanem a mi Atyánk is. Olyan Atya, aki szigorúan igazságos. Ez már az Ószövetségben is megnyilatkozik, Mózes esetében, Dávidnál és másoknál, hogy a mennyei Atya nagyon szigorú néha. Mindahogyan egy jó szülő is tud szigorú lenni a gyermekeivel szemben. Mózes csak egyszer lázadt fel az Isten ellen, és büntetésből nem mehetett be az ígéret földjére. Dávid király azzal bűnhődött, hogy a házasságtörő kapcsolatából született gyermekének a halálát meg kellett látnia. Sőt, Abszalom, a fia is fellázadt ellene, és utána őt is el kellett siratnia. Bűnhődött. Magáról Jézusra is azt olvassuk, hogy a szenvedésből, ez már Jézusra, mint emberre vonatkozik, a szenvedésből engedelmességet tanult. És azt olvassuk a zsidókhoz egy levélben, fiam, ne vedd

kevésbé az Úr fenyítését, ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Maradjatok tehát álhatatosak a fenyítéskor. Az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Ő a legjobbat akarja nekünk, hogy szentségének részesévé legyünk. Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mint sem örömet, később azonban a megigazulás gyümölcsét szerzi annak, aki elviselte. Nagyon érdekes, még Adi is azt írja, hogy Uram, ostorozd meg engem. Uram, bántottál, űztél, megaláztál, sokféle ostort, sóoktatott kezed, te tudnod miért, kis szolgád bizton nagyokat vétkezett. József Attila Sonett című versében ezt írja, ó boldog az, kinek van Istene, ki rettenetes, de maga a jóság, kinek sebet kap reszkető keze, ha leszakítja a tilalmas rózsát. Hallgassuk meg Samjó Zoltánnak a Szűkkönyök utcán című versét. Nagyon érdekes, azzal végződik, hogy Istenem, megversze még. Nem azzal, hogy szeresse még, hanem megversze még. Mert ha megvers, azt jelenti, hogy még szeretsz. Még nem mondtál le rólam. Még nem dobsz ki a szemétbe, mint egy elfuserált márványt a művész. Még láss bennem fantáziát. Nos, hallgassuk Samjó Zoltánt. A Szűkkönyök utcán hazamegyek, most hajnali 3 óra, Istenem, vezess a jóra. Békevirágok e szürke kövek, és béke a hajnali ég, Istenem, szeretsz-e még. Züllenem, hullanom rendeltetett, és lehull, aki arra való. Légy velem, mindenható. 20 évvel szerettem, 20 évvel vakon, a sápat és zord, halovány alakom. Istenem, a szívedbe lakom. Nincs éjjelem, nincs, és nappalom sincs, csak e hajnali ég, csak e kék. Istenem, szeretsz-e? Istenem, vezetsz-e? Istenem, megversz-e még? Újra mondom, a megversz azt jelenti, hogy még látsz bennem fantáziát, még lehetek gyönyörű szobor is. Nos, végül megemlítem azt, hogy a mennyei atya nem csak szigorú atyánk, hanem olyan igazán szerető szívű atyánk is. Ez már az Ószövetségben is megfogalmazódik. Nagyon sokszor nevezi Isten a népét gyermekének. Nem csak népének, nem szolgájának, hanem gyermekének. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam, mint a fiamat. Ezt Ozeásnál olvassuk. Jeremiás. De hát nem olyan kedves fiam nekem, Efraim, és nem olyan dédelgetett gyermekem, hogy minden fenyítés után ne kellene róla emlékeznem. Szívemnek meg kell indulnia, meg kell könyörülnöm rajta. Néha pedig már nem csak atyai, hanem anyai szeretetben fejezi ki magát a próféta. Így panaszkodott Sion, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Megtagadhatja-e szeretetét méhe gyümölcsétől? De még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Másról ezt olvassuk ugyancsak Izaiásnál, mint a fiút, akit anyja vigasztal, úgy vigasztalak meg én is titeket.
Aztán gondoljunk csak a tékozló fiú történetére, Szent Lukás evangéliumáról, amelynek a főszereplője tulajdonképpen nem a tékozló fiú, hanem az irgalmas szívű, szerető szívű atya, ez a mennyei atya. Mennyei atya alakja abban különbözik elsősorban a muszlimok Allahjától, hogy Allahot nem a szeretet jellemzi, hanem a fenség, az erő, a mindentudás, a mindenhatalom és a szigorúság. A mi atyánkat, mi Istenünket pedig az atyai szeretet jellemzi elsősorban. Nagyon érdekes, hogy a Koránban még ilyet is olvasunk, hogy Allah mondja, bizony sok embert és dzsint teremtettünk a pokolra. A dzsinek azok ilyen féli emberi angyalok közötti szereplők, erről most nem beszélek. Bizony megtöltöm a poklot dzsinnekkel és emberekkel, mondja Allah, ugyancsak a Koránban. Mennyei atya nem azt akarja, hogy megtöltse a poklot emberekkel és angyalokkal, hanem az, hogy üdvözítsen mindannyiunkat, minél több embert. Legyünk a mennyei atya hűséges gyermekei. Ne felejtsük el, hogy amikor megkereszteltek bennünket, a mennyei atya gyermekei lettünk. És akkor a mennyei atya már lelkünkbe rajzott egy jelet, amely örökké rajt marad. Én azt gondolom, hogy még Adam és Annának a Jel rajtam című dala is erről szól. Jellel jelöltek, de nem láthatom. Jellel is élek, le nem moshatom. A jel kérés sürget, hogy vitorlát bonts, értelmet, érzést csak építs és ne roncs. Rajtam ég ez a jel, indítsa indulni vágyom, rajtam ér ez a jel, emel, ha szárnyalni vágyom. A jel érti, érzi a küzdelmeket, a jel bontja, oldja az érzelmeket, a jel szólal bennem, ne légy tévedés, embernek lenni talán küldetés. Nos hát, Isten emberének, a mennyei atya gyermekének lenni biztosan küldetés. Esetleg a Grönland örökös havára, vagy a forró szelecsen homokra, juthatok a hetedik mennyországba, vagy a pokol fenekére, mindig az ő gyermeke maradok. Vagy rossz gyermeke, vagy jó gyermeke. Fontos az, hogy jó gyermekei maradjunk, hogy a mennyei atya rólunk is elmondhassa azt, amit Szent fiáról mondott, ez az én szeretett fiam, akiben kedvemet találom. Bárcsak mi is elmondhatnánk majd életünk végén, atyám, én megdicsőítettelek téged a földön, a feladatot, amelynek elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Befejezésül, és már csak Adinak az Istenhez hanyatló árnyék című verséből versét olvasom fel. Akaratomból is kihullasz, én akart, vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetésimben kellettél, s kerestelek bús szilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelgés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb, meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarjam. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba.
Köszönöm szépen a figyelmet!

Túrmezei Erzsébet, gyermek a rendelőben. A kisleány ott áll a rendelőben, a furcsa gépek, mintha mind őt lesnék, s a doktorbácsi már be is ültetné abba a félelmetes nagy székbe. Tessék! Nem, még nem ül le, kijelenti bátran, hogy előbb kettőt kérdezni szeretne. Halljuk, mosolyog rá a doktorbácsi, hiszen ő mindig kész a feleletre. Értesz-e a fogakhoz? Tudakolja kispiroska 5 éves bölcsességgel. Ó, hányat találsz, akit én kezeltem kis barátait közt, ha széjjel nézel? Ott a Sárika, Jancsi, kit mondjak még, a patikus bácsiék Klárikája. Kérdezd meg őket, vígan szaladgálnak, mi lenne, ha a foguk most is fájna? Ez a válasz megnyugtatóan hangzik, való igaz, de hátra még a másik. Szeretsz-e engem? Kérdezi Piroska a kedvesen mosolygó doktorbácsit. Szeretlek-e? Hát hogy ne szeretnélek? Mivel semmi hiba a feleletben, a kis páciens beül a nagy székbe, most már nyugodtan, kék szemeserebben. Ha a doktorbácsi ért a fogakhoz, és szereti őt, akkor mi gondja lenne? Jöhet most már a fúróval, fogóval, Piroska békén tűri, bízik benne. Ó, úgy szeretnék békén bízni én is, félelmetes nagy rendelő az élet. De jól ismerem, aki kezel benne, s az ő feleletétől én se félek. Ha megkérdezem, érte a dolgához, s ha megkérdezem, hogy szerete engem, rámutat értem átszegzett kezére, és szabad bízó kisgyermekké lennem. Lehet fogó, fúró, akármi szerszám, ha ott látom abban a drága kézben, amelyik mindig tudja, mit cselekszik, s fenn a kereszten vért hullatott értem.

0: Mária Rádió.
1: Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam. Arannyal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába. Hiába az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet. Gyönyörű szavakat, igéző szavakat, hiába. Hiába egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben. Nyulacska, ne fázzék, őzike, ne fázzék, hiába. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. És egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, a tűz is felszökken.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük az Urat, erősítse családjaikat, gyermekeik növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne így minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény öröm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozat belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad ezeken, mint Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, hogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Az örvendetes rózsafüzér második titka.
4: akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld már a csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretet a tordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretevér formája felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabárnak kulomá válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld már hódoltás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palátában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtedik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol hátva, örvendezve, az ő békébe indulsz haza. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz,
7: a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkérejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odatadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd törjárja át, tudja, hogy bizonysága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatot hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
4: ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét szívébe és a történeteket, elgondolkodott rajtuk szívébe és az evangéliumot, az örömhírt és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezet, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Tűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál ére.

0: Jöjjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szentolvasónak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzért, a roma közösség családjaiért és gyermekeiért ajánlottuk fel.
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 4-e. Így imádkozott. Ezt Izajásnál olvassuk a 37. fejezet 15. versében. Így imádkozott. Mit teszünk, ha szorult helyzetbe torkolik az életünk? Bizony sokféle pótcselekvés jellemző ránk. Ezékiás király az asszír fenyegetés után tényleg nehéz

0: helyzetbe került. Vezetőként is, hiszen az ő döntésétől függött sokak sorsa. Megijedni vagy kitartani? Kétségbe esni? Másoktól segítséget kérni? Vagy bízni az Úrban? Melyiket választjuk, és hogyan mutatkozik meg itt és most? Ezékiás egyedül maradt. Nem várhatott senkitől oltalmat, csak az Úrtól. Bizony vannak olyan helyzetek, amikor minden hiába való. Hiába való a kétségbeesés, hiába való a pótcselekvések sora, ugyanúgy, mint a másoknál való megalázó pitizés. Csak az Úrban való bizodalom az egyetlen megoldás. Ezékiás az Úrhoz menekült, ennek megnyilvánulás az imádság. Az imádság az egyetlen, élő Istenhez fordul, aki Izrael Istene és minden nép Istene, aki teremtette az eget és a földet. Egyedül ő, az Isten, rajta kívül nincsen más. Isten dicsőítése után következik a kérés, amely egyben az Istenre hagyatkozás bizonyossága. Hajlítsd le az eget és száj alá, olvassuk a zsoltárokban. Lásd meg a helyzetet, amiben vagyunk. A helyzet feltárása konkrét, de nem egyéni panasz. Nem a saját bajaként fogalmazza meg a szorult helyzetét Ezékiás, hanem Uram, a te ügyedet bántják, és ez fáj nekem. A könyörgés mindig szabadításért fordul az Úrhoz, de úgy, hogy elismeri az Úr szuverenitásának, kinek akarata vitathatatlan. Az Úr szuverenitása tökéletes, ezért a saját ügyében is ennek az akaratnak az érvényesülését kéri. Az imádság dicsőítéssel kezdődik, és azzal is zárul. Hadd tudják meg szabadításod által sokan, hogy te vagy az Úr. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya, leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két
4: A Mária Rádió következő lelki gyakorlatán. Június 12-től 14-e között magunk Franciscus Xaverius Verbita rendtartomány főnök várja elvonulásra, közös gondolkodásra a kedves testvéreket. A Mária Rádió júniusi témájához kapcsolódva a lelki gyakorlat vezérfonala a misszió lesz. A verbitáktól, így Xaverius atyától is nem csak valódi modern missziós szemléletet tanulhatunk, de azt is, hogy hogyan tudunk egyszerű hétköznapi életünkben is elfogadással és kellő érzékenységgel fordulni embertársaink felé. A teljes lelki feltöltődést ígérő háromnapos programon az előadások, kiscsoportos beszélgetések, közös imádságok, egyéni lelki beszélgetések mellett jó hangulatú kirándulás keretében csodálhatjuk meg Balatonalmádi természeti és épített örökségét, így a különlegesen szép Szent Jobb kápolnát is. Tartsanak velünk! Június 12-től 14-e között szeretettel várjuk Önöket Xaverius atya lelki gyakorlatára. Jelentkezés június 7-ig a www.mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
5: Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
0: Hírpercek.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Ismét megrendezik a Generali Gyermekszigetet. Zarándoklatot tartott a Székesfehérvári Egyházmegye Mária Remetén Szent Háromság vasárnapján. Meghívást kapott 14. Leó pápa a 2027-es Eurogem nemzetközi cserkésztáborba. Idén is megrendezik a Generali Gyereksziget ingyenes programsorozatot a nyári vakáció kezdetén, június 19-től 21-ig a Hajógyári szigeten adja hírül az MTI. Koncertek, interaktív előadások, kézműves programok várják a családokat egész hétvégén. Június 19-én a Szuperár gyermekkórus nyitja a programot, majd a Só című előadás érkezik, végül Halász Judit Csiribili című koncertje zárja majd a napot. Szombaton a Lóca együttes, után a Belvárosi Betyárok, este pedig a Kaláka nálatok laknak-e állatok című műsora várja a közönséget. Vasárnap az Apacuga koncerttel indul a nap, a hétvégét pedig a Kiskalász zenekar koncertje zárja. Az idei év különleges programja a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás lesz, mely a gyermekek fantáziájából szövődő közös mesében születik majd meg. Szent Háromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária remetei szűzanyag egyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária remetei kisboldogasszony bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szent Háromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. A pápai jogú egyesületek és mozgalmak vezetőinek május 21-22-én a Vatikánban tartott találkozóján az Európai Útmutatók és Cserkészek Nemzetközi Szövetségének képviselői meghívták Leó pápát a 2027-es Eurogem nemzetközi táborba, írja a Magyar Kurír. A kétnapos találkozón mintegy 180-an vettek részt. A gazdag program a konferenciák mellett kötetlen beszélgetéseket, a vatikáni kertekben mondott rózsafűzér imádságot és a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisét foglalta magába. Leó pápa személyesen is köszöntötte a résztvevőket, és mindegyikükkel kezet is fogott. Nathalie Flama pedig átadta a pápának a szövetségek hivatalos meghívását a következő Eurogemre, melyet 10 évente rendeznek meg. A 2027-es nemzetközi cserkésztábort augusztus 1 és 9-e között tartják az olasz Alpokban fekvő Ampezzóban. A tábor védőszentje Pier Giorgio Frassati lesz. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

Napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között. Jó illatú áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta étel áldozatot a nevemnek. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura.

0: Kérleljük meg, testvérek, Jézus Krisztust, az élet kenyerét, és örvendezve mondjuk, boldog, aki országodban a kenyérből eszik. Krisztus, az új és örök szövetség főpapja, aki az atyának tökéletes áldozatot mutattál be a kereszt oltárán, taníts meg veled együtt bemutatni ezt az áldozatot.
1: Boldog, aki országodban a kenyérből eszik.
0: Krisztus, békesség és igazságosság királya, aki áldozatod jeléül a kenyeret és a bort rendelted, részesíts minket is áldozatodból.
1: Boldog, aki országodban a kenyérből eszik.
0: Krisztus, a mennyei atya igaz imádója, akinek tiszta áldozatát napkelettől napnyugatig mindenütt bemutatja az egyház, egyesíts titokzatos testedben mindazokat, akiket az egy kenyérrel táplálsz.
1: Boldog, aki országodban a kenyérből eszik.
0: Krisztus, mennyből alászállott kenyér, aki egyházadat testeddel és véreddel élteted, segíts, hogy ennek az ételnek az erejéből lankadatlanul haladjunk előre életünk útján.
1: Boldog, aki országodban a kenyérből eszik.
0: Krisztus, áldozati lakománk láthatatlan vendége, aki az ajtóban állsz és kopogtatsz, jöjj be hozzánk, hogy velünk egyél, mi meg veled.
1: Boldog, aki országodban a kenyérből eszik.

0: Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kénszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szerdai adásunk tartalmából.

Leópápak a tekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. 14. Leó a missziós művekhez. Krisztus a békefejedelme szeretetét hirdessék a világban. Közé tették Leópápa júniusi ima szándékát, amely a sport értékeiért szól.

0: Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. Június 1. szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak elemzését. A liturgia megújításával foglalkozó Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció alapján.
1: Vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
0: Ezúttal a Szent Liturgia olyan alapvető részeiről elmélkedett, mint a szertartás, a jel és a szimbólum. Hagyjuk, hogy neveljen minket a liturgia szertartása, annak ritmusa, érezve a keresztségben kapott ajándékot, ami Krisztusban új életet adott nekünk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük, írja Lukács evangéliuma. A II. Vatikáni zsinat, felhasználva a liturgikus mozgalom értékes munkájának gyümölcsét, segített újra fölfedeznünk egy nagyon élő igazságot az ősegyház és az atyák tanításának tárházából, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. A keresztény liturgia szertartásai nem a szentségi misztérium külsőségét jelentik, nem önkényes ceremóniák együttesét, hanem az egyház közvetítő szerepét, amelyen keresztül az isteni ajándék elér hozzánk. Éppen ezért a zsinat arra szólít, hogy értsük meg a misztérium fideit, a hit misztériumát, mely a liturgiában végbe megy a szertartásokon és az imádságokon keresztül.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: A szertartás ad formát a liturgikus cselekménynek és rajta keresztül az életünknek, mivel olyan lelki érzékenységet kelt bennünk, amellyel képesek leszünk megízlelni Isten jelenlétét Jézus Krisztus által. Ez természetesen úgy nem megy végbe, ha kívülállók vagy néma szemlélők maradunk a liturgián, hanem csak úgy, ha teljes valónkkal részt veszünk benne, testben, szellemünkkel és szívünkben egyaránt, az Úr parancsának engedelmeskedve. A szent szertartáson keresztül felkészülünk Isten igéjének meghallgatására, a hálaadásra és a szentségimádásra, a testvéri osztozásra és az egyházi szeretet közösségre. Rájövünk, hogy egy sokarcú gyülekezet vagyunk, melyet ugyanaz a hit gyűjt egybe. A szertartás egy sor jól meghatározott gesztus és ima egymás utániságába von be minket, mely olykor ellenkezhet a spontán egyéni törekvéseinkkel. A logikája azonban nem a szabadság megzabolázása sémák formájában. Éppen ellenkezőleg, a maga fenkölt, józan ritmusával a szertartás megszakítja a frenetikus tevékenységet,

0: mai. Ahogy a zsinat megállapítja, a liturgiában érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését. A katolikus egyház katekizmusa elmélyíti ezeknek a jeleknek az értékét és emlékeztet. A szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. Jelentésük az üdvösség isteni pedagógiája szerint a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik. Az Ószövetség eseményeiben nyer körülírást, és Krisztus személyében és művében egészen napfényre kerül. A Szent Atya így folytatta gondolatmenetét. Emblematikus a vízjele. A teremtés kezdeteitől az özönvízig, a Vörös-tengeren való átkeléstől a Jordánig, egészen a Krisztus oldalából fakadó vízig, mely a halálában és feltámadásában való merítkezés szentségi jele lesz. A jel és a szimbólum kifejezéseket gyakran rokonértelmű szóként használják. Valójában a jel akkor szimbolikus, amikor képes nem csak egy eszményre utalni, hanem egy jelentéssel és értékekkel teli egész rendszerre. Így például, amikor szentelt vízzel vagyunk meghintve, feléled bennünk a keresztséggel kapott ajándékunk tudata, és az, hogy csatlakoztunk a Krisztusban való új élethez.
1: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni, più semplici e comuni.
0: Másodszorban a szimbólumoknak lényegében gyakorlati jellegük van, mivel mindenek előtt cselekvések. Lehetnek egyszerűek és közösségiek, mint a letérdelés és a béke jobb nyújtása, vagy felelősségteljesebbek, mint minden szentség alkotó elemei. Ezen felül pedig a szimbólumoknak egyedi, performatív és átalakító dimenziójuk van, mind az anyagi alkotó elemeik felé, mind azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele, mivel hozzátartozást kelt, megérinti a szívet és az elmét, hiteles egyházi kapcsolatokat hozva létre. Az Isten népe liturgikus képzéséről szóló Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa magáévá tette Romano Guardini egy kijelentését, miszerint a liturgikus képzés munkájának első feladata rajzolódik ki előttünk, az embernek újra képessé kell válnia a szimbólumok érzékelésére. Leó pápa megállapította. Szükségünk van rá, hogy hagyjuk magunkat nevelni a liturgia szertartásai által. Finom kézzel és önkényesség nélkül ápolva ünnepléseink szépségét, felvállalva a hiteles misztagógiát, a hit titkaiba való beavatást.
1: L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio.
0: Az élő és ájtatos liturgia megtapasztalása, ha az megfelelő misztagógiai hitoktatással párosul, a legjobb erőforrás arra, hogy mindenkit nyitottá tegyen az Istennel való találkozásra, mely a megtestesülés logikájában csak az egész ember test és lélek bevonásával jöhet létre, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. A Szent Atya június 1-én, hétfőn délelőtt kialgatáson fogadta a pápai missziós művek közgyűlésének 150 tagját. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettségre buzdította őket a világnak ebben az új missziós korszakában.
4: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October is World Mission Sunday, by my predecessor, Pope Pius.

0: Idén van a hitterjesztés pápai művének kérésére a 11. Pius pápa által megalapított missziós világnap 100. évfordulója, amelyet október utolsó előtti vasárnapján tartanak, emlékeztetett Leó pápa beszéde kezdetén. Azóta ezt a napot az imádságnak, az emlékedésnek és az egyház evangelizációs küldetéséhez való hozzájárulásnak szentelik, főként azokon a területeken, ahol az evangélium hirdetése még csak most kezdődött, és ahol az egyház még fiatal. A Szent Atya azt kéri a régebbi, immár megszilárdult egyházaktól, hogy továbbra is csatlakozzanak az egész egyház missziós küldetéséhez. A missziós világnapon összegyűjtött adományok révén a hitterjesztés pápai műve biztosítani tudja az illetékességéhez tartozó 1130 egyházkerület missziós támogatását a szükséges egyházi infrastruktúra kiépítésében és a különböző missziós szolgálatok támogatásában. Idén van továbbá a Pápai Missziós Unió megalapításának 110. évfordulója, amely Boldog Paolo Manna kezdeményezésére született, és amelyet Szent VI. Pál a többi pápai missziós művek lelkének nevezett. Leó pápa arra buzdítja a közgyűlés tagjait, hogy vegyenek részt abban a küldetésben, amely minden megkeresztelt körében előmozdítja az egyre buzgóbb missziós lelkiséget és az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettséget ebben az új missziós korban. Az is gondviselésszerű, folytatta a pápa, hogy idén, szeptember 24-én az USA Missouri állambeli St. Louis városában boldoga avatják a pápai missziós társaságok egyik legismertebb országos igazgatóját, Fulton Sheen érseket, aki a hit, remény és szeretet világító tornya volt, és aki műsoraival évtizedekig evangelizált a rádión és a tévén keresztül. Leó pápa maga is tanúja volt egykor Fulton atya evangelizációjának. Adásai milliókhoz juttatták el az evangélium reménységét, kezdeményezései és erőfeszítései pedig hatalmas lelki és anyagi segítséget nyújtottak az egyháznak az első evangelizáció területein. Az új boldog legyen példakép a pápai missziós művek minden országos és egyházmegyei igazgatója számára szerte a világon, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet egyre inkább jellemez a megosztottság, a háború és a nemzetek, valamint népek közötti konfliktusok sora, a négy pápai missziós társaság, amelyek az evangelizációs dikasztériumra, valamint az első evangelizációs szekcióra és az új részegyházakra vannak bízva, értékes szolgálatot tesznek az egyház küldetésének, hogy hirdessék Krisztust, a béke fejedelmét és az isteni szeretet megtestesült kinyilatkoztatását az emberiség iránt.
1: In this regard, the Pontifical Mission Society of the Holy Childhood carries out a particularly precious mission by bringing the light of faith and the consolation of Christian charity to children throughout the world.
0: Ebben a tekintetben a Szent Gyermekség Pápai Missziós Társasága különösen értékes küldetést lát el azzal, hogy a hit fényét és a keresztény szeretet vigasztalását viszi el a gyermekekhez, szerte a világon, különösen a gyűlölet és az erőszak sújtotta a régiókban. Ugyanilyen fontos a Szent Péter apostol pápai missziós társasága, amely elősegítést támogatja az őshonos papság és a szerzetesek képzését az első evangelizáció területein. Sok helyen a társaság támogatása nélkül a szeminaristáknak és a noviciusoknak nem lennének meg a szükséges eszközei az emberi, lelki és lelkipásztori képzésükhöz. Az idei missziós világnap témája, az egy Krisztusban egyesülve a küldetésben, a hívők egységét emeli ki a 100. évforduló összefüggésében. Az egyház minden tagját a Krisztusban való mélyebb közösségre és az ő isteni szeretet küldetésében való teljesebb egységre hívja. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy tartsák szem előtt ezt a tanítást, éljék a Krisztusra összpontosító egység és közösség hiteles lelkiségét, és mozdítsák elő azt a hívek között végzett tevékenységükkel. Beszéde végén a Szent Atya Isten anyja, Szűz Mária, a misszió királynője anyai közbenjárására bízta őket és missziós szolgálatukat.

0: Leópápa június íma szándéka a sport értékeiért. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozza pápával című videót, amelyet a pápa a világméretű imahálózata készít. Imájában Leópápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A pápa a világméretű imahálózata egy 1844-ben ima apostolságként létrehozott pápai mű, amelyet a Jézus társaságára bíztak. 2020. decemberében Ferenc pápa a vatikáni alapítvány rangjára emelte, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkotva, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat Isten küldetésére készen éljék. Az imahálózat küldetésének középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyekkel tagjait arra kéri, hogy összpontosítsanak az emberiség és az egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra. Leó pápa imája júniusban így hangzik.
1: Lord of life, we thank you for the gift of sport.
0: Életünk ura, köszönjük neked a sport ajándékát, azokat, akik testük edzésével megdicsőítik Istent, a pályán született barátságokat és a csapatjáték örömét. Arra tanítasz bennünket, hogy a játékhoz hasonlóan senki sem üdvözül egyedül. Szükségünk van a másikra, a növekedésünkhöz, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, hogy leküzdjük a korlátainkat, és hogy együtt tudjuk megünnepelni a győzelmünket.
1: We ask that sport may always be a school of fraternity, not of empty rivalry.
0: Kérünk, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne üres vetélkedés, a találkozás helye nem a kizárásé, a béke útja nem az erőszaké. Mindazok, akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt a közös nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti az embereket, és elhinti a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés magvait. Uram Jézus, váljon minden sport a veled való élet példabeszédévé, ahol örömmel és teljes erőbedobással dolgoznak, ahol alázattal fogadják el a vereséget és hálával a győzelmet, amit a feltámadásodban te magad kínálsz nekünk.
1: May your spirit never be lacking in us, making us one team, united with you.
0: Soha ne hiányozzon a szent lelked belőlünk, formáljon bennünket olyan csapattá, amely veled egyesült, hogy szeretett közösséget és testvériséget tudjunk építeni ebben a világban. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Ünnepi könyvhét. A Mária Rádió negyedik éve tartó műsorsorozatának egyik gyümölcse az ünnepi könyvhéten a Püski Kiadó gondozásában megjelenő Hit a művészetekben című könyv, mely az első évad 12 művész nagyságának, Piti Katalin operaénekes, Madarasi István ötvös szobrászművész, Weber Marianne jelmeztervező, Pártai Lilla balettművész koreográfus, Medvecki Ádám karmester, Székely László díszlet látványtervező, Vásári Tamás zongoraművész karmester, Kókai Krisztina textil grafikus művész, Sümegi Eszter operaénekes, Császár Angela színművész, Eperjes Károly színművész és Tokodi Ilona operaénekes életművét, teremtő sugallta alkotásait, hitét, Isten áldotta tehetségét mutatja be, színes fényképekkel illusztrálva. Megtisztelő büszkeség tölti el a műsor szerkesztőt és segítőit, hogy riportjaikban felvállalt missziójukat támogatva dr. Erdő Péter bíboros, prímás érsek úr vállalta a könyv fővédnökségét, valamint Steinbach József úr, a református egyház püspök elnöke is támogatta a 20 éves fennállását épp az idén ünneplő Mária Rádióban elindult küldetést. Az ünnepi könyvhéten, mely június 11-e és 14-e között lesz a Vígadó téren, a püspöki kiadó pavilonjánál a művészekkel személyesen is találkozhatnak, akik dedikálják a Hit a művészetekben könyvet. Filmvetítés. Az avilai Nagy Szent Terész plébánia hirdeti, hogy Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepén június 13-án este 19 óra 30 perckor Mária örök útja című film vetítésére kerül sor az alaksori hittanteremben. Utána pedig beszélgetés lesz a film alkotóival. A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak. Almád dialógus. A Mária Rádió 2023. januárjában azzal a céllal indította útjára az Almád dialógus elnevezésű lelki alkalmait Balatonalmádiban, a Ciszterci Rekreációs Központban, hogy feltöltődést nyújtson mindazoknak, akik a zaklatott hétköznapokból kiszakadásra, megnyugvásra, Isten kapcsolatuk elmélyítésére vágynak. Az Almád dialógus célja, hogy valódi párbeszéd, dialógus jöhessen létre a keresztények között és azon túl is. A tematika minden évben más, igazodva a Mária Rádió éves tematikájához. A 2026-os lelki gyakorlatok várható időpontjai. Június 12 és 14 között Magunk Franciscus Xavierus, az Isteni Ige Társaságától a meghívott vendég. A téma: misszió kincsek ajándékba. Szeptember 18 és 20-a között Mohos Gábor püspök lesz az előadó. Téma: személyes hivatás, a teremtő munkatársa vagy. Október 16 és 18 között Várcegi Asztrik, emeritus pannonhalmi főapát lesz a vendég. Téma: személyes boldogság, arany, ami fénylik. November 13 és 15 között P. György Alfred, kamilliánus tartományfőnök vezeti a lelki gyakorlatot. A téma: gyógyulás, ne cipeld tovább. December 4-e és 6-a között Marton Zsolt püspök tartja az idei utolsó alkalmat. A téma: szív, a benned lakó élet hangja. Nőket, férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk, tartsanak velünk, találkozzunk Balatonalmádiban.
3: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Pakisztáni gyermekek tanulását támogatja a Magyar Fokoláré Mozgalom. Az igazságos és tartós békéért fohászkodott 16. Leó pápa Szent Háromság vasárnapján. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára az Apostróf Eszterházi irodalmi verseny címmel, melyre keddtől augusztus 16-áig várják a jelentkező 9-11. Évfolyamos diákokat Magyarországról és a határon túlról, írja az MTI. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi Irodalmi Díj 2026 listájára jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a versenykiírásban szereplő módon. A benyújtás határideje 2026. augusztus 16. További információk az Eszterházi Magyarország Alapítvány weboldalon. Téglási Klára és Tóth Judit, a Fokoláré Mozgalom két tagja, 9 évvel ezelőtt csatlakozott a Dél-Pakisztánban működő szociális központ programjához, amelyben adományokat gyűjtenek a rászoruló gyermekek iskoláztatásához, írja a Fokoláré Mozgalom. Itthon a fokoláris pedagógusok kezdték meg a gyűjtést, de ma már sokan adakoznak a mozgalmon kívül is. Az adományokat kiküldik a pakisztáni központba, amely az adományoknak köszönhetően beiskoláztatja a jobb képességű, rászoruló, szegény keresztény és kaszton kívüli hindu, valamint muszlim gyermekeket. Biztosítják számukra a tanszert, az egyenruhát, cipőt, az étkeztetést, az orvosi ellátást is. A Magyar Fokoláré Közösség minden évben hálaadó szentmisét szervez az adománygyűjtési időszakok végén. A mostani hálaadó szentmisét Nagy Károly plébános mutatta be a Tököli úti Rózsafűzér királynéja templomban. Szent Háromság vasárnapján Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak, adta hírül a Vatikáni Rádió. A pápa azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét, irányítsa döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. Ezen a vasárnapon ünnepelték a fájdalomcsillapítás napját 25. alkalommal Olaszországban, emlékeztetett a pápa, majd közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, és köszönettel fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. Leó pápa köszöntötte a római híveket és a nemzetközi zarándokok seregét, a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, a nagy számban jelenlévő lengyeleket, valamint a befogadás nevű váltófutás résztvevőit is.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

menj arra földre, amelyet mutatok neked. Nem találtam a helyemet, hogy most mit csinálják. Elkezdtem munkát keresni, itt próbálkoztam, ott próbálkoztam, és olyan, mint a falba ütköztem volna, és elkezdtem ezért imádkozni, hogy Uram, akkor most tényleg hogyan tovább, mit akarsz? És az Isten így szólt, és Ábrahám példája, ami nagyon betalált, főleg az a mondat, hogy menj arra földre, amelyet mutatok neked. Oké, de mi az? Akkor még egy konkrét hely nem volt, és rövid időn belül az unokatesóim Pécelen voltak albérletben, és az egyik unokatesóm férhez ment, úgyhogy így felszabadult a hely, és akkor így hoppá, aha, jöhetek ide, úgyhogy megdobbant a szívem rá, hogy na akkor tényleg ez az. Nyilván anyukámnak ezt elmondtam, hát ő aztán nem lelkesedett, meg apukám akkor még élt, nem lelkesedtek ezért, hogy hát hogy mehetnék, de nekem az Isten ezt mondta, nekem mennem kell, és ez így is volt. Ja, és ráadásul nem csak arra helyre mutatta, hanem azt is mondta Isten, hogy ez lesz nekem az ígéret földje. Lefordítva hétköznapi dolgokra, tehát hogy a társam itt van ezen a környéken, illetve a szolgálatom, meg a munkám. Oké. Így indultam el, hogy ez nekem az ígéret földje, és akkor szuper. És hát az első az hamar össze is jött, ugye májusban feljöttem, és a nyáron össze is ismerkedtem a leendőbeli feleségemmel, úgyhogy már szeptemberben meg is kértem a kezét.

0: Szép jó reggelt kívánunk a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Ez itt a Napindító magazin. Köszönti Önöket a két műsorvezető.
1: Németh Petra.
0: És Szabó Ildikó.
1: És hát szeretnénk elmagyarázni a kedves hallgatóknak, hogy első csütörtök lévén miért nem Farkas István lupuszatya van Ildi mellett. Azért vagyok itt most, mert lupuszatya Rómában van. Tegnap este mutatták be a Római Magyar Akadémián a Mária örök útjai című filmet. Ezt már tavaly ősz óta vetítik a hazai mozik. Több ezren láthatták ezt a különleges alkotást. Egyébként a filmet, még aki nem látta, megtekintheti Budapesten, a Mamut 2 moziban, ezen a vasárnap, tehát június 7-én délben. Úgyhogy lupuszatyát, hát kicsi az esély, hogy hallgat minket, de ezúton is szeretettel üdvözöljük.
0: Igen, igen, innen a stúdióból is üdvözöljük lupuszatyát, és nagyon irigykedünk, hogy ő most Rómában, az örökvárosban van.
1: És arra még szeretnénk utalni, hogy 7 és 8 között nőies napindítónk lesz, csupa női résztvevővel, úgyhogy köszönjük Prószéki Anna Máriának és a technikusunknak, hogy itt van, és hogy segíti a műsor létrejöttét. Június 4-e van, Bulcsú napja. Szeretettel köszöntjük a bulcsúkat, és ezen a napon ünnepli születésnapját Szabó T. Anna, magyar költő, műfordító. És még két valakiről szeretnénk megemlékezni, akik már nincsenek közöttünk, de szintén ezen a napon jöttek a világra. Kozma Imre atya, ő volt ugye a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója. Ő 1940-ben született, és 2 évvel ezelőtt hunyt el. És szintén ezen a napon született 1946-ban Halmos Béla, magyar Széchenyi díjas népzenész, népzenekutató, hegedű tanár. És ugye egy szomorú évforduló is van ma. 1920-ban ezen a napon írták alá Versailles-ban, a nagy Trianon palotában a trianoni békediktátumot. Ennek következtében hazánk területének több mint 2/3-át elvesztette, és a magyarság 1/3-a került így az ország határokon kívül. 2010 óta ez a Nemzeti Összetartozás napja. Úgyhogy a mai nap során számos műsorunk fog ehhez kötődni. És csak egy érdekességet is még szeretnék megosztani. 1917-ben első alkalommal adták át ezen a napon a Pulitzer díjat a Columbia Egyetemen. Ugye ehhez azért is kötődünk, mert Pulitzer József, amerikai újságíró alapította ezt a díjat, és ő magyar származású volt. Úgyhogy Isten éltesse a születésnaposokat, névnaposokat, illetve azokat, akik bármilyen évfordulót ünnepelnek ezen a mai napon. És rá is térünk a napi evangéliumra.
0: Igen, így van. Következik a nap evangéliuma Szent Márk könyvéből. A legfőbb parancsolat Isten és embertársaink szeretete. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael, az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második, hasonló ehhez. Szerest fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta. Valóban, jól mondtad, mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót, nem jársz messze Isten országától. Ezek után több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi. Most pedig a napi evangéliumot értelmezni Móroc Tamás atya fog segítségünkre lenni ebben, a Bodajki Segítő Szűz Mária kegyhely igazgatója.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Tamás atya.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Minden atyámban szeretettel Köszöntelek benneteket, és köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is.
0: Hát Tamás atya, azt halljuk Jézustól az evangéliumban, hogy az első a parancsok közül, hogy szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. És az lenne az első kérdésem hozzád, ami felmerült bennem az evangélium olvasására, hogy lehet ezt így, hogy parancsra szeretni?
2: Igen, ez egy jogos kérdésre lehet a modern embernek, hogy parancsolhatja meg az Isten a szeretetet. Kicsit talán messzebb kell menni, hogy ezt megértsük, hiszen Jézus ezt a Újszövetség parancsolatát folytatja akkor, amikor az Újszövetség vacsorájának megkötésekor is azt mondja, hogy megparancsolom nektek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ugye egy kicsit, ha visszamegyünk az Ószövetségbe, akkor azt látjuk, hogy a Tórában a zsidó hagyomány szerint 613 parancsot tartottak számon, 365 tiltó parancsot és 248 pozitív parancsot, és parancsolatok kapcsán azt élhette meg Izrael, amit azt gondolom, hogy ha jól értelmezzük, akkor mi is megélhetünk, hogy amikor egy gyermeknek az édesapja, édesanyja elmondja, hogy hogyan kell élni, és hogy itt a parancsolat az sokkal inkább arról szól, hogy hogyan helyes élni, mi a jó és mi a rossz. Itt tanító nevelő célzattal találkozunk, amely hát az egész életre kiterjedt is. De nem véletlenül kérdezi az írás tudó, hogy hát ebből a rengeteg parancsból, amelynek a legegyszerűbb, vagy a leghétköznapi dolgait is nagyon szigorúan próbálták betartani, szinte már túlzóan, ebből melyiket a legfontosabb megtartani, és akkor ha azt megtartod, akkor ugye az összes többi parancsolatot is tulajdonképpen meg tudod tartani. Hogy mondjam el itt még azt a gondolatot az elején, hogy amikor ferences diákok voltunk Esztergomban, egy nagyon érdekes mondat fogadott bennünket minden nap a kollégium, vagy hát maga az intézménynek a bejáratánál, amikor bejöttünk a portánál, és a lépcsőházzal szemben volt egy régi tabló, ahol az iskola bemutatta egy kicsit önmagát, és ott volt egy Szent Ágoston idézet, amely nagyon érdekes, és nagyon könnyen félre is érthető, de mégiscsak jól leírja ezt a helyzetet. A Szent Ágostontól azt idézte az iskola, és ezzel fogadott bennünket, szeress és tégy, amit akarsz. Valami hasonló érzésem van a mai evangéliummal kapcsolatban is, hogyha az emberben megvan az Isten és az ember szeretet, akkor rossz dolgokat nem fog tudni tenni. És azért itt még visszatérve erre a kérdésre, hogy a parancsolat miért fontos. Hát pontosan azért fontos, mert az Isten nevel bennünket, gyermekeként kezel, és ebben a gyermeki létben, amelyben az embernek szüksége van tanítóra, szüksége van atyára, mesterre, ebben a parancsolat nem egy radikalizmust jelent, hanem sokkal inkább egy féltést, egy védelmet, mert hát egy édesapa sem mondhatja azt a gyermekének, kérlek, hogy ne nyújj bele a konnektorba, hanem megtiltom, hogy benyúj, és mondjuk a konnektorba, hogy ne vágjon az áram, kicsit talán sarkos a példa, de abból a szempontból értjük, hogy itt a parancs az rólunk szól, és nekünk szól, miattunk van parancsként.
0: Igen, így van. És például, hogyha nem ő van az életünk középpontjában, nem az Isten szeretet, nem az ő lénye, akkor az ő helyét a szívünkben be fogja tölteni valami, valaki más?
2: Én azt tapasztaltam, hogy az ember úgy lett megalkotva, úgy is, Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy bennünk van az a vágy, vagy az a létforma, hogy az ember valamit, vagy valakit szeretni fog. És hogy ez nem az Isten, akkor azt valami más fogja betölteni. Úgyhogy picit még visszatérve a mai evangéliumra, hogy itt Jézus összekapcsolja a második törvénykönyv 6. fejezetének legfőbb parancsát, az Isten szeretetet, a Leviták könyvében olvasható, 19. fejezetben olvasható ember szeretettel, a felebaráti szeretettel. És az azért volt egy kicsit új, mert ezt hozta el Jézus nekünk, hogy nem lehet az Istent úgy szeretni, hogyha nem szeretjük embertársunkat. Nem lehet Isten tiszteletünk helyes, hogyha az embertársaink felé ez nem mutatkozik meg. És ugye maga János a leverében írja például ugye az Újszövetség utolsó könyveiként, aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent sem, akit nem lát. Illetve azért Jézus nagyon sokszor azonosítja magát, tehát önmagát azonosítja a szegénnyel, az elesettel, a gyengével, és ugye ez azt a nagy ítélet majd, hogy megtettetek-e mindent, amiben én voltam ott a földön, én voltam a börtönben, stb. Tehát, hogy szerintem a nagy érdekesség ennek, hogy nagyon sok emberben ott a jó dolog, a vágy arra, hogy segítsen, és nagyon szép, amikor felismerjük, hogy a vallásosságunk, a kereszténységünk, a hitünk valahol ott forr össze, hogy az ember Istenért segít a másikon, Istent látja meg a másikban, Isten szereti a másikban. Könnyebb is lesz egyébként a másikat szeretni, hogyha a Krisztus arca kirajzolódik a másikon az embernek, és így találja meg a másikban a jó Istent, könnyebb is lesz szeretni a világban. De visszatérve a kérdésre, hogy igen, azt tapasztalom, hogyha az ember nem mást szeret, tehát nem másik embert, nem a felbarátját szereti, akkor elkezdi önmagát szeretni. És ugye ez az önzésnek az a szörnyű csapdája, vagy kelepcéje, hogy az ember állandóan magának akar jót, magának keresi a jót. És hogy Isten így alkotott meg bennünket, hogy magunknak keressük a jót, csak ezt nem a másikban találjuk meg, nem a másik lesz ennek a forrása, akkor egy börtönbe kerülünk saját magunknak a szörnyű börtönébe.
0: Az önzésünk börtönébe.
2: Igen. És tényleg szép ebben az evangéliumban, hogy egy picit, ha még szabad a helyszínről, meg a helyzetről, hogy itt már Jézus bevonul Jeruzsálembe. Itt tulajdonképpen az áldozat, vagy az élet áldozata előtti utolsó napokban van, ahol egyébként elkezdik megkérdezni, felkérdezni, nem is tudom, hogy szoktuk ma ezt ugye mondani, ezeket a szavakat, és próbálják őt kelepcébe vinni, és itt pont nem erről van szó, itt úgy tűnik, hogy egy őszinte kérdése van egy hírástudónak, aki tényleg keresi az igazságot, hogy most akkor hogyan kell élni, akkor mondd meg te, ha te magadat mesternek tartod, aki az atyától jöttél, akkor mondd meg, hogy mi a jó. És ugye Jézus tulajdonképpen hát itt kinyilatkoztat az Ószövetséget, amit majd az utolsó vacsorán nem sokkal eznek az evangéliumnak a részeként fogja ugye újra elmondani, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Én leszek a minta, hogy hogyan kell Istent és embert szeretni.
0: Köszönjük szépen, Tamás atya, a gondolataidat a mai napi evangéliumról, eltesszük ezt is a képzeletbeli tarisznyánkba, és ezzel vágunk neki a napnak. Nagyon szép, áldott napot kívánunk neked.
2: Én is mindenkinek, és köszönöm, és Isten éltesse a hölgyeket, jó volt hallani, hogy ma dolgoztatok, meg tudtam, amit Leó pápa, ugye tegnap, ha jól emlékszem, kinevezett a dikasztérium élére is egy kommunikációs dikasztérium élére és hölgyet, úgyhogy ez nagyon szép irány, és gratulálok ehhez a munkához, Isten éltessen benneteket, és minden kedves rádióhallgatót.
0: Ó, köszönjük. Nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat.
1: Jó lenne azt mondani, hogy a tegnapi hírre reagálva vagyunk itt most. Igazából hamarosan elárulok, hogy nem is hárman, hanem négyen vagyunk itt, hölgyek, úgyhogy köszönjük szépen, Tamás, hogy a köszöntésedet.
2: Elkonferáltam, csak ez kijött. Minden jót kívánok, és Isten áldjon minden kedves rádióhallgatót is. Szép napot kívánok.
0: Köszönjük, viszont kívánjuk mi is neked. Móroc Tamás atyát, a Bodajki segítő Szűz Mária kegyhely igazgatóját hallották. Most pedig a nap evangéliuma után zenélünk egyet, egy keresztény dicsőítő éneket hallhatunk, Találkozni jöttem veled, Istenem, címmel.

0: Szép jó reggelt kívánunk a napindító hallgatóinak, akik most kapcsolódtak be hozzánk. Köszönti önöket a két műsorvezető, Németh Petra és Szabó Ildikó. És sok szeretettel üdvözöljük a stúdióban kedves vendégünket, aki itt lesz ma velünk egészen 8 óráig, Bajzát Mária, mesepedagógust és a Népmese Kincstár sorozat alkotó szerzőjét. Sok szeretettel köszöntünk Mária itt a stúdiónkban.
1: Köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: És ma Máriával a mesékről, a mesék csodás világáról, a mesék üzenetéről, tanításáról fogunk beszélgetni. Hát az, hogy mesepedagógus, ez nem egy szokványos foglalkozás, már ez is olyan mesésen hangzik. Hogyan találtál rá a mesékre? Vagy kérdezhetném úgy is, hogy a mesék hogyan találtak rád?
1: Egészen kicsi gyerekkoromtól kezdve akartam pedagógus lenni. És amikor pedagógus lettem, akkor nagyon nehezen boldogultam a gyerekekkel, és kerestem azokat az eszközöket, amelyek segítségével valódi utat, hidat tudok építeni köztem a gyerekek és a tananyag között. És teljesen véletlenül találtam a mesére, és egyszer csak arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen egy varázseszköz van a kezemben. És attól a pillanattól kezdve, hogy meséltem, a tantárgyaim is érdekesebbek lettek a gyerekeknek, és kialakult közöttünk egy olyan bizalmi híd, abból adódóan, hogy pedagógusként mesélővé váltam, ők pedig diákból mesehallgatóvá váltak. Megteremtődött közöttünk egy olyan intim, bizalmi tér, egy olyan varázskör, amiben aztán egészen különleges utakra tudtam hívni a diákjaimat, és ez a különleges bizalmi kapcsolat és emberi kapcsolat, ami mesélő és mesehallgatók között meg tudott teremtődni, ez gyakorlatilag az iskola minden pillanatában segítette a pedagógiai munkámat.
0: Tehát a mesékkel meg tudtad szelídíteni a gyerekeket? A rakoncátlan kis
1: Igen, meg tudtam ragadni, igen. Meg tudtam ragadni a figyelmüket, tudtam valódi kapcsolatot teremteni, elkezdtünk tudni közösen történeteket, saját történeteket is alkotni, azáltal, hogy kaptak történeti mintákat, kaptak a mesehősökön keresztül példákat arra, hogy hogyan működik jól az ember, és hogyan működik akkor, amikor nem tartja be tulajdonképpen azokat az egyetemes szabályokat, amelyeknek a segítségével hőssé válhat a saját életében, és elérheti a céljait.
0: Mm. És melyik korosztálynál kezdted a mesék bevezetését a tanításba?
1: Akkoriban éppen felsősöket tanítottam, tehát ráadásul 7.-8. egy kicsi faluban, és...
0: Nem egy könnyű korosztály.
1: Hát egyáltalán nem. Egyáltalán nem. És mégis az volt az alapélményem, hogy a 13-14 éves gyerekek is szomjazzák a történeteket. Történetészségük van. Az a fajta figyelem, amit történetmesélés közben ad az egyik ember a másik embernek, az egy nagyon különleges teret teremt, kinn is és benn is.
2: És minden tantárnál bevethetőek a történetek? Tehát nekem például a matek jut eszembe, vagy a fizika? Mert ugye egy irodalomórán könnyű elképzelni.
1: Most már azt tudom mondani, most már ez az én pályakezdésem a múlt évezredben volt sajnos, és most már azt tudom mondani, hogy 35 éve mondok mesét gyerekeknek.
2: Hála Istennek!
1: És igen, és nagyon, nagyon sokféle módon lehet a mesét használni. Ugyanúgy lehet használni a mesét matematika órán, mint fizika órán. Nem tudom, hogy ezt itt szabad-e mondani, de évek óta van egy fantasztikus programunk a Richterrel, ahol természettudományos meséket írnak gyerekek mesepályázaton, és a kémiához, a biológiához, a matematikához, a fizikához, a földrajzhoz kapcsolódó tudományos történeteket alkotnak, És ezeknek mindig megtalálom a népmesei alapját is egyébként. Tehát mindig találok olyan motívumot, amit a világ népmese kincse őriz.
2: Fantasztikus.
0: És mese írással is foglalkozol? Meséket is írsz?
1: Nem írok meséket, illetve egy kivétellel egyszer írtam egy mesét, egy karácsonyi mesét a kisfiammal, tehát ott sem egyedül alkottam.
0: Igen.
1: Népmesékkel dolgozom, a világ népmese kincstárát használom, 2399 féle népmese van, és annak 100 000-nyi változata a világban, és ezeket a történeteket szoktam használni a munkámban, és a könyvsorozatom egyik részében az ismeretterjesztő szövegeket írom én a különböző mesékhez, a különböző témák kapcsán. Tehát ismeretterjesztő szövegeket írok inkább, illetve pedagógusoknak, gyerekekkel foglalkozó szakembereknek szakmai anyagokat elsősorban.
2: Mi választja a mesepedagógust a meseterapeutától?
1: A mesepedagógus a természetes fejlődés támogatásáért dolgozik, nevel, tanít, tudást
2: ad. Eszköz a mese.
1: Eszköz számunkra a mese, de varázseszköz. Nem didaktikus tananyag. Számomra a legijesztőbb feladat egy mesével szövegértést tanítani, és kitöltetni a munkafüzetet, és megkérdezni, hogy mi történt a mesében. A mesepedagógus mesél, játszik, énekel, mondókázik, és segíti a gyerek természetes fejlődését. A terapeuta gyógyít, ő egy hiányt, egy traumát, egy problémát orvosol tulajdonképpen a jól irányzott történetekkel, és általában pszichológus.
2: Közben indirekt módon könnyen válsz te is meseterapeutává, nem?
1: A mese egyik funkciója a szorongásoldás. Attól a pillanattól kezdve, hogy elmesélek egy mesét, a gyerek magára ismer a történetben, felismer egy helyzetet a történetben, ami vele is megtörtént, tulajdonképpen oldódnak a szorongásai. A mesének nagyon sokféle funkciója van, ugyanúgy szórakoztat, mint ahogy gyógyít, ugyanúgy tanít, mint ahogy serkenti a képzelet szárnyalását, vagy éppen bővíti a szókincset.
0: Tehát a mesék a lelket is gyógyítják, nem csak ismereteket, üzeneteket.
1: Pontosan, hogyha belegondoltok, Jézus példázatokkal tanított. És nem csak tanított, hanem nagyon sok esetben egy-egy példázatával gyógyított is. Azt kérdezi tőle János evangéliumában a tanítványok, hogy miért beszélsz példázatokban, és akkor azt feleli rá, hogy mert látván nem látnak, halván nem hallanak. Pontosan tudja, hogy narratíva kell az emberi agynak, és történet kell az emberi léleknek, mert könnyebben érted meg történeten keresztül azt, amit át akarsz adni, és a gyerek is könnyebben érti meg, bármiről is legyen szó, hogyha történetbe csomagolom.
2: Van esetleg kedvenc példázatod, amit Jézus mondott el a tanítványoknak?
1: Nekem nagyon sok olyan példázatom van. Az egyik például ez a János evangéliumában elhangzó párbeszéd, de nagyon sok olyan példázat van, aminek megtalálom a mesei párját. És megjelenik a mesében tulajdonképpen ugyanaz a történet, amikor lehajol és megszórja az útporával a beteget. Ennek nagyon sokféle népkultúrájában megvan a mesei párja. Van egy nagyon szép és nagyon megrendítő magyar népmese, az a címe, hogy a halál. És ott pedig a Jóisten leküldi Mihály arkangyalt a földre, akkoriban még ő viszi el a lelkeket, és azt kéri, hogy hozzon el egy özvegyasszonyt a földről, aki éppen két aranyhajú fiacskát szoptat. És akkor leszáll Mihály arkangyal a föld, és látja az anyát a két gyermekét szoptatni, és azt mondja, hogy én nem viszem el ezt az asszonyt. Hát itt van neki két aranyhajú fiacska. És visszamegy a Jóistenhez, aki azt mondja neki, hogy hol az asszony. Mihály arkangyal elmondja, hogy mi történt, hogy ott volt két aranyhajú fiacska, és akkor azt mondja a Jóisten Mihály arkangyalnak, hogy most akkor szálljál le a tengernek a legmélyére, és ott a legmélyebb árokban találsz egy aprócska kicsi kavicsot. Hozd azt föl nekem. És akkor fölhozza az arkangyal a kavicsot, ketté törje a Jóisten, és azt mondja, hogy látod, itt van ebben a szalmaszál, és ebben a szalmaszálban van egy kicsike féreg, és én még arról is tudok. Hát hogy hihetette azt, hogy én azzal, hogy azt mondtam neked, hogy hozd fel azt az asszonyt ide hozzám az égbe, nekem nincs tervem azzal a két fiacskával. És hosszú történeten keresztül, utána szolgál Mihály arkangyal jó néhány évtizedet a földön, és meglátja, hogy mi volt a terve a Jóistennek. És számtalan ilyen történetet tudok hozni, aminek a párja megtalálható a Bibliában, az Új Szövetségben, vagy az Ószövetségben.
0: Tehát a mesék akkor ilyen nehéz témákat is érintenek, mint a halál, az özvegység, az árvai, árvává válni. Tehát ezek nagyon nehéz témák. És akkor a mesék ebben is segítenek, hogy ezekkel szembesüljünk, ezeket feldolgozzuk?
1: A mesék élethelyzeteket mutatnak be. Azokat a történeteket mesélik el, ami megtörtént valaha valakivel ezen a világon. Hogyha elkezdünk újra a mesék ősi mágikus nyelvén gondolkodni, akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen minden egyes történet egy valóságos pillanatot mesél el, ami bármelyikünkkel megtörténhet. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony, és annak a szegény asszonynak annyi gyereke volt, mint a rostalika. Olyan szegények voltak, mint a templom egere, csak minden második nap került ennivaló az asztalra. És abban a pillanatban, amikor ezt kimondom, akkor ti is pontosan tudjátok, hogy ez épp úgy mese, mint ahogy igaz. És számtalan, és minden mese egy élethelyzetet mesél el, csak elfelejtettük ezt a nyelvet, és akkor, amikor a mese, a népmese elindult a gyerekszobába 1812-14-ben Grimmék hatására, akkor elindult az a tévhit is, és már általánossá vált, hogy csak a gyerekeké a népmese, pedig nem.
0: Igen, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy csak a gyerekeknek íródnak a mesék, csak nekik szólnak.
1: A népmeséket nem is írták, hanem elkezdték mesélni ezeket a történeteket. Elkezdtek arról mesélni, hogy egyszer volt egy asszony, vagy egyszer volt egy király. Az meg olyan gazdag volt, ide figyeljetek, olyan gazdag, hogy annyi kincse volt, mint égen a csillag, annyi katonája, mint földön a fűszál, de mégis mindig szomorú volt, mert nem született gyerek. És akkor elkezdte mesélni a történetet arról, hogy mi történik. Vagy volt egy király, akinek az egyik szeme mindig sírt, a másik mindig nevetett. És ha belegondoltok, hány olyan gazdagot ismerünk, hány olyan gazdag embert, akinek mindenem megvan, de szomorú, mert nem született gyereke. Hány olyan embert ismerünk, akinek egyik szeme mindig sír, a másik mindig nevet. A mese képekben és szimbólumokban beszél, és pont amikor azt kérdezett, hogy mesél-e nehéz témákról, persze, csak sejembe csomagolja, szimbólumokba csomagolja, szimbolikus formában adja oda a gyereknek és a felnőttnek
0: is. Igen, igen. És mesélés közben vagy mesélés után kell ezt a szimbólumot megfejteni, vagy ezt mindenki magának bontja ki, ezt a gazdag szimbólumrendszert?
1: Ó, hát nekem ez egy nagyon sarkalatos témám, ez egy nagyon

0: fiatal férfi. Mindenkinek más üzenetet közvetít a történet, és másik rétegét tudja megtalálni a szövegnek.
1: Zenéljünk kicsit.
2: Zenéljünk. Egy szerelmi történetet fogunk most hallani, egy mesés szerelmi történetet dalban elmondva, következik a Deltától a Mese című szám.
3: Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: Na hát ebben a dalban szépen egymásra talált a mesebeli fiú és a mesebeli lány. Az életben is bárcsak mindig így történne.
2: Happy endeket szeretjük.
1: Igen. Mire tanítanak minket a mesék, a mesehősök? Mi a közös bennünk, a mi életünkben és a mesehősökében?
2: Kapcsolhatom a hallgatott számhoz is

0: és a ti végszavatokhoz, mert a mesében tévhit, hogy mindig egymást találnak, hogy mindig szerelemmel és hétországra szóló lakodalommal végződik a találkozás. Egyáltalán nem így van.
1: Ezek főleg a Disney mesék, nem? Ami mondjuk a mi generációnk talán felnőtt.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: De népmesék Disney, azért nem.
0: A Disney mesék is egyébként népmesei gyökerűek, de kiválasztották azokat, amiben happy end a történet vége, boldog vég van, hétországra szóló lakodalom. De nem mindig van a mesében boldog vég. A mesehősök abban hasonlítanak ránk, hogy pontosan olyanok, mint az ember. Nem abóvó hősök, nem az út elején hősök, hanem az útjuk során, a kiált próbák során válnak hőssé. És ami miatt én nagyon-nagyon fontosnak tartom a népmesét minden gyerek, minden ember, minden lélek életében, hogy megtanítanak bennünket arra, hogy az útnak a része a kudarc. Nem csak siker van, nem csak fényes diadal, hanem egy próba, két próba, három próba, hét próba. És van, amikor nyolcadjára is útnak kell indulni a bukások és a kudarcok után, és föl kell tudni állni. És azt üzeni a mesehőse, hogy ez akkor történhet meg, hogyha találsz szövetségeseket, ha tudsz együttműködni, ha tudsz kooperálni, hogyha tudsz kapcsolódni, és nem csak ahhoz, ami látható, hanem ahhoz is, ami láthatatlan, az éghez, a földhöz, a szélhez, az állathoz, az emberhez, mindennel kapcsolatot tudsz építeni. Úgy gondolom, hogy a népmesehőse, és csak egy hőse van a mesének, mindig csak egy, az példa lehet a 21. század ember számára is.
1: Akkor olvasunk egy mesét, és azt látjuk, hogy ugye, vagy nem tudom, elindult a királyfi, és mindenféle kihívásokkal néz szembe, és közben segítőkkel találkozik, hogy amikor ezt mi olvasuk, akkor ezeket a segítőket hol kell keresnünk, kívül vagy belül?
0: Hát mindenhol, tehát kinn is természetesen. Kinn is meg kell tanulnunk segítséget kérni, és ez sokaknak nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Ugyanakkor, ami kinn az benn is meg kell találnunk ugyanazokat a segítőket, ugyanazokat az erőforrásokat, meg kell találnunk azokat az iránytűket, a bennünk élő bölcs öreg asszonyt, aki tudja az utat, a bennünk élő bölcs öreg embert, a bennünk élő ravasz rókát, a bennünk élő halat, és mindenkit, aki egyébként segítőként feltűnik a mesében, egy lélek részként, egy erőforrásként magunkban is meg kell találnunk ahhoz, hogy ezen az úton az első, a második, harmadik próbálkozás után egyszer csak célba érjünk, és ezekkel a segítőkkel föl kell tudni venni a kapcsolatot.
2: Jé, ezt én is pont akartam kérdezni, hogy a mesék tele vannak archetípusokkal, a tündérkirálylánnyal, a vasórubábával, a boszorkánnyal, a rőzsétgyűjtő öregasszonnyal, a púpos öregemberrel, a koldussal, a királyfival, akkor ezek az archetípusok, ezek mind bennünk vannak, ezek mind mi vagyunk.
0: Lányok, itt ülünk most hárman, és mind a kettőtöknek bele tudok nézni a szemébe, sőt magamat is látom egy tükörben, és akkor most mind a kettőtöktől és magamtól is azt kérdezem, hogy láttátok-e már a saját boszorkány arcotokat?
1: Húha!
0: És nem hiszem, hogy valaki itt ebben a körben azt tudja mondani, hogy nem. És hát nem tudom, hogy már jó a rádióban lehet-e ilyet mondani, de én most mondok, mert hogyha most azt mondtátok, akkor most elmegyünk és szenté javatunk benneteket. Tehát itt földi létben mindenkiben ott lakik.
1: Hát ez a sötétség,
0: egy
1: nem?
0: Sötét
1: oldalunk.
0: Igen, de a boszorkány nem csak sötét. Aha. Tehát a boszorkánynak is többféle aha. oldala van. Tud életről és halálról, határvidéken járó erő. A boszorkány nagyon sokszor segít, nagyon sokszor csak tőle lehet megszerezni a kilenc lábú táltos paripát. Tehát nagyon sokféle erőt képvisel a boszorkány, de hogy mindegyikünkben ott van egy ilyen arc, ami a boszorkány arc, vagy mindegyikünkben lakik egy hétfejű sárkány. Sokszor nem hétfejű, hanem 99 fejű sárkány. És ez is nemtől, kortól, társadalmi státusztól függetlenül ott él bennünk. A kérdés az, és ettől válik a mesehős-mesehőssé, hogy meglépjük-e azt a minőséget, amikor ezek az erők egyrészt ezeket az erőket mi irányítjuk, és nem a sárkány és nem a boszorkány dominál bennünk.
2: Jó esetben.
0: Jó esetben. Igen, akkor válunk hőssé. Igen, ha nem ez dominál. Szelidebb a jól létet szolgál erők, de időnként ezeket az erőket is elő kell tudni venni. Tehát ezek az erők azért nagyon sokszor támogatják az életet. A sárkány is egy olyan erő, ami tulajdonképpen a legfőbb értéket a király kisasszonyt őrzi, és annak adja oda, az viheti el tőle, aki ezt az erőt le tudja győzni.
1: Még az jutott eszembe, hogy gyerekként, időnként egyes történeteknél zavart, hogy megjelent a gonosz. Hát mondom, milyen jó mese lett volna ez, hogyha valaki nem zavar bele. De hát aztán nyilván föl kellett ismernem, hogy egyrészt elég unalmasak lennének ezek a történetek, másrészt ilyen az élet, és hogy konfliktus, nehézség nélkül igazából nincs fejlődés. Hát ezt hogy látod?
0: A mese a valóságot írja le, és a valóság is dualitásra épül. Sötét fény, jó, rossz, öreg, fiatal, egészséges beteg, vidám, szomorú, és azért tudja nagyon jól támogatni a gyerek pszichés fejlődését, mert a gyerek is nagyon sokáig duálpárokba gondolkodik. Van jó barátom, és van aki rossz, van a jó óvónéni, meg van, aki nem a jó óvónéni. Tehát ebben a kettősségben nagyon egyszerűen tud tájékozódni egy darabig, majd egyszer csak elkezd árnyalatokba gondolkodni, és onnantól kezdve már a népmese, mint műfaj nem is lesz meghatározó. De egyébként pedig az egy nagyon fontos üzenete ezeknek a történeteknek, hogy az élet ilyen. Abban van jó, és van rossz, és azt üzenik, hogy ha hőssé válsz a saját életedben, akkor elérheted a jót, akkor megkapod a méltó jutalmadat, és ezt megkérdőjelezheti bárki, aki ezen a földön, és mondhatja azt, hogy ez csak a mesében van így, de mégiscsak jár az a fajta tudás, hogy az egyetemes rend ez lenne, vagy ez az egyetemes rend.
2: Tehát a mesék küzdeni tanítanak? Küzdeni, élni?
0: Élni.
2: Felülkerekedni?
0: Élni, küzdeni, jókedvűnek lenni, elviselni a szomorúságot, kiállni a próbát, kapcsolódni minden emberhez, minden fához, minden növényhez, segítséget kérni. Az élet minden aspektusát és minden lehetséges kihívását tulajdonképpen meg tudják mutatni ezek a történetek.
1: Hogyan jelenik meg Isten alakja a mesékben?
0: Van egy mesetípus, ami dedikáltan egy bizonyos része ennek a mesetípusnak, a legenda meséknek a teremtőről szól, és minden egyes kultúrában a különböző vallások istenei megjelennek ezekben a történetekben. A magyar legenda mesékben a leggyakrabban megjelenő alak maga a Jóisten, illetve Jézus és Szent Péter. És én nagyon szeretem, és nagyon sok Mária legendánk van. És én nagyon-nagyon szeretem ezeket a történeteket, mert abból a gondolkodásmódból születtek, amikor a régi ember még gyakorlatilag családtagnak érzi Jézust és Szent Pétert. Bármikor bekopogtathatnak az ajtón, bármikor vendégül lehet őket látni, bármikor meg lehet őket etetni, bármikor lehet velük találkozni, lehet tőlük kérni. Rengeteg humoros, kifejezetten vaskos történet is van a hagyományban ezekről a találkozásokról, de ami a legfontosabb, hogy mindig azt üzenik, hogy legyél éber, és legyél mindig jó, mert sosem tudod, hogy mikor kopogtat be hozzád a teremtő, vagy mikor kopogtat be hozzád Jézus vagy Szent Péter.
1: Nagyon szép emlékeztető.
2: Egyik előadásodon úgy fogalmaztál, hogy a mesék, a mesélés az híd az emberek között, nemzetek, vallási felekezetek között, egy közös nyelv, ami összeköt. Még pár percünk marad csak a hírpercekig. Kérlek, mondd el nekünk, hogy neked mi a küldetésed, hogy te is egy ilyen hídépítő ember vagy a meséléssel, a mesékkel?
0: Hát igyekszem, hát nagyon törekszem rá, hogy az legyek. Nagyon fontos nekem, hogy a 21. századi gyerekek úgy nőhessenek föl, hogy élőszavas történeteket kaphassanak egy másik élő embertől. Amikor valaki mesél, akkor odaadja a teljes figyelmét. Ez az egyik nagyon fontos dolog számomra, és mivel a családok kétharmada egyáltalán nem mesél a 3-10 éves gyerekeknek, ezért ez nagyon sokszor a pedagógusok küldetése. És az én küldetésem ehhez is kapcsolódik, hogy pedagógusokat tanítok arra, hogy minden egyes napon, bölcsödétől, óvodán keresztül, általános iskolán át, középiskolán és az egyetemen is mondjanak meséket a gyerekeknek. Ez az egyik nagyon fontos küldetésem, ehhez kapcsolódik a könyvsorozatom a Népmesekincstár, korosztályos bontásban különböző népmeséket kínálok a gyerekeknek. Az is egy nagyon fontos, illetve a pedagógusoknak, felnőtteknek, szülőknek, családoknak. Az is egy nagyon fontos küldetésem, hogy ezek a történetek fennmaradjanak, mert összekötnek bennünket a múlttal, és összekötnek bennünket a jövővel és a holnappal, és az összes tájával a világnak.
2: Igen. Tehát az élő szónak, a mesélésnek ez a varázsa.
0: Igen.
2: Köszönjük szépen Bajzát Máriának ezeket a csodaszép gondolatokat a mesékről, a mesék világáról, és még nagyon sok mesélést, jó mesélést és jó mesehallgató közönséget kívánunk neked a jövőben. Sok szeretettel.
0: Köszönöm szépen.
1: Öröm volt veled kezdeni ezt a napot.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
2: És még hallgatnánk vég nélkül nagyon sokáig.
1: Igen. Biztatjuk a hallgatókat is, hogy felnőttként is olvassunk meséket, és töltődjünk ezáltal is.
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Bajzát Mária mesepedagógust hallották.

0: Hírek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
1: Zarándoklatot tartott a Székesfehérvári Egyházmegye Mária Remetén Szentháromság vasárnapján. Az igazságos és tartós békéért fohászkodott 16. Leó pápa Szentháromság vasárnapján. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Szentháromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária Remetei szűzanyag egyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária Remetei Kisboldogasszony Bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szentháromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. Szentháromság vasárnapján Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak, adta hírül a Vatikáni Rádió. A pápa azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét, irányítsa döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. Ezen a vasárnapon ünnepelték a fájdalomcsillapítás napját 25. alkalommal Olaszországban, emlékeztetett a pápa, majd közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, és köszönettel fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. Leó pápa köszöntötte a római híveket és a nemzetközi zarándokok seregét, a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, a nagy számban jelenlévő lengyeleket, valamint a befogadás nevű váltófutás résztvevőit is. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára az Apostróf Eszterházy irodalmi verseny címmel, melyre keddtől augusztus 16-áig várják a jelentkező 9-11. Évfolyamos diákokat Magyarországról és a határon túlról, írja az MTI. Az Eszterházy Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházy Irodalmi Díj 2026 listájára jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a versenykiírásban szereplő módon. A benyújtás határideje 2026. augusztus 16. További információk az Eszterházy Magyarország Alapítvány weboldalon.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
2: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a nap szentjéről.
3: Szent Quirinus, kerény, püspök vértanú. Szaváriában halt meg 309. június 4-én. A dél-pannóniai Sisa, ma Sisak, Horvátországban, püspöke volt, eszék székhelyjel. Szenvedés történetét nem sokkal halála után megírták, és ez elbeszéli, hogy őt is a Diokléciánus féle üldözéskor fogták el. Próbált ugyan menekülni, de Maximus prefektus letartóztatta. Ő is szembeszegült a parancsnokkal, hogy a birodalom isteneinek áldozzon. Előbb megvesszőzték, majd börtönbe zárták, Itt megtérítette Marcellust, a börtönőrt. Három nappal később Alsó Pannonia kormányzója elé állították, aki a mai Szombathelyre vitette. Mivel nem tudta rávenni a hittagadásra, követ kötöttek a nyakára, és 309-ben a Szibarisz, ma Gyöngyös patakba vetették. A keresztények kiemelték, és magukhoz vették testét. A Scarabatensis nevű kapu közelében temették el. A IV. Század végén Quirinus erekét Rómába vitték, és a Via Appián a Szent Sebestyén bazilika mögött helyezték el. Tiszteletére bazilikát építettek, ma egy plébánia templom és a székesegyház egyik oltára őrzi emlékét Szombathelyen.
2: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Szeretettel köszöntjük ismét a kedves hallgatókat június 4-én reggel. Ez itt a napindító, még egy jó fél óráig itt leszünk a hallgatókkal. Köszöntjük Önöket, itt van velem műsorvezető társam.
1: Szabó Ildikó.
0: Én pedig Németh Petra vagyok, és a technikus pultnál továbbra is Prószéki Anna Mária szolgál. A 97. ünnepi könyvhéten jelenik meg a 4. éve tartó Hit a művészetekben című sorozatunk szerkesztő műsorvezetőjének Csányi Lászlónak a kötete a Püski kiadó gondozásában. Szeretettel köszöntjük a telefonvonalban Csányi László opera énekes művésztanárt, rendezőt, írót, rádiós műsorszerkesztőt, a Magyar Aranyérdem kereszt kitüntetettjét. Szervusz, Laci!
2: Szervusz, jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és köszöntelek benneteket.
1: Jó reggelt kívánunk!
0: Milyen zeneszámból hallhattak részletet a kedves hallgatók az elmúlt percekben?
2: Hát ez a Parsifalnak az egyik gyönyörű jelenete volt éppen a Húsvéti varázsból, úgyhogy gyönyörű indítása volt ennek a műsornak, ennek a riportnak, úgyhogy köszönöm szépen nektek.
0: Édesapád Csányi János operaénekes volt. Egyenes út vezetett az operaénekesi pályára?
2: A zenei pályára mindenképpen, mert hát ugye ő egy Wagner tenor volt, az operáznak a posztumuszt örökös tagja. Édesanyámmal együtt ugye ők adták az indítatást ehhez a pályához, de azért kanyargós út vezetett ehhez a pályához, hiszen én először zongoristaként kezdtem, aztán trombitásként, majd utána jöhetett csak az éneklésről vagy gondolkodás, úgyhogy utána énekesként kezdtem, vagy folytattam a pályát. Szóval engem minden érdekelt, ami a színpaddal, a művészettel kapcsolatos, tehát én az összművészetben gondolkodtam, ezért ugye a felvezetőben is mondtad, hogy rendezéssel foglalkoztam, aztán ugye a könyvírás is szóba jött, és sőt még versmondó versenyeket is rendeztem, tehát elég széles ez a paletta, amin én mozogtam.
0: Sokféle területen mozogsz, tevékenykedsz. Melyik szakmai sikeredre vagy leginkább a legbüszkébb?
2: Hát a Mária Rádióra tulajdonképpen arra. Úgy gondolom, hogy a pályámnak ezen a zenítőn egy kicsit túl elértem azt a csúcsot, ahol én megmutathatom igazándiból, hogy mit kaptam. Egyrészt ugye édesapám pályára során, és a tanáraimtól, és azon sok művésztől, akit én megtudok a Mária Rádió hullámhosszán szólítani, a lélek hullámhosszán, és azokat a gondolatokat, azt az örökséget, amit tőlük kaptam, én ezt be tudom mutatni. Hadd olvassak föl abból egy pici részletet édesapám könyvéből, amit szintén én írtam, abból a mentalitásból, ahogy ő dolgozott életében. Engem személyesen nem szinten a bátor hős dalia megformálása, hanem a Krisztusi jelentés rétegének kibontakoztatása jelentette azt a plusz rétegét Siegfried szerepének, mely a lelkemhez láncolta örökre e szerepet. Az ő erejét próbáltam a teremtő által kapott, bennem lévő szikra segítségével a közönség számára közvetíteni. Visszaemlékszem, minden előadásom előtt visszavonultam az operaház hátsó színpadára, felnéptem az operaház hátsó kis tornyának kupolájába, behunytam szememet, széttártam két kezemet az égre, és hozzáfohászkodtam. Erőt adj, Uram, hogy méltóképpen tudjalak közvetíteni. Lengettem karjaimat, percekig álltam ott némán, a fülsiketítő csendben, majd mély levegőt szívtam tüdőmbe, és éreztem, hogy elárasztott a hatalmas pozitív energia, melyet tőle kaptam. Tudtam, hogy már bátran léphetek a színpadi szolgálatba, mert ő velem van. Na, szóval ezt a mentalitást, ezt az művészettel való teremtést Szóval ezt szeretném én szolgálni, vagy ezt szolgálom én a hitaművészetekben adással.
0: Laci, és annak idején hogyan kerültél kapcsolatba a Mária Rádióval, és aztán kinek a kezdeményezésére indítottad el a hitaművészetekben című sorozatot?
2: Hát igen, tehát azt szokták mondani, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlene. Ez valóban történt, hiszen ugye édesapám könyvét megírtam, majd utána Medvecki tanár, a Zeneakadémia professzorom, ő nyilatkozott ebben az édesapám által, édesapám könyvében, és annyira megtetszett neki, hogy ő is a 80. születésnapjára megrendelt tőlem egy életrajzi könyvet. És ennek, amikor ez elkészült, bemutattuk, behívott a Mária Rádió szerkesztősége, hogy szeretnének velem egy riportot készíteni, két könyv kapcsán, és akkor annyira, azt hiszem, a hitvalló műsor volt, és úgy látszik, annyira tetszett nekik, hogy a szerkesztő asszony azt mondta, hogy nem szeretne magának egy önálló műsort itt a Mária Rádióba? Hát nem hittem, hogy ebbe a gyönyörű felkérésben, hanem hogy köpinyelni nem tudtam tulajdonképpen a megtiszteltetéstől, hogy így mondjam, és rögtön azt mondtuk, hogy de igen, persze, megtisztelő, és az legyen a cím, hogy hitaművészetekben, mert ezek a dolgok már régóta munkáltak bennem. Tehát így kerültem én a Mária Rádió csodálatos kollégái közé, és negyedik éve én ezt csinálom.
0: És hát nekünk is nagyon megtisztelő, hogy szakmai sikeretként magát a Mária Rádiót emelett ki, úgyhogy mi, akik ismerünk, tudjuk, hogy számodra ez különösen fontos.
2: Úgyhogy ez a misszió tulajdonképpen, és aztán egy másik része, de többfajta iránya van a műsornak. Egy másik az a tehetségnek a kutatása, mint Isten adományának bizonyságtétele, a művészek életművén átvaló bemutatása, mely valós élő kapcsolata távolban, tehát a múltban élő művészek, és a ma még 5-6 éves zseniális gyerekek között. A YouTube-on látunk számtalan olyan zseniális gyereket, aki beadják a hangszert, és tényleg 5-6 éves korúban már úgy tudnak játszani, hogy 30 éves kollégáikkal együtt, professzionális kollégákkal együtt mérhető a tudásuk. Ilyenek voltak a Mozart, a Liszt Ferenc, a Vásári Tamás, tehát ez a bizonyság kötelezi a ma alkotóit a spirituális gondolatok és a mesterektől kapott örökség átadására, és nem annak eltagadására. Tehát ez maga a valóság az, hogy Isten létezik a művészet teremtésben.
0: Laci, szerinted a tehetség maga, most konkrétan a zenei tehetségről beszélgetünk, hogyan mutat rá Isten nagyságára?
2: Tulajdonképpen a valóságában mutat rá, hogy ezt nem lehet eltagadni. Tehát az, hogy Igen, itt vagytok?
0: Itt vagyunk, rögtön egy kis zenei illusztrációt is kaptunk.
2: Pont ez is egy bizonyság, igen. Tehát úgy mutat rá, hogy megszületünk, és kapnak azok a tehetséges gyerekek valamit a Jóistentől, és az megmutatkozik bennük. Valami csoda folytán, és ez van, tehát ez a megmagyarázhatatlan kategória, hogy lesz valakiből 5 éves korában, 6 éves korában olyan már művész palánta, hogy szinte tökéletes zenei tudással, érzékkel tud ott lenni. Ezekre csak egyfajta válasz van, hogy létezik a Jóisten. Tehát erre nincsen más válasz, és ez mai napig itt él, és ilyen volt Mozart is, és Liszt Ferenc, Paganini, tehát ezek a nagy művészek, és egy hatalmas ív ez, tehát azok a művészek, akik ezt kizárják az életükből, hogy nem létezik, és valami más téren akarunk alkotni, az azt hiszem nem biztos, hogy jó úton jár.
1: És nálad is ennyire korán megmutatkozott már ez a zenei művészi tehetség?
2: A Bibliában benn van, hogy valaki 5 talentumot kap, valaki 3-at, vagy valaki 2-t. Tehát valaki megdolgozik érte, valakinek meg adatik. Tehát erre ez a válaszom.
1: Igen.
2: Úgyhogy ennyi. De most például Wagnerről rengeteg itt a könyvben is felszorol a jó pár művész, aki nyilatkoznak erről a teremtővel való kontaktusukkal. Kiemelek csak egyet, a Richard Wagnernak a nyilatkozatát. Hiszem Istent, Mozartot és Beethovent, valamint minden követőket és apostolaikat. Hiszek a Szentlélekben és az egyetlen nagy művészet igazságában. Hiszem, hogy ez a művészet Istentől ered, és ott él minden kiválasztott ember szívében. Szóval azt hiszem, hogy nagyobb bizonyságok nem kellenek, hogy ez létező vonulata a művészet teremtésnek.
0: Laci, visszatérve a sorozatodra, ugye Hita művészetek a címe, milyen kedves emlékeket őrzöl ennek kapcsán? Ez már a 4. évad, ugye, ami most a rádióban elhangzik.
2: Az első évadban Vásári Tamás 90. év születésnapját üdvözölhettük. Egy rendkívüli adásnapot iktattunk be, mert hogy augusztus 13-án volt azt hiszem az ő születésnapja, és akkor üdvözöltük, elsőként a Mária Rádió egyébként, és hát ennek van egy fájdalmas, szomorú aktualitása is, hogy Vásári Tamás sajnos már nem lehet közöttünk, viszont ugye a könyvben az ő múlhatatlan gondolatai benne vannak, tehát itt rögtön fölmerül az, hogy ez a műsor, ez a könyv milyen pótolhatatlan értékeket tud most felmutatni a jövő generációi felé. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos küldetésünk meg is csak.
0: A jövő héten lesz június 11-e és 14-e között az ünnepi könyvhét itt Budapesten. Ez a 97. ünnepi könyvhét lesz, és ennek során jelenik meg a Hit a művészetekben című köteted. Tehát ugye ugyanaz lesz a címe, mint a sorozatodnak. Kikkel olvashatunk majd interjúkat?
2: Igen. Még azt hozzáfűzni, mielőtt itt a felsorolásba belekezdenék, hogy nagyon megtisztelő az, hogy dr. Erdő Péter bíboros prímás érsek úr fővédnöke lett ennek a könyvnek, és Steinbach József, a református egyház püspök elnöke is támogatta ezt a küldetésünket. Tehát ők is úgy érezték nyilván, hogy ez egy nagyon fontos küldetése a művészeteknek. Úgyhogy én el is kezdeném, hogy mikor lehet találkozni személyesen az alkotókkal, és ott dedikációt lehet a könyv mellé szerezni, egy pár kedves mosoly, beszélgetés mellé. Kókai Krisztina, textil grafikus művész, a lélekvonalaknak a, milyen érdekes, hogy a lélek hangja, a lélekvonala, június 11-én 12 órakor lesz vele találkozás. A Püski Kiadó Vigadó téri standjánál lesz ugye a könyvbemutatónk, tehát ott lehet vele a művészekkel találkozni. Majd Piti Katalinnal június 11-én szintén 14 órakor, tehát Piti Katalin opera énekesnővel 11-én 14 órakor, Sümegi Eszter opera énekessel szintén június 11-én 16 órakor lehet találkozni. És Weber Marian, korszakos jelmeztervezőről beszélünk, az a televízió megszületésétől ő tervezte a rengeteg jelmezeket, több száz produkciónak a jelmezeit. Ővel egy 11-ben szintén 17 órakor lehet találkozni. Ha átérünk június 12-ére, akkor ott Pártai Lilla balettmesterrel, balettművésszel, koreográfussal, a nemzetművészével lehet találkozni. 10 órakor ő a tánc a lélek nyelvéről fog beszélni, itt is ugye megjelenik a lélek. És június 12-én még 11 órakor Székely László szintén a nemzetművészével lehet beszélgetni és dedikációt kérni, ő is látványművész, díszlettervező, és áttérünk június 13-ára, elsőként 11 órakor Manarasi István ötvös szobrászművésszel, a tűzecset feltalálójával lehet találkozni, őt főleg szakrális szobrairól, plasztikáiról lehet ismerni. Majd június 13-án 12 órakor szeretett tanárommal, Medvecki Ádámmal lehet találkozni. Itt ha van még egy pillanat, akkor én felolvasnám az ő pici hitvallását.
0: Körülbelül még egy percünk van vissza, Laci, úgyhogy igen. Köszönjük, hogyha röviden össze tudod foglalni.
2: Hit nélkül lehet élni, de nem érdemes, kivált a művészi hitvallást művelni. Kizárólag a belőlünk áradó hit lehet az alapja ennek, ezt kell sugároznunk közönségünk felé. A hit erejével vagyunk képesek azt a csodát létrehozni, ami megérinti az emberek lelkét. Jó, szép és emberi érzésekkel ajándékozzuk meg őket, mely által jobbá tudnak válni. Ez a hit teremtő ereje, ez a feladatunk a világban. Június 13-án 15 órakor Tokodi Ilonával lehet találkozni, Császár Angela színművésznővel június 13-án 16 órakor lehet találkozni, aki, mint tudjuk, anyanyelvünk kimagasló művelője és ápolója lesz. Tehát várjuk Önöket nagy-nagy-nagy szeretettel.
0: Nagyon köszönjük, Laci, hogy a rendelkezésünkre álltál. Tehát jövő héten, június 11-e és 14-e között lesz Budapesten, a Vigadó téren a 97. ünnepi könyvhét. Ennek keretében jelenik meg Csányi László operai énekes Hit a művészetekben című kötete, mely a Mária Rádió sorozat első évadának vendégeivel készített interjúkat tartalmazza. Úgyhogy biztatjuk a hallgatókat, hogy látogassanak el minél többen a dedikálásokra. És a műsor zárásául meghallgatjuk Csányi László édesapjának, Csányi János előadásában Wagner Siegfriedéből egy rövid részletet. Viszont mielőtt ebbe belefogunk, elköszön a két műsorvezető,
1: Szabó Ildikó
0: és Németh Petra. Köszönjük a mai figyelmüket, köszönjük Prószéki Anna Máriának is a technikai szolgálatot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Legyen nagyon szép napjuk!

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Június 4-e van, a Nemzeti Összetartozás napja. Ebből az alkalomból 8 óra 30 perckor, tehát rögtön műsorunkat követően Rózsa Katalin műsora fog elhangozni ennek kapcsán. 9 órától szentmisét fogunk közvetíteni Veszprémből, a Regina Mundi világkirálynője templomból. Csernei Balázs atya fogja celebrálni a misét. 10 órától Hitünk és életünk című műsorunk hangzik el, mivel ma Farkas István Lupusz atya távol van, így a szokásos módon, tehát a más csütörtökökön ismert hang, Kirer Imre atya fogja köszönteni önöket. 10 óra 50 perctől ismét egy élő műsorunk fog jelentkezni. Két kedves műsorvezető társammal fogok önöknek érdekességeket mesélni a műsoros területünkről. Szó lesz majd egyébként a csíksomjói búcsúról. Be fogunk harangozni egy új sorozatot, és hát megosztjuk a hallgatókkal, hogy mire számíthatnak június során a rádióban. 12-kor szokásos módon az Úrangyala imádsága hangzik el, 12 óra 15 perckor rózsafűzér imádság fog következni, aztán kora délután a szokásos lelkiségi műsoraink hangoznak el, 13 óra 10 perckor Megváltottalak címmel Steinbach József gondolatai hangoznak majd el, aztán az Apostoli Hitvallás című műsorunk következik 13 óra 25 perctől. Ez dr. Erdő Péter bíboros prímás rendszeresen jelentkező sorozata. 15 óra 15 perckor rózsafűzér imádságunk következik ismét. Ezelőtt ugye 14 óra 50 perctől imaszándékokat fogad majd kedves önkéntesünk Ziegler Luisi, tehát biztatjuk önöket, hogy telefonáljanak bátran. Aztán 16 óra 35 perctől hazafelé sávunkban a Nyolcágú Kereszt, a Máltai Szeretetszolgálat műsora fog jelentkezni szintén élőben. 18 órakor aztán ismét a trianoni béke szerződés fog a műsorunk középpontjába kerülni. Egy interjú fog elhangozni Kellermeyer Miklóssal, tehát a trianoni békeszerződés kapcsán. 19 órától Zsolozsma következik, 19 óra 25 perctől pedig Schindler Mátyás atya homíliája hangzik el Lélekcseppek címmel. 20 óra 16 perckor az Emberszolgáló Gazdaság hangzik el, ez dr. Kőrösi István közgazdász műsora, aki keresztény szemmel beszél gazdasági kérdésekről. 21 óra 5 perckor a Szentkút Podcast egy újabb részét fogjuk leadni. Báni Zsák Bencés atyával hallhatnak egy érdekes beszélgetést, és aztán 22 órától Nosztalgiázzunk Laci atyával. Ez a Szent István Rádiónak a műsora, zenei időutazásra hívja önöket Széles László atya 60-as, 70-es években. Úgyhogy tartsanak ma is velünk, köszönjük a figyelmüket!

0: Rádió. Nemzeti összetartozás napja. Kedves hallgatóink, emlékműsort hallanak a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára. A műsort Rózsa Katalin készítette.
1: Június 4-e, a Nemzeti összetartozás napja.
2: József Attila. Nem, nem, soha. Ez a vers 1922 után most az ezredfordulón jelent meg újra. 8 évtizedig az összes kötetből kimaradt, mintha sohasem létezett volna. Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége. Nem lehet, nem soha olá ország ége. Nem teremhet bánát a rácnak kenyeret. Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett. Ha eljő az idő, a sírok nyílnak fel. Ha eljő az idő, a magyar talpra kell. Ha eljő az idő, erős lesz a karunk. Várjatok, testvérek! Ott leszünk, nem adunk. Majd nemes haraggal rohanunk előre. Vérkeresztet festünk majd a határkőre, és mindent letiprunk. Az lesz a viadal, szembeszállunk mi a poklok kapuival. Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár. Egy csepp vérig küzdünk, s áll a magyar határ teljes egészében. Mint nem is oly régen, és csillagunk ismét tündöklik az égen. A lobogunk lobog, villámlik a kardunk, fut a gaz előlünk, hisz magyarok vagyunk. Felhatol az égig haragos szózatunk, hazánkat akarjuk, vagy érte meghalunk. Nem lész kisebb hazánk, nem egy araszon sem. Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen. Magyar Rónán hegyen egy kiáltás zúgát, nem engedjük soha, soha Árpád halált.

1919. január 18-án Versailles-ban megnyílt az első világháborút lezáró békekonferencia, ekkor még csak a győztes államok részvételével. A magyar küldöttséget csak 1920. januárjában hívták meg a béketárgyalásokra. A delegáció január 7-én érkezett Párizsba, Aponyi Albert gróf vezetésével, Bethlen István és Teleki Pál grófokkal a soraiban. Teleki Pál nemzetközileg elismert földrajztudós azonban hiába vitte magával a híres úgynevezett vörös térképét,

0: nemzet életére lényeges oly területi változtatásokat, mint azok, amelyeket velünk elfogadtatni akarnak. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem egyharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert ez ország, e szerencsétlen középső része, elszakítva határaitól, meg lenne fosztva szén, érc és sóbányáinak legnagyobb részétől, épületfájától, olajától, földgázforrásaitól, munkaerejének jó részétől, alpesi legelőitől, amelyek marhaállományát táplálták. Önök, uraim, akiket a győzelem a bírószékhez juttatott, önök kimondották egykori ellenségeiknek, a központi hatalmaknak bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen így. De akkor, azt hiszem, a fokozat megállapításainál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni. És mivel Magyarországot sújtják a legszigorúbb, és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek között a legbűnösebb. Uraim, anélkül, hogy e kérdés részleteibe bocsátkoznék, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel, legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az osztrák-magyar monarchia ügyeire. Nem hiszem továbbá, hogy ítélettel állunk szemben, mert hiszen az ítélet oly eljárást tételez fel, amelyben a felek egyforma körülmények között hallgattatnak meg, és egyformán tudják érveiket érvényre juttatni. Magyarországot azonban mindeddig nem hallgatták meg. A nemzetközi kényszer hatására a jövendő gazdasági talprálás reményében nem maradt más lehetőség, mint a békediktátum aláírása. 1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy Trianon palotában aláírták az első világháborút Magyarország számára lezáró békediktátumot. A történelmi Magyarország területe 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent, 3 millió 300 ezer honfitársun került határainkon kívülre, szorult ki a nemzet összetartó erejéből. Alig voltak olyanok, akiknek nem maradtak volna rokonai a határokon kívül. Magyarország, amely a monarchia részeként nagy hatalom volt, Európa egyik legkisebb és leggyengébb állama lett. A trianoni békeszerződés aláírása a magyar nemzet gyásznapja, melyről így írt a korabeli tudósító. A budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a borongós, őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették. Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat, a kincses Kolozsvárt, Székelyföldet, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát Aradot. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert. A város és az ország némán, méltóság teljesen, de komordaccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott.
1: Valahol aláírtak valamit, valahol megalkuttak valamit, valahol elosztottak valamit, valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva örökre. Ahová a magunk erejével, ezer esztendő munkájával kapaszkodtunk, és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vágtunk, a magunk vérével öntözött irdatlan sziklába.

Onnan dobtak le minket. Tudjuk miért. Régi zászlónk összetépve, fegyverünk csorba, lelkünkön bilincs. De tudom, talpra kell állanunk mégis. De tudom, újra kell kezdenünk az izzadságos, nehéz munkát. Tudom, vágni fogjuk kemény vadsziklába az utat, melyen egy kemény, régi nép lép majd velünk és utánunk, újra csak felfelé. Halljuk, látjuk, és tudjuk immár, mert valóság. A régi Magyarország nincsen többé. Nem akkor halt meg, amikor Párizsban temetését rendezték, de akkor, amikor ő maga is bejelentette, hogy igenis, nem vagyok már a régi. Ez az igazság. Napnyugat felé pedig ne nézzünk többé. Attól csak nehéz a szívünk, és fáj a szemünk. Ott lebukott a nap, és csak az ég veresedik még, és az égen gomolygó, nehéz sorsfellegek. Attól csak a könnyünk csordul ki már. Vigyázzunk! A könny drága, és ne lássa az senki idegen, ami nekünk fáj. Kós Károly.

magyar vagyok. Lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el. A világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét. De mi balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni, vagy meggyengíteni? Én hiszek a testvériségben. A színek együtt adják ki a képet, a hangok együtt adják a koncertet. Nemzet ne a nemzet ellen harcoljon, hanem az ellen, ami minden nemzet nagy veszélye, az elnyomás és a rombolás szellem ellen. Micsoda leckét kaptunk éppen ebből mi, magyarok. Én katolikus vagyok, azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világnak szóló katolikus igazságban. Más szóval, hiszek igazságban, mely túl van a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein. Az én egyházam nem nemzeti egyház. Babits Mihály.

0: Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon, könnyebb lesz majd a sorsod hordanod. Eredj. Szállj, mint a fecske délnek, vagy északnak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakünn nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban, nem ácsul a lelkedből, ez érző, élő fából, az emlékezés új kereszteket.
1: Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább semmint hordani itt a jármot, szórd a szelekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát, ha teheted! Itthon maradok én, károgva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek örlő szú az idegen fában, leszek az aj a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, miazma, láz, lappangó, rút, féreg, de itthon maradok, akarok lenni a halálharang, mely temet bár, halló fülekbe csengés lázít, visszavenni a miénket.

0: évekig, hamuban, éjben, míg a keservek lőporához ér, és akkor...
1: Még nem tudom. Jut-e nekem egy nyugalmas sarok? De addig varjú a száraz jegenyén. Én itthon maradok.

0: Műsorunkban összeállítást hallottak a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója alkalmából. A műsort Rózsa Katalin készítette.
1: Hírek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Ismét megrendezik a Generali gyermekszigetet. Zarándoklatot tartott a Székesfehérvári Egyházmegye Mária Remetén Szent Háromság vasárnapján. Meghívást kapott 14. Leó pápa a 2027-es Eurogem nemzetközi cserkésztáborba. Idén is megrendezik a Generali Gyereksziget ingyenes programsorozatot a nyári vakáció kezdetén, június 19-től 21-ig a Hajógyári szigeten, adja hírül az MTI. Koncertek, interaktív előadások, kézműves programok várják a családokat egész hétvégén. Június 19-én a Szuperár gyermekkórus nyitja a programot, majd a Só című előadás érkezik, végül Halász Judit Csiribili című koncertje zárja majd a napot. Szombaton a Lóca együttes, után a belvárosi betyárok, este pedig a Kaláka nálatok laknak-e állatok című műsora várja a közönséget. Vasárnap az Apacuk a koncerttel indul a nap, a hétvégét pedig a Kiskalász zenekar koncertje zárja. Az idei év különleges programja a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás lesz, mely a gyermekek fantáziájából szövődő közös mesében születik majd meg. Szent Háromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária remetei szűzanya kegyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária remetei kisboldogasszony bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szent Háromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. A pápai jogú egyesületek és mozgalmak vezetőinek május 21-22-én a Vatikánban tartott találkozóján az Európai Útmutatók és Cserkészek Nemzetközi Szövetségének képviselői meghívták Leó pápát a 2027-es Eurogem nemzetközi táborba, írja a Magyar Kurír. A kétnapos találkozón mintegy 180-an vettek részt. A gazdag program a konferenciák mellett kötetlen beszélgetéseket, a vatikáni kertekben mondott rózsafűzér imádságot és a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisét foglalta magába. Leó pápa személyesen is köszöntötte a résztvevőket, és mindegyikükkel kezet is fogott. Natalie Flama pedig átadta a pápának a szövetségek hivatalos meghívását a következő Eurogemre, melyet 10 évente rendeznek meg. A 2027-es nemzetközi cserkésztábort augusztus 1 és 9-e között tartják az olasz Alpokban fekvő Ampezzóban. A tábor védőszentje Pier Giorgio Frassati lesz.
3: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Budapest újlaki Sarlós Boldogasszony templomból. A Szent misét Berán Ferenc atya mutatja be.

0: a mi betegségeinket az Úr viselte, a mi fájdalmainkat ő hordozta. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ezt a szentmisét egy beteg édesanyja Ilona gyógyulásáért ajánljuk föl. Nem csak őért imádkozunk, minden családban lehetnek ismerősi körben betegek. Bízzanak abban, hogy a lélek gyógyulása az a test gyógyulását is eredményezi. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. A betegek különleges bánásmódot igényelnek, érzékenyebbek, mint az egészségesek. Tudunk-e tapintatos szeretettel feléjük fordulni, jelezni azt Isten szeretete különös módon kiárad feléjük. Az evangéliumban is halljuk mindenütt, hogy Jézus körülött ott voltak a betegek, különös szeretettel fordult feléjük. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, hívők üdvössége, hallgass meg minket, amikor irgalmadat és segítségedet kérjük beteg testvéreinkért. Add, hogy egészségüket visszanyerjék, és hálát adjanak neked egyházadban. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Leszke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, gondolj Jézus Krisztusra, Dávid sarjára, aki feltámadt a halálból, mint ahogy evangéliumom hirdeti, amelyet bilincseket is szenvedek, mint egy gonosztevő. De Isten igéje nincs megbilincselve. Mindent elviselek tehát a választottakért, hogy ők is elnyerjék az üdvösséget, és így részük legyen Krisztus Jézussal az örök dicsőségben. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni is fogunk. Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket, de ha hűtlenek leszünk, ő akkor is hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Erre figyelmeztes, kérve kérd mindenkit Istenre. Szóvitát ne folytass, nem jó az semmire, csak a hallgatóság romlására. Azon légy tehát, hogy derék embernek bizonyul az Úr előtt, olyan munkásnak, aki meg nem szégyenül, és helyesen hirdeti az igazság igéjét. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. A Zsoltár válasz. Utaidat mutasd meg nékem, én Uram, Istenem. Utaidat mutasd meg nékem, én Uram, Istenem. Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, ösvényeidre taníts meg engem. Taníts és vezess igazságot szerint, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Utaidat mutasd meg nékem, én Uram, Istenem. Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöknek is utat mutat, a szelideket törvénnyel vezeti, és az alázatosaknak ösvényét tanítja. Utaidat mutasd meg nékem, én Uram, Istenem. Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét és törvényét megtartják. Isten barátságát élvezik, akik őt félik, szövetségét feltárja nékik. Utaidat mutasd meg nékem, én Uram, Istenem. Halleluja! Üdvözítőnk Jézus Krisztus győzött a halálon, és az evangéliumban felragyogtatta az örök életet. Halleluja!
0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt, ez az első. Halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A másik hasonló ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre ezt válaszolta. Valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és rajta kívül nincs más. És azt is, hogy ő teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből szeretni, és embertársunkat, pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő és véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót. Nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a Szentírásnak talán az egyik legismertebb szakaszát olvastatja föl a mai napon az Anyaszentegyház, hogy a fő parancsról hallunk, sokszor elmélkedtünk ezen, hogy Jézus két jól ismert parancsot állít egymás mellé, az Istenre vonatkozó parancsot és az emberre vonatkozó parancsot. Ez két különböző helyen volt a Szentírásban. De Jézus a kettőt összekapcsolja. És ezzel jelzi azt, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól. Tehát nem lehet úgy Isten szeretni, hogy közben ellenséges vagyok a másik emberrel. Vagy hogyha, pláne hogyha szívemben haragot vagy gyűlöletet hordozok. Nem. Az Isten szeretet is a jó akaratban kell, hogy kifejeződjön, nem csak az érzelmekben és nem csak a különleges élményekben, hanem a jó szándékban megteszem is azt, amit Isten parancsol nekem. A biblikusok fölhívják a figyelmet erre, a szívből, lélekből, elméből és a teljes eredet erőből való szeretet, ami Istenre vonatkozik, az tartalmaz az értelmet is, hogy mit kíván tőlem az Isten, meg az akaratot is. Tehát nem csak érzelmet, rajongást, de egy különleges áhítatot. A másik pedig ez, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól. És nagyon sokszor megtapasztaljuk azt, hogy bizony a mi életünkben is ketté válik. Hát törekszünk arra, hogy Istent egyre jobban, egyre mélyebben szeressük. Különösen így érzelmileg tudjuk önmagunkat neki átadni, mert az egy nagyon jó érzés önmagunk. De ugyanakkor meg megfeledkezünk az embertársunkról, a hétköznapi kötelességünkről például. Vagy akaratlan is megbántunk másokat, pedig a kettő elválaszthatatlan egymástól. És olyan szép és találó az, hogy egy olyan szentírási szakaszt választottak az evangélium mellé, ami pont erről szól. Szent Pál tanítványát, Timóteust buzdítja, és ezt írja, a szóvitát ne folytass. Hát ez a szóvita, ez ugye azt jelenti, hogy valakivel vitatkozok. Nem jó a semmire, csak a hallgatóság romlására. Utána pedig folytatja, a légy tehát derék ember. És eszünkbe jut Jézusnak a tanítása egy beszédben, amikor értékeli a 10 parancsolatot, ott is erről van szó, hogy úgy érezzük, hogy valakivel ellentétes viszony alakult ki, haragot hordozunk a szívünkbe, vagy a másik haragszik ránk, akkor addig nem mutassuk be Jóistennek az áldozatot, amíg ki nem engesztelődünk vele. Ott is ez a gondolat jelenik meg. És a mi életünkben sajnos ez a kettő külön válik. hanem Isten élményekre vágyunk, és ugyanakkor pedig a hétköznapi küldetésünket, feladatunkat elhanyaguljuk. Nem figyelünk eléggé oda. Imádkozzunk azért, hogy ez a kettő egy legyen bennünk, hogy amikor imádkozunk, akkor az imádság pontosan arra indítson minket, az embertársunk felé még nagyobb figyelemmel forduljunk, és a Isten szeretetét közvetítsük felé. Kérjük testvéreim, bízó lélekkel, az Atya Isten irgalmát magunknak, valamint távol levő és gondokkal küzdő testvéreinknek.
1: Hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat, kérünk Téged, hallgass meg minket. Hogy minnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat, kérünk Téged, hallgass
0: meg minket. Mennyei Atyánk, ezt a szent misét egy beteg édesanyáért, Ilonáért ajánljuk föl, gyógyítsd meg testét és lelkét, hálát tudjon neked ezért adni, és te szeretetteddel tudjon mások felé, elsőbb családja felé fordulni, hallgass meg, Urunk. Urunk, tekints megengesztelődő hozzád könyörgő népedre, amely népled nem maradhat meg, ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkezű jósságoddal, úgy enged boldogul itt a földön, hogy elnyerje az örök életet Krisztus, ami Urunk által.

Áldott vagyunk mindenség Istene, mert a te bűkeszűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föltermését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. E víz és bor titka által részesülünk annak istenségében, kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagyunk mindenség Istene, mert a te bőkeziségedből kaptuk a bort, felajánljuk néked, mint a szőtő termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Most, Uram, bűneimet. Imádkozzatok, testvéreim, az én áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, a Te akaratod szerint peregnek életünk percei. Fogadd el könyörgésünket és áldozati adományunkat, amelyekkel beteg testvéreink számára irgalmasságodat kérjük. Add, hogy akinek elvesztésétől félünk, annak felgyógyulásán örvendezzünk Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk. Szentséges Atyánk téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményedet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldog is világosságot fény által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt. Ilyen nappal szolgálnéked és arcod dicsőségét, szemlélve szüntelenül dicsérték. Most velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon. Újjong vágy a szent teved és mondja. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Magasztalunk téged, szentséges Atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségvel barátságodat elveszítette, nem hagyta őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges Atyán, amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától, és közöttünk élt. Mindenben hasonlóval lett hozzánk a bűn kivéve. Örömhírt hozott. Üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd föltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt. Elküldte tőle Atyánk a híveknek első ajándékul a szent lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetség. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te szentséges Atyánk, megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem,
mely értetek.

ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetem.

Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét, tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy föltámad, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva fölajánljuk neked testét és vérét, mely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, amelyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve fölséged dicséretére, Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban a szolgádról, Leó pápánkról, Péter püspökünkről, segédpüspökeiről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot fölajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről, és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békében hújtak el, és minden megholtról, kinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonyjal, Szent Józseffel az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, de azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki ezt is uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Ima az Isten báránya. Ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet.

távol levőkkel, a betegekkel együtt, akik nem tudnak részt venni a Szent Misén, de lélekben itt vannak közöttünk, mondjuk el főpásztorunk imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltár és szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak.

0: testemben kiegészítem, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének, az egyháznak javára. Könyörögjünk, Istenünk, emberi gyengeségünk egyedül támasza. Mutasd meg segítő hatalmadat beteg testvéreinken, hogy irgalmad erejéből felgyógyulva, egészségben láthassuk őket viszont egyházadban, Krisztus a mi Urunk által. Háborús időket élünk, kérjük Szent Mi Arkangyal segítségét a gonosszal szemben. Szent Mi Arkangyal védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: A Szent Misét Berán Ferenc atya mutatta be a Budapest Újlakisarlós Boldogasszony templomban.

legszentebb szent háromság, Atya, Fiú, Szentlélek. A mai napon leborulva előtted, dicsőítelek az egész teremtett világért, és azért a teljes szeretet egységért, melyben hárman egyként éltek. Gondviselő Atyám, mindnyájunk teremtője. Hálát adok neked az életemért, és mindenkiért, akiket hozzám vezettél. Áldott légy jóságodért, hogy gyermeked lehetek, és bizalommal rád hagyatkozhatom. Köszönöm, hogy szeretetedből a földre küldted egyszülött fiadat, hogy én megismerhettem és követhetem őt. Atya Isten legszentebb leánya, Mária. Te teljes alázatodban igent mondtál az Atya hívó szavára. Kérlek, segíts nekem, hogy mindig igent tudjak mondani Istennek. Dicsőítelek téged, életem királya, megmentő Krisztusom. Köszönöm, hogy 2000 évvel ezelőtt feláldoztad életedet a világért, értem, és megváltottál bűneinkből. Áldott légy szent véredért, melyet irgalmasságodban kiontottál értünk. Dicsőítelek egyházadért, és megköszönöm, hogy én is benne élhetek. Boldogság tölt el, hogy itt vagy elrejtve a legszentebb oltári szentségben. Hogy leborulhatok színed előtt, és imádhatjuk téged. Köszönöm, hogy te benned és általad megismerhettem az Atyát, és hogy mindenfele barátom arcában felismerhetlek téged. Áldalak Jézus, hogy nem hagytál árván minket, hanem menj be meneteled után, elküldted nekünk szent lelkedet. Reménység fényes csillaga, Isten szülő Mária. Jézus, a te anyai karjaidba ajánlott minket a keresztről. Gyermeki hálával köszöntelek téged. Köszönöm, hogy fogod a kezem akkor is, ha én elfordulok tőled, és hogy türelmesen segítesz nekem az imádság, a szeretet út.

gyávaságomat a sötétség óráiban. Gyógyíts be sebeimet, szüntesd meg bátortalanságomat. Köszönöm, hogy te mindig türelemre, békére, megértésre és egységre buzdítasz. Hogy fényességeddel megvilágosítod lelkemben az örök igazságot. Hass át engem ezen a napon hittel, reménységgel és szereteted izzó tüzéllel. Dicsérlek téged, Szentlélek jegyese, szeplőtelen Szűz Mária. Kérlek segíts, hogy amint te, én is a Szentlélek világító lámpása lehessek az emberek között. Mennyei édesatyám, fogadd el egész életemet, amit most gondviselő kezedbe helyezek. Szent fiat fényességével világítsd meg előttem bűneimet, hogy szívemből megbánhassam azokat. Szent lelked erejével újítsd meg engem örök szeretetedben, és teljesítsd be rajtam szent akaratodat.

0: enciklikák.
1: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
2: Első fejezet. Jézus Krisztus a mi reménységünk. Ne félj! Én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Jelenések könyve 1.17-18. Hatodik szakasz. A föltámadott mindig velünk van. A jelenések könyve szerzőjének ideje az egyház számára az üldöztetések, szorongatások és gyötrelmek ideje volt. És ekkor hangzott föl a látomásokban a remény szava. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Meghaltam, de íme élek örökké. És nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa. Így az evangélium, az örömhír, maga Jézus Krisztus áll előttünk. Ő az első, és ő az utolsó. Az egész történelemnek ő, Jézus Krisztus a kezdete, ő ad neki értelmet, ő irányít, ő ad beteljesedést. Ő benne és ő vele, halálában és föltámadásában már minden ki van mondva. Ő az élő. Halott volt, de most él örökre. Ő a bárány, aki a lábainál Isten trónjának közepén. Ő a föláldozott, mert vérét ontotta értünk a keresztfáján. A lábainál, mert örökre életre kelt, és megmutatta nekünk az Atya szeretetének végtelen mindenhatóságát. Erősen tartja kezében a 7 csillagot, azaz Isten üldözött egyházát, mely küzd a rosszal és küzd a bűnnel. Ugyanakkor joga van az örömre és a győzelemre, mert annak a kezében van, aki már legyőzte a rosszat. Ő a 7 arany gyertyatartó között jár. Jelen van egyházában, és tevékenykedik az imádságban. De az is ő, aki eljön. Az is ő a történelem folyamán az egyház küldetése és tevékenysége által. És eljön az idők végén, mint eszkatológikus arató, hogy mindent beteljesítsen. A remény jelei és kihívásai az európai egyház felé. Hetedik szakasz. A remény elhalványulása. A remény, ez a szó a mai európai egyházaknak is szól, amelyeket gyakran megkísért a remény elhalványulása. Ez a korszak ugyanis, amelyben élünk, a maga sajátos kihívásaival a reményvesztés korszakának tűnik. Oly sok férfi és nő látszik céltalannak, bizonytalannak, reményvesztetnek, és nem kevés keresztény van hasonló lelki állapotban. Itt a harmadik évezred kezdetén számos aggasztó jel tűnik föl annak az európai földrésznek a horizontján, amely megszámlálhatatlan hívő tanúságtétel és egy kétségtelenül szabadabb és egységesebb együttélés birtokában teljes kimerültséget érez, melyet az ó és újkori történelem okozott a gyakori csalódásokkal a népekben. A sok szempont közül, amelyeket a szinóduson is bőségesen felhoztak, szeretnék emlékeztetni a keresztény emlékezet és örökség elvesztésére, amellyel együtt jár a gyakorlati agnoszticizmus és a vallási közömbösség. Ezért sok európai ember kelti azt a benyomást, hogy spirituális hátország nélkül él. Olyan örökösként, aki eltékozolta a rábízott örökséget. Nem is kell túlságosan csodálkozni azon, hogy kísérletek történnek Európa arculatának megformálására úgy, hogy elszakítják a törzstől, melyet a kereszténység éltető nedve jár át. Amennyiben vallási örökségének, és különösen mélységes keresztény lelkületének kizárásával alapozzák meg az európai népek jogait. Az európai kontinensen nem hiányoznak a kereszténység jelenlétének tekintélyes szimbólumai. De a szekularizmus lassú és folyamatos kibontakozása azzal fenyegeti ezeket, hogy a múlt puszta emlékeivé válnak. Sokan már nem képesek beépíteni a mindennapi életbe az evangéliumi üzenetet. Egy olyan társadalmi és kulturális környezetben, melyben a keresztény életfelfogást állandó kihívások és fenyegetések érik, egyre nehezebb megélni a Jézusba vetett hitet. A nyilvánosság előtt könnyebb agnosztikusnak, mint hívőnek mutatkozni. Az a benyomásunk, hogy a hitetlenség magától értetődik. A hitnek ellenben társadalmi igazolásra van szüksége. És ez az igazolás nem magától értetődő, és nem eleve föltételezett.
1: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
1: Ifjúsági nyelv, szleng és divatszavak. Sokszor halljuk azt a megjegyzést, hogy a mai fiatalok furcsán beszélnek. Új szavakat használnak, rövidítenek, játszanak a jelentésekkel, és mindez gyakran bosszantja az idősebbeket. De vajon miért történik ez? Miért újítanak a fiatalok a nyelvben, és miért vált ki ez ellenérzést más generációkból? Én Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig az Ahogy mondjuk, a Mária Rádió ismeretterjesztő sorozata, amelyben a nyelv és nyelvhasználat főbb kérdéseit járjuk körül közérthetően. Maradjanak velem! A nyelvészeti kutatások alapján elmondható, hogy az ifjúsági nyelv nem véletlenszerű jelenség. Ez egy olyan csoportnyelv, amely egy adott életkorhoz és társadalmi helyzethez kapcsolódik. Elsődleges funkciója nem az, hogy szebb vagy rosszabb legyen, hanem hogy elkülönítse a csoportot a környezetétől. A fiatalok nyelvhasználata különösen alkalmas az újításra. Ebben az életkorban erősebb az igény az önállóságra, az elkülönülésre és az identitás kifejezésére. A nyelv erre gyors és rugalmas eszközt kínál. Az ifjúsági nyelv egyik leglátványosabb eleme a szleng. A szleng elsősorban szókincsbeli újításokat jelent. Új szavak, új jelentések, vagy régi szavak új jelentésben való használata jelenik meg benne. Ez a lexikai kreativitás az ifjúsági nyelv egyik mozgatórugója. A szlengnek fontos társadalmi funkciója is van. Segítségével a beszélők jelzik, hogy belül vannak-e a csoporton, vagy kívül maradnak rajta. A nyelv így az összetartozást és a határokat is kifejezi. Ez a jelölés nem mindig tudatos. Sokszor egyszerűen arról van szó, hogy a csoporton belül ezek a megoldások számítanak természetesnek. Aki nem használja őket, az könnyen kilóg. Az ifjúsági nyelv változása gyorsabb, mint más nyelvváltozatoké. Szavak és kifejezések rövid idő alatt elterjedhetnek, majd ugyanilyen gyorsan el is tűnhetnek. Ezért beszélünk gyors nyelvi ciklusokról és nyelvi divatokról. Fontos azonban látnunk, hogy nem minden újítás múlik el nyomtalanul. Egyes elemek kilépnek az ifjúsági nyelv kereteiből, és bekerülnek a szélesebb nyelvhasználatba. Mások viszont megmaradnak egy adott korosztályhoz kötve, vagy eltűnnek. A médiának ebben a folyamatban kiemelt szerepe van. Az online felületek, a közösségi média felgyorsítják az új nyelvi formák terjedését. Ugyanakkor az utánzás továbbra is alapvető mechanizmus. A beszélők egymástól veszik át az új megoldásokat. Felmerül a kérdés, miért bosszantja mindez az idősebbeket? Ennek egyik oka az, hogy az ifjúsági nyelv gyakran eltér a megszokott normáktól. Ez könnyen kelthet bizonytalanságérzetet és azt az érzést, hogy romlik a nyelv. A nyelvészet azonban másképp látja ezt. Az ifjúsági nyelv nem a romlás jele, hanem a nyelvi innováció egyik fő forrása. A fiatalok újításai hozzájárulhatnak a nyelv folyamatos megújításához. Ami ma furcsának vagy zavarónak tűnik, az holnap akár megszokottá is válhat. A nyelv változása nem kivétel, hanem annak természetes működéséből fakad. Az ifjúsági nyelv nem probléma, hanem a nyelvi kreativitás egyik formája.
0: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
5: Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Pakisztáni gyermekek tanulását támogatja a Magyar Fokoláré Mozgalom. Az igazságos és tartós békéért fohászkodott 16. Leó pápa Szentháromság vasárnapján. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára az Apostróf Eszterházi Irodalmi Verseny címmel, melyre keddtől augusztus 16-áig várják a jelentkező 9-11. Évfolyamos diákokat Magyarországról és a határon túlról, írja az MTI. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi Irodalmi Díj 2026 listájára jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a versenykiírásban szereplő módon. A benyújtás határideje 2026. augusztus 16. További információk az Eszterházi Magyarország Alapítvány weboldalon. Téglási Klára és Tóth Judit, a Focolare mozgalom két tagja, 9 évvel ezelőtt csatlakozott a Dél-Pakisztánban működő szociális központ programjához, amelyben adományokat gyűjtenek a rászoruló gyermekek iskoláztatásához, írja a Focolare mozgalom. Itthon a Focolare pedagógusok kezdték meg a gyűjtést, de ma már sokan adakoznak a mozgalmon kívül is. Az adományokat kiküldik a pakisztáni központba, amely az adományoknak köszönhetően beiskoláztatja a jobb képességű, rászoruló, szegény keresztény és kaszton kívüli hindu, valamint muszlim gyermekeket. Biztosítják számukra a tanszert, az egyenruhát, cipőt, az étkeztetést, az orvosi ellátást is. A Magyar Focolare Közösség minden évben hálaadó szentmisét szervez az adománygyűjtési időszakok végén. A mostani hálaadó szentmisét Nagy Károly plébános mutatta be a Tököli úti Rózsafűzér királynéja templomban. Szent Háromság vasárnapján Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak, adta hírül a Vatikáni Rádió. A pápa azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét, irányítsa döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. Ezen a vasárnapon ünnepelték a fájdalomcsillapítás napját 25. alkalommal Olaszországban, emlékeztetett a pápa, majd közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, és köszönettel fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. Leó pápa köszöntötte a római híveket és a nemzetközi zarándokok seregét, a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, a nagy számban jelenlévő lengyeleket, valamint a befogadás nevű váltófutás résztvevőit is.
4: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Papágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik önöktől Majoros Attila, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsérte séka Jézus Krisztus mindörökké, amen. Gondolom, meglepetés sokaknak, hogy pontosan én vagyok, noha első csütörtök van. De hát ez gondolom a csokoládé szeretőknek mindenféleképpen jó hír, és akik szeretik a kérdéseket, azok is hegyezhetik a ceruzájukat, mert lesznek kérdések, ahogy az nálam ez szokásos. Minden esetre tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma mégpedig ez az összetartozás napja, vagyis a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója. Hát elég szomorú évforduló, de azért csak megmutatta a magyar, hogy nem akármi és nem akárki, mert kérem szépen Csonkán is igazán jelentős és számottevő nemzetté lettünk kicsinségünk ellenére. Tehát nekünk nem kicsinynek kell lennünk, hanem erősnek és szorgosnak, és akkor helyt tudunk állni minden körülmények között. Ez az évforduló tehát nem elszomorítani akar bennünket, hanem sokkal inkább megerősíteni és buzdítani arra, hogy tartsunk ki. Itt egy olyan közegben vagyunk, ami egyáltalán nem kedvez nekünk, de ennek ellenére meg tudjuk mutatni, hogy mi a magyar virtus. Na, eme szerény bevezetés után akkor nézzük a kérdéseket, ahogyan az szokás. Először mondom a telefonszámot, aztán a három kérdést. Nem lesznek olyan nagyon nehezek. A telefonszám továbbra is ugyanaz, 061-374-0904. Akkor az első kérdés. Hány csapás sújtotta Egyiptomot? Második kérdés. Kit nevezett Szent Jeromos az Ószövetség evangelistájának? Harmadik kérdés. Kiket kell megkeresztelni, ha katolizálni akarnak, vagyis katolikusokká akarnak lenni? Itt elsősorban a magyar viszonyokat tessék gondolni, hogy itt Magyarországon kijöhet úgy szóba, hogy ha katolikus akar lenni, meg is kell őt előbb keresztelni. Még egyszer a telefonszám 061-374-0904. Az első kérdés. Hány csapás sújtotta Egyiptomot? Második kérdés. Kit nevezett Szent Jeromos az Ószövetség evangelistájának? Harmadik kérdés. Kiket kell megkeresztelni, hát itt elsősorban a szűkebb magyar viszonyokat nézve, ha át akarnak térni a katolikus vallásra? No kérem szépen, ez egy az évfordulós nap, de ami számunkra igazán fontos, hogy úrnapja következik, vagyis az oltári szentség ünnepe. Ugyan ma lenne a világegyházban, a mai napon, de a magyar egyházban, ahogyan a bünkösdöt is áttettünk, bünkösdös vasárnapra esik, meg a Szent Háromság is vasárnap, ugyanúgy az úrnapja is vasárnapra. Áldozó csütörtököt is vasárnap ünnepeltük, vagyis Urunk mennybe menetelét, ehhez ennek mintájára az úrnapját is vasárnap ünnepeljük. Úrnapja egybeírva. Ha külön írjuk úrnapja, akkor ez a vasárnap. Ha egybeírjuk, akkor ez a mai egyetlen ünnep az egyházi évben, amikor az oltári szentséget különlegesen is ünnepeljük. Hát ezért szoktak tartani úrnapi körmenetet, ahol ez megvan, az mindenképpen nagy ünnep. Hát sajnos vannak olyan templomok, ahol már kevesen vannak ahhoz, hogy igazán impozáns legyen a körmenet és valódi hitvallás.
Az oltári szentség imádása azonban nem csak hogy nagyon fontos, hanem nagyon hasznos számunkra, hiszen Jézus Krisztus van valóságosan jelen az oltári szentségben, titokzatosan, de valóságosan. Tehát közvetlenül tudunk Istenhez imádkozni, amikor az oltári szentség elé térdelünk. Nem szentek közbenjárásával, hanem mindjárt Jézus Krisztus ölébe helyezhetjük a problémáinkat és gondjainkat. De nem csak ezért fontos, hanem Jézus Krisztus így teljesíti az ígéretét, mindvégig veletek maradok a világ végéig, minden nap. Hát kérem szépen, az oltári szentségben, akár szentmisén vagyunk részt, tehát ahol készül, idézőjelbe téve mondom, ahol készül az oltári szentség, akár csak bemegyünk egy templomba, és ott látjuk az örökmécsest égni, abban az oltárban, vagy abban az oltárszekrényben található az oltári szentség, leborulva imádkozhatunk. Jézus Krisztus velünk van. Ugyanakkor a másik módja, hogy magunkban legyen Jézus Krisztus, vagyis a szent áldozással magunkhoz vehetjük őt, aki étkünk és nevelünk és gyarapítónk. Vagyis az oltári szentség lehet egy külső imádás, lehet egy belső imádás, amikor én vagyok a szentség tartó azzal, hogy megáldoztam, és azzal, hogy vigyázok Jézus Krisztusra, ne kelljen távozni a lelkemből ilyen vagy amolyan baklövések miatt. Tehát az oltári szentség mindenféleképpen Isten jelenléte, hozzátartozunk, belőle élünk, és általa jutunk el az örök életre. Ezt világosan megmondta a kafarnaumi beszédben az Úr Jézus. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké élni fog. Itt persze nem csak arról van szó, hogy együk ezt a kenyeret, mint bármilyen más kenyeret, hanem itt az arról van szó, hogy liturgikusan, vagyis imádással a szentmise keretében együk ezt a kenyeret, vegyük magunkhoz. Jézus Krisztus erre szánta, ahogyan az utolsó vacsorán megmondta az apostoloknak, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Igaz, a borra is ezt mondta, igyátok, mert ez az én vérem kelyhe. De hát a latin egyházban egyszerűség kedvéért van az úgynevezett egy szín alatti áldozás, vagyis csak a kenyér színe alatt vesszük magunkhoz az oltári szentséget. Persze van engedély arra, hogy különleges alkalmakkor két szín alatt is megáldozzunk. A gyakorlatiság az, ami miatt ez nem történik meg minden nap. Hát vannak egyes kivételes helyek, ahol ezt már nem nézik, hanem minden nap két szín alatt áldoztatnak. Minden esetre az egyház nem elvonni akar az oltári szentségtől, mert hiszen az egész Krisztus jelen van a kenyér színe alatt is, meg a bor színe alatt is. Ez a színe, ezt tetszik tudni, azt jelenti, amit a színházban is, tehát megjelenési formát jelent, ahogyan a színház is megjelenítő ház. Eljátszák a darabot, megjelenítik. Hát az oltári szentségnél, amikor színekről beszélünk, akkor a kenyér meg a bor megjelenési formájában van ott, a pap szava nyomán, átváltoztató szava nyomán az Úr Jézus az oltári szentségben. Na kérem szépen, a vasárnapra igen jó imádkozást kívánok, sok kegyelmet ahhoz, hogy az oltári szentség valóban méltó helyre kerüljön bennünk, benne a lelkünkben, és ezáltal megdicsőljön ebben a világban. Most egy kis zene, és aztán kezdjük a hittanórát.

0: Az imádságunk ma más lesz, éppen az összetartozás napja alkalmából. Most a Magyarország őrangyalához fogunk imádkozni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ó, hazánk szent őrangyala, tiéd a kiváltság, hogy megvéd reménységünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk, szent angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe. Vezess elhatározásainkban, őrködj céljaink fölött. Tisztítsd meg kívánságainkat, hozd el népünk számára Isten irgalmasságának világosságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát, hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét. Ments meg minket, Isten igazságosságának szent angyala, múltunk tévedéseitől. Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával. Tedd erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével. Árazd népünkre Isten akaratának áldását. Árasz ki Isten lelkének jóságát földjeinkre és folyóinkra, árasz szét Isten szentségének jó téteményeit a szelek által fáinkra, virágainkra és mezőinkre. Áld meg állatainkat, halainkat és madarainkat, vedd hatalmas szárnyadra népünket, és védj minket mindörökre Isten irgalmas szívébe. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mielőtt neki kezdenénk a hittannak, még egyszer az telefonszám és a három kérdés. 061-374-0904, ez volt a telefonszám. A három kérdés, hány csapás sújtotta Egyiptomot? Kit nevez Szent Jeromos az Ószövetség evangelistájának? Kiket kell megkeresztelni, elsősorban a magyar viszonyokra gondolok, aki át akar térni katolikus vallásra? Amiről pedig ma beszélni fogunk, az a szlávok, a magyarok és a keleti népek megtérésének témája. Hát, ha Magyarországra tekintünk, vagy legalábbis a magyar földre, akkor igen meglepő, hogy Szent István király 10 egyház megyéje már a negyedik egyház szervezet volt ezen a földön, Pannonia földjén. Itt, ahol a magyarok élnek. Hát elsősorban római időben, a római Pannoniában már a második században megjelent a kereszténység. Sőt, Diokleciánus császár idején már sok híres vértanúja is van ennek a földnek. Éppen ma ünneplik a Szombathelyi Egyházmegyében Szent Quirinus vértanút. Aztán ilyen volt Szent Demeter, vagy a négy szent kőfaragó. A későbbiekben, tehát már itt megjelenik, nem csak megjelenik a kereszténység, hanem legalább 8 püspöki székerült is tudunk a pannoniai időből. Sajnos Pannonia lett az arianizmus fő fészke, főként Szirmium, a mai Mitrovica, ami időnként császári székhely is volt. Na ez az oka annak, hogy az arianizmus itt terjedhetett, a másik oka pedig, hogy a száműzött Arius egy ideig itt tartózkodott ezen a vidéken, és megnyert magának néhány tehetséges fiatal papot, akik aztán később püspökök lettek, tehát az arianizmus terjesztették szemben a katolikus hitvallással. Tetszenek tudni, lényeges, hogy valóságosan Isten vagy csak hasonlít az Istenre Jézus Krisztus. Ez az arianizmus lényege, hogy nem fogadja el igazi Istennek az Úr Jézust. Na, minden esetre ebből a szempontból jót tett ennek a földnek például a tatárjárás, mert segített az itteni tév eszmék legyőzésében. Igaz, mire már Szent István király megalapította a magyar országot, nemzetet, addigra már ez eltűnik, mert hiszen a más népvándorlási népek is támadtak itt, akik aztán kitisztogották ebből a szempontból innen az eretnekséget, nem ezzel a szándékkal, hanem rablás és gyilkolás szándékával. A második keresztény közösség Nagy Károly császár alatt valósul meg, aki leverte az itt megtelepedett avarokat, és Pannoniát besorolta a frank birodalomba, mégpedig annak egyház szervezetébe. Olyannyira, kérem szépen, hogy három püspöki székhely is volt, frank birodalmi püspöki székhely, az egyik Aquileia, aztán Salzburg és Passau. A salzburgi érsek külön kiáró püspököt alkalmazott a Dunántúl számára. Na hát ezek szerint érdemes volt még egy püspököt, hogy úgy mondjam, tartani, hogy el tudjon jönni ide Dunántúlra, és itt szervezze az egyházat. Vagyis nem egy kereszténységet nem ismerő helyre érkezett Szent István, illetve a magyarság, hanem itt azért már volt előzménye a kereszténységnek. Nagy Károly tehát leverte az avarokat, és megvalósította a Nagy Károlyi Birodalomnak Pannonia részét. A következő egyházszervezet az Közép-Európába beszivárgott szlávok megtérésével egy időben valósult meg. Na nézzük először ezeket a szlávokat. A horvátokat latin papok térítették meg, és ezzel a nyugati kultúrába kapcsolták be őket. A szerbeket viszont a bizánci császár térítette meg, tette keresztényé, éppen ezért nem véletlen, hogy ott a keleti kereszténység valósult meg. Egymás mellett vannak horvátok meg szerbek, mégis a horvátok katolikusok, a szerbek pedig ortodoxok, keleti keresztények. A szlávok igazi apostola egy bizánci szerzetes testvérpár volt. Nemrég ünnepeltük őket, emlegettük, Szent Cirill és Szent Metód. Van telefon, hallgatom. Tessék parancsolni. Halló? Elenyészett. Akkor kérem szépen, folytatjuk tovább. Tehát a szlávok igazi apostola Szent Cirill és Szent Metód volt. Szent Cirill a maga nagy buzgóságában Biblia fordítást is készített, mégpedig glagolit betűkkel. Szent Metód pedig a szlávok ön számára szlávul végezte, de a latin liturgiát. Vagyis igazán sokat tettek azért, hogy belőlük keresztény legyen. A morvák megtérítője hazánk földjén egy emberöltővel a magyarok bejövetele előtt működött. Módszerük a pápa jóvá hagyta, és a Metód a Rómában aztán érsekké is lett, és úgy tért ide-vissza, vagyis ez a nyelvükhöz való hasonulás, alkalmazkodás, ez az, amit jóvá hagyott az egyház, ami az ő újításuk volt. A magyar honfoglalás elpusztította ugyan a nyitrai morva érsekséget, Cirill és Metód tanítványai ezért a Balkánra húzódtak, ott már a bizánci liturgiát fordították le, mégpedig éppen a bolgárok számára, Cirill betűkkel, vagyis tudták a Szentírást olvasni úgy, ahogyan kell. Akkor most hallgatom a telefont. Tessék mondani. Halló! Akkor kérem, ez kudarc. Egyszer majd csak sikerül. No, kérem szépen, most azonban egy kicsikét zenélni fogunk majd.
1: Úgyhogy Gáborné vagyok, az előbb voltam akkor a vonalban, és amikor az Imre atya felvette,
0: a magyarok bevezönlése nyilván nem sokat válogattak, ezt tette tönkre a nyitrai püspökséget, ami az...
1: Pedig vártam,
0: szlávoknak volt a püspöksége, nem rossz szándékkal, nem az egyház ellenesen, hanem nyilvánvaló, meggondolatlanul. Most már sikerül beszélnünk.
1: Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus.
1: Mindörökké,
0: amen, éljen.
1: Én lehet, hogy nem jókat gondolok, pedig könnyűnek találom a kérdést. A hét csapásról Egyiptomba az jött a hét csapás. Ezt gondolom, és akkor a Jeromos, Szent Jeromos az ókornak a...
0: Ószövetség, nem ókor, ószövetség.
1: Igen, a prófétáját, Mózest gondolom.
0: És a harmadik, kiket kell megkeresztelni, ha hát átakarnak?
1: Minden olyan embert, aki keresztényileg már meg volt keresztelve, mondjuk baptista, meg bármilyen felekezet, azt már nem kell megkeresztelni.
0: Így mert igaz, de kiket kell?
1: De akik ateisták voltak.
0: Nem,
1: akik
0: tessék nem... Erdélyre gondolni.
1: Hát ott a egyisten hita volt, meg szóval Erdélyre nem tudom így most mire tetszik gondolni.
0: Köszönöm szépen
1: a Jézus
0: buzgóságot, mindörökké, amen.
1: Szép napot, jó Isten áldjon Önöket, viszont hallás.

0: A kijevi oroszokat a fejedelmük térítette meg, tette keresztényé, Olga Bizáncban megkeresztelkedett, majd unokája Szent Vlagyimir megkorbácsoltatta és a Dnyeperbe dovatta a szlávok bálványait. Na hát ez is kérem szépen, minden esetre látványos volt a dolog. Ettől kezdve aztán már bálványok nem volt, tehát kénytelenek voltak elismerni Jézus Krisztust. Ez a mi Szent István királyunk uralkodásánakkal egy időben történt. A csehek a frank birodalom hűbéresei voltak, tehát fizették oda az adót. Ebből következik, hogy nyilván akkor a frank kereszténységet vették föl, azaz a latin kereszténységet, és így az európai kultúrába is belettek kapcsolva. Hasonlóan a lengyelek is, bár őket elsősorban prágai Szent Adalbert térítette meg. A litvánok azonban csak jóval később, méghozzá magyar közreműködéssel tértek meg a 14. században, ami Nagy Lajos királyunk leánya, a szent életű Hedvig volt az, aki feleségül ment Jagelló herceghez, és ebből következik, hogy ő a kívánsága és működése megtérítette őket, a litvánokat. Így tehát most már ez a rész is keresztény élet. Hát nyilvánvaló, hogy a latin kereszténységet vették föl. A magyarok azonban már a Kazár birodalomban megismerkedhettek a kereszténységgel. Hát ott elsősorban nyilván a keleti kereszténységgel. Nem mondom, hogy megtértek. De minden esetre tudták, hogy mit jelent kereszténynek lenni, még ha nem is gyakorolták. Hozzáértők azt mondják, hogy nem nagyon esik messze a magyar hit, régi hit a kereszténységtől. Tessék parancsolni, hallgatom.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Erzsébet vagyok, üdvözlöm, atya.
0: Nagyon köszönöm.
1: Mondanám a válaszokat, amit én gondolok.
0: Jó.
1: Hány csapás sújtotta Egyiptomot? Én szerintem 10. Kit nevezett Szent Jeromos az Ószövetség evangélistájának? Ézaiás, vagyis Izaiás. Kiket kell megkeresztelni, ha a katolikus egyház tagja akar lenni? Hát elsősorban azokat, akik még korábban nem voltak megkeresztelve.
0: Igen, itt nyilvánvaló, tehát ami a kérdés lényeg, hogy már vallásos, csak igen. Milyen vallásos?
1: Igen, hát a magyar történelmi egyházaknak a tagjait, a református, az evangélikus, az unitáriánus és a magyar ortodox, hova is írtam ezt? Van egy ortodox egyház, magyar egyház megélye.
0: Igen, ezekkel mit kell tenni?
1: Ezeket katolizálni, meg kell keresztelni.
0: Nem kell, mert
1: ezeket elfogadja a katolikus
0: egyház. Ezek keresztények.
1: Egyház. Igen, igen. És hát a magyar viszonyok között ezeket, és még az örményeket is
0: azok
1: láttam.
0: Is keresztények, csak keletiek.
1: Igen,
0: jó,
1: igen.
0: Köszönöm, a végén megtetszik hallani az én válaszomat.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm szépen a merészséget.
1: Mindörökké, amen.
0: Akkor kérem szépen nézzük a magyarokat. Tehát már a Kazár birodalomban megismerték a kereszténységet, a keleti kereszténységet. Aztán később pedig Szent Cirillel és Metoddal is találkoztak, ahogyan kanyarodtak Magyarország felé. Majd pedig, amikor a honfoglalás megtörtént, akkor néhány egy-két fejedelem Bizáncban keresztelkedett meg, tehát a keleti kereszténységet vették föl. Ilyennek mondják Bulcsút, aki a Horka tisztséget viselte, és Zsombor, aki meg a Gyula tisztséget viselte. Tehát a Horka meg a Gyula az most nem név, hanem tisztség, valamiféle feladat, vezető feladat. Ők tehát keleti keresztények lettek. Géza azonban belátta, hogy a magyarság csak akkor maradhat fenn, hogyha beilleszkedik a nyugati keresztény népek közé. Így aztán passzaui püspök, akinek nagy vágyai voltak, mert érsek akart lenni, majd mindjárt folytatom, mert van egy telefon. Köszönöm, tessék, hallgatom.
2: Jó napot kívánok, dicsértessék.
0: Mindörökké, amen.
2: A kérdésekre a válasz.
0: Igen.
2: Vízcsapás volt az egyiptomi csapás, Szent Joromos pedig Ézsaiás prófétát mondta az evangelistának, az Ószövetség evangelistájának is, azokat kell megkeresztelni, akik nem voltak megkeresztelve az Atya Fiú Szent Lélek nevében, például a unitáriusok, az Erdélyre vonatkozó, ami volt a kérdés.
0: Igen. Jó, nagyon szépen köszönöm. Hamarosan megtetszik hallani, hogy én mikre gondolok. Tehát akkor tessék fülelni. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus. No, kérem szépen, Géza tehát a latin kereszténységet veszi fel, illetve ebbe illeszkedik bele, igazándiból Szent István teszi latin keresztényé, illetve az akkor beérkező, nem mondom, hogy özönlő, de azért bőséggel jövő hittérítők teszik a nyugati kereszténység népévé magyarokat. Passau püspöke érseki cím reményében térítőket küldött. Aztán más kiváló és szent emberek is önzetlenül jöttek ide, hát akit ismerünk, és aki megbérmálta Szent István királyunkat, a Szent Adalbert, aztán nagyon ismerős ugye Szent Gellért, akitől igazából a Mária tiszteletet vehettük át, és megerősödtünk benne. Kezdetben nálunk keveredett a latin és a bizánci liturgia. Tehát délebb felé ott inkább a bizánci liturgia uralkodott, északon pedig, vagy nyugaton a latin liturgia. A vezéri család bizonyára még bizánci püspök által keresztelkedett meg, és ezért a keletit vette föl, aki a Gyula kíséretében érkezett hazánkba, de Szent István már a pápához fordul alapításainak jóváhagyásáért, és azért, hogy megkapja a koronát. Tessék parancsolni, hallgatom.
3: Dicsértessék.
0: Mindörökké, amen.
3: Hát megpróbálom.
0: Jó.
3: Az első kérdésre hány csapás, tehát én szerintem 10.
0: Igen.
3: A másodikra Ézsiás. És a harmadikra, tehát akik nem voltak megkeresztelve, illetve tehát ha valaki más keresztény közösségben kereszteltek meg, a katolikus egyház ezt érvényesnek tekintette. Ebben az esetben nem keresztelés, hanem a hitvallás ünnepét tekintették.
0: Igen. Jó.
3: Köszönöm szépen, dicsértessék.
0: Én is köszönöm, mindörökké, amen. Akkor tehát kérem szépen, pápától kapott koronát, és ezzel egy nagy hőstettet vitt végbe, lehet, hogy tudatlanul, lehet, hogy szándékosan. Akárcsak a Nagy Károly a pápával megkoronáztatta magát, így lett császár, független. Hát ugyanezt tette kicsiben Szent István király is, a pápától kérte a koronát, és így nem lett a frank birodalomnak a hűbérese. Önálló maradt. Na hát lehet, hogy ennek most isszuk a levét, vagy azóta folytonosan, hogy függetlenek akartunk lenni kezdettől fogva. És ez sikerült is megvalósítani, tehát Magyarország nem lett a császár hűbérese. A kunokat, akik nekünk sok gondot okoztak, magyar domonkosok térítették meg. Majd aztán éppen a kunok hatására Julianus szerzetes eljutott a volgai magyarokhoz, de a tatárjárás közben jötte miatt nem tudta őket, vagy mások sem tudták megtéríteni. Nem az volt a fő gond. Még a Kínáról egy szót, és aztán... Tessék parancsolni, hallgatom.
4: Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus. Mindenki, amen.
4: Válaszoljunk a következők. 10 csapás érte Egyiptomot. Izaiás prófétát tartották evangélistának az Ószövetségben, és azokat, akik ugyan megvoltak keresztelve, nem a Szent Háromságra például, az unitáriusokat, azokat újra kellett keresztelni.
0: Tökéletes. Nagyon köszönöm.
4: És hát nyilván a zsidók, vagy hát aki még egyáltalán
0: na jó, hát az magától értetődő.
4: Az egy igen. Más, igen. De ezt például úgy gondolom.
0: Azt tetszik tudni, hogy miért nevezte Szent Jeromos Izaiást az Ószövetség evangelistájának?
4: Azt én nem tudom.
0: Azért, mert az Úr Jézus életéből annyi mindent megjövendőlt, tessék csak gondolni a szenvedésére, hogy... Szinte, igen. Mint az evangelisták írta le Jézus Krisztus, csak még nem tudta, hogy Jézus Krisztus a Messiás életét. Köszönöm igen, szépen,
4: köszönöm szépen.
0: Dicsértessék
4: Jézus Krisztus.
0: Na, hittanórát azzal fejezzük be, hogy Kínába a nagykán térítőket kért a pápától, és Monte Corvinoi János lett, aki térített, sőt, pekingi érsek is lett. Hát úgy tudtuk, hogy hozzá a Kína, azt kérem, igen, távol áll a kereszténységtől, nem, csak aztán utána, tehát ez 1300 környékén volt, csak nem volt utánpótlás, így aztán teljesen elenyészett ott a kereszténység. Na, eme szerény bevezetés után mondom a 3 jó választ, kérem szépen. Valóban 10 egyiptomi csapás, ez nem mi szerintünk, hanem ez a Szentírás szerint, a Biblia szerint, Mózes könyvében olvashatjuk. Kit nevezett Szent Jeromos Ószövetség evangelistájának, mint az előbb mondtam, Izaiást, mert annyi mindent megjövendőlt. Itt persze azt is tudni kell, aki ért a Szentíráshoz, hogy az Izaiás könyve az 3 szerzőnek a műve, valószínű az elsőt Izaiás próféta írta az első részét, aztán bővítették, minden esetre az tény, hogy annyi minden jövendőlés van az Úr Jézus szenvedéséről, életéről, hogy ő lehetett Jeromos szerint az Ószövetség evangelistája. Kiket kell megkeresztelni, ha át akarnak térni? Hát itt elsősorban Erdélyre kell gondolni. Az unitáriusokat, aztán most már sajnos nem csak Erdélyről van szó, a jehovistákat, tehát magyar viszonylatban elsősorban velük van dolgunk, ha keresztül, ha katolikusok akarnak lenni, őket alámerítik, meg én nem tudom milyen módon keresztelik meg, nem értek a szertartásukhoz, de őket meg kell keresztelni. Persze előtte hittanra kell tanítani, és utána unitáriust, jehovistát meg kell keresztelni. A többiek, akik itt Magyarországon élnek, kivéve ha idegenek, hinduk, vagy buddhisták, vagy iszlám vallásúak, azokat persze,

0: Ligúri Szent Alfonz imádsága ez. Ó, irgalmas Jézus, hallgass meg engem, szívednek kegyelmet térítsen meg engem, szívednek fénye világosítson meg engem, szívednek fájdalma indítson meg engem, szívednek sebe fogadjon be engem, szívednek vére engeszteljen ki engem, szívednek érdeme szenteljen meg engem, szívednek keresztje erősítsen meg engem, szívednek tövis koronája díszítsen engem, szívednek irgalma karoljon fel engem, szívednek szelleme éltessen engem, szívednek tüze hevítsen engem, szívednek lángja gyullasszon föl engem, a szeretetet, szeretete ragadjon el engem. Amen. Szent István királyhoz is folyamodunk, főképpen a mai napon, a magyar egységért, vagy összetartozásért. Üdvözlégy Szent István király néped áldott reménye, üdvözlégy hitünk tanítója és apostola, általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Köszönöm szépen, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: Vasárnapján. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Szentháromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária remetei szűzanyag egyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária remetei kisboldogasszony bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szent Háromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. Szentháromság vasárnapján Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak, adta hírül a Vatikáni Rádió. A pápa azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét, irányítsa döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. Ezen a vasárnapon ünnepelték a fájdalomcsillapítás napját 25. alkalommal Olaszországban, emlékeztetett a pápa, majd közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, és köszönettel fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. Leó pápa köszöntötte a római híveket és a nemzetközi zarándokok seregét, a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, a nagy számban jelenlévő lengyeleket, valamint a befogadás nevű váltófutás résztvevőit is. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára az Apostróf Eszterházy irodalmi verseny címmel, melyre keddtől augusztus 16-áig várják a jelentkező 9-11. Évfolyamos diákokat Magyarországról és a határon túlról, írja az MTI. Az Eszterházy Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházy Irodalmi Díj 2026 listájára jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a versenykiírásban szereplő módon. A benyújtás határideje 2026. augusztus 16. További információk az Eszterházy Magyarország Alapítvány weboldalon. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra!

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Mária Rádió következő lelki gyakorlatán június 12-től 14-e között magunk Franciscus Xaverius Verbita rendtartomány főnök várja elvonulásra, közös gondolkodásra a kedves testvéreket. A Mária Rádió júniusi témájához kapcsolódva a lelki gyakorlat vezérfonala a misszió lesz. A Verbitáktól, így Xaverius atyától is nem csak valódi modern missziós szemléletet tanulhatunk, de azt is, hogy hogyan tudunk egyszerű hétköznapi életünkben is elfogadással és kellő érzékenységgel fordulni embertársaink felé. A teljes lelki feltöltődést ígérő háromnapos programon az előadások, kiscsoportos beszélgetések, közös imádságok, egyéni lelki beszélgetések mellett jó hangulatú kirándulás keretében csodálhatjuk meg Balatonalmádi természeti és épített örökségét, így a különlegesen szép Szent Jobb kápolnát is. Tartsanak velünk! Június 12-től 14-e között szeretettel várjuk Önöket Xaverius atya lelki gyakorlatára. Jelentkezés június 7-ig a www.mariaradio.hu/almadialógus oldalon.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Eljött a június, és első csütörtök van, így a műsoros munkatársak jelentkeznek a Mi Rádiónk című műsorban. Varga Kata, Horváth Nelli és jómagam Német Petra. A technikai pultnál pedig Prószéki Anna Mária szolgálatát köszönhetjük. És nagyon sok mindenről szó lesz a mai műsorunkban. Szokás szerint izgalmas témákkal, új műsoros beharangozókkal készültünk, úgyhogy örülünk, ha minél többen velünk tartanak a következő jó fél órában.
1: A pünkösdi hétvégén ismét több százezer zarándok gyűlt össze Csíksomlyon, a magyarság legnagyobb pünkösdi búcsúján. A több évszázados hagyomány gyökerei a 15.-16. századig nyúlnak vissza. A hagyomány szerint 1567-ben a katolikus székelyek a szűzanya segítségét kérve védték meg hitüket, Szapai János Zsigmond seregével szemben, majd fogadalmat tettek, hogy minden évben pünkös szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra. Az évszázadok során a búcsú nem csak válási ünnepé, hanem a magyar összetartozás egyik legfontosabb jelképévé is vált. A Mária Rádió szervezésében idén kollégáink közül is többen részt vettek a csíksomlyói búcsúban, kedves kolléganőnk Petra is. Ezért most őt fogom arról kérdezni, hogyan is élte meg a Csíksomlyóra való felkészülést. Petra, vágjunk bele a legelejébe. Milyen lelki felkészülést és fizikai felkészülést igényel a Csíksomlyói búcsú?
0: Most voltam először Csíksomlyóban, mert én is nyilván nagyon sokat hallottam arról, hogy milyen hagyománya van ennek, illetve milyen sokak számára ez egy kiemelt jelentőségű esemény az év során. Tehát ismerek olyanokat a mi önkénteseink közül is, akik hát mindig betervezik, hogy ha csak idejük, erejük engedi, akkor ellátogatnak. Tehát tényleg van, aki már tizenvalahányszor volt. És hát lelki felkészülés, az nyilván az egy elég belső dolog, tehát egy elég sűrű időszakból érkeztünk, tehát bennem úgy alapvetően egy várakozás és érdeklődés volt. Fizikailag, hát szükséges, igen, a felkészülés, azt kell, hogy mondjam, de hát azért nem is lehetetlen. Tehát a mi zarándok csoportunkban többnyire idősebbek voltak, és nagyon inspiráló volt látni, hogy kitűzték a célt, hogy ők hatörik, ha szakad, ezt végigcsinálják. Ugye mi kettő napot gyalogoltunk, és a nagyon nagy többség ezt tartotta is, tehát nyilván volt egy-kettő ember, aki úgy döntött, hogy nem gyalogol, tehát ők úgy is készültek, de hát azt kell, hogy mondjam a kérdésedre válaszolva, hogy azért, ha valaki rendszeresen gyalogol, esetleg jár amúgy is zarándokolni, túrázni, az jól jön. Tehát egy ilyen alapkészültség azért fontos fizikailag. De tényleg azt láttam, és ezt hangsúlyoznám, hogy az a lelki töltet, ami ezzel jár, tehát ez nem egy sima, ez nem egy túra. Tehát ez egy zarándoklat. Tehát ha ott van bennünk ez a vágy és ez a cél, akkor sokszor a fizikai nehézségeket is felül tudja múlni, és erőt tud adni az, hogy milyen céllal megyünk oda.
1: Mivel ez volt az első csíksomlyói búcsúd, gondolok itt arra, hogy voltak-e fenntartásaid azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a hosszú utazást hogyan fogod viselni, vagy azt, hogy közös szállások lesznek, az utat magát, tehát fel a nyerekbe?
0: Én nagyon szeretek zarándokolni, szóval máskor is vettem részt zarándoklatokon, aludtam már tömegszálláson, vagy zarándokszálláson, tehát itt is volt olyan szálláshely, ahol hárman aludtunk egy szobában, egyik éjszaka 15-en aludtunk egy szép tágas teremben, és aztán Csíksomlyóban olyan szálláshelyünk volt, egyébként ez a Szent István ház, Böjte Csabához köthető, ahol hát 21-en aludtunk egy szobában. Sokan voltunk, de a füldugó azért nagyon sok mindenen átsegíti az embert. Szóval nekem ezzel nem volt problémám. Én megmondom őszintén, hogy a nagy tömegtől tartottam kicsit, tehát szerintem sokan vagyunk így, hogy a nagy tömegben annyira nem érezzük jól magunkat, de még a nyerekben sem volt. Tehát igazából ugye ott volt rengeteg ember, mi elég időben felmentünk reggel, remek helyünk volt, nyilván napközben, tehát ott az esemény közben mozogni tényleg nehéz volt, de nagyon szépen kulturáltan ment minden, tehát könnyű volt aztán fel is jutni, le is jutni, úgyhogy nagyon-nagyon szépen ment minden a program során.
1: Milyen érzéssel töltött el, amikor megérkeztetek Csíksomlyóra?
0: Hát igen, ez nehéz is úgy megfogalmazni. Többen nagyon-nagyon meghatódtak. Azt láttam a csoportunkban, hogy tényleg, hát tegyük hozzá, hogy ugye 40 napos zarándokok velünk együtt értek be. Tehát ők azért Budapestről 40 nappal korábban elindultak ugye a Normafáról, tehát nekik ez szerintem még katartikusabb élmény volt. De azért ugye sokféle, hát mindenki vitte a saját maga kis hátterét, csomagját erre az útra, és azért volt, aki nagyon komoly nehézségek ára jutott el, és azt gondolom, hogy ez egy még katartikusabb érkezést adott. Bennem hála volt, hogy ott lehetek. Nagyon forróvá vált akkor az idő, ugye mi első nap esős időben gyalogoltunk, mire Csíksomjóba értünk, hát tényleg gyönyörű, verőfényes nap lett, úgyhogy a kegytemplomban is igazából nagyon nagy tömeg fogadott minket. Hát kicsit hihetetlenek ezek a pillanatok, szóval van, ami így utólag érik be úgy az emberben, hogy na, én akkor most odaértem valahova, ahova szerettem volna eljutni.
1: Születtek-e olyan találkozások, amelyek különösen hatottak rád?
0: Igen. Hát ahogy említettem, én már többször vettem részt zarándoklaton, és általános tapasztalatom, hogy az is nagy ajándék, hogyha olyan valakivel zarándokolhatunk, akit esetleg ismerünk, tehát tényleg akivel szívesen megyünk, akivel szívesen megosztunk bármit az életünkből, de valahogy tényleg különleges módon működik Isten szerintem ezeken az utakon. Tehát ott vagyunk, nagyon különböző emberek, vagy akár éppen hasonlóak is, de hogy akár a különbözőségeink ellenére is nagyon érdekes beszélgetésekben volt részem. Tehát nekem egyrészt nagyon inspiráló és megérintő volt, amit említettem, hogy az idősebb zarándokokat, ahogy láttam, hogy tényleg egy panasz nem hagyta el a szájukat. Tehát mentek a kitűzött cél után, és tényleg voltak azért, akik megosztottak nagyon megható dolgokat az életükből. Tehát most talán igen, ennyit elárulhatok, hogy volt egy hölgy, aki elmesélte, hogy hát ő nagy családban él, több generáció együtt élt, és aztán hát eljött egy olyan időszak az életében, amikor már nem volt vele a férje, nem éltek a szülei, a gyerekei kirepültek, és egyedül maradt, és hogy neki milyen sokat jelent az, hogy a helyi Mária körbe bekapcsolódott, hogy eljárnak együtt zarándokolni. Tehát én azt láttam, hogy többen jöttek az országnak különböző pontjairól, és van, akik így is megbeszélik, és együtt mennek el különböző zarándoklatokra. Tehát nagyon szép volt látni ezeket a kialakult és kialakuló barátságokat, az, hogy mennyire sokat számít a közösség minden egyes életkorban. Tehát, hogy társas kapcsolatokra vagyunk teremtve, és az, hogy amikor ez a hittel így összekapcsolódik, az nagyon különleges tud lenni. Tehát tényleg nagyon különböző embereket is össze tud kötni a hit. És formálódunk, tehát ezt tegyük hozzá, hogy vannak ezek a nagyon szép megélések, milyen jó együtt, de amúgy így hát formálódunk így egymás által.
1: Tehát valóban nem hiába van ott több százezer magyar ember katolikus lelkülettel.
0: Hát igen, és itt most ugye eddig ilyen személyesebb dolgokat mondtam, de ugye itt a nemzeti, pont ma van június 4-a Nemzeti Összetartozás napja. Tehát nekem ezt is nagyon megérintő volt így a saját szememmel látni, mert tehát nyilván lehetett bármikor a korábbi években ezt így tévén vagy rádióban is ugye nyomon követni, de hát az ember ott áll, abban a tényleg felfoghatatlan nagy tömegben, együtt énekeljük el a himnuszokat, tehát ennek nagyon nagy ereje van. Tehát ott tényleg az ember a saját bőrén megtapasztalja, hogy valóban akár lehet, hogy most országhatárok választanak el minket, magyarokat, de összetartozunk.
1: Petra, kérlek, az összetartozáson kívül avass be minket abba, hogy a Szent Misén kívül milyen lelki eseményekben vehetnek még részt az odalátogatók?
0: Azért is jó erről beszélni, nyilván ezek lehet, hogy sokak számára ismert dolgok, de reményeink szerint jövőre is megszervez majd a rádió egy hasonló zarándoklatot. Tehát ugye mi 2 napot gyalogoltunk, zarándokoltunk, emellett a nyerekben részt vettünk ugye ezen az ünnepi búcsún, és még aznap este néhányunk részt vett a Csángó misén, ott Csíksomjón, és nekem ez különösen megérintő volt. Nagyon tetszett és megfogott Székely János püspök atyának is a beszéde a búcsún. A Csángó misén olyan szent beszéd hangzott el, ami hát valahogy különösen a szívemhez szólt. Tehát nyilván az adott napi evangéliumi szakaszról volt szó, hogy mennyire fontos, hogy Jézust beengedjük a félelmeinkbe, a sebeinkbe, tehát hogy mennyire személyesen szeret minket. Hát most ajánlom tényleg a hallgatóknak, ha van lehetőségük, rá lehet erre keresni, és szerintem vissza lehet hallgatni. Nagyon, nagyon gyönyörű volt, és hát tényleg az is megérintő volt látni, hogy felnőtt csángó férfiak a könnyekkel küzdenek a meghatottságtól. Nagyon, nagyon szép volt.
2: Fontos megjegyezni, hogy a Csíksomlyói búcsún közvetítésen keresztül is részt lehet venni az interneten, több platformon, a televízióban is közvetítik, de Petra, mégis miért érdemes elmenni személyesen erre a búcsúra?
0: Hát talán, amit előbb is említettem, nagyon szép dolog megnézni tévében, meghallgatni egy akár a búcsú közvetítését rádióban. Személyesen ott lenni, az egy semmihez nem hasonlítható élmény. Úgyhogy én kívánom, hogy minél többen akár jövőre a rádió szervezésében velünk tarthassanak.
2: Még arra kíváncsi lennék, hogy voltak-e meglepő, váratlan helyzetek a búcsú során?
0: Hát nagyon, nagyon váratlan talán nem. Nagyon váratlan, inkább váratlan élmények. Úgyhogy nagyon, nagyon váratlan dolog most úgy nem jut eszembe.
2: Nagyon szépen köszönöm, Petra, a beszámolódat.
0: Hát én is köszönöm a lehetőséget, örömmel osztottam meg az élményeimet, remélem, hogy sikerült esetleg kedvet hozni valakiknek, hogy jövőre velünk tartsanak. És most egy kicsit zenélni fogunk, az Új forrás Hova mennék című dalát hallgatjuk meg, amely egy csángó népéneknek a dallamára épül. Ez az Fényes nap immár elnyugodott kezdetűének alapján készült.

0: hallgatóinkat. Egy új műsor ismertetésével indulunk tovább. A rádiónkban Magyar Költők Jézusa címmel sorozat indul. Alapját Bozzók Ferenc piarista szerzetes költő, esszéista és teológus Magyar Költők Jézusa meditációk 20. századi Magyar Költők Jézus verseiről című kötete adja. A műsorban a kötetet verse és elmélkedései hangzanak majd el Murányi Nikoletta és Kárpátiné Novák Ágnes tolmácsolásában. Új életre keltve a magyar költészetet és a keresztény gondolkodás találkozásait. A sorozat június 10-én indul el, ezt követően pedig minden szerdán 16 óra 30 perccel hallhatják majd. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Murányi Nikolettet és Kárpátiné Novák Ágnest. Hölgyek, kérem, vezessenek be minket abba, hogy miért éppen Bozzók Ferencet választották, és ezt a kötetét.
1: 2026. februárjában Bozzók Ferenc kapott egy irodalmi díjat, Balassi Emlékkardot, irodalmi munkásságának elismeréseként, és ennek kapcsán megkértek engem, hogy készítsek egy hitvalló interjút, tehát egy életút interjút vele, és akkor beszélgettünk, most május 31-én és június 1-én hangzott el a rádióban, és kaptam tőle egy kötetet, ezt a bizonyos kötetet, és nagyon megtetszett, arra gondoltam, hogy ez nagyon jó menne a rádió profiljához, és megkérdeztük őt, mondta, hogy nyugodtan fölmondhatjuk, lehet belőle műsort készíteni. Szerintem annyira megkapó az, hogy ezek a tízmondatos elmélkedések, meditációk mennyire segítik a versek megértését, anélkül némelyiket én nem is érteném meg. És aztán Ági pedig pont jelentkezett, majd elmondja, hogy milyen önkéntes munkára, és akkor így végül is együtt készítettük el. Átadom a szót Áginak.
2: Köszönöm szépen neked is a megkeresést, mert már egy ideje mozgott bennem az a dolog, hogy évtizedeken keresztül énekeltem, mert nem tudok énekelni, betegségek meg egyebek elvitték az ének hangomat, viszont beszélni meg még tudok, és úgy szerettem volna még ezt a adottságomat valahol kamatoztatni a tanításon kívül, és megkeresett Nikolett egy riport elkészítésére, és máshonnan is kaptam ilyen inspirációt, hogy kéne beszélnem, kéne olvasnom, és akkor jött az ötlete ezzel a verses kötettel, és én boldogan vállaltam a vele való együttműködést, mert azt hiszem, hogy nagyon jó páros is lettünk így a munka folyamán.
1: Igen, tavaly készítettem Ágival egy hitvallót, és azután így privátban is tartottuk a kapcsolatot, és olyan szépen beszélt azért pedagógusi hivatásáról, hogy meghívtam egy talentumba, ahol arról beszélt, hogy speciális nevelésű igényű gyermekekkel ő milyen boldogan foglalkozik, és milyen türelemmel szépen, és hogy ezt nagyon szereti, és olyan szépen beszélt, hogy gondoltam, hogy így igazán jó lenne együttműködni, és aztán ez úgy sikeres is volt, mert együtt mondtuk fel a verseket, mondtuk egymásnak, hogy hát ezt még egyszer. Megbeszéltük, hogy kihez melyik áll közelebb, közösen választottuk ki, hogy mi az a néhány vers, ami nem passzol annyira a Mária Rádió profiljába, tehát nem mind a 33 verset mondtuk fel, 28-at, tehát ez így is nagyon jó, és olyan békében, egyetértésben tudtunk dolgozni, hogy nagyon, nekem nagyon jó élmény volt.
2: Igen, és a riport kapcsán kaptam az inspirációt, hogy jelentkezzek önkéntesnek a rádióhoz, úgyhogy a továbbiakban is ilyen felolvasási feladatokat nagyon nagy örömmel vállalnék, mert ez egy, azt gondolom, hogy még az életem hátra lévő részére ez egy nagyon szép szolgálat.
0: Hölgyek, miért tartjátok fontosnak, hogy a magyar költészet és a hit ilyen módon összekapcsolódjon?
2: Én azt gondolom, hogy egészen speciális módon tud a költészet szólni az emberekhez. De annyira lélekhez szóló, és az a kötet annyira speciálisan szól a lélekhez, és annyira őszinte, ami engem itt megkapott a verse kapcsán, az, hogy nem szégyeli a költő, hogy ő keres. Nem talál feltétlen, de vágyik a transzcendens. És én azt látom a ma élő emberek világában is, hogy nagyon sokan keresnek. És talán egy-egy ilyen műsorral is lehet segíteni az útkeresésben, az út megtalálásában.
0: Számotokra mit adnak ezek a versek és meditációk?
1: Olyan érdekes, hogy valóban ezek a kereső emberek gondolatai mennyire segítenek. Tehát ez nem olyan, mint egy kész katekizmus vagy a rózsafűzér, ezek mind nagyon jó műsorok, de ez teljesen másképp érint meg. Szeretnék egy-két mondatot felolvasni Utasi József Krisztushoz című verséből, ami megmutatja, hogy mi az, ami számomra is megható. Mintha lennél, mintha volnál, mintha tövis koronáddal rám hajolnál. Ebben benne van az a bizonytalanság, de mégis a hit felé megy, és sokszor olyan bizonytalanok tudunk lenni, én magamról mondom, nem valami tanítás akar lenni, hanem a saját tapasztalatom, hogy hiszek, katolikus vagyok, de mégis vannak dolgok, amiben elbizonytalanodok. Nem vagyok egyedül, annyira szépek ezek a, sokkal jobban meg tudják fogalmazni a gondolatokat, mint én.
0: Valóban a versek, a költészet, az irodalom egész világa nem abból áll, hogy felolvassuk, hanem hogy átszűrjük magunkon és értelmezzük. Ti hogyan készültetek erre a folyamatra, hogyan éltétek meg, amikor a versekhez hozzányúltatok és elkezdtétek felolvasni?
2: Valóban kellett rákészülni, tehát többször elolvastuk, beszélgettünk is róla, mert ezek a versek nem hagyományos, úgyhogy Nicolette is mondta, hogy nem egy kész programot tárnak elénk, hanem a vívódásaikat. És ezeket a vívódásokat jól közvetíteni nem könnyű. És ahhoz nagyon át kellett érezni, kicsit, mint egy színész, beleélni magunkat abba a helyzetbe, amiben ők ezt papírra vetették. Ugye Nemes Nagy Ágnes versébe is a kiáltva, abban is ugye úgy kezdődik, hogy nem hiszek benned, de nincs kivel beszélgetnem. És lám már a kegyelmet megkapom, mert már imádkozom. Tehát olyan váratlan fordulatokkal meri felvállalni, hogy mi ez? Nem is értem, de hát most én imádkozom. És én azt látom, a környezetemben nagyon-nagyon sok ember van így. Én amikor beszélgetek velük, akkor jó neked, mert te hiszel, és amikor ezzel így ilyen őszintén lehet beszélgetni az emberekkel, akkor ott is előbukkan ez, hogy de már én beszélgetek is az Istennel, pedig még nem tudom, hogy hiszek-e.
1: Én kiegészíteném még azzal, hogy nekem sokat jelent az, hogy megismertem személyesen Bozók Ferencet, az írót, és ezek nélkül, a háttérgondolatok nélkül, amiket ő leírt, hát nem lehetne így megérteni. Annyira jó, hogy ő nyilván jól ismeri ezeket a költőket, és ad hozzá egy kis információt, néhány gondolatot, és azon igyekezett, hogy ne a legnépszerűbb verseket válassza ki. Nagyon sokat vívódott azon, hogy melyik verseket, és inkább kevésbé ismerteket, sokszor nagyon szomorú sorsú költők verseit, de nagyon jól megírta, és mindig csak 10 mondat, nem több. Nagyon jó.
2: És akkor én is hadd egészítem ki azzal, hogy igen, ezek nem a legismertebb versek, ugyanakkor egy nagy felismerés volt számomra a Gárdonyi Géza Fel nagy örömre című verse, amit énekelünk a templomban, és én nem tudtam, hogy egy 19 éves fiatal emberként nem csak megírta, hanem ő zenésítette is meg. Tehát végül is nagyon sok plusz információ is eljut a 10 mondatos elmélkedésekből.
0: Valóban úgy gondolom, hogy az elmélkedések segíthetnek talán a fiatalabb generációnak is közelebb hozni a költészetet és Istent, mivel sokszor azzal a problémával küzdenek, hogy nem tudják értelmezni a verseket. Úgyhogy ez nagyon-nagyon hasznos és fontos. Hölgyek, terveztek-e a jövőben további közös együttműködést?
2: Hát én nagyon nagy örömmel venném. Én elég új vagyok itt a Mária Rádióban, és nagy lelkesedéssel és nyitottan várom meg. Hát természetesen én is ötletelek, hogy milyen közös munkákat tudnánk még a közjavára.
1: Igen, bízunk benne, hogy sikerül. Én gondolkodom egy olyan műsoron, ami nem egy sorozat, csak egy-egy rész az imádságról, hogy hogyan is lehet imádkozni másképp. Én szoktam kicsit másképp is imádkozni. Már említettem Áginak, hogy abban imádkoznánk is, és ahhoz kell a 2 vagy 3 ember, úgyhogy mondta, hogy ő szívesen csatlakozna. Meglátjuk, hogy hogy lesz időre.
0: Nagyon köszönöm, hogy bevezettetek minket az új műsorotok lelkületébe. A kedves hallgatóknak ismétlem, hogy a sorozat június 10-én indul, ezt követően pedig minden szerdán 16 óra 30 perctől hallhatják. Magyar költők Jézus a címmel.
3: És ismét zenélni fogunk, mivel versekről volt szó, Babits Zsoltár Gyermekhangra című versének megzenésítése következik a Misztrál együttes előadásában.

0: És most itt a műsor végén egy kicsit szóljunk a júniusi programjainkról, a Mária Rádió júniusi műsorkínálatáról, hiszen a nyár elérkeztével azért a rádió műsorok sem mennek vakációra. Tehát itt a hónap végén kezdődnek főként az érdekes dolgok, hiszen június 18-án, ezen a csütörtökön 13 órától ismét jelentkezik a Mi Családunk. Ez ugye két havonta hallható a rádióban, a Magyar Mária Rádió kerekasztal beszélgetése, a felvidéki, délvidéki, valamint az erdélyi és az anyaországi Mária Rádiók állnak össze tulajdonképpen, és egy szűk órában közös párbeszédet folytatunk, így mindenki elmeséli, hogy mi történt a rádióban. Hát ugye itt most a Mariaton kapcsán nagyon aktuális ez a téma, hiszen az elmúlt hónapban, májusban a két testvérrádiónak, délvidéknek, valamint felvidéknek gyűjtöttünk, úgyhogy egy kicsikét ebbe is beleláthatunk majd, hogy ők ezt hogy élték meg, és hogyan hasznosítják majd azokat az adományokat, amik a magyar nyelvű rádió hallgatói által is befolytak. Ezen kívül egy szép ünnepre hívjuk a hallgatókat. Június 20-án, ezen a szombaton 10 óra 30 perctől az esztergomi bazilikába látogatunk, és papis diakónus szentelés lesz. Erdő Péter bíboros atya lesz az, aki majd celebrálja ezt a szép ünnepi szentmisét. Hát megszokhatták már, hogy ezt általában a rádió hullámokon keresztül is közösen ünnepeljük. Június 22-én havi témánkhoz kapcsolódó tematikus napunkon a Mária Rádió kerekasztalát, valamint tematikus műsorokat fogunk sugározni, és most idén van a 45. évfordulója a medjugorjai jelenésnek. 1981-ben, június 24-én történt, hogy ezen a kis településen 6 helyi fiatal a jelenések hegyén egy fényben ragyogó nő alakot látott. Hát azóta ez ugye egy nagyon szép kegyhelyé nőtte ki magát, és emberek sokasága látogat oda lelki táplálékért. Hát mi is lélekben, valamint a rádió hullámokon keresztül ellátogathatunk oda, hiszen a Világcsalád közös imádságát közvetítjük majd június 25-én 16 órától, tehát Medjugorjéból. Valamint a hónapot egy pápai szentmise zárja, ugyanis június 29-én 9 óra 30 perctől, mint minden évben, Szent Péter is Pál apostol ünnepén Leó pápa szentmiséjét közvetítjük Rómából, a Szent Péter bazilikából, tehát bíborosi szentmise, pápai szentmise, gyönyörű szép ünnepek lesznek a június hónap kapcsán is. Kedves hallgatók, mindenképpen érdemes a Mária Rádióval tartani itt a nyár elején is.
1: Hát felhívjuk még arra a figyelmet, ugye, hogy ma a Nemzeti Összetartozás napján több műsorunk is ehhez a témához kapcsolódik, úgyhogy kövessék nyomon a műsorkínálatunkat ma is. Hát úgy tűnik, műsorunk végéhez értünk. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottak. Köszönjük Prószéki Anna Máriának a technikai szolgálatot. Elköszön a három műsorvezető.
2: Horváth Nelli.
0: Varga Kata.
1: És Németh Petra. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Mindörökké.

Radio. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Hallgass meg, áldott Krisztusunk, minket, kik hozzád fordulunk, hitünket, hogy ne törje le a rossz világ bűnös keze. Kerüljön el rossz gondolat, s irítségnek konok tüze, a sértést némán tűrjük el, a rosszat jóval üzzük el. Szívünkből végleg tűnjön el csalás, kevéség, otthonok, a kapzsiság, sóvár szeme, minden bajoknak kútfeje.

0: Az Úr szava oltalmat ad a benne bízóknak. Az Isten útja szeplőtelen út, az Úr szava a tűzpróbát kiálta, oltalmat ad a benne bízóknak. Van-e más Isten a mi Urunkon kívül? Van-e más menedék, mint a mi Istenünk? Isten övezett fel engem erősséggel, ő tette utamat fedhetetlenné. Lábamat gyorsá tette, mint a szarvas lábát. Biztonságos magaslatra ő emelt föl engem. Ő edzette kezemet a harcra, hogy karom az ércíjat meg tudja feszíteni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr szava oltalmat ad a benne bízóknak. A te jobbod, Uram, átölelt engem. Oltalmazó pajzsot te nyújtottál nekem, a te jobbod ölelt át engem, és a te jóságod nevelgetett. Lépteimet biztossá tetted, lábam azért nem ingadozott. Ellenségeimet űztem és elértem. Vissza sem fordultam, míg el nem vesztek. Összezúztam őket, megállni sem tudtak. Mind oda hulladtak lábam elé. Felövesztél a csatára erővel, és elgáncsoltad a rámtörőket. Ellenségeimet megszalasztottad, szétszórtad gyűlölőimet. Kiáltottak, de nem volt szabadítójuk. Hívták az Urat, de rájuk nem hallgatott. Szétszórtam őket, mint a szél a port, összetiportam, mint az utca sarát. Kimentettél a nép viszályaiból, nem szegedeltél. Szolgám lett oly nép is, melyet nem ismertem. Engedelmesen hallgatnak rám. Idegenek keresték kedvemet. Az idegenek fiai elsápadtak előttem, és reszkedtek rejtekükben. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A te jobbod, Uram, átölelt engem. Ilyen az Úr, magasztaltassék megmentő Istenem. Ilyen az Úr, segítőm legyen áldott. Dicsőség üdvöm Istenének. Elégtételt adtál nekem, Uram, és a népeket hatalmam alá vetetted. Dühött ellenségeimtől megszabadítottál. A lázongók fölé emeltél, és kiszabadítottál az erőszakosok kezéből. Magasztallak ezért, Uram, a nemzetek között, és nevednek zsoltárt énekelek. Csodálatos győzelmet adsz királyodnak. Jóságos vagy fölkentethez, Dávidhoz és családjához mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ilyen az Úr, magasztaltassék megmentő Istenem. Csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam.
1: Olvasmány a kivonulás könyvéből. Azokban a napokban így szólt az Úr Mózeshez. Menj fel az Úrhoz, te és Áron, továbbá Nadab és Abihu, meg 70 Izrael vénei közül. De már messze le kell borulnotok. Csak Mózes járulhat az Úr elé, a többiek nem mehetnek közelebb. A nép nem mehet fel velük. Mózes azután lejött, kihirdette a népnek az Úr minden szavát és minden parancsát. Az egész nép egy szívvel felelte, az Úr minden szavát megtartjuk, amelyeket hozzánk intézett. Ezután Mózes az Úr minden törvényét leírta. Másnap reggel a hegy lábánál felállított egy oltárt és 12 emlékoszlopot, Izrael 12 törzsének megfelelően. Azután megbízott fiatal izraelitákat, hogy égő áldozatot mutassanak be, és fiatal bikákat ajánljanak fel az Úrnak közösségi áldozatul. Mózes pedig vette a vér felét, és áldozati csészékbe öntötte, a vér másik felét az oltárra hintette. Azután vette a szövetség könyvét, és felolvasta a népnek. Ők kijelentették, amit az Úr parancsol, azt követjük és megtartjuk. Erre Mózes vette a vért, meghintette vele a népet, és így szólt: ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr ezen feltételek mellett kötött veletek. Mózes és Áron, Nadab és Abihu, és Izrael vénei közül 70-en újra felmentek. Látták Izrael istenét. A lába alatt olyan valami volt, mint a zafír kövezet, és fény lett, mint a tiszta ég. De a kezét nem emelte fel Izrael fiainak képviselői ellen, ezért láthatták az Istent. Ettek és ittak. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg.
2: Olvasmány Nagy Szent Gergely pápa Jób könyvéhez írt, Erkölcsi magyarázatok című művéből. A választottak egész egyházát méltán nevezhetjük pirkadatnak, vagy hajnalnak, mert a pirkadat és a hajnal átmenet a sötétségből a világosságba. Az egyházat ugyanis, amikor az a hitetlenség éjszakájából a hit világossága felé halad, mint ahogy a hajnal a sötétség után a nappal világosságába megy át, már a mennyei fényesség ragyogja körül. Ezért jól alkalmazható rá a kérdés az énekek énekéből. Ki az, aki úgy ragyog, mint a hajnal pírjai? A mennyei élet jutalmát kereső egyház azért nevezhető hajnalnak, mert amennyire fokozatosan elhagyja a bűnök éjszakáját, annyira be is öltözik az igaz lelkűség fényébe. Van azonban itt még egy mélyebb értelem is, amelyre rájövünk, ha a hajnal vagy a víradat természetét jobban megfigyeljük. Mert a hajnal és a víradat jelzi ugyan, hogy az éjszaka már elmúlt, de még nem mutatja be a nappal teljes fényességét. Amíg ugyanis az egyiket tovaűzi, addig a másikat befogadja, és így még együtt hordozza magában a fényt és a sötétséget is. Hajnal vagy víradat vagyunk, még mi is mindannyian, akik ebben az életben az igazság nyomdokain járunk. Már valamennyire a verőfényhez illően cselekszünk, de még a sötétség foszlányai sem tűntek el végleg belőlünk. A Szentírásban a próféta is így szól Istenhez, színed előtt egy élő sem mondható igaznak. És az is megvan írva, sok dologban vétünk mindnyájan. Ennek megfelelően, amikor Pál azt mondja, múlóban az éjszaka, nem így folytatja, és eljött a nappal, hanem így, a nappal pedig közel. Pál apostol ugyanis arra céloz, hogy az éjszaka elmúltával a nappal még nincs itt, csak közeledik, és így világosan tudtunkra adja, hogy kétség kívül még a verőfény előtt, de már az éjszaka után, tehát még csak a hajnali átmenetben él. A választottak szentegyháza akkor lesz majd a nappali verőfényben, amikor már nyoma sem lesz benne a bűn sötétjének. Akkor lesz teljes a nappal, amikor a belső fényessége már tökéletes izzásban árad ki belőle. A hajnal tehát valamilyen átmeneti állapot. Jól érzékelteti ezt a kérdés. Jelölted már ki hajnalpírnak helyét? Ha valaminek kijelölik a helyét, az tulajdonképpen az egyik állapotból a másikba juttatják. De mi is a végső hely ennek a hajnalnak? Az Istenlátás örök tökéletes fényessége. Ha majd ide eljut, akkor már semmi sem lesz benne a múlt éjszaka sötétségéből. Erre a helyére kívánt eljutni ez a hajnal, amikor ezt énekelte a zsoltáros. Istenre szomjas a lelkem, az élő Istenre. Mikor mehetek, hogy lássam az Isten arcát? Erre a megismert helyre kívánkozott az a hajnal akkor is, amikor Pál lelkéből feltört a vallomás, hogy szeretne megsemmisülni és Krisztussal egyé lenni, vagy amikor ezt írja, számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Valahányszor rátok gondolok, hálát adok Istenemnek. Bízom is benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Jézus Krisztus napjára be is fejezi. Könyörgök is azért, hogy szeretetedek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes megértésben. Bízom is benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Jézus Krisztus napjára be is fejezi.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk,

0: Bátságtól és megvetéstől ments meg. Rendelkezéseidhez én hű maradok. Cselcsőhetnek, vádolhatnak a hatalmasok. Szolgád akkor is törvényeidről elmélkedik. Csak bizonyságaidban gyönyörködöm, és igaz igéd lesz tanácsadóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam. Igazságod szerint vezess engem, Uram. Lelkem hozzád emelem, Uram. Én, Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent. Ne újjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül. Azt piruljon, aki megszegi hitét minden semmiségért. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre. Igazságod szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, és szüntelen benned bízom. Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne emlékezz ifjúkorom bűnére, vétkére, irgalommal gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöket útjára oktatja. A szelídeket törvénnyel vezeti, az alázatosaknak ösvényét tanítja. Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét s törvényét megtartják. Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, mert sok vétek terheli lelkemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Igazságod szerint vezess engem, Uram.
1: Tekints rám és irgalmazz, Istenem!

Melyik úton járjon? Mindig jó lesz sora az ilyen embernek, és ivadék örökli a földet. Az Isten félőket az Úr barától fogadja, szövetségét feltárja előttük. Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából. Tekints rám és irgalmaz, elhagyatott vagyok és nyomorult. Adj enyületet szívem gyötremének, szabadíts ki bajaimból. Lásd, megaláztak és szenvedek, bocsásd meg hát minden bűnömet. Nézd, ellenségeimet oly sokan vannak,

Ártatlanság és becsületesség óvjon engem, mivel teljességgel rád hagyatkozom. Szabadítsd meg, Istenem, Izraelt minden sanyarúságból. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak,

0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Tekints rám és irgalmaz, Istenem, elhagyatott vagyok és nyomorult. Ő alkotta a fias tyúkot és az Oriont. Hajnalra fordítja a sötétséget, a nappalt meg éjszakára változtatja. Ő hívja elő a tengervizét és kiönti a föld színére. Az Úr az ő neve. Színe előtt jár a fényesség és a fönség, szentélyében erő és dicsőség. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsait, törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel hűségesen járjunk utadon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

راديو. Az áldás gondolatokat hallják. A határtalan jóság, a hozzád símuló irgalom, a veled együtt érző jelenlét, a neked szentelt figyelem, a téged kereső védelem, a benned lakozó csöndes öröm tegyen áldottá, késsé a szeretetre, erőssé a fájdalom és az ínség idején. Ő, aki megajándékozott békéjével, aki melléd szegődött hűségével, ő soha nem hagy egyedül. Tegyen áldottá, érlelje meg benned az öröm, a hála, a bátorság gyümölcseit.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Ismét megrendezik a Generali Gyermekszigetet. Zarándoklatot tartott a Székesfehérvári Egyházmegye Mária Remetén Szent Háromság vasárnapján. Meghívást kapott 14. Leó pápa a 2027-es Eurogem nemzetközi cserkésztáborba. Idén is megrendezik a Generali Gyereksziget ingyenes programsorozatot a nyári vakáció kezdetén, június 19-től 21-ig a hajógyári szigeten, adja hírül az MTI. Koncertek, interaktív előadások, kézműves programok várják a családokat egész hétvégén. Június 19-én a Szuperár gyermekkórus nyitja a programot, majd a Show című előadás érkezik, végül Halász Judit Csiribiri című koncertje zárja majd a napot. Szombaton a Lóca együttes, után a Belvárosi Betyárok, este pedig a Kaláka nálatok laknak-e állatok című műsora várja a közönséget. Vasárnap az Apacuk a koncerttel indul a nap, a hétvégét pedig a Kiskalász zenekar koncertje zárja. Az idei év különleges programja a Hajógyári Sziget meséje című közösségi mesealkotás lesz, mely a gyermekek fantáziájából szövődő közös mesében születik majd meg. Szent Háromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária Remetei szűzanyag egyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária Remetei Kisboldogasszony Bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szent Háromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. A pápai jogú egyesületek és mozgalmak vezetőinek május 21-22-én a Vatikánban tartott találkozóján az Európai Útmutatók és Cserkészek Nemzetközi Szövetségének képviselői meghívták Leó pápát a 2027-es Eurogem nemzetközi táborba, írja a Magyar Kurír. A kétnapos találkozón mintegy 180-an vettek részt. A gazdag program a konferenciák mellett kötetlen beszélgetéseket, a vatikáni kertekben mondott rózsafűzér imádságot és a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisét foglalta magába. Leó pápa személyesen is köszöntötte a résztvevőket, és mindegyikükkel kezet is fogott. Nathalie Flama pedig átadta a pápának a szövetségek hivatalos meghívását a következő Eurogemre, melyet 10 évente rendeznek meg. A 2027-es nemzetközi cserkésztábort augusztus 1 és 9-e között tartják az olasz Alpokban fekvő Ampezzóban. A tábor védőszentje Pier Giorgio Frassati lesz.
2: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Híreinket hallották.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: Végső mélyébe fogadás, Szentlélektől szent fia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szigler Lújzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor. Programajánló 12 óra 10 perckor. A világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor. Részletek a Szentírásból 13 órakor. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora hangzik el 13 óra 10 perckor. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Dr. Erdő Péter bíboros primás Esztergom budapesti érsek sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Kíren Imre atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, beszélgetős életölés a Szentírásról 16 órakor, Heim Kriszti Pilates oktató műsora hangzik el 16 óra 30 perckor. A Mártai Szeretetszolgálat műsorát 16 óra 35-kor hallgathatják meg. A trianoni békeszerződés egy sejtkutató szemével Hofer József atya beszélgetése hangzik el Keller Mayer Miklóssal 18 órától. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk. Schindler Mátyás atya a homiliái hangzanak el 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Körös István közgazdász műsora keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről 20 óra 16 perckor. Szent Kút Podcast Báni Zsákbencés atyával, ahol a szavak értelmet tudnak nyerni címmel 21 óra 5 perckor. Nosztalgiázunk Laci atyával zenei időutazása a 60-as, 70-es évekbe 22 órakor. Ahogy mondjuk címmel Dr. Ferenc István nyelvészeti ismeretterjesztő sorozata 22 óra 50 perckor hangzik el. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától, új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor, végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, Önök a műsor ismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió. Teréz anya, a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Ünnepi könyvhét. A Mária Rádió negyedik éve tartó műsorsorozatának egyik gyümölcse az ünnepi könyvhéten a Püski Kiadó gondozásában megjelenő Hit a művészetekben című könyv, mely az első évad 12 művész nagyságának, Piti Katalin operaénekes, Madarasi István ötvös szobrászművész, Weber Marian jelmeztervező, Pártai Lilla balettművész koreográfus, Medvecki Ádám karmester, Székely László díszlet látványtervező, Vásári Tamás zongoraművész karmester, Kókai Krisztina textil grafikus művész, Sümegi Eszter operaénekes, Császár Angela színművész, Eperjes Károly színművész és Tokodi Ilona operaénekes életművét, teremtő sugallta alkotásait, hitét, Isten áldotta tehetségét mutatja be, színes fényképekkel illusztrálva. Megtisztelő büszkeség tölti el a műsorszerkesztőt és segítőit, hogy riportjaikban felvállalt missziójukat támogatva dr. Erdő Péter bíboros, prímás érsek úr vállalta a könyv fővédnökségét, valamint Steinbach József úr, a református egyház püspök elnöke is támogatta a 20 éves fennállását épp az idén ünneplő Mária Rádióban elindult küldetést. Az ünnepi könyvhéten, mely június 11-e és 14-e között lesz a Vígadó téren, a püspöki kiadó pavilonjánál a művészekkel személyesen is találkozhatnak, akik dedikálják a Hit a művészetekben könyvet. Filmvetítés. Az avilai Nagy Szent Terész plébánia hirdeti, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepén június 13-án este 19 óra 30 perckor Mária Örök útja című film vetítésére kerül sor az alaksori hittanteremben. Utána pedig beszélgetés lesz a film alkotóival. A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak. Almá dialógus. A Mária Rádió 2023. januárjában azzal a céllal indította útjára az Almá dialógus elnevezésű lelki alkalmait Balatonalmádiban, a Ciszterci Rekreációs Központban, hogy feltöltődést nyújtson mindazoknak, akik a zaklatott hétköznapokból kiszakadásra, megnyugvásra, Isten kapcsolatuk elmélyítésére vágynak. Az Almá dialógus célja, hogy valódi párbeszéd, dialógus jöhessen létre a keresztények között és azon túl is. A tematika minden évben más, igazodva a Mária Rádió éves tematikájához. A 2026-os lelki gyakorlatok várható időpontjai. Június 12 és 14 között Magunk Franciscus Xavierus, az Isteni Ige Társaságától a meghívott vendég. A téma: misszió kincsek ajándékba. Szeptember 18 és 20-a között Mohos Gábor püspök lesz az előadó. Téma: személyes hivatás, a teremtő munkatársa vagy. Október 16 és 18 között Várcegi Asztrik, emeritus pannonhalmi főapát lesz a vendég. Téma: személyes boldogság, arany, ami fénylik. November 13 és 15 között P. György Alfred, kamilliánus tartományfőnök vezeti a lelki gyakorlatot. A téma: gyógyulás, ne cipeld tovább. December 4-e és 6-a között Marton Zsolt püspök tartja az idei utolsó alkalmat. A téma: szív, a benned lakó élet hangja. Nőket, férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk, tartsanak velünk, találkozzunk Balatonalmádiban.
2: Programajánlót hallottak.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafüzért, a Szent Rita imacsoport felajánlja Klári lelki üdvéért, beteg Zsófiáért, Piroskáért és Györgyért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedéséig Jézust az Atya fokozatosan készítette fel a küldetésére, az élet mindennapos dolgaiban élték meg kapcsolatukat. Életünk minden perce felajánlható Istennek, így az egyszerű feladatokból is imádság születik, ő pedig szeretett gyermekeként tekint ránk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsindalj be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
1: A világosság rózsa füzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Életünk állóvizét szüntelenül Jézus elé kell vinnünk, hogy ő azt lelket felülítő borrá változtathassa. Amikor fájdalmainkat, sebeinket, problémáinkat eléje tesszük, olyan csodálatos gyümölcsök lesznek belőlük, amire nem is gondolnánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Jézus a földön járva tanított, gyógyított, csodákat tett, amivel bemutatta, hogy Isten szeretetének milyen hatalmas ereje van. Saját erejét az Atyával való mély kapcsolatából merítette. Őt követve mi is az imádságból nyerhetünk erőt az élet terheinek hordozásához. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. A tanítványok a hegyre felkapaszkodva szemlélhették a megdicsőült Jézust, ami erőt adott nekik a megpróbáltatások idejére. Hétköznapjainkban gyakran elfáradunk, kevés az időnk és türelmünk az imádsághoz, ám nem feledhetjük, hogy az a Jézussal való találkozás szintere, amiből erőt nyerhetünk a folytatáshoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: szonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Jézus egy falat kenyérbe rejtőzik, hogy önmagával táplálhasson minket. Ez azt jelzi, hogy olyan szükséges ő számunkra, mint a kiéhezetnek egy falat kenyér. Nélküle az életünk és lelkünk elsorvadna. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelem!

0: lelked teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Pakisztáni gyermekek tanulását támogatja a Magyar Fokoláré Mozgalom. Az igazságos és tartós békéért fohászkodott 16. Leó pápa Szentháromság vasárnapján. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára az Apostróf Eszterházi irodalmi verseny címmel, melyre keddtől augusztus 16-áig várják a jelentkező 9-11. Évfolyamos diákokat Magyarországról és a határon túlról, írja az MTI. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi Irodalmi Díj 2026 listájára jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a versenykiírásban szereplő módon. A benyújtás határideje 2026. augusztus 16. További információk az Eszterházi Magyarország Alapítvány weboldalon. Téglási Klára és Tóth Judit, a Fokoláré Mozgalom két tagja, 9 évvel ezelőtt csatlakozott a Dél-Pakisztánban működő szociális központ programjához, amelyben adományokat gyűjtenek a rászoruló gyermekek iskoláztatásához, írja a Fokoláré Mozgalom. Itthon a fokoláris pedagógusok kezdték meg a gyűjtést, de ma már sokan adakoznak a mozgalmon kívül is. Az adományokat kiküldik a pakisztáni központba, amely az adományoknak köszönhetően beiskoláztatja a jobb képességű, rászoruló, szegény keresztény és kaszton kívüli hindu, valamint muszlim gyermekeket. Biztosítják számukra a tanszert, az egyenruhát, cipőt, az étkeztetést, az orvosi ellátást is. A Magyar Fokoláré Közösség minden évben hálaadó szentmisét szervez az adománygyűjtési időszakok végén. A mostani hálaadó szentmisét Nagy Károly plébános mutatta be a Tököli úti Rózsafűzér királynéja templomban. Szentháromság vasárnapján Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak, adta hírül a Vatikáni Rádió. A pápa azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét, irányítsa döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. Ezen a vasárnapon ünnepelték a fájdalomcsillapítás napját 25. alkalommal Olaszországban, emlékeztetett a pápa, majd közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, és köszönettel fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. Leó pápa köszöntötte a római híveket és a nemzetközi zarándokok seregét, a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, a nagy számban jelenlévő lengyeleket, valamint a befogadás nevű váltófutás résztvevőit is.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Testvérek! Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódulatotok. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. A nekem adott kegyelem segítségével azt mondom mindegyikteknek, senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok. Mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak. S a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint. Aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét. Aki tanító, tanítson. Aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson. Aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben. Aki elöljáró, legyen gondos. Aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest. Szeressetek tettetés nélkül, irtozzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszat senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz. Inkább te győzz le a rosszat jóval.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 4-e. Így imádkozott. Ezt Izajásnál olvassuk a 37. fejezet 15. versében. Így imádkozott. Mit teszünk, ha szorult helyzetbe torkolik az életünk? Bizony sokféle pótcselekvés jellemző ránk. Ezékiás király az asszír fenyegetés után tényleg nehéz helyzetbe került. Vezetőként is, hiszen az ő döntésétől függött sokak sorsa. Megijedni vagy kitartani? Kétségbe esni? Másoktól segítséget kérni? Vagy bízni az Úrban? Melyiket választjuk, és hogyan mutatkozik meg itt és most? Ezékiás egyedül maradt. Nem várhatott senkitől oltalmat, csak az Úrtól. Bizony vannak olyan helyzetek, amikor minden hiába való. Hiába való a kétségbeesés, hiába való a pótcselekvések sora, ugyanúgy, mint a másoknál való megalázó pitizés. Csak az Úrban való bizodalom az egyetlen megoldás. Ezékiás az Úrhoz menekült, ennek megnyilvánulása az imádság. Az imádság az egyetlen, élő Istenhez fordul, aki Izrael istene és minden nép istene, aki teremtette az eget és a földet. Egyedül ő, az Isten, rajta kívül nincsen más. Isten dicsőítése után következik a kérés, amely egyben az Istenre hagyatkozás bizonyossága. Hajlítsd le az eget és száj alá, olvassuk a zsoltárokban. Lásd meg a helyzetet, amiben vagyunk. A helyzet feltárása konkrét, de nem egyéni panasz. Nem a saját bajaként fogalmazza meg a szorult helyzetét Ezékiás, hanem Uram, a te ügyedet bántják, és ez fáj nekem. A könyörgés mindig szabadításért fordul az Úrhoz, de úgy, hogy elismeri az Úr szuverenitásának, kinek akarata vitathatatlan. Az Úr szuverenitása tökéletes, ezért a saját ügyében is ennek az akaratnak az érvényesülését kéri. Az imádság dicsőítéssel kezdődik, és azzal is zárul. Hadd tudják meg szabadításod által sokan, hogy te vagy az Úr. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Odaadva. Ahogy öregszem, egyre inkább látom, hogy a legnagyobb ajándék, amit mások számára átnyújthatok, a saját életörömöm, belső békém, csendes egyedüllétem. Az, hogy jól érzem magam. Amikor megkérdezem magamtól, ki jelenti számomra a legnagyobb segítséget, azt kell válaszolnom, az, aki hajlandó megosztani velem az életét. Érdemes különbséget tenni a tehetségünk és az adottságaink között. Adottságaink fontosabbak, mint a tehetségünk. Elképzelhető, hogy csupán néhány dologhoz van tehetségünk, ám sok adottságunk lehet. Adottságaink azok a képességek, amelyeken keresztül kifejezzük emberségünket. Részét alkotják annak, mármint adottságaink, amik vagyunk. Legyen az barátság, kedvesség, türelem, öröm, béke, megbocsátás, szelídség, szeretet, remény, bizalom, és még sok minden más. Ezek azok a valódi ajándékok, amelyeket egymásnak tudunk adni, és amelyeket egymásnak kell adnunk. Ezt már régóta tudom. Mivel magam is megtapasztaltam ezeknek az ajándékoknak a hatalmas gyógyító erejét. Mióta azonban értelmi fogyatékosokkal élek egy közösségben, újból felfedeztem ezt az egyszerű igazságot. Alig akadt közöttünk olyan, ha van egyáltalán, aki valamilyen tehetséggel büszkélkedhetne. Kevesen képesek valami olyat tenni a társadalomért, amivel pénzt kereshetnének, versenyezhetnének a szabadpiacon, vagy díjakat nyerhetnének. Ám milyen nagyszerű adottságaik vannak. Például egyiküknek, Billnek, aki rendkívül sokat szenvedett a szétzilálódott családi kapcsolatai miatt, olyan adottsága van a barátsághoz, amilyennel ritkán találkoztam. Még ha elveszítem a türelmemet, vagy mások elvonják a figyelmemet, ő akkor is hűségesen kitart mellettem, és mindenben támogat. Vagy a beszédhibás Linda kivételes adottsága az emberek üdvözlése. A közösségünkben megfordult emberek közül sokan említik, hogy Linda segített nekik abban, hogy otthon érezzék magukat nálunk. Edemnek, aki nem tud beszélni, mások nélkül járni és enni sem tud, és állandó segítségre szorul, az a különleges adottság, hogy békét hoz az őt ellátó és vele élő emberek életébe. Minél régebb óta élek a Bárka közösségben, annál tisztábban látom azokat a valódi adottságokat, amelyek bennünk, látszólag nem fogyatékos emberekben, gyakran rejtve maradnak a tehetségünk alatt. A velünk élő fogyatékos emberek nagyon is jól látható megtörtsége rejtélyes módon lehetővé teszi számukra, hogy ajándékaikat szabadon, gátlások nélkül nyújtsák át. Mára minden eddiginél bizonyosabban tudom, hogy arra vagyunk hivatva, hogy magát az életünket adjuk egymásnak, és ezáltal a szeretet igazi közösségévé váljunk. És ugyanakkor az is feladatunk, hogy nem csak az életben, hanem a halálban is odaadjuk magunkat. Isten szeretett gyermekeiként arra vagyunk hivatottak, hogy halálunk a legnagyobb ajándékunk legyen. Abból kiindulva, hogy azért töretünk meg, hogy odaadhassunk végső megtöretésünket halálnak, énünk végső olyan odaajándékozásának eszközévé kell válnia. Hogyan lehetséges ez? Úgy tűnik, A halál az első számú ellenség, amit el kell kerülni, amíg csak lehet. A meghalásról nemigen szeretünk gondolkozni vagy beszélgetni. Hogy egyszer meghalunk, az mégis azon nagyon kevés dolgok egyike, amiben bizonyosak lehetünk. Elképedve szemlélem, társadalmunk mit meg nem tesz annak megakadályozására, hogy jól felkészüljünk a halálra.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

A hagyományos hitoktatásban ágazatokra osztják a katekizmust, ágazatokra osztják magának a hiszekegynek a szövegét is. 12 állítást szoktak benne megkülönböztetni. Az apostoli hitvallásnak a következő ágazata az, hogy fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Ha meggondoljuk, a fölment a mennybe kifejezésben már az emberiségnek egy nagyon ősi és igaz tapasztalata rejlik. Manapság talán még jobban érezzük, mint a régi ember, hogy a fölfelé az azt jelenti, hogy a világ mindenség felé. A lábunk alatt a föld, és minden más, ami azon túl van, az számunkra, érzésünk szerint fölfelé van. A régi ember is érezte, hogy az életére, a csillagoknak, a tágabb világ mindenségnek nagyon is komoly és konkrét hatása van. Nem csak az időjárás változásait figyelték, hanem persze a nap, a hold, a csillagok járását, és észrevették azt, hogy ennek a földi eseményekhez köze van. Rádöbbentek arra is, hogy sok titkot rejt, ha tetszik a csillagos ég, és hogy valami olyan távlatot nyit meg, amit mi az emberi földi erőnkkel nem tudunk bejárni. Ebben az összefüggésben kell értékelni azt, hogy fölfelé. Tehát a mindenség felé, sőt azon túl. Ezért is gondolták azt a különböző vallások követői, hogy az Isten, az Istenek, vagy közülük a legfőbbek, azok valahol magasan vannak, fönt, az égben. Igen, a mindenségben, sőt azon túl. Ez az, ami a transzcendenciának, az e világon túli valóságnak egy nagyon ösztönös és nagyon szenvedélyes kifejezése volt a régieknél. Na most Jézus életében azonban a mennybe menetel ennél többet jelent. Hiszen azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy feltámadása után, bizonyos idő elteltével, fölment egy hegyre, búcsút vett a tanítványaitól, majd fölemelkedett a mennybe, eltűnt a szemük elől. Ugyanakkor angyali szózat hozta a tudomásukra, hogy ugyanígy jön majd el ismét. Tehát várták vissza, várják vissza, és várjuk vissza Krisztust az idők végén, a mindenség történetének a beteljesedésekor. De ez a mennybe menetel Jézus esetében azt jelenti, hogy ő valóságos emberként, a föltámadott testével került a megdicsőült állapotba, abba az állapotba, amiről azt mondjuk, hogy az Isten jobbján, az Atyaisten jobbján ül. Egy uralkodó jobbján ülni azt jelentette a régi időben, hogy vele egyenrangúnak lenni, hozzá méltónak lenni, az ő szintjén állni. Tehát Krisztus föltámadása után a mi emberi természetünket az Isten világába, az Isten életének a magasságába emelte föl. Most ez az, ami számunkra is a reménynek a forrása. Nem tudjuk szavainkkal kifejezni, nem tudjuk az emberi fogalmakkal leírni sem, hogy milyen lehet az a boldogság, amit Isten azoknak készít, akik őt szeretik. Szent Pál mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja. Igen, mert maga az ember is, a mi teremtett emberi természetünk is megkapta azt a hivatást, hogy Krisztushoz hasonlóan fölemelkedjen a megdicsőült testnek a világába. Az, hogy az emberi fogalmaink ezen a ponton csődöt mondanak, ez szinte természetes. Hiszen mi a fogalmainkat a földi tapasztalatainkból alakítottuk ki, hosszú nemzedékek során keresztül. De ha egy valóság ezt messze meghaladja, akkor hogyan is tudunk egyáltalán beszélni róla? A régi teológusok a negatív teológia módján próbálkoztak meg ezzel, és azt mondták, hogy Istenről nagyon sok mindent tudunk tagadni, hogy nem véges, nincs kiterjedése, nem időben van, és így tovább. Elmondták róla mindazt, ami a mi korlátozott világunkban a tapasztalatunk tárgyát képezi, majd elkezdték ezt tagadni, mert ezen fölül áll. Igen, de van azért pozitív
teológia is, hiszen Isten kijelentette magát, kapcsolatba akart lépni az emberrel, közölte magáról azt, hogy minden tudó, hogy mindenható, és hogy minket, embereket szeret. Terve van velünk, és elvárásai vannak velünk szemben. Na most, ez alapján Krisztusnak a mennybe menetele a számunkra is a jövőnek az ígéretét hordozza. Tehát Isten világába való fölemelkedés, személyes hivatás egy olyan szeretett közösségben, aminek a részleteit el sem tudjuk képzelni. Tehát lehet róla beszélni emberi szavakkal, de tudjuk, hogy ez jelképes értelem. Maga Jézus lakomának nevezi, mégpedig az Atya házában lakomának, mennyegzőnek nevezi azt, amire hivatalosak vagyunk. És azt mondja, hogy sokan megkapják a meghívást, és vannak, akik nem jönnek el, mert fontosabbnak tartják a földi ügyes-bajos dolgaikat, és megsértik a házigazdát, aki azután úton, útfélen összehivatja a szegény embereket, összehivatja, aki éppen arra jár, és megtelik a lakodalmas ház vendégekkel. Azt hiszem, hogy mi is az éppen arra járó szegény emberek közé tartozunk, mi sem voltunk különleges kiválasztottak, minden nép úgy kapta ezt a meghívást később, amikor már Isten szólt a választott néphez, amikor már beleszületett abba a népbe, kinyitotta a lehetőséget az összes többiek felé. Ebben a tudatban és ebben az örömben fogadjuk el mi a keresztény hitünket és a keresztény hivatásunkat. Az Új Szövetségben is találunk rá utalást, és a hitünk bemutatásai is emlegetik a dicsőséget, azt, hogy megdicsőült Krisztus, hogy az embernek megdicsőült teste van, vagy lesz a feltámadás után. Tehát mi ez a dicsőség? Ugye tudjuk, hogy a kabód Istennek a sajátossága. Az övé a dicsőség. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mondja a liturgikus ima, amelyet a mi atyánkhoz fűzött már a régi egyház is. Na, ez a dicsőség, ez Istennek egy tulajdonsága. Érdekesen beszélt a régi zsidó misztika Istenről. Mert egyrészt vallotta teljes meggyőződéssel az egyisten hitét, a monoteizmust, másrészt azonban megpróbálta leírni az isteni valóságot és annak működését, mindig azzal az alázattal, hogy ezt emberi szó ki nem merítheti. És megjelenik szinte külön létezőként Isten dicsősége. Néha az Úr lelke, néha az Úr igéje szerepel. Tudjuk azt, hogy a három vándor történetének a elbeszélése, amelyet a Genezis könyvében találunk. Ja. Ábrahám fogadja a három vendéget, és a három vendég látogatása után kiderül, hogy Sárának mégis gyermeke lesz, Isten meghallgatta az imádságát. Hogy a három vándorról például már alexandriai Filón azt írja, hogy így együtt a három jelenti az Istent. Tehát nem kellett ahhoz kereszténynek lenni, hogy ráérezzenek a legmélyebb vallásos gondolkodók arra, hogy Isten valósága valami titokzatos, minthogyha ott a személyek dinamikája valósulna meg. Majd Krisztus kinyilatkoztatása világosabban is elénk állítja ezt a titkot. Minden esetre Isten dicsősége az ennek a személyes és dinamikus isteni életnek a kifejeződése. Tehát amikor megdicsőült testről van szó, amikor arról van szó, hogy fölment a dicsőségbe, amikor arról van szó, hogy minket is ebbe a dicsőségbe hív, akkor ez azt jelenti, hogy részesévé akar minket tenni isteni életének. Úgy mondja ezt a katolikus teológia, hogy a szent háromságos isteni életbe bekapcsol. Ebbe akar bekapcsolni minket. Ezért van az is, hogy néhány keleti teológus szívesen használta még a megistenülés kifejezést is,
a keresztény ember végső hivatása és végső boldogsága megjelölésére. Természetesen nem válik az ember azonossá magával az Istennel, de olyan szerves kapcsolatba kerül az isteni életnek a dinamikájával és az isteni szeretetnek a dinamikájával, hogy ez átalakítja. Tehát a dicsőségbe való hivatás az ezt a különleges és titokzatos dolgot jelenti, de ebben azt hiszem, hogy a keresztény remény megint csak fogódzót talál, és talál egy olyan képet, amely segít bennünket a megérzésére annak, hogy miről van itt szó. De a dicsőség az ragyog. Szent Pálnál is Isten dicsőségének a ragyogásáról is szó van. Aztán Isten arcáról, Isten arcának világosságáról is szó van. Már az Ószövetségben, már a Zsoltárokban. Valami jót kimutat immár nékünk. Ragyogtast fölénk arcot, fényességét Istenünk, ugye, mondja a Zsoltár. Nem véletlen, hogy a keresztény temetési szertartásban is az örök világosságról beszélünk. Sőt, azt mondjuk, Krisztushoz fordulva, hogy azt kérjük, hogy az elhunyt az örök világosságot Krisztus arcán lássa meg. Tehát pontosan ebbe a dicsőségben szóló hivatásunkról teszünk tanúságot, és ezt a reményünket fejezzük ki, amikor Isten szeretetére bízunk elhunyt hozzátartozóinkat. Jézus mennybe menetelének a története dinamikus történet. Nem csak azt mutatja meg, hogy hová vezet az utunk, vagy hová nyitotta meg számunkra ő az utat, hanem van benne egy ígéret is, hogy visszajön. Ez az ígéret megint csak emberi képekkel leírva megjelenik az úgynevezett intertestamentális irodalomban, tehát a Ószövetséggel kapcsolatos, de Biblián kívüli könyvekben az Új Szövetség keletkezésével nagyjából egyidős vagy kevéssel korábbi zsidó írásokban. Gondolok itt például Ezrás apokalipszisére vagy más hasonló művekre. Ezekben az emberfia eljön az ég felhőjén megítélni kit is? A világot? Izrael 12 törzsét. Na most látjuk azt az Új Szövetségben is, hogy ennek nyoma van, ennek a várakozásnak. Maga Jézus is azt mondja a tanítványoknak, hogy majd vele együtt ítélkeznek Izrael 12 törzse fölött. Mert a szentekkel és igazakkal együtt jön el az emberfia, hogy ítéletet tartson. Ez a vízió, ez a kép, ez megjelenik a művészetben is, a keresztény művészetben is. Talán a legszebb ábrázolása a Sixtusi kápolna freskója, Michelangelo műve. Középen ott áll, ott leveg az ég felhői között az ítélő Krisztus, mellette Szűz Mária, és körülötte a szentek. Tehát pontosan úgy, ahogyan ez az apokaliptikus vízió leírja. És aztán ott van képviselőiben az emberiségnek a tömege, akik feltámadnak, és ki az üdvösségre, ki az örök szenvedésre távozik. Látjuk azt is, hogy az elítéltek a kárhozatra indulók között, ott ül a csónakban egy férfi, aki a kezét az öklére támasztja, és kétségbe esetten töpreng valamin. Na ennek a férfi alaknak a képe volt Rodennek a mintája a gondolkodó szobrához. Tehát, hogy Roden gondolkodója mind gondolkodik, ezt Michelangelo képe magyarázza meg nekünk. Azon gondolkodik, hogy mivel rontotta el az életét? Miért kell neki a szenvedésre távoznia? Nagyon fontos dolog az, hogy ne utólag gondolkozzunk, hanem gondolkozzunk már most a Földön, amíg élünk, és keressük Isten akaratát, keressük azt az utat, amely az örök boldogságra vezet. A ítéletnek a víziója megint csak emberi képekkel dolgozik természetesen, azonban

0: vallásos embernek is, hogyha igaz hívő zsidó káromkodott az ő társaságában. Tehát a pogány mondhat, amit akar, de hogyha a néptagja is káromkodik, meg kell szaggatni a ruhát. Na most ez történik a főpap részéről, mert úgy gondolja, hogy ezzel a képpel Jézus magát az Atyaisten jobbjára, az Atyaistennel egy szintre helyezi. Márpedig ember hogyan lehetne Istennel egy szinten. És való igaz, ez vagy káromkodás, vagy egy teljesen irracionális és vállalhatatlan igény, vagy igaz. És Jézus esetében hisszük és valljuk, hogy ez az igazság. Tehát az ő isteni mi volt az, ami egyesül az emberséggel, ami az emberi természetünket fölemeli az Isten világába, ami nekünk is perspektívát ad. Most mindez azt jelenti, hogy a világtörténelem nem véletlen események sora, és nem személytelen, puszta anyagi működésnek a következménye, hanem egy személyes és minket szerető Istennek a terve áll az egész világtörténés mögött, benne a természet fejlődése, alakulása mögött is, és különösen az emberiség és az ember története mögött. Tehát egy projektnek vagyunk a részesei, és már itt a Földön akkor lehetünk igazán boldogok, ha azonosulni tudunk ezzel a projekttel, ha együttműködünk vele, mert akkor részesei vagyunk annak az érlelődésnek, ami majd az idők végén beteljesedik. Tehát ezt jelenti számunkra ez a hitágazat, hogy Krisztus feltámadása után fölment a mennybe, és ül a mindenható Atyaisten jobbján.
1: Jézus fölment a mennybe, és ezzel mutatja a mi utunkat is, hogy a lelkünk üdvössége az nem az egy a sok feladat közül, hanem valójában az egyetlen feladatunk, és ennek kell alávetni minden földi feladatunkat. Legalábbis én így látom ezt valahogy. Hogy látja Bíboros úr? Tényleg a lelki élet, a lelkünk üdvössége mindennek az alapja, és ebből származik minden más cselekedetünk itt a Földön? Vagy legalábbis ez, kell, hogy így legyen?
0: Ez a célja az életünknek, ezért vagyunk. Ezért teremtett minket az Isten. De a Földön élünk, és mi nem tudjuk másképp kifejezni Isten tervével az azonosulásunkat, csak e világi cselekedetek, gondolatok és szavak révén. Tehát magyarul Jézus megtanít minket rá, hogy hogy tudjuk őt viszont szeretni. Azt mondja, amit egynek a legkisebbek közül cselekedtek, azt nekem tettétek. Tehát nekünk is az embertársban föl kell fedezni Jézust, és a többiek iránti szeretettel kell kifejezni, hordozni, megválaszolni Isten szeretetét. Magyarán nem két különböző dologról van szó, hanem a végső hivatásunk az a mindennapi életnek a kisebb és nagyobb helyzetein és buktatóin keresztül kell, hogy megvalósuljon. Úgyhogy egyszerre vagyunk teljesen e világiak és felelősek az életünk részleteiért, és egyszerre nézünk túl, akár ezen a teremtett világon is.
1: Köszönjük szépen Bíboros úrnak!

Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár

0: kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd csugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
2: A Mária Rádió következő lelki gyakorlatán június 12-től 14-e között magunk Franciscus Xaverius Verbita rendtartomány főnök várja elvonulásra, közös gondolkodásra a kedves testvéreket. A Mária Rádió júniusi témájához kapcsolódva a lelki gyakorlat vezérfonala a misszió lesz. A verbitáktól, így Xaverius atyától is nem csak valódi modern missziós szemléletet tanulhatunk, de azt is, hogy hogyan tudunk egyszerű hétköznapi életünkben is elfogadással és kellő érzékenységgel fordulni embertársaink felé. A teljes lelki feltöltődést ígérő háromnapos programon az előadások, kiscsoportos beszélgetések, közös imádságok, egyéni lelki beszélgetések mellett jó hangulatú kirándulás keretében csodálhatjuk meg Balatonalmádi természeti és épített örökségét, így a különlegesen szép Szent Jobb kápolnát is. Tartsanak velünk! Június 12-től 14-e között szeretettel várjuk Önöket Xaverius atya lelki gyakorlatára. Jelentkezés június 7-ig a www.mariaradio.hu/almadialógus oldalon. Kapcsolódjon be Ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket.
2: Zarándoklatot tartott a Székesfehérvári Egyházmegye Mária Remetén Szent Háromság vasárnapján. Az igazságos és tartós békéért fohászkodott 16. Leó pápa Szent Háromság vasárnapján. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Szent Háromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária Remetei szűzanyag egyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária Remetei Kisboldogasszony Bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szent Háromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. Szent Háromság vasárnapján Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak, adta hírül a Vatikáni Rádió. A pápa azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét, irányítsa döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. Ezen a vasárnapon ünnepelték a fájdalomcsillapítás napját 25. alkalommal Olaszországban, emlékeztetett a pápa, majd közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, és köszönettel fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. Leó pápa köszöntötte a római híveket és a nemzetközi zarándokok seregét, a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, a nagy számban jelenlévő lengyeleket, valamint a befogadás nevű váltófutás résztvevőit is. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára az Apostróf Eszterházy irodalmi verseny címmel, melyre kedtől augusztus 16-áig várják a jelentkező 9-11. Évfolyamos diákokat Magyarországról és a határon túlról, írja az MTI. Az Eszterházy Magyarország Alapítvány a Nyugattársaság támogatásával meghirdetett verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházy Irodalmi Díj 2026 listájára jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a versenykiírásban szereplő módon. A benyújtás határideje 2026. augusztus 16. További információk az Eszterházy Magyarország Alapítvány weboldalon.
1: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. A írástudó erre azt válaszolta, valóban jól mondtad, mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy ő teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte a írástudót. Nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, melyik az első a parancsok közül, kérdezi az írástudó. Az ember számára mindig gyanús az ilyen kérdés, első, második. Joggal feltételezhetjük, hogyha valaki így rangsorol, akkor a hátrább lévő parancsolatokról már le is mond, és azokat nem akarja teljesíteni. Hiszen ez csak a 20., tehát biztosan nem is fontos, gondolja. Az ilyen viselkedés egyáltalán nem azt nézi, hogy a parancs Isten szava, hanem úgy mérlegel, hogy az elsőket betartom, mert ezek fontosak. Az igazi szégyen pedig az, hogy mindez egy írástudó ajkán hangzik el. Ők azok, akik úgy vélték, hogy értenek az írásokhoz, és éppen ezért az üdvösség örökösei. A többieket viszont joggal nézik le, mert nem értenek Isten szavához, és így nem is tudják betartani. Főképpen a pór nép, amely csak ösztönösen éli az életét. Márpedig nyilván azért lett valaki írástudó, hogy ne csak egymaga üdvözüljön, hanem másokat is eligazítson és hozzásegítsen az írások ismeretéhez, így az üdvösséghez. Majd éppen egy írástudónak, Szent Pálnak a levelében olvashatjuk. A lélek ajándékait ki azért kapja, hogy használjon vele. Ő ezt nem csak megállapította, hanem valóban így is cselekedett. Ezt három missziós útja és a híveknek írt levelei bizonyítják. Persze ő már Jézus Krisztus követője volt. Isten akaratának egyetlen szava sem fölösleges. Amikor Isten szól az emberhez, az nem valami társalgás kezdeményezése, hanem elirányítás az ember számára, mit és hogyan cselekedjen. Isten ugyanis szem előtt tartja, hogy az ember életének, főként a bűn elkövetése után célja van, és amit ezt bizony el kell érnie. Isten megszólalásai tehát éppen ebben segítenek nekünk, akik rossz döntésünkkel megmutattuk, hogy botlásra hajlamosak vagyunk, a gonosz pedig súlyos befolyással van az döntéseinkre. Nagyon rászorulunk tehát Isten segítségére és tanítására. Ezért mondta az Úr Jézus egy másik kérdezőnek, aki szintén Izrael tanítója volt, hogy Isten valóban segít is nekünk, nem is akárhogyan. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten szava mindig abszolút szó. Ő nem beszél sohasem fölöslegesen. Minden megszólalásával a javunkat akarja, az üdvösség felé irányít minket. Amikor ő szól az emberhez, akkor nekünk nem kell, sőt nem is szabad mérlegelnünk, mennyire fontos az, amit mond. Ő nem beszél hiába, és nem mond ki fölösleges szavakat. Ennek ellenére ezek mind szerethető szavak, mert szeretetből fakadnak. Csak az oktalan ember gondolja azt, ezen túlléphetek, mert ez nem szükséges számomra. Az lehet, hogy ebben a pillanatban nem kell fölhasználnom, de a lelkem tarsójába el kell raktároznom, mert Isten a mi javunkra szólal meg. Az ember úgy is gondolja, és próbálja Isten szavát megszűrni, hogy mit szól nekem ezekből, és mit vagyok képes megtenni. Ez nagyon ostoba nézet. Isten, aki teremtett minket, azt is tudja, mire vagyunk képesek. Soha nem ad olyan feladatot, és nem tesz ránk olyan terhet, amelyet ne tudnánk elviselni, vagy nem vagyunk képesek megvalósítani. Az ilyen feltevések mögött vonakodás rejtőzik, vagy bizalmatlanság a gondviselős jósága iránt. Ő magának teremtett minket, miért akarná hát a kudarcunkat, vagy éppen a keserűségünket előidézni? Ő az üdvösségben vár minket, vagyis önmagához. Az mindig valami emberi magyarázat vagy félreértés, amikor lehetetlennek vélünk valami parancsot teljesíteni. Jó példa erre Szent Péter apostol vízen járása. Amíg a Krisztusra figyelt az apostol, le tudta győzni a természet törvényét, és haladt a vízen. Amint önmagára figyelt, süllyedni kezdett. Nekünk is merészen neki kell kezdenünk a nehéznek tűnő feladatok megvalósításának, és akkor tapasztalni fogjuk Isten segítségét. A semmit tévő emberen nem tud segíteni Isten, mert nincs miben segítenie. De a cselekedni kezdő ember már van miben segíteni. Érdekes, hogy az Úr Jézus nem ilyen szempontból ítéli meg az írástudó kérdését. El is fogadja, hogy van főparancsolat a többiek között. Miért teszi ezt? Mert rá akarja irányítani a figyelmet arra, ami tanításának és működésének a legfontosabb célja volt. Arra akarta irányítani mindenki figyelmét, hogy Isten szeret minket, és ennek a szeretetnek a megvalósítását várja el tőlünk is. Ezt fogalmazza meg számunkra a hegyi beszédben is az Úr Jézus, mint életelvet. De mögötte valójában Isten egyetemes szándéka húzódik meg. Ezt tanította ott az Úr, mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek meg velük. Ez a törvény és a próféták. Nagyon fontos a kiegészítő mondat, ez a törvény. Éppen itt mutatkozik meg Isten szándéka, vegyük észre, hogy a világ alaptörvénye a szeretet. Amint majd az Úr Jézus az utolsó vacsorán csak ezt az egyet köti az apostolok lelkére. Ez az én parancsom, szeressétek egymást, mint ahogyan én szerettelek titeket. Így tehát az írástudó ráhibázott a leglényegesebb tanításra, miközben a parancsok között próbált rangsort állítani. Krisztus a szeretetről beszélt Nikodémusnak a működés elején, és a szeretetről beszélt az apostoloknak az utolsó vacsorán. Szent János pedig, a szeretett tanítvány, így foglalta össze mindezt. Szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten ő benne. Ez életünk egyetlen igazi parancsa. Amen.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai június 4-i Jó hírek szerkesztő műsorvezetője. A Magyar Kurír hírportálon olvashatjuk, hogy pünköskor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük, mely a megújulás és a remény ünnepe, a Krisztus ígéret beteljesülése, idézőjel. Nem hagylak árván titeket, idézőjel vége. A Szentlélek ajándékairól Kondél Lajos plébános a vele készült és a délmagyar.hu-n közzétett beszélgetésben felhívta a figyelmet azokra az erényekre, melyek által ma is tetten érhető a lélek munkája. A szegedi dom plébánosa hangsúlyozza, a pünköst aktualitása 2000 év után sem kopott meg. Ma is ugyanarról szól, mint az első ünnepen. A félelmek legyőzéséről, a megújulásról, és arról, hogy az ember merjen ráhagyatkozni Isten gondoskodó szeretetére. A zarándok.ma hírportálon Lőv Gergely, a Városmajori Jézus Szíve plébánia káplánja is arról elmélkedik, hogy érdemes időt adnunk a Szentléleknek. Mint írja, nagyon hasonlítunk a mobiltelefonra, melyet újra kell tölteni, ha lemerül. De ha tele van különböző szennyeződésekkel, akkor nem töltődik fel rendesen. Mi is újra meg újra lemerülünk, szükségünk van a feltöltődésre. Csak az a különbség, hogy a mi esetünkben az Atya az áramforrás, Jézus az összekötő kábel, és az áram maga a Szentlélek, a szeretet, ami az Atyától ered és éltet, működtet bennünket. Ha lemerülünk, ő tölt föl. De ha a csatlakozónk el van tömödve piszokkal, ami lehet sértettség, rossz szokások, közöny, akkor nem tud rendesen létrejönni a kapcsolat, és nem tudunk igazán feltöltődni. Ezért érdemes időt szánni az imádságra. Az ima idő eleje általában a megérkezéssel, az elcsendesedéssel telik. Ez az idő rendkívül fontos, mert a sok kosz, porcica ilyenkor tud kijönni belőlünk. Lehet, hogy egy félórás imádságból az első 25 perc azzal telik, hogy mindenféle bántó vagy nyomasztó dolog jut eszedbe. De az is lehet, hogy csak 29 perc után tudsz elcsendesedni. Hidd el, az utána következő 5 vagy akár csak 1 percért akkor is megéri. Fel tudsz töltődni, és felül tudsz emelkedni a gondokon, mert létrejön a kapcsolat. Amikor a Szentléleknek időt adunk, igazából magunknak adunk időt. Nem neki van szüksége az imádságra, hanem nekünk, hogy teret tudjunk engedni neki, és így működhessen bennünk. A kérdés csak az, felteszed-e a mobiltelefont a töltőre? Elcsendesedsz-e néha, és tudsz-e várni, ahogy az apostolok és Mária tették pünköstkor? Nyáron is tölts el rendszeresen egy kis időt csendben, és kérd a Szent Lelket, hogy töltsön be téged. Meg fogod látni, hogy ez a vele töltött idő mindennél jobban feltölt. Zárja elmélkedését Lőv Gergely, a Városmajori Jézus Szíve plébánia káplánja. Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök, a Szent István Bazilika plébánosa, a Szent Jobb Őre, május 29-én a Bazilikában a Szent István társulatot Szűz Mária és Szent István király oltalmába ajánlotta. Az ünnepen Kovács Zoltán, a Szent István társulat alelnöke, a Szent István Bazilika plébános helyettese köszöntötte a megjelenteket, köztük a SZIT elnökségét Molnár Antal elnököt, Sarba Gábor díszelnököt és Farkas Olivér igazgatót, majd a SZIT történetéről beszélt. Mohos Gábor, esztergom budapesti segédpüspök, a Szentmise főcelebránsa homiliájában arról beszélt, hogy amikor államalapító királyunkra emlékezünk, egy szent emberre tekintünk, aki az égi és földi valóságokat a Szentlélek kegyelméből csodálatos módon tudta önmagában ötvözni, azután pedig megosztani a néppel, amelynek a vezetését a gondviselés rábízta. Mohos Gábor arról is szólt, hogy Krisztus teste itt a földön, és az örökké valóságban is kibontakozik, s e kettő közt a mély kapcsolat adja a földön élők számára azt a hátteret, amelyre valóban építhetünk jövőt. Idézőjel, azt mondja Jézus, hogy a mennyben gyűjtsünk kincseket, ne itt a földön, s ezt azáltal tehetjük, hogy a földi javainkat megosztjuk egymással. Kérjük Szent Istvánt, hogy azt az örökséget, amelyet ránk hagyott, helyesen értsük, ismerjük meg, és ennek megfelelően adjuk tovább. Így biztonságot ad a történelem viharaiban, ahogyan a Szent István Bazilika is kifejezi a nép tiszteletét, a hagyományt, amely identitásunk része, és amelyet hordoznunk kell. És akkor tudhatjuk, hogy küzdelmeinkben mindig ott áll mellettünk Szent István és a boldogságos szűz. És természetesen ott van velünk a mi gondviselő atyánk, aki minden hajszálunkat számon tartja, és egyengedi életünket, zárta beszédét a Szent Jobb őre. A zarándok.ma hírportálon olvashatjuk Fábri Kornél püspök atya üzenetét. Közös, imádságos összefogásra hívja a híveket Fábri Kornél atya Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A június 1-től december 31-ig tartó kezdeményezés célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozzon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti. A következő bejátszásban a püspök atya üzenetét hallhatjuk.
2: Kedves paptestvérek, szerzetesek, szerzetesnők, kedves testvérek Krisztusban! Egy kedves világi hívő keresett meg az alábbi ötlettel, amit szívből támogatok és fontosnak tartok. Különösen azóta, hogy kiderült, hogy ez egy 13 éves fiú. Kérem, fogadják szeretettel és osszák meg másokkal is. Köszönöm. A keresztény ember számára az imádság nem pusztán személyes lelki gyakorlat, hanem az egyház közös lélegzetvétele. Amikor imádkozunk, Isten dicsőítjük, elé visszük önmagunkat, családjainkat, közösségeinket, hazánkat és egész nemzetünket. Szűz Mária közbenjárását kérve, különösen is megtapasztalhatjuk, hogy az imádság összeköt bennünket. Határokon innen és túl, nemzedékeken át, örömben és megpróbáltatásban egyaránt. Ezért örömmel és bizalommal osztom meg ezt a közös ima kezdeményezést, amely június 1-től december 31-ig tart, a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. A kezdeményezés célja, hogy ebben az időszakban közösen 15 millió üdvözlégy Máriát ajánljunk fel Magyarországért, a magyar nemzetért és a világon élő minden magyarért. E szám jelképes és egyben mélyen kifejező. Azt szeretnénk vele megvalósítani és kifejezni, hogy a világ bármely pontján élő minden magyar testvérünkért elhangzik egy imádság. Imádkozunk hazánkért, családjainkért, fiataljainkért, időseinkért, betegeinkért, a hitben keresőkért, a hitüktől eltávolodottakért, valamint mindazokért, akik felelősséget hordoznak közösségeinkért és nemzetünk jövőjéért. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, hogy segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni. A kezdeményezés gyakorlati megvalósítását a zarándok.ma ima applikációja segíti. Az elmondott üdvözlégy Máriákat az alkalmazásban lehet rögzíteni, ahol a közös számláló követi az összegyűlt imádságokat. A zarándok.ma applikációja letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is. Kérem az atyákat, a közösségvezetőket és intézményvezetőket, hogyha egyetértenek ezzel a kezdeményezéssel, akkor lehetőségeik szerint ismertessék meg a hívekkel ezt az egyszerű módot, és bátorítsák őket a bekapcsolódásra. Szeretettel kérem a lelkipásztorokat, hogy a szentmisék végén, rózsafüzértársulatokban, közösségi alkalmakon, hittanos és családi programjaikon hívják fel a figyelmet erre az imahálózatra. Jó lenne, ha minél több helyen, közösségi formában is elhangozna az üdvözlégy Mária Magyarországért és a nemzetért, ugyanakkor az otthon, útközben, csendben elmondott imák is ugyanúgy értékes részei ennek a lelki felajánlásnak. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani. Nem pusztán számokat gyűjtünk, hanem hitből fakadó felajánlást teszünk. A 15 millió üdvöznégy Mária, minden egyes imája legyen apró, de valóságos jel. Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. Bízom benne, hogy sokan meghallják ezt a hívást, és bekapcsolódnak a közös imádságba. Kérjük együtt a szűzanya közbenjárását, hogy magyar népünk megújuljon hitben, reményben és szeretetben, s hogy közösségeinkben növekedjék a béke, az egység és a Krisztushoz való hűség. A kezdeményezést Isten áldásába ajánlva szeretettel kérem mindnyájatokat, imádkozzunk együtt Magyarországért, imádkozzunk minden magyarért. Szeretettel, Fábri Kornél.
1: A 777blog.hu egy hálaadó imát oszt meg az olvasókkal, ima egy hosszú hét után címmel. Gyakran a legjobb megoldás a problémáinkra a hálaadás. Még akkor is, ha nem érezzük éppen hálásnak magunkat, szomorúak és gondterheltek vagyunk. Ha direkt ellene megyünk a negatív érzéseinknek, elkezdjük sorolni, mi mindenért lehetünk mégis hálásak, végre más perspektívából tudjuk szemlélni a helyzetünket. Ez nem önbecsapás, hiszen végső soron a nehézségekért is hálát adhatunk Istennek, tudva, hogy ő mindenből jót hozhat ki. Ebben segít a honlapon javasolt ima is. Ebből olvasok fel egy rövid részt. Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál. A szenvedéseket, amit a vállamra raktál. A teljes imádság a 777blog.hu-n olvasható. A Székesfehérvári Egyházmegye hírportálján olvashatjuk a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének felhívását, mely a mai napra, július 4-ére szól. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen. A nemzeti összetartozás napján az emlékezés nem csak egy egyszerű visszanézés, sokkal inkább irányválasztás az előttünk álló útra. Az emlékezés során erőt is merítünk, és egyúttal továbbadjuk a múltunkból azt, ami nélkül nincs holnap. A trianoni döntésre emlékezve idén is erősítsük meg közösségeinket, családjainkat, kapcsolatainkat. Mondjuk ki újra, összetartozunk, de ne csak szóval, hanem tettel, jelenléttel, harangszóval és imával is. A kész arra hív mindenkit a Kárpát-medencében és azon túl, hogy vállalva az emlékezést, imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, a keresztény hitünk erősödéséért és a békéért június 4-én, és szólaltassuk meg a templomok harangjait 16 óra 30 perckor minél több magyar településen. Mert amíg emlékezünk és egymásba kapaszkodunk, addig nem csak múltunk van, hanem közös jövőnk is, zárja felhívását a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöksége. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végéhez ért, elköszön a szerkesztő Patkuló Éva, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
3: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
4: Csütörtök van, évközi 9. hét.

Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, Te benned remélek. Ne hagyd, hogy megszégyenüljek, és ellenségeim újongjanak fölöttem. Hisz senki, aki Te benned bízik, meg nem szégyenül. De szégyen éri mindazokat, akik hiába valóságok miatt hűtlenek lesznek. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és ösvényeidre taníts meg engem.

Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt: ez az első: halld Izrael, az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta: valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más, és azt is, hogy ő teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót: nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni.

Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Fontolgathatom, ízlelgethetem ezeket a szavakat. Mit jelent ez ma nekem? Mire hívnak ezek a szavak? Isten teljes szívemből, minden erőmből szeretni azt is jelenti, hogy egész lényemmel ő fele fordulok, az ő jelenlétében élek. Minden reményemnél mélyebben ő benne bízom. Minden irányomnál mélyebben ő rá irányulok. Minden tükörnél hosszasabban ő benne nézem magamat. Minden ítéletnél vagy felmentésnél alapvetőbben őt tekintem alkotómnak, aki előtt meg kell állnom. Uram, te vagy az Istenem.

0: Ismét meghallgatom az evangéliumot. Különösen is figyelhetem benne Jézus szándékát és lelkületét.
1: Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt: ez az első: halld Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta: valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más, és azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót: nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni.

Uram, hozzátartozom. Te vagy az Istenem, én pedig a te embered vagyok. Szeretnék a te országodban élni, egész lényemmel feléd fordulni, társaimat pedig szeretni. Ehhez kérem a te lelkedet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket. Ismét megrendezik a Generali Gyermekszigetet. Zarándoklatot tartott a Székesfehérvári Egyházmegye Mária Remetén Szentháromság vasárnapján. Meghívást kapott 14. Leó pápa a 2027-es Eurogem nemzetközi cserkésztáborba. Idén is megrendezik a Generali Gyereksziget ingyenes programsorozatot a nyári vakáció kezdetén, június 19-től 21-ig a Hajógyári szigeten, adja hírül az MTI. Koncertek, interaktív előadások, kézműves programok várják a családokat egész hétvégén. Június 19-én a Szuperár gyermekkórus nyitja a programot, majd a Só című előadás érkezik, végül Halász Judit Csiribiri című koncertje zárja majd a napot. Szombaton a Lóca együttes, után a Belvárosi Betyárok, este pedig a Kaláka nálatok laknak-e állatok című műsora várja a közönséget. Vasárnap az Apacuk a koncerttel indul a nap, a hétvégét pedig a Kiskalász zenekar koncertje zárja. Az idei év különleges programja a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás lesz, mely a gyermekek fantáziájából szövődő közös mesében születik majd meg. Szentháromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária remetei szűzanyag egyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária remetei kisboldogasszony bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szentháromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. A pápai jogú egyesületek és mozgalmak vezetőinek május 21-22-én a Vatikánban tartott találkozóján az Európai Útmutatók és Cserkészek Nemzetközi Szövetségének képviselői meghívták Leó pápát a 2027-es Eurogem nemzetközi táborba, írja a Magyar Kurír. A kétnapos találkozón mintegy 180-an vettek részt. A gazdag program a konferenciák mellett kötetlen beszélgetéseket, a vatikáni kertekben mondott rózsafűzér imádságot és a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisét foglalta magába. Leó pápa személyesen is köszöntötte a résztvevőket, és mindegyikükkel kezet is fogott. Nathalie Flama pedig átadta a pápának a szövetségek hivatalos meghívását a következő Eurogemre, melyet 10 évente rendeznek meg. A 2027-es nemzetközi cserkésztábort augusztus 1 és 9-e között tartják az olasz Alpokban fekvő Ampezzóban. A tábor védőszentje Pier Giorgio Frassati lesz.
2: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Ma csütörtök délután Imaláncot hallják a budapesti stúdióból. A telefonszám elhangzott 061-374-0904-es, és 14 óra 58-ig várjuk élőben a hívásaikat. Közben bejátsszuk azokat a kéréseket is, amelyek az üzenetrögzítőre érkeztek. Mária Rádió, tessék!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelkevüdvéért, az unokáimért, különösen egyik Lengyelországba ment, és a szüzanya segítse meg, hogy szerencsésen hazatérjen. A barátnőmért kérek még imát, és az én egészségemért, és a Mária Rádió minden dolgozójáért kérem a szüzanya segítségét és áldását.
0: Köszönjük szépen, önnek is ezt kérjük és kívánjuk, imádkozunk érte. Mária Rádió, tessék!
2: Köszönjük a Jézus Krisztus! Szeretném kérni a szűzanya közbenjárását és az irgalmas Jézus közbenjárását, mert már éjszaka is rám jött ez a szörnyű szédülés, hogy forog velem az ágy. Már 70 elmúltam, és hogy ha a szűzanya segítsen, nincs az orvosom most, egyik sem érhető el, és éjszaka is hívtam az
0: ügyeletet,
2: szolgálatot, és ki se jöttek, úgyhogy nagyon rosszul vagyok, nem tudom, hogy hát ha...
0: Tessék megpróbálni újra, mert ezzel nem lehet játszani, hogyha ennyi ideig szédül, úgyhogy muszáj, hogy valaki segítsen, de imádkozunk, hogy jobban legyen.
2: Köszönöm szépen, megpróbálok együtt imádkozni, le se tudok feküdni, hideg verejték van rajtam, sajnos a testvérem elutasított, ő egy nagyon nehéz természet, őért is kérnék imád, hogy...
0: Rendben van, és nincsen a szomszédban valaki, aki tud segíteni, hívni valakit?
2: Senki itt a lépcsőházban, senki. Lefújja valaki mindig nagyon erős kölnivel az ajtómat, kötözködne, az mert kint van egy kereszt, nem tudom leszedni, és lehet, hogy ez irritálja őket.
0: Tessék valakit hívni, főképpen valakit az egészségügyből, mert nehogy baj legyen. Úgyhogy nyugodtan hát hívja a mentőket, hogy a mondja, hogy folyamatosan rosszul van.
2: Köszönöm szépen.
0: Nagyon Isten áldja, jobbulást kívánunk. Mária Rádió, tessék. A rádiót kérem lekapcsolni.
3: Igen, itt vagyok.
0: Köszönöm.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én szeretnék imád kérni egy nagyon nehéz anyagi helyzet megoldódásáért. Még ebben a hónapban kellene, hogy megoldódjon. Isten irgalmas szeretetében. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen mi, és ezt kívánjuk szívből. Mária Rádió, tessék.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen az eddig kapott sok-sok kegyelmet. Kérném a közös imát a boldogságos szűzanya gyógyító erejét, férjem gyógyulásáért, gyermekeim, unokáim gondjainak megoldódásáért, sikeres vizsgájukért, élő és elhunyt szeretteinkért, és a Mária Rádió összes dolgozójáért. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Isten áldja. Mária Rádió, tessék. Halló!
5: Halló!
0: Tessék mondani!
5: Tessék a Jézus Krisztus! Kérnék szépen imád! A múlt héten az én drága Margitka testvéremet örök nyugalomra helyeztük, múlt héten pénteken, és ő érte az ő lelki békéjéért, kérném szépen, és azon kívül a többi meghalt testvéreimért, szüleimért is kérném szépen az imát. Az élő családomért is, köztük az én egy szem kis unokám, aki holnap lesz 9 éves, ő érte is kérném szépen az imát, és a Mária Rádióért és a világ békéért. Dicsértessék a
0: mindörökké
5: Jézus Krisztus.
0: Amen. Köszönjük szépen. Mária Rádió, tessék.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imádkozunk a lányomért és az unokámért, hogy legyen erejük a terhek elviseléséhez, és rendeződjék kedvezően Isten akarata szerint családom élete. Kérem a közös imát minden betegért, az úton levőkért, a munkát keresőkért és a Mária Rádióért. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja. Folytassuk az üzenetrögzítővel. Mária Rádió, tessék!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni, fiam, és a... hozzátartozóim lelki üdvjé, a magam egészségjé, a lányom egészségjé, és családi békénké.
0: Imádkozzunk érte. Köszönjük szépen, Isten áldja. Kérem a hallgatókat, hogyha adásba kerülnek, akkor kapcsoljuk ki a rádiót, mert mindig visszhangzik. Köszönöm. Mária Rádió, tessék!
8: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt a család betegeiért, különösen Emma nővéremért és Katalin testvéremért, aki most intenzívre került, és adjon az Isten nekik sok erőt mindenhez. Isten akarata szerint gyógyulásért a családnak erőért.
0: Köszönjük szépen, imádkozunk érte. Mária Rádió, tessék!
9: Csötessék a Jézus Krisztus! Igen, szándékot kérném egészségemért, további egészségért, és további a derekamnak a teljes gyógyulásáért, jó Isten segítségével, család rokonainkért, ismerőseinkért, a betegekért, betegek gyógyulásáért, egy édesanyának a kezelésének a egészsége, hogy javuljon, meggyógyuljon. Az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért, püspökökért, a békéért, és a Mária Rádió dolgozóért is, hallgatóért és Lujzikáért, Isten áldásával.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja önt is, jobbulást kívánunk. Mária Rádió, tessék!
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni. Megköszönöm az irgalmas Istennek, a drága szűzanyának a sok kegyelmeket. Kérek imád élő és elhunyt hozzátartozóimért, családom megtérésért, a családi békéért, a hit kegyelméért, minden betegért és szenvedőért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a pápáért, a papokért, a szerzetesekért, hajléktalanokért, a Mária Rádió összes dolgozójáért és fennmaradásáért, a háború megszűnéséért és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen, imádkozzon velünk erre a szándékokra is. Mária Rádió, tessék! Halló!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék kérni önmagomért, hogy el tudjuk járni újra szentmisére, Magdolnáért, Ildikóért, akik nagyon betegek. Szeretnék kérni az unokáimért, testvéreimért, és minden jótevőmért. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aranyosak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amely jobbulást kívánunk.
11: Köszönöm szépen.
0: Mária Rádió, tessék.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálaimát szeretnék mondani a jó Istennek, amiért küldött esőt és megnyitotta az egek csatornáit. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mi is köszönjük, hogy eszébe jutott, és ezért is imádkozunk.
13: Halló?
0: Mária Rádió, tessék.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Hallgatom. Közben valaki elfelejtette a rádiót kikapcsolni, úgyhogy ezért gondolom, hogy nem tudta folytatni. Akkor hallgatom.
14: Dicsértessék, Polyák Imre vagyok, Herceg Szántóról, innét lesz a közvetítés.
0: Mindenki elmen.
14: Csak azért jelentkeztem, mert szoktam.
0: Jó, köszönjük szépen, Imre atya, úgyhogy akkor hívjuk a megfelelő időben, jó? És együtt köszönöm. Imádkozunk.
14: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük mi is, mindenki elmen. Mária Rádió, tessék.
13: Halló.
0: Tessék mondani, hallgatom.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád kérek a békéért, nemzetünk megtéréséért, egészség, egységéért. Halló?
0: Igen, hallgatom.
13: Országunk vezetőinek, az országok vezetőinek megtéréséért, pápánkért, papokért, püspökökért és új papi hivatásokért, a Mária Rádió dolgozóiért és a rádió életben maradásáért, szeretteim megtéréséért, a betegek gyógyulásáért, szűzanya segítségéért, testi-lelki erőért magamnak és a tisztító tűzben szenvedő lelkek szabadulásáért. Köszönöm szépen, dicsőtessék.
0: Köszönjük szépen, mi is imádkozzon velünk. Köszönjük a kedves hallgatók figyelmét és telefonjait. Hamarosan kapcsoljuk Herceg Szántót. Minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani, és további békés szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: Irgalmasság órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves Mária Rádió hallgatókat a hercegszántói nagyboldogasszony római katolikus plébániáról, közös irgalmas rózsafűzér imádságunk alkalmával. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen!
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlődj Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak között, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedésért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked a te szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom, bízom benned, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, engedjék meg, hogy a fönnmaradt rövid műsoridőben megemlékezzem a mai magasztos ünnep titkáról. Úrnapja, napos napi ünnepe van. Három ünnepünk van az egyház liturgiájában, liturgikus ünnepeink között, amelyet maga Jézus kért, kezdeményezett. Az Úrnapja ünnep, a Jézus szentséges szíve ünnepe, és az Isten irgalmassága ünnep. Az Úrnap ünnepét a 13. század elején, 1209-ben Lütti Szent Julianna Katalin Ágoston rendi szerzetes nővér kapta Jézustól kinyilatkoztatásban, és általa kérte Jézus, hogy szeretné, hogyha az ő eukarisztikus jelenlétének lenne egy külön ünnepe, és ez az ünnep a Szent Háromság vasárnapját követő csütörtökön legyen. Ő ezt 21 évig senkinek nem merte elmondani, akkor elmondta lelki atyának, Jacques Pantelleonosnak, dominikánus szerzetesnek, és Robert de Toret Ligüri püspöknek. Ebben az időben a püspökök beiktathattak helyi egyházi ünnepeket. 37 év eltelte után, a látomást követően 1246-ban Robert püspök zsinatot hívott össze, és elrendelte a Corpus Christi ünnep évenként történő megtartását. A rendeletet és az ünnephez rendelt liturgia egyes részeit megőrizte Anton József Bitterin. Általános ünneppé 1264. szeptember 8-án lett, amikor is a Transiturus Bullában 4. Orbán pápa kihirdette az Úrnapja ünnepét. Isten Jacques Pantelleonos dominikánus rendi szerzetest, ugyanúgy, mint II. János Pál pápát az irgalmasság tiszteletben fokról fokra helyzetbe hozta. Robert püspök halála után kinevezték őt a Lüttihi egyházmegye élére, majd bíboros lett, és 1261-ben 4. Orbán néven megválasztották pápának. Két fontos dolog játszott szerepet az ünnep általános bevezetésében 4. Orbán részéről. A Lüttihi Julianna Katalin látomásnak és a szent életű apácának és a hozzá kapcsolódó kinyilatkoztatásnak az ismereti és az azzal való azonosulás, valamint a bolzeonói eukarisztikus csoda, amely 1263-ban volt, de orvietói eukarisztikus csodaként vált ismerté, ahová elvitték a szent relikviát a pápa tartózkodási helyére. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Sokszor Isten helyett akarunk gondolkodni, kívánságaink, saját terveink szerint. Add meg nekünk, hogy alázatosan fejet tudjunk hajtani, szent akaratod előtt akkor is, ha bántás vagy megaláztatás ér minket, hogy kiérdemeljük a tanítvány nevet.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki itt érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s mint amennyben a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér második titka. Akit érettünk, megostoroztak. Pilátus Jézust megostoroztatta, és átadta, hogy feszítsék keresztre. Jézus arra hív, hogy megtérjek hozzá. Mi mindent kell megváltoztatnom az életemben, hogy lehet a szívem egészen az övé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Tudom, valahányszor túl fontosnak tartom magamat, vagy védelmi bástyáimat építgetem, méltóságomért harcolok, túlbecsülöm az emberi vélekedést, dicsőségért hajszolom magamat. Rólad feledkezem meg, tövissel koronázott Krisztusom. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka. Aki érettünk a keresztet hordozta. Jézus mondta, hogy aki követni akarja, vegye fel keresztjét. Mint Cirenei Simonnak, nekünk is jut egy rész a keresztből. Akarom-e tudatosan vállalni napi keresztjeimet? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária,

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Atyám, gyermekek ezek, de én vagyok a legidősebb fiú, az első egy új nemzedékből, aki meg fog téged vigasztalni. Nem tudják, mit tesznek, hiszen önmaguk és Isten ellen cselekszenek. Atyám, bocsáss meg nekik, ahogy én is megbocsátok nekik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok.

0: között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Nem.
0: Világ királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Ámen.
2: Kedves hallgatóink! A rózsafűzért a stúdióból Szegedi Ági és Szigler Luizi, a tizedeket telefonon Ágopcsa György, Lőrinc Józsefné, Varga Edit, Sotner Ferencné és Nagy Erzsébet imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafüzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-0701-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Pakisztáni gyermekek tanulását támogatja a Magyar Fokoláré Mozgalom. Az igazságos és tartós békéért fohászkodott 16. Leó pápa Szentháromság vasárnapján. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára az Apostróf Eszterházi irodalmi verseny címmel, melyre keddtől augusztus 16-áig várják a jelentkező 9-11. Évfolyamos diákokat Magyarországról és a határon túlról, írja az MTI. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi Irodalmi Díj 2026 listájára jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a versenykiírásban szereplő módon. A benyújtás határideje 2026. augusztus 16. További információk az Eszterházi Magyarország Alapítvány weboldalon. Téglási Klára és Tóth Judit, a Fokoláré Mozgalom két tagja, 9 évvel ezelőtt csatlakozott a Dél-Pakisztánban működő szociális központ programjához, amelyben adományokat gyűjtenek a rászoruló gyermekek iskoláztatásához, írja a Fokoláré Mozgalom. Itthon a fokoláris pedagógusok kezdték meg a gyűjtést, de ma már sokan adakoznak a mozgalmon kívül is. Az adományokat kiküldik a pakisztáni központba, amely az adományoknak köszönhetően beiskoláztatja a jobb képességű, rászoruló, szegény keresztény és kaszton kívüli hindu, valamint muszlim gyermekeket. Biztosítják számukra a tanszert, az egyenruhát, cipőt, az étkeztetést, az orvosi ellátást is. A Magyar Fokoláré Közösség minden évben hálaadó szentmisét szervez az adománygyűjtési időszakok végén. A mostani hálaadó szentmisét Nagy Károly plébános mutatta be a Tököli úti Rózsafűzér királynéja templomban. Szentháromság vasárnapján Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak, adta hírül a Vatikáni Rádió. A pápa azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét, irányítsa döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. Ezen a vasárnapon ünnepelték a fájdalomcsillapítás napját 25. alkalommal Olaszországban, emlékeztetett a pápa, majd közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, és köszönettel fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. Leó pápa köszöntötte a római híveket és a nemzetközi zarándokok seregét, a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, a nagy számban jelenlévő lengyeleket, valamint a befogadás nevű váltófutás résztvevőit is.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Iván Miklóssal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.

0: Kedves hallgatók! Fogadják szeretettel mai beszélgetőtársamat, aki a Mária út és zarándoklat kapcsán került a látóterünkbe.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Iván Miklós vagyok, és az elkövetkezendő néhány percben szeretnék majd tanúságot tenni a hitemmel kapcsolatban, meg hát, hogy hogyan is kerültem az egyház közelségébe, Szűz Mária közelségébe, és bármi másról is, amit a hallgatók érdekesnek találhatnak.
0: Hogyan és mikor került kapcsolatba a Mária úttal?
1: A Mária út a számomra egy teljesen friss élmény. Tavaly kezdtem az egésznek a szervezésébe. Részt vettem egy kurzión, és az egyik ottani fogadalmam az volt, hogy akkor zarándoklatra is elmegyek, de hát mindig Isten annyit terhel ránk, amennyit csak elbírunk, úgyhogy rögtön a szervezés is a nyakamba szakadt, úgymond, és teljesen tapasztalatlanul vágtam bele az egészbe. Sok érdekes élményért, nyilván nem lehet csak pozitív az ilyen, hanem sok kudarc is volt, amiket föl kellett dolgozni, meg sok tanulság is lett belőle, hogy mit és milyen irányba kell majd másképp csinálni idén, de én úgy gondolom, hogy mindegyik az épülésemet szolgálja majd, és hát most már nagyobb bizakodásra, és talán egy icipicit nagyobb önbizalommal várom az idei szervezést, aztán végső soron úgyis majd a gondviselés lesz az, amelyik elrendezi, vagy hát igazgatja a szálakat, és sikerül amennyire csak jó egy ilyen esemény sikerülni tud.
0: Mennyien szoktak részt venni egy ilyen zarándoklaton?
1: Az országos az több ezer főszámmal, és sok száz zarándokcsoport indul, de az én szakaszom az nem Magyarországon van, hanem Kőszegtől Máriacell irányában, és az jóval kevésbé népszerű. Egyrészt a közlekedés is nehezebben megoldható, másrészt ugye az osztrákoknak, mivel ők nem Mária országának vannak kikiáltva, úgymond, nem szívügye se a Mária út, se az egyúton zarándoklat, se semmi ilyesmi, úgyhogy őket egyelőre nem vonta be senki ebbe. Aztán lehet, hogy majd az évek során, mivel ők is rengeteg zarándoklatot szerveznek csak máshova, becsatlakoznának esetleg ide is. Úgyhogy a kőszegi szakasz az néhány száz embert érint a legjobb esetben, akik közül ezen az egyúton zarándoklaton körülbelül egy olyan 20-30 fő szokott rendszeresen indulni.
0: Korosztály és nemek tekintetében milyen a megoszlás?
1: A korosztályra egyértelmű választ tudok adni. 50 pluszos az átlag életkort is úgy mondanám, tehát inkább a veterán, másokat látott, tapasztalt zarándokok szoktak indulni ezen a részen. Egyébként ez a teljes Mária úton mozgalomra jellemző, hogy főleg az idősebbek vesznek rajta részt szívesen és nagyobb számban. Nyilván jó lenne a fiatalokat is bevonni, de ez több szempontból is nehéz, ugye ők nehezebben szakítanak időt is, mert akkor még az ember rohan mindenhova. Másrészt meg nem éri őket olyan életesemény, élettapasztalat, ami esetleg tömeges zarándoklatra késztetné őket. Aztán ez, ahogy idővel változik, akkor megint az zarándoklási kedv is, meg kialakulnak olyan társaságok, amik aztán utána évről évre együtt járják ezt az utat. A nemek tekintetében szerintem a hölgyek vannak többségben, úgyhogy ez is az ő javukra szól, de ilyen téren azért nagyobb az egyenlőség.
0: Ezt a korosztályt fiatalként vezetni milyen érzés? Mert gondolom valami lelki tartalma is van az útnak.
1: Hát a lelki tartalmat azt nagy részt ők hozzák, tehát rájuk aztán abszolút lehet számítani ilyen téren. A rózsafűrzéri mákkal közben a dicsőítés énekekkel mindennel tényleg nagyon lelkesen vesznek részt. Én leginkább az e-mailes telefonos szervezést tudom hozzáadni. Nem mondom, hogy ez a mai korban elengedhetetlen, még csak azt sem mondom, hogy könnyebb, de már mindenképpen szerves része egy zarándokla szervezésnek, hogy az ember akkor tartsa a kapcsolatot az országos csoporttal, és meg próbálja minél inkább a közlekedést, odajutást, visszajutást lebonyolítani, ez telefonálást és e-mailezést igénye, ami talán a fiataloknak könnyebben megy.
0: Vannak visszatérő zarándokok?
1: Hogyne, rengetegen. Igazából ők alkotják ezt a bázist, akik már évtizedek óta csinálják. Nem 30 éve, mert azért annyira nem régi, az az egész, de egy olyan jó 20 éve a Kőszeg Mária célszakasz az már él.
0: Meséljen arról, milyen családban nőtt fel, főként a hit szempontjából nézve.
1: Mondhatni, nagyon klasszikus családmodellben nőttem fel, apuka, anyuka és ketten voltunk, bátyámmal testvérek. Számomra nem volt úgymond sohasem kérdőjeles az, hogy a felsőbb hatalmak léteznek, mert már a hittanórán szívtam magamba ezt a spiritualitást, és kézzelfogható tényként kezeltem mindent, amit a római katolikus egyház mondott. Aztán később már talán egy picit el is távolodtam, talán egy picit jobban meg is oszlott a figyelmem, és akkor már csak úgy Istenre koncentráltam, és az egyházképem az igen összezsugorodott. Tehát továbbra is valóságként mindennaposan éreztem, hogy Isten a tenyérén hordoz, de a templomba járás vagy az egyházi ünnepek már nem jelentettek nekem annyit, mint régebben. Nem is voltam annyira aktív tagja az egyház közösségnek, és ez amikor visszaköltöztem Kőszegre, egy kisvárosba, akkor változott meg gyökeresen, kaptunk egy rendkívül jó papot, Kirner Zoltán atyát, aki hát újraélesztette a kőszegi egyházi életet, és rengeteg programmal, meg hát tényleg egy olyan jósággal, olyan szervezőkészséggel és következetességgel terelgette a nyáját, hogy abba egyszerűen nem lehetett nem besötlakozni, és rengeteg olyan pozitív élményt és megerősítést adott, hogy nem csak Isten, hanem Istennek a földi vonulata, a földi aspektusa is egy nagyon jó élményt tud adni. Úgyhogy egy topzódó egyházi élet van Kőszegen, és minden programján élmény részt venni, nem is szeretnénk kimaradni belőle. És ennek az egyik része csak a Mária úti zarándoklat, de emellett még rengeteg más mindent csinálunk. Óvismisékre járunk, ilyen társas játékozásokat tartunk, meg hát tényleg, amiben csak tudunk, segítünk a plébániának is.
0: A magánélete hogyan alakult?
1: Ezt nehéz néhány szóval jellemezni. Semmi extra nem volt benne, semmi extra fordulat. Azt tudni kell, hogy nejemmel nem sikerült a gyermekáldás nagyon sokáig, úgyhogy örökbefogadás mellett döntöttünk, amit aztán abszolút nem bántunk meg. Most már 8 hónapra van nálunk az örökbefogadott kisfiunk Tamás, és hát így, hogy egy család lettünk, nyilván másra és máshogy priorizál az ember teendőket, meg lehetőségeket is. A hitéletbe őt is abszolút bevonjuk, már az említett óvismiséken is mindig ott van nagyon szívesen. Ugyanakkor a szabadidő az hát jelentősen összezsugorodott, úgyhogy azt legalábbis érdemesebb értelmesen kihasználni. Úgyhogy amikor csak tudjuk, akkor vele vagyunk, és visszük mindenféle programokra, amiket nagyon élvez. Most például Budapestre látogattunk föl, élete első vonatozása. Hát a tömegközlekedést is nagyon élvezi. Ez a nyüzsgő város, ez úgy látszik, hogy most még lenyűgözik. Mondjuk engem is lenyűgözött az egyetemista éveim alatt, de aztán ez már elmúlt.
0: Hogyan fogadták el, hogy nem lehet mélyszerinti gyermekük?
1: Eleinte ez azért nehéz volt természetesen, főleg, hogy az ember mondjuk kivonja magát az emberiség genetikai vonalából, de aztán az első napokban már éreztem, hogy ő lesz a mi gyermekünk, aki független attól, hogy most honnan jött, milyen sorsa volt ezelőtt, saját magaménak fogom tekinteti a mosolyaival, a visszajelzéseivel, mindazt megad, amit bárkinek a vér szerint egy gyereke meg tud adni. És tényleg néhány hét múlva már látni lehetett a saját legrosszabb szokásaimat benne tükröződni, akár az asztal melletti viselkedéssel, akár a szaladgálva elvéssel kapcsolatban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden visszajelzése olyan, mint egy vérszerinti gyereke, és innentől kezdve meg már nem az a fontos, hogy akkor most milyen gének dolgoznak benne, hanem az, hogy miket tanulunk el egymástól.
0: A környezet, család hogyan fogadta az örökbefogadást?
1: Nagyon-nagyon jól fogadták. Ők is ugye már szurkoltak nekünk régóta, aztán nem lett gyümölcse annak a projektnek, asszisztált reprodukcióba is részt vettünk. Akkor már azért szorítottak nekünk, hogy az örökbefogadás legalább jól menjen, és hát az viszont nagyon jól ment.
0: Volt valami vágyuk a korát, nemét illetően? Illetve milyen hosszan várakoztak rá?
1: Ez is egy érdekes vonulata a mai világnak különben. Nagyon rossz sorsú gyerekek vannak, akiket hát adminisztrációs torlódás, jogi ellehetetlenítések, meg elsősorban a tegyesznek a munkaerő hiánya miatt. Igen, rossz sorsuk van, és az ő sorsuk az nem rendeződik rövid idő alatt. Tehát olyan felhalmozódás van ott az elmaradt munkákban, amin mindenképpen segíteni kellene. Ezzel kezdték nekünk, hogy milyen gyereket szeretnénk, mi mondtuk, hogy egészségeset, és mondták, hogy na, arra az egyre ne is számítsunk, mert hogyha az ember ilyen kitételt tesz, hogy csak teljesen egészséges gyermeket szeretne, akkor 5+ évig várakozhat, úgyhogy nyilván egy csomó mindent el kell engedni, van egy ilyen jó nagy x-elős táblázat, hogy mi az, amit az ember elfogad, mi az, amit nem. Például szülői öröklődő genetikai betegségek, ilyen-olyan testi-szellemi fogyatékosságok, droghasználó szülők, és a többi, és a többi. Egy ilyen nagyon húzós listán kell végigmenni, és mi alapvetően elfogadóak voltunk sok mindennel szemben, itt a származást is természetesen meg kell említeni. Egy év múlva kaptunk egy gyermeket, aki teljesen egészséges volt, és hát rettentő zabálnivaló, tündéri aranyos kisfiú. A nevelőszülőnél volt végig, úgyhogy maximálisan jó háttérrel érkezett, tehát napi rendje volt, meg gyönyörűen evett, ivott, aludt, úgyhogy innentől csak elrontani tudtuk, és nekünk kellett igazából belenőni ebbe a szerepbe, amit hát most arra már azért összehoztunk, és az eleje sem volt különösebben húzós. Nem mondom, hogy zökkenőmentesen ment, de én úgy gondolom, hogy nagyon jól összeházottunk.
0: Mennyire volt fontos szempont, hogy hívőpárt válasszon?
1: Nem volt különösebben fontos. Természetesen voltak korábbi kapcsolataim is. Én úgy mondanám inkább, hogy jó embert akartam választani, nem feltétlenül vallásos embert, és így is történt. A feleségem ő nem volt megkeresztelkedve, amikor polgári házasságot kötöttünk, és talán egy kicsit rajtam keresztül kezdett el vonzódni az istenhit felé, és szintén nagy részt kínálatjának köszönhetően is, úgyhogy nem olyan régen egyházilag is összeházasodtunk, ő megkeresztelkedett, volt a kurzión is, szóval egy ilyen gyors talpalóban vett részt. Az elmúlt éveket pillanatok alatt behozta, és most már ő is istenhívő ember.
0: A kurzílóban milyen ajándékokat kapott, hogy a végén ilyen fontos elhatározást tett?
1: Elérkeztünk akkor a legnehezebb kérdéshez. Ha ezt én most elkezdeném sorolni, akkor lehet, hogy ebből nem egy 20 perces interjú lenne. Nagyon röviden megpróbálom összefoglalni. Egy aktív, élő egyházképet kaptam, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Tehát ugyanazok az emberek, akik mellett korábban elsétáltam esetleg az utcán, a postán, a boltban, ugyanazokkal az emberekkel a kurzión találkozva le tudtuk vetkőzni azokat a gátlásokat, amiket a modern társadalom ránk kényszerít, hogy minden mögötte szándékot kell nézni, az ember tüskéket nevez kifelé, és el kell titkolni a véleményünket, nem lehet nyíltan segíteni a másikon, mert akkor azt gyengeségnek érzik, kihasználják, eltapossák, és a többi, hanem az ember úgy lehetett önmaga, hogy csak még több pozitívat kapott vissza. Tehát le lehetett vetkőzni minden olyan társadalmi burkot, ami meggátol minket abban szerintem, hogy Isten felé kiteljesedjünk. Úgyhogy a kurzió azt ezt adta nekem, és az a három nap az megalapozott egy olyan további életet, hogy tudok mások felé teljesen a legjobb énemet nyújtva viszonyulni mindenféle rossz gondolatok, vagy mindenféle félelem nélkül, hogy engem emiatt esetleg itt a Földön valamilyen sérelem érne, hogy segíteni próbálok, vagy ehhez hasonlok.
0: A Mária út melletti fogadalmon túl hogyan éli azóta a napjait?
1: Boldogabban, sokkal szabadabban. Hát például nem kell percekig gondolkoznom, hogy valakinek segítsek-e egy problémája kapcsán, vagy akár azonnal egy pillanatos döntések alatt is, hogy lehajoljak és fölvegyem az elgurult értéktárgyát. Most ez egy ilyen nagyon szűk példa, de ezelőtt egy évvel, vagy másfél évvel, hogyha valakinek leesett a mobiltelefonja, vagy ilyesmi, akkor inkább az ember nem ugrott oda értene, hogy ezt higgyék, hogy el akarom lopni. Most egy másodpercig sem kell gondolkoznom, mert lehajolom, fölveszem és odaadom, és látom, hogy ez rajtuk is úgy tükröződik vissza, hogy ilyet is lehet. És hogyha nincsen az emberben ez a gátlás, hanem egy ilyen szabadabb életet él, akkor sokkal több boldog pillanat éri, sokkal többször mosolyog rá az Isten, úgymond. Tehát nyilván, hogyha korábban elszalasztott az ember egy ilyen alkalmat a segítségnyújtásra, akkor utána órákig ezen rágta magát, hogy jaj, de hát miért nem mertem fölvállalni ezt, miért nem mertem segíteni itt-ottamot. Na most azóta ilyen nincsen.
0: A kurzilóját végzése után alakult kis csoport?
1: Igen. Eleinte úgy voltam vele, hogy hát én rengeteg idő azért eljárni, egy órás összejövetel, nem biztos, hogy azt akarom hallgatni, amit majd ott mondanak, szóval még akkor is voltak bennem kételyek. Aztán elmentem az elsőre, és jó volt, elmentem a másodikra, és az is nagyon jó volt, nem mentem el a harmadikra, és hiányzott. Úgyhogy onnantól kezdve, amikor csak tudok, akkor ott vagyok.
0: Milyen szerepet játszik az életében a szűzanya?
1: Máriát így nem különíteném általában véve az isteni gondviseléstől, tehát nem úgy szokott lenni velem, hogy na, akkor most Szűz Máriához imádkozok ezért, a jó Istenhez imádkozok azért, Jézushoz imádkozok azért, hanem úgy egyszerűen csak egy homogén része annak, hogy mennyi minden jó ér, vagy jó érhet még az elkövetkezendő éveimben.
0: Kinek tartja őt az életében?
1: Mindenképpen egy olyan személy, aki az én sorsomat elsődleges fontosságúnak tartja. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ha bármiben hiány szenvedek, akkor tudom, hogy rá számíthatok. Vagy hogyha bármi miatt szomorú lennék, akkor ő megért.
0: Otthon szoktak közösen imádkozni?
1: Hogyne, most már hármasban imádkozunk minden este. Az én Istenem, jó Istenem lesukódik már a szemem kezdetű. Nagyon rövid éjszakai imádságot, háromsor az egész, és minden benne van.
0: Vágynak a hitben való közös növekedésre?
1: Ez nem lesz nehéz, sőt remélem, hogy magától értetődően meg fog történni.
0: A Szentírás ismeretével, olvasásával hogyan áll? Van kedvenc része?
1: Még régebben olvastam főleg. Most már képes Bibliát nézegetünk. Az én kedvencem az a tékozló fiúnak a története. Egy kicsit minden benne van szerintem, amiről a katolikus egyház és az Isten hit szól. Szóval benne van nyilván maga a tékozló fiú, aki hibázik, de ezt fölismeri, és aztán visszatér a megbocsátásért, fölülkerekedve a büszkeségén és a félelmeim. Meg benne van a hű fiúnak a története, aki én úgy gondolom, hogy mi vagyunk, akik lehetőleg mindig is Isten útját járták, és meg kell értenünk, hogy egyeseknek csak ez az utolsó pillanatban adatik meg, és hogy ezzel nincsen semmi baj. És ott van ugye az atya, aki viszont azt mondja, hogy te mindig velem voltál, és mindenem a tiéd. Ezt mondja ugye a hű fiúnak. És hogyha Isten ezt mondja nekünk, az emberiségnek, akkor ez nagyon sokat jelent. Nem kell féltékenynek lennünk a tékozló fiúra, mert minden a miénk.
0: Még arról nem kérdeztem, milyen pályát választott, mivel foglalkozik?
1: Mikrobiológus vagyok, az orvosin végeztem, és hát ez életemnek egy kis részét tölti csak ki, emellett nagyjából minden érdekel, úgyhogy ez az egyik kedvenc tevékenységem, hogy utána nézek dolgoknak, és kitanulok egy-egy fortét vagy szakmát. Asztalosként tevékenykedem emellett. Nagyon sok minden mást is szeretek csinálni, kedvenc hobbim a társasjátékozás, természetjárás, és az olvasást is nagyon fontosnak tartom. Főleg sci-fi és fantasy irodalmat olvasok, de hát a mai változó világunkban nem árt, hogyha az ember olvas egy-két antiutopisztikus könyvet, és akkor jobban átértékeli a fogyasztói társadalmat, meg úgy általában véve a földnek a kizsigerelését. Most egy nagyon központi témáján a vallásnak is a teremtésvédelem, úgyhogy ez jól összecseng azzal, hogy az ember elmegy egy zarándoklatra, és hogy gyönyörködik a teremtésben, és talán jobban meg is becsüli.
0: Mit tesznek otthon a teremtésvédelemért?
1: Mi egy ilyen nagyon rurális területen élünk, úgyhogy furt kút van, és az áramon és az interneten kívül semmilyen közmű. Sokkal kevesebb szemetet termel ember az egyébként, hogyha tud komposztálni. Azt mindenkinek ajánlom, aki megteheti. Különben Budapesten is vannak közösségi komposztálók, le lehet oda hordani a zöld hulladékot, és akkor rögtön harmad annyi szemét van, mint egyébként.
0: Milyen vágyai vannak? Hogy képzeli az életének további folyását? Mit szeretne elérni?
1: Elérni igazából semmit az üdvözülésen kívül, úgyhogy nincsenek különféle világmegváltó terveim, de egy ilyen tisztességes családi élet, amiben átadhatom az értékrendemet a következő generációnak, az bőven elég lesz nekem.
0: Mit tudná átadni a hallgatóknak abból, ami fontos az életében?
1: Talán az, hogy az emberi kapcsolatokra nagyon oda kell figyelni, és lehet emberiséghez méltó életet élni még itt a Földön is. Én nem gondolom úgy, hogy ez csak a földi sírolom hely, ahol az egyetlen célunk az, hogy ezt valahogy átviseljük és üdvözöljünk. Én azt gondolom, hogy itt is meg lehet teremteni azokat a méltó körülményeket, amire a jó Isten majd büszke lesz, és akkor nem mondom, hogy egy földi mennyország jön el, de mindenképpen boldogabb életet tudna élni az emberiség.
0: A Mária útra visszatérve, hogyan kezd neki az ember egy ilyen projektnek?
1: A Mária út szervezésével kapcsolatban is nagyon jó alapokat és nagyon jó segítséget kaptam. Ugye közel két évtizede akkor már Vágó Zsuzsanna volt az, aki szervezte a határon túli szakaszokat, de hát ő most már csak a túrát, magát, az utat vállalja. Rengeteg telefonszámot kaptam, zéró e-mail címet, úgyhogy ezzel kapcsolatban azért elég sok idő elment, mire nagyjából össze tudtam csördíteni az embereket. Nehéz különben megszólítani az idegeneket, én úgy érzem, tehát sokkal könnyebb ismerősök révén, családtagok révén, barátok révén, munkatársak révén is bevonni bárkit az arándoklatra, mint névtelenül, ismeretlenül. Hogyha esetleg önök között is nyilván vannak zarándokok, akkor tudják, hogy a személyes felkeresés, a személyes kisugárzás az az, amivel mást is rá lehet venni a zarándoklatra, aki még csak most kezdené el, és nem pedig az, hogy írok egy jó kis plakátot, aztán kirakok egy e-mail címet, és várom, hogy az emberek akkor most maguktól úgy döntsenek, hogy eljönnek zarándoklatra.
0: Meddig szeretne a szervezésével foglalkozni?
1: Ez nagyon jó kérdés. Ez egy nagy szakasz, úgyhogy érdemes lenne több emberre felosztani, mert ezen a 100 plusz kilométeren nem tud egy ember végigmenni és végigvezetni. A magyarországi szakaszokon úgy van, hogy a túravezető, aki azt a zarándoklat szakaszért felelős, ő végig is tudja kísérni azt az adott csoportot. Nekem meg sajnos annyi adatik meg, hogy vagy végig biciklizek 3-4 szakaszon, vagy végig sétálok egy szakaszon. A többivel meg kapcsolatban segítségre szorulok, hogy mások is szervezzenek, vezessenek. Úgyhogy az lenne a cél, hogy szintén ott egy-egy szakasznak legyen felelőse, és ők tudnák végigkísérni az arándokokat. És az is fontos tanulság, hogy az ember bármit is próbálkozik, a gondviselésre mindig kétszer annyit lehet számítani, ez elmúlt egy úton az arándoklatban is pontosan így volt, mert a Mária-Cél legutolsó szakaszra egyáltalán nem volt jelentkező, oda már fuvart is lehetetlen szervezni jóformán, és akkor derült ki, hogy a Lloyd atyával a kőszegszerdahelyi zarándoklat 40 plusz fővel busszal megy pont aznap, szóval az ember akármit is próbálkozik, Isten lesz majd az, aki megoldja a problémákat.
2: Iván Miklóssal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
3: Zarándoklatot tartott a Székesfehérvári Egyházmegye Mária Remetén Szent Háromság vasárnapján. Az igazságos és tartós békéért fohászkodott 16. Leó pápa Szent Háromság vasárnapján. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Szent Háromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária Remetei szűzanyag egyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária Remetei Kisboldogasszony Bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szent Háromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. Szent Háromság vasárnapján Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak, adta hírül a Vatikáni Rádió. A pápa azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét, irányítsa döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. Ezen a vasárnapon ünnepelték a fájdalomcsillapítás napját 25. alkalommal Olaszországban, emlékeztetett a pápa, majd közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, és köszönettel fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. Leó pápa köszöntötte a római híveket és a nemzetközi zarándokok seregét, a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, a nagy számban jelenlévő lengyeleket, valamint a befogadás nevű váltófutás résztvevőit is. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára az Apostróf Eszterházy irodalmi verseny címmel, melyre keddtől augusztus 16-áig várják a jelentkező 9-11. Évfolyamos diákokat Magyarországról és a határon túlról, írja az MTI. Az Eszterházy Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházy Irodalmi Díj 2026 listájára jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. A benyújtás határideje 2026. augusztus 16. További információk az Eszterházy Magyarország Alapítvány weboldalon.
2: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
1: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai gyakorlatsort hanyatfekvésben végezzük, de ülésben vagy akár állótest helyzetben is végezhetők. Helyezkedjünk el kényelmesen az ágyon vagy egy matracon, lábakat hajlítsuk be, talpakat talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, billentsük hátra a fejünket, megnyílik a torokrész, majd fújjuk a levegőt, állat hozzuk a mellkashoz, karokkal lefelé nyújtózkodunk. Még egyszer húzzuk a két vállat a fülhöz, közben vegyünk egy nagy levegőt, billent hátra a fej, szívjuk a levegőt, nyújtsuk meg az egész felső testet, majd állat csúsztatjuk a mellkashoz, tarkóval megnyújtózkodunk, két karral hosszan lefele nyújtózunk, hasat mélyre rejtjük, nyakhajlítás, majd fejbillentés következik, egyik tenyerünket csúsztassuk be a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd billentsük az állunkat a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózik, ezután finoman emeljük a fejet el a talajtól, megnyújtózik a tarkó, fújjuk a levegőt, megnézzük a köldökünket, majd visszaengedjük a fejet a talajra, szívjuk a levegőt. Még egyszer állat hozzuk a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózkodik, majd fújjuk a levegőt, lapocka aljáig megemelkedünk, megnézzük a köldököt, és visszaengedjük a fejet a talajra. Két kézzel hosszan rizsútos mélytartásba nyújtózkodunk, talpak a talajon, térdek zárva, majd billentjük a két térdet jobb kéz felé hosszan csípővel, utána nyújtózkodunk, fejet elbillentjük a másik irányba, kicsit kitartjuk, szívjuk a levegőt, majd hozzuk vissza a két térdet középre, és indítjuk bal kéz felé, és billentjük a térdet, mellkas kiemelve elnézünk a másik irányba, lapockák lennmaradnak, és jövünk vissza középre. Kezek maradnak rézsútos mélytartásban, csípőkörzés következik. Húzzuk a jobb térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, majd még egyet, és visszazárjuk a lábat középre. Következik a másik láb, húzzuk a térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, húzzuk a lábat még egyszer, és rajzolunk még egy kört, majd leengedjük a talpat a talajra. Medence billentés következik, billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, puposítjuk a hátat, majd billentjük előre, és csinálunk egy alagutat a derekunk alatt. Billentjük a medencét hátra, szorítjuk a feneket, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük a medencét előre, derekat kiemeljük, beszívjuk a levegőt, még egyszer utoljára billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, és billentjük előre, és szívjuk. Jövünk vissza középre, húzzuk a vállat a fülhöz, szívjuk a levegőt, picit megtartjuk, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Radio. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Nyolcágú kereszt, a Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Köszöntjük Önöket a Máltai Szeretetszolgálat havonta jelentkező magazin műsorába, a Nyolcágú keresztbe a mikrofonnál.
2: Kovács Krisztián.
1: És Besenyei Mihály. Különleges adással készültünk több szempontból is. Egyfelől ma van a Nemzeti Összetartozás napja, másfelől Úrnapja van, harmadsorban pedig ma van Kozma Imre atya születésnapja. Emellett még egy kicsit még ki fogunk térni a mai adásba, kicsit már így a tanév vége felé készülve az oktatásra, és hogy hogyan segít a Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával működő közösségorientált pedagógia projekt a felzárkózó településeken tanító és dolgozó pedagógusoknak. Emellett még ellátogatunk egy különleges sportfoglalkozásra is, egy nógrádi kisfaluba, Litkére. Krisztián?
2: Igen. 1940. június 4-e. Kozma Imre atya születésnapja. 86 éve ezen a napon született. Papként az Isten szolgálta, máltaiként a rászoruló embereket, irgalmas rendi szerzetesként pedig a betegeket. Ahogy említetted, a Nemzeti Összetartozás napján látta meg a napvilágot, és a szegénység elleni világnapon hunyta le örökre a szemét. Volt része üldöztetésben, példát adott a befogadásra. Épített közösséget és templomot, bontott vasfüggönyt és előítéletet. Volt szigorú tanító és irgalmas segítő. Életpéldája és tanítása hatással volt hívőre és nem hívőre, politikusra és tudósra. Nevét ugyanolyan tisztelettel mondta ki a hajléktalan ember, mint a német kancellár. És a tegnapi napon éppen Győr-Zámolyban jártam, picit esett az eső, és volt időm egy röpkefohászra. És a röpkefohász alkalmával nem tudott nem eszembe jutni Imre atya, hiszen hát ő Győr-Zámolynak a szülöttje. És azon gondolkodtam, és talán Misi megerősítesz, hogy neked is emberi tapasztalatod, hogy kaptál már ajándékot az életed folyamán. Voltál már megajándékozott, voltál talán ajándékozó, és te magad is ajándék. Valahogy így tudtam tegnap az imádságban, úgy személyes módon, azzal a kötődéssel, ahogy én ismertem Imre atyát, így gondolni rá. Most, amikor egy pár percet az ő születésnapjának szentelünk, szeretnénk az ő hangját ideidézni. Ezért tőle hallgassuk meg a 79. születésnapján hálaadásul mondott Szent Mise prédikációját, amiben ő is az ajándékozónak adott hálát az élet ajándékáért, ami az ő megajándékozottságának a nagy titka, amit mi szemlélhettünk, és szemlélhettünk mind a mai napig.
3: Azt mondják, hogy az ember legnagyobb ünnepe a születésnapja. Akkor, amikor mi ezt a legnagyobb emberi ünnepet ünnepeljük, akkor valójában Istent ünnepeljük, és benne önmagunkat. Ez a keresztény gondolkodás. Hiszen az Istenünk közös sorsot szánt nekünk önmagával. Közös utat készített nekünk önmagával. És olyan célt tűzött ki számunkra, amely cél az ember javát, az ember boldogságát és üdvösségét akarja. Akkor, amikor megköszönöm, hogy segítenek a kedves testvérek ünnepelni Istennel, és segítenek abban, hogy Istennek tudjam megköszönni az életemet, akkor nem feledkezem meg arról, hogy az emberi élet mércéje az emberben van. Ezt az emberi mércét a lélek rendezi az emberben. És ennek a rendező elvnek a műve, talán eredményének is mondhatom azt, hogy az ember képes a szeretetre. Nekünk isteni küldetésünk van, ez a küldetés egymás számára ajándék, az élet ajándéka. Nagyon szeretném, ha ebben az összefüggésben néznénk a mi emberi életünket. Hiszen, ha nem tudjuk megajándékozni egymást az életünkkel, akkor egyszer csak elmagányosodunk, és egyszer csak elvész az életnek az értelme is. Istent ünnepelve ünnepel az ember. Ne felejtsük el, éppen ennek jegyében néhány szempontot mondok csak. A Teremtő ajándékaképpen kapott emberi élet Isten hatalmában van. Ez az egyik, amin el kell gondolkodni. Valójában az ajándékba kapott emberi életünk fölött az Istennek van hatalma. A másik, Jézus fölszólított bennünket arra, hogy változzunk meg. A harmadik, ha szeretni akarjuk egymást, akkor akarni kell a változást. És mindez azért nagyon fontos, mert az embernek üzenet.

tettek a szüleink is már másodrangú kérdés. Egyet nem szabad elfelejteni, hogy az emberi élet nem kikövetelhető az Istentől. Nem egy olyan ajándék, amit az ember megszerezhet magának. Az élet ebben az értelemben rajtunk kívüli, legalábbis az eredetét tekintve, és éppen ezért mondjuk azt, hogy az élet, a mi emberi életünk a legnagyobb ajándék. Semmivel sem mérhető össze. Ugyanakkor ez az Isten bennünket megszólít, és azt akarja, fölteszi a kérdést, akarsz-e velem élni Istennel? Akarsz-e velem élni egy igazán boldog életet, olyat, amit a szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem föl nem foghat? Megszólít, választhatunk, de ellent is mondhatunk. És olyan az életünk, és itt jön be az ember szerepe az ajándék életünkben, hogy olyan az életünk, amilyet választhatunk. Választhatsz halált, és választhatsz életet. És a nagy biblia magyarázók erre azt mondják, hogy az Isten azért irgalmas szívű, mert az embernek választási lehetősége van, és az embernek akkor is szüksége van az Isten irgalmára, ha jól dönt, az életet választja, és akkor is, ha rosszul dönt, akkor még inkább. Második szempont ebben a kapcsolatrendszerben, Krisztus arra szólít föl bennünket, hogy változzatok meg. Hozzátartozik az életünk lényegéhez. Miért? Egyszerűen azért, mert az ember önmagát teszi normának. Külön-külön mindegyikünk önmaga akar lenni a norma, önmagához méri a másik embert. Az ószövetségi törvényben lelhető föl ez. Szeresd az Istent, és szeresd a másik embert, mint önmagadat. És az embernek van egy kísértése, hogy majd ő megneveli magának a másik embert. Olyanná neveli azt a másik embert, amilyennek ő szeretné. Változzál meg, változtass meg életedet, mondja Jézus, mivé? Légy emberré. És erre az ember sután válaszol. Csak, ez a csak, ezt a célt, amit Jézus tűz ki, leértékeli. Csak emberré. Persze, ha jobban belegondolunk, akkor a keresztény világunkban krisztusi emberré. Olyan emberré, amilyen az értünk emberré lett Krisztus. Akár így is mondhatnám, hogy hívő emberré, keresztény emberré. Az igazi kérdés az, hogy hívő emberek akarunk-e lenni. Mert a hitünket elhagytuk. A krisztusi élet példa elillant. Akarjuk-e visszaszerezni? Akarunk-e csak krisztusi emberré válni? Olyan emberré, hogy nem magunk képére akarjuk formálni egymást, hanem úgy akarunk egymással összetartozni, hogy Krisztusra találunk, és Krisztustól tanul mindegyik. Harmadik gondolat. Ha szeretni akarnánk, akkor akarnánk a változást. Hiszen aki változást akar, annak a szívében megszületik a derű, ami a jövőt jelenti, és ez a derű kiragyog az arcunkon. Az egész személyiségünkön. Ha szeretni akarunk, akkor változni kell. Mégpedig a krisztusi mérce szerint. Ami azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy ez a közös ajándék,

0: közös kincs, és Isten segítségével azért akarunk változni, hogy szeretni tudjuk egymást, nem önmagunkat. És a másikat sem úgy, hogy önmagunkhoz mérjük, hanem segítjük kibontakozni, hogy olyan legyen, amilyennek Isten akarta. A negyedik, az embernek üzenete van. Ez a misszió. Az egész keresztény világ a misszióra képeztetett ki. Krisztus egyházat alapított. Az egyes ember, aki Isten ajándékaként fogadja el az életet, és van bátorsága ahhoz, hogy Istennel közösségben tervezze az életét, az az ember rádöbben arra, hogy olyan kincs birtokában van, amit tovább kell adni. Testvérek, a dolgok sugároznak, az emberek üzennek. Mi az üzenet? Az üzenet az élet. Olyan a lét, olyan a világ, amilyenek mi vagyunk. Az életünkkel üzenünk. Akár így is mondhatnám, az életünk az üzenet. Mennyit panaszkodunk, hogy milyen a világ? Testvérek, a világ olyan, amilyenek mi vagyunk. Olyan a világ, amilyen életünk jelenik meg ebben a világban. Üzenet. Erre született a hívő ember, hogy ezt az üzenetet így megjelenítse ebben a világban. Ezt nagyon jól tudták a kereszténység, meg az egyház, meg a hit, meg az Isten ellenségei, hogy veszélyes ez az erő, amely ebben az üzenetben tud megjelenni. Az, amikor egy ember megmutat egy másfajta életet, egy olyan életet, amely életet az értékek határoznak meg, és nem az érdekek. Mert ez az üzenet. Értékek mentén kialakítani az életünket, és ez az élet új arca. Ez a világ új arca. Akkor, amikor még egyszer megköszönöm, hogy az én születésnapomon itt vagytok, akkor azért egy-két érzést, talán ez a jó szó, mondanék arról, hogy én most hogy látom és hogy érzem a magam korában ezt az Istentől ajándékba kapott életet, amelyet én személy szerint igyekeztem emberek szolgálatára rendelni egész életutam során. A fiatal ember lerakja az élet alapjait. A java korban lévő ember fölépíti az életet. Az öreg ember elenged. Az öreg ember sokkal jobban látja, mint a fiatal. Én se láttam ezt így fiatal koromban. Hogy mennyivel fontosabb a szív az értelemnél. Talán éppen ez az öreg ember bölcsessége, a szeretet hatalma, a szívnek a bölcsessége. Testvérek, azt hiszem, hogy az öreg ember, vagy szebben mondjam, idős ember, azt hiszem, hogy fölismeri azt, hogy az élet nagyon mélyen rejtőzködik. És talán azt is, hogy az életnek az összegzése, az élet summája a megbocsátás. Bizony, az élet sokkal mélyebben rejtőzködik, mint gondoljuk. Nagyon sokat tartózkodunk a felszínen, mert ahhoz, hogy a mélységben rejtőzködő életet éljük, ahhoz nagyon őszintén kell egymásra gondolni, nagyon őszintén kell egymás felé fordulni, és nagyon igaz emberként kell változnunk, mégpedig annak érdekében, hogy a másik életét szolgáljuk. Én körülbelül így tekintek vissza, és így látom ma a mindennapok világát. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk. Köszönöm, hogy megoszthatom önökkel nem csak a szavaimat, hanem az életemet is. Önök is gondolkodjanak el azon, mivel is tartozunk egymásnak.
1: Kedves Imre atya, hálát adunk neked, és érted a jó Istennek, hogy akarta a te létedet, ami egyszeri és megismételhetetlen, úgy, ahogy mindnyájunk élete egyszeri és megismételhetetlen, egy pici születésnapi, hát rendhagyó ünnep volt ez, mert hogy Kozma Imre atya ma lenne 86 éves. Az élet az üzenet. Az életet, ahogy Imre atya fogalmazott, tovább kell adni. Ha pedig továbbadtuk, akkor abból egy újabb feladat következik, hogy azt úgy segíteni kell, hogy egyre inkább élővé legyen. Ahogy egy fát öntözünk, metszegetünk, segítjük, úgy a továbbadott életeket is. Vannak, akik hivatásszerűen segítik, ők a pedagógusok.
2: És róluk fog szólni pont a következő szegmens. Én még annyival egészíteném ki, és egy picit ez már át is vezeti a következő témánkra, a közösségorientált pedagógia projekt záró konferenciájára. Imre atyának még egy gondolata volt, amit most újra hallgatva ezt a szentmise részletet megragadt bennem. Az értékek határozzák meg az életet, nem pedig az érdekek, vagy ugye ennek kéne meghatároznia. Mert hogy pont ez nagyon jól hozzáillik el az a most záruló projekthez, amit a Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával több szervezet együtt végzett, aminek most május 21-én és 22-én, ha jól emlékszem, lehet, hogy 18-19-én egy kétnapos szakmai konferencián értékelték ennek a projektnek az eredményeit Budapesten. Hát pontosan jól emlékeztem elsőre, május 20-21-én a programban dolgozó szakemberek, akik a felzárkózó településeken élő gyerekekért és fiatalokért indítottak Európai Uniós támogatással egy programot, aminek az elsődleges célja a középiskolai leborzsolódás csökkentése volt, ami a hátrányos helyzetű térségekben különösen súlyos probléma. Hallgassuk meg most Tajsz Miklós, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetőjének és a Máltai Iskola Alapítvány volt kuratórium elnökének és Orsós Ferencnek, a projekt szakmai vezetőjének a köszöntő beszédét.
3: Egy a 300-ból. A felzárkózás lépései.
4: Büszke vagyok erre a projektre, és nagyon büszke vagyok rátok, hogy kitartottatok. Viszont az eredmények azt gondolom, hogy magunkról beszélnek. Ugyanis a projekt, mint projekt, véget ér. Ez egy hosszú projekt volt. Az Európai Uniós gyakorlatban különösen hosszú. Tehát hosszú idő, de mégiscsak egy projekt, ami véget ér. Ugyanakkor az is biztos, hogy az a munka, amit elkezdtünk. Nagyon sokan vannak itt a teremben, akik persze ezt nem 5 éve kezdték el, hanem 10-15-20-25 éve, van ott talán több is. És ennek folytatódnia kell, mert azt elég hamar megtanulja mindenki, aki oktatással foglalkozik, és leghátrányosabb helyzetű településeken foglalkozik oktatással, szociális munkával, akkor különösen érzi azt az elképesztő felelősséget, ami van rajtunk. Ha elkezdtünk valamit, azt folytatni kell. Mert bizony a leghátrányosabb helyzetű csoportokat már olyan sokan megpróbálták felkarolni, megtöbbször egyébként a legjobb indulattal, szándékkal, de aztán valahogy ezek abba szoktak maradni. De hogy ez nem térhet véget, mert azok az életek, akiket most itt támogatunk, gyerekeket, családokat, azt nem mondom, hogy minden esetben, de bízom benne, hogy a legtöbb esetben megnyertük, kollégáink megnyerték a bizalmukat, ezt nem szabad eljátszani. Ez óriási felelősség. Minden gyerekben benne van a boldog, teljes életnek a lehetősége. És sokszor az ilyen településeken az oktatásnak az az igazi kérdése, hogy tudunk-e igazán segíteni ezeknek a gyerekeknek, családjuknak, hogy ezt valóban elhiggyék. Mert ez korán sem egyértelmű, leghátrányosabb helyzetű településeken meg biztosan és végképpen egyértelmű.
5: Az oktatás projekt lényegét és fő célkitűzéseit Orsós Ferenc, a projekt szakmai vezetője mutatta be az egybegyűlteknek.
6: 300 olyan település, amely közel 8 éve lett kiválasztva, miszerint a leghátrányosabb helyzetű települések. A legnagyobb figyelmet, odafigyelés, gondoskodást igénylő települések az országunkban, ahol a meghatározott mutatók olyannyira rosszak, hogy kiemeli őket a többi közül. Mi ezeken a településeken dolgoztunk, de csak azon településeken, ahol általános iskola működött. Nagyon szívesen dolgoztunk volna olyan településen is, ugye, ami középiskolát is működtet, vagy magáinak tudhat, csak hogy a fete településeken ilyen sajnos nincs. A mi projektünk az oktatásra, köznevelésre koncentrált, és az volt a célja, hogy olyan a közösségorientált pedagógia szemületét tükröző jó gyakorlatok, modellek, kidolgozott módszerek jöjjenek létre, amelyek adaptálhatóak, ezzel segítve a fete településen élő hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességét, csökkentve a lemorzsolódást. Tartozott mindenhez egy motto is, ami szerintem nagyon jól visszaadja azt, hogy mit is szerettünk volna elérni a projekt hatásaként. Mottónk az, hogy fetén élő családok életében ne a nyolcadikos ballagás legyen az oktatáshoz köthető legnagyobb esemény, hanem a szalagavató. Mi ezt az élményt szerettük volna, hogyha minél több gyerek megéli, és ennek fényében, ennek tükrében igyekeztünk összeállítani a programunkat.
2: Ez egy hosszú távú program volt, azért itt most egy kétnapos konferencia köszöntő beszédébe természetesen nem fogják felsorolni az egész a projekt minden különböző aspektusát, részletét. Mi is csak egyet szeretnénk kiemelni a következő bejátszásba. Ez a kattintás és kapcsolódás címmel indítottak egy kutatást ennek a projektnek a keretében. Három régió 37 iskolájában 573 7. és 8. osztályos diák töltötte ki ezt a 15 kérdésből álló kérdőívet. Ennek a célja ennek az adatgyűjtésnek, az adatgyűjtésen túl az volt, hogy megértsük, hogy hogyan élik meg a gyerekek a digitális mindennapjaikat, amikben ők már, legalábbis velünk itt szerintem, Krisztián, kimondhatjuk, hogy velünk ellentétben beleszülettek, mi meg digitális nomádok vagyunk, tehát egy kicsit ismeretlen számunkra ez a terep, pedig tudom, te is fiatal ember vagy azért még, de...
1: Azért kapaszkodnunk kell.
2: Kapaszkodnunk kell bizony, hogy megértsük ezt, hogy most mi is folyik itt, mert hogy ezt el is fog hangzani, ezt most egy kicsit előre mondom, egy nagyon bölcs gondolat van a következő bejátszásban, de úgy megragad bennem, hogy azóta ezen gondolkodom, hogy ahhoz, hogy igazán tudjunk segíteni abba, hogy a mai gyermekek igazán jól értékek mentén határozzák meg az életüket, és nem pedig érdekek mentén, úgy tudunk segíteni, hogyha belehelyezkedünk egy kicsit az ő életükbe, és akár akarjuk, akár nem, mi vagyunk az ő életükben, nem pedig ők a miénkben. És ennek a visszatérve ezt a kutatást, ami ennek az alapján, ennek a gondolat alap mentén indult, ezt a kutatást Mecskei Edina mellett sok más ember készítette, de ő számol be az eredményekről, az óratervekről és foglalkozásokról, ami ez alatt a kutatás alatt létrejött.
3: Egy a 300-ból. A felzárkózás lépései.
2: Itt van velem a vonalban Mecskei Edina. Szervusz Edina, kérlek, áruld el, hogy milyen pozícióban dolgozol te a Máltai Szeretetszolgálatnál.
7: Én a Máltai Szeretetszolgálatban a közösségorientált pedagógiai programban dolgozom, folyamattanácsadóként, tehát hogy iskolákba járunk, és olyan módszertani eszközöket igyekszünk a pedagógusoknak átadni, amiket a saját tanórájukba is be tudnak építeni.
2: Mire specializálódtál, mert már több folyamattanácsadóval volt lehetőségünk itt a műsorban megismerkedni. Neked éppen mi a veszőparipád?
7: Nekem az önismeret, érzelmi intelligencia fejlesztés és a média tudatosság témák a kedvenceim.
2: És a média tudatossággal kapcsolatban a tavalyi évben, 2025-ben készítettél egy kutatást kattintás és kapcsolódás címmel. Erről egy kicsit tudnál mesélni?
7: nagyon sok kollégám segítségével készítettem ezt a kutatást. 573 diákot vontunk be három régiónak 37 iskolájába a felzárkózó településeken, és egy 15 állításból álló kérdőívet adtunk a gyerekeknek tanórai keretek között. Igen, nemmel kellett válaszolni, és megpróbáltuk abból, azokból olyan következtetéseket levonni, hogy mik a legnagyobb problémák, vagy hogyan vannak a gyerekek az online világban, és hogy erre szerettünk volna, meg hát készítettünk is, nem csak szerettünk volna, módszertani eszközöket, amiket a pedagógusoknak átadtunk. Ezek egyébként nyilvánosan elérhetőek a módszertani kosár felületünkön, vagyis legalábbis három óravázlat, amit én készítettem ehhez a témához.
5: Mik voltak a fő problémák, amikkel találkoztatok?
7: Számomra a legmegdöbbentőbb az volt, hogy a gyerekeknek a 70-80%-a azt mondta, hogy teljesen biztos benne, hogy meg tudja különböztetni a valós információkat a nem valóstól. Úgyhogy elkezdtünk foglalkozni például az álhírek kérdéskörével, illetve a deepfake-nek a kérdéskörével. Az is meglepő volt számomra, hogy minden gyereknek van tapasztalata a ghostingolással kapcsolatban, amikor valaki eltűnik úgy, hogy se szó se beszél. Az is egy ilyen kiemelt pont volt, hogy sok gyereknek van olyan barátja az interneten, akit nem ismer személyesen, ami egyébként nem feltétlenül negatív szerintem, viszont óvatosságra int. Most így hirtelen ezeket emelném ki.
5: Ez a ismeretlen, ismerős szituáció, ez miért lehetséges, hogy ez mégis problémás?
7: Mert nagyon sok nem jó szándékú ember közelít a gyerekek felé, és ez egy felkiáltó jel, hogy úgy indult az érdeklődésem, ezt ha megengeded elmesélem így a médiatudatosság irányában, hogy egy nyári napon így egy vetetelepülésen beszélgettünk gyerekekkel, és ott egy kislány elmesélte, hogy neki van egy szerelme, akit csak az interneten ismer, és hogy azt kérte tőle a férfi, hogy tartsa titokba az ő ismerettségüket, és ez bennem elindított egy ilyen rossz érzést, és az volt bennem, hogy beszélgessünk többet erről, hogy milyen veszélyeket rejtett magában. A szexuális ragadozóknak a legfőbb eszköze, hogy azt kérik a gyerekektől, hogy ez a mi kettőnk közös titka, tartsuk titokba azt, ami a kapcsolatunkat, vagy azt, ami beszélgetés elhangzik közöttünk.
5: Hogyan tudjuk a gyereket meggyőzni arról, hogy elárulja, hogy megnyíljon nekünk egy ilyen helyzetbe? Tehát, hogy ezt a példát is, amit felhoztál, hogyan sikerült elérni azt, hogy ez a kislány megnyíljon neked, és elárulja ezt a titkát?
7: Szerintem az a legfontosabb, vagy amit én ilyenkor a szemem előtt tartok, és ezt mondom a pedagógusoknak is, hogy próbáljunk meg úgy beszélgetni a gyerekekkel, hogy ez ne ellenállást váltson ki belőlük. Tehát, hogy erre egy nagyon jó reakció volt a továbbkérdezés. És hány éves, mit tudsz róla, jó képű, megmutatod, mi az, ami megfogott benne, mit jelent a szerelem, akkor át lehet térni arra, hogy szerelem vagy barátság-e az, hogyha valaki olyan dolgot kér tőlünk, hogy tartsunk valami titokba, ami ugye nem a szülinapi meglepetés kategóriája, stb. Szóval szerintem a nyitottság, a kíváncsiság és az őszinte érdeklődés, engem tényleg őszintén érdekel, hogy milyen platformokon vannak jelen a gyerekek. Megpróbáltam regisztrálni a Roblox nevű játékra, ami 5 és 13 éves gyerekeket céloz meg, és ott nagyon-nagyon elterjedt egy időben így a szexuális ragadozóknak a jelenléte, és én megpróbáltam 8 éves vagy 10 éves gyerekként regisztrálni, hál' Istennek nem sikerült. Illetve például regisztráltam a TikTokra is, mert érdekelt, hogy mit látnak ott a gyerekek, vagy mit csinálnak, és azokat például a TikTokot videókat nagyon jól beépítettem pályorientációs foglalkozásokba, hogy olyan influencereket keresünk, amilyen foglalkozások a gyerekek. Tehát érdeklik is olyan embereket, akik ezzel foglalkoznak.
5: Erre tudnál hozni egy példát?
7: azt mondja egy gyerek, hogy ő neki az az állammunkája, hogy cukrász legyen, vagy mezőgazdász legyen, vagy fodrász legyen, akkor kerestem ilyen influencereket, akik ezzel foglalkoznak, és volt, hogy ügyvédnőt néztünk a legutóbbi alkalommal, és akkor azt a megfigyelési szempontot szoktam adni, hogy mit kell hozzá tudni, mit fognak ők tanulni, rendőröket is néztünk, mit fognak tanulni, illetve, hogy mi a nehéz a munkában, mi a munkának az előnye.
5: Viszont visszatérve egy másodpercre a kutatás során fölmerült, vagy megtapasztalt problémákra, az Európa Unió most 2026. május 7-én az Európai Bizottság hozott egy új törvényt, ami december 2-án lép érvénybe, ami betiltja az összes deepfake alkalmazást. Ezek ilyen különböző lemeztelenítő alkalmazások, amik mások engedélye, beleegyezése nélkül lehet különböző szexuális helyzetbe hozni egyes embereket. Ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatod, a felzárkózó települések fiatalságát mennyire érintette ez a szituáció?
7: Sajnos szinte minden iskolában volt olyan eset, ami ilyen nagyon kellemetlen szituáció volt, és amivel a maga a diák és a pedagógus is eszköztelennek érezték magukat. Tehát járt körbe olyan kép, amit maga a kamaszlány töltött fel, aminek nem kellett volna. A másik iskolában olyan történet, hogy ráretusálták valakinek az arcképét felnőtt tartalmú képekre, szóval ez így elég gyakran jelen van. Viszont így az online bántalmazás kategóriáját, ez kimerítés, ez a fajta online bántalmazás előfordul.
5: És hogyan tud egy pedagógus, egy folyamattanácsú ilyen esetben segíteni, amikor azt se tudja sok esetben, hogy miről van szó? Csak azt látja, hogy valami ártalom történik, és egy gyerek sérül, de nem tudja a technikai hátterét ennek a dolognak. Mit tudunk ilyenkor tenni?
7: Én magam is a gyerekektől tanulok. Tehát, hogy én megkérdezem tőlük, hogy milyen platformokon vannak jelen. És akkor én is kérem, hogy mutassák meg, regisztrálok, megnézem, kipróbálom, mert kíváncsi vagyok rá. Tehát, hogy ezt mondta egyszer egy barátnőm, hogy mi élünk az ő világukban, nem ők a miénkbe. Tehát, hogy azok a szövegek, hogy ezek az én időmben még focizni mentünk, meg biciklizni, meg nem tudom, azok azok a mondatok, amik ellenállást váltanak ki. Az érdeklődés pedig erősíti a kapcsolatot, nekem ez a tapasztalatom, vagy személyes tapasztalatom. És hát az által, hogy ezt így megmutatom a pedagógusnak, van, aki be. Tehát, hogy van, aki nyitottá válik erre. Tegnap például pont pedagógusoknak, felnőtteknek tartottam egy workshopot, és ott volt egy 60 közeli középiskolai pedagógus, aki nagyon-nagyon érdeklődő volt, és nyitott volt, és sok tapasztalatot osztott meg ezzel kapcsolatban.
5: Közösségorientált pedagógia projekt, ez most június 30-án véget ér. Ezek az általad kidolgozott, vagy többetek által kidolgozott módszertanok, ötletek, modellek, ezekkel mi fog most történni?
7: Ezek elérhetőek a módszertani kosár felületünkön. Ott három tanórányi anyagot állítottam össze. Az egyik az a digitális önértékelés témája, hogy ezt kicsit átolgottam a Kékvonalnak egy ajánlását, hogy Mark Zuckerberg, tehát megbízza az adott osztályt, hogy döntsék el, hogy jók a lájkok, vagy nem jók a lájkok a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy akárhol, és akkor lehet egy ilyen vitát indítani a gyerekek között, érvelni, stb. A lájkok mellett, és ellen, és akkor a végén megszavazzák, hogy mit közvetítsek aztán a Mark Zuckerbergnek, hogy maradjanak vagy tűnjenek a lájkok. Van hozzá kis videó, ami az adathalászattal, az adathalászat témájáról van kis videónk, van Randiról kis videó, ahol a lány egyfolytában nyomkodja a telefonját, arról is nagyon sokat szoktunk beszélgetni, hogy vagyunk jelen egy négy szemközti helyzetben például. Indítottam egy ilyen gyűjtést, kiírtam a Facebookra, hogy kérem a felnőtteket, vagy hát az ismerőseimet, hogy screenshotokat készítsenek olyan SMS-ekről, illetve e-mailekről, amik ilyen adatfalásznak tűnnek. Volt, aki történetet is elmesélt nekem, amikor behúzták a csőbe. A gyerekek is említenek ilyen történeteket, amikor vagy a szüleiket, vagy már őket átverték. Úgyhogy el kell dönteni egy SMS-ek és e-mailek alapján, hogy melyik adatfalász, melyik nem adatfalász, és akkor van egy foglalkozás terv a képekkel való visszaélésről is, ami egy elég megrázó videóval kezdődik, és azt dolgozzuk fel utána. Én egyébként azt gondolom, hogy itt visszatérve, hogy így úgy lehet ezzel kezdeni, hogy a gyerekek ilyen veszélyes helyzetekbe kerülnek. Én minden gyereknek azt mondom, hogy csak az az aranyszabály, hogy csak olyan képet töltsünk fel az internetre, amit nem szégyellnénk az egész iskola előtt megmutatni. Tehát amikor szerelmesek vagyunk, akkor azt gondoljuk, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy mi valaha azzal a szerelemmel összeveszünk, vagy a legjobb barátnőnkkel összeveszünk. Mégis, hogyha ez megtörténik, akkor ilyen csúnya dolgok keletkezhetnek belőle, mint például a bosszúállás és olyan képek feltöltése, aminek nem kellene megjelennie az interneten.
5: És azt, hogy ezt meghallják, akkor ahhoz pedig, ha jól értem, a bizalom és az őszinte érdeklődés szükséges.
7: Igen, én azt gondolom. Én élvezem a gyerekekkel töltött időt, nagyon szeretek velük beszélgetni, kíváncsi vagyok arra, hogy miről, mit gondolnak. Szerintem a mai gyerekek, nem szeretem azt a kifejezést, de szerintem a mai gyerekek nagyon önreflektívek, és nagyon nyitottak, érdeklődőek, és én szeretek az ő világukba lenni.
2: Riportban említett foglalkozások, ez az Máltai Szeretett Szolgálat Módszertani Kosár című felületén elérhetőek. Ennek az címem ékezet nélkül módszertanikosar.máltai.hu. Itt megtalálhatók azok a foglalkozások, amikről itt most az előbb Mecskei Edina folyamattanácsadó mesélt. És ha jól tudom, akkor ez a nap mint több szempontból is különleges. Az elején tisztáztuk, hogy Imre atya születésnapja is ma van, a nemzeti összetartozás napja is ma van, és van még egy ok, ami talán a világegyház szempontjából kiemelkedően fontos.
1: Igen, jól mondod, hiszen húsvét után vagyunk 60 nappal, és a világegyház ilyenkor ünnepli úrnapját, Krisztus szentestének és vérének ünnepét. Ugye itt Magyarországon ez a vasárnap lesz, de egy picit úgy gondoltuk, hogy ha már így a mai nap, és Imre atya is megajándékozottként nem feledkezett el az ajándékozó szeretetről, magáról a Jóistenről, akkor ezt a titkot mi is szemlélnénk, ha már így a világegyházban napja van, úgy, olyan módon, hogy ami Krisztus követő útunk, így a máltai karizma mentén, hogyan lehet a mai nap, az elkövetkezendő és a már jelenlevő ünnep, ez a szentség, az eukarisztia, hát forrásunk, útmutatónk, hogy élni tanuljunk, élni valahogy úgy, személyes életünkben és közösségi életünkben, ahogy arra példát kaptunk a Jóistentől.
2: És hogyan, és mit gondolsz, ha jól tudom, neked van mekkora teológiai végzettséged is, amennyire ismerem az életpályádat. Mit gondolsz, hogy ez a úrnapi üzenet, ez a mi máltai lelkiségünkkel hogyan kapcsolható össze a máltai lelkülettel, ha mondhatjuk ezt így?
1: Ugye a lovagrend kezdetei a Szentföldre visznek minket, ahova pontosan azért mentek, hogy valahogy megízleljék azt, hogy ott és ahol Jézus Krisztus a mindennapjait itt a földi valóságban megélte, hát azon keresztül is valahogy közelebb kerüljenek a megélt Krisztus követésükben, a Krisztussal való kapcsolatukat valahogy még bensőségesebbé tegyék. És hát ugye a lovagrend, vagy hát azok az emberek, akik oda mentek így valójában a történelmi helyeket megtekintve, mégiscsak Krisztushoz szerettek volna közeledni, fölmerült bennük az a fajta objektív tény, hogy hát itt mások is jönnek, zarándokolnak. és hogy úgy tűnik, hogy amikor odaérkeznek, akkor erőn felül, sokszor erőn felül teljesítenek. És szükségük van valami olyan fajta támogatásra, ami nem biztos, hogy elérhető. Ezért így azok az emberek, akik aztán közösségbe tömörültek, és ma Máltai Lovagrendként ismerjük őket, és mi pedig a segélyszervezetükként itt Magyarországon a szeretett szolgálatként, hát úgy igyekszünk a jó példájukat a mindennapokban is megvalósítani, hát összeálltak, nevezzük így. És Krisztusi indítatásra, hát akkor a betegeknek, az elfáradtaknak igyekeztek támogatást nyújtani, valahogy nem csak fizikai támogatást, hanem lelki támogatást adni, hogy aztán folytathassák az utukat Krisztus felé, és majd vissza onnan, ahonnan jöttek. Máltai lelkiség talán ilyen értelemben nem is olyan messze menő dolog, vagy nem nagyon különbözik a keresztény élet lényegétől, hiszen a szemléljük Krisztus szent testének és véreinek titkát, hogy aztán a szent misében, a pap által kimondott szavak nyomán, abban a kenyérben és borban ő ott valóságosan jelen lesz, az valahogy a máltai karizmának is az alapja, hogy valóságosan jelen vagyunk a másik ember számára, ott és akkor egészen magunkból semmit sem visszatartva. Ez az Istennek a gesztusa, ahogy ő önmagát ajándékozza, önmagát, azt az éltető szeretetet, aki ő. És hogy ez nagyon-nagyon-nagyon közös, de mégis olyan speciális, hiszen hát a lovagrend aztán megfogalmazta azt a fajta küldetését abban a latin mondatban, amit magyarra úgy fordítunk, hogy a hit védelme és a rászorulók szolgálata, de hogy ez is arról a fajta Isten kapcsolatról, Krisztus követésről, bensőséges egységről beszél, hogy hát számunkra a hit ápolása, az Istennel való kapcsolatnak a megélése nem más, mint a rászorulók szolgálata. És ha valaki mondjuk magát nem tartja kereszténynek, de mégis az emberek felé segítő szándékkal, éltető módon odafordul, akkor valahogy mi joggal hívő emberként mondhatjuk őt anonim kereszténynek, mert hogy pont fordítva megvalósítja a lovagrendnek ezt a szép mondatát, ami nem csak szép, hanem igazi küldetés is, de hogy pont úgy, hogy hát a rászorulók szolgálata az nem más, mint a hitnek az ápolása, és valahogy Krisztus testének a megvalósítója annak a hitnek, amit mi vallunk, hogy ő így részesít az életébe, akarja, hogy éljünk, és aztán azt mondja ránk, ha csak a Teremtés könyvére gondolunk, hogy jó, hogy vagy. Isten látta, hogy amit teremt, az jó. És akkor, amikor mi egészen a szolgálataink során ott vagyunk, jelen vagyunk a másik számára, akkor ez máltai módon pont egy olyan jelenlét, amivel azt üzenjük, hát hiszen Imre atya is valahogy erről beszélt, hogy jó, hogy vagy, éj, itt vagyok, éltetni szeretnélek.
2: Tehát akkor, ha jól értem, egy kicsit segítésen keresztül mi is részévé válunk annak a titoknak a részévé, hogy annak az ajándéknak, amit folyamatosan ajándékoznak, folyamatosan szétosztják, darabokra megtörik, és szétosztják mindenkinek, és mégis örökké tart. Ugye ez a kettős titoknak, vagy ennek a rejtének a részeseivé válhatunk egy picikét.
1: Így van, mert valahogy Istennek a szeretett közössége, úgy látjuk, hogy egy túlcsorduló és nyitott. Valahogy ezért is akarta, hogy legyen más élőlény, a teremtett világ, hogy belevonjon abba az isteni életbe másokat is, minket, hogy megéljük azt, hogy mi is ez a csodálatos egység, amit aztán csak szemlélünk. És ezt folyamatosan adja magát ilyen szentségi módon, akkor, amikor egy szentmise keretében kimegyünk áldozni, és magunkhoz veszük Krisztus testét és vérét egyaránt. Ez a valóságos jelenlét. Ez talán az, ami egy pont, egy kapcsolódási pont, hogy nem valami külön utas megoldás a máltai lovagrendnek az életstílusa, vagy a máltai szeretett szolgálatnak a szolgálata, hanem a hit útját járjuk. Egy ilyen módon, ahol ez nekünk egy sarokpont, vagy egy kiemelkedő történet, amire mi személyes, illetve közösségi meghívást kaptunk.
2: Igen. És ha már itt tartunk, a segítésnek van egy egészen különleges formája, ami hát néha önsegítő, néha másokat segítő. Itt most a következő bejátszása, jól tudom, az pont egy ilyen kettős történetet fog ábrázolni, vagy bemutatni, egy olyan segítés, ahol egyfelől magadnak is segítesz, egyfelől meg másnak is, ez egy zarándoklat története, de egy pillanatra még én visszakérdeznék feléd, nevezzél nyugodtan tanulatlanak, de miért tartja a magyar egyház másik napon az úrnapját, mint a világegyház?
1: Hűha! Alapvetően úgy gondolom, hogy ahogy nagyon sokáig vízkereszt ünnepe is, ugye kalendárium szerint január 6-a, az Magyarországon valahogy a vítéletnek a részeként nagyon sokáig az is vasárnap volt, hiszen vasárnap az úrnapja, amikor közösségileg is biztosan találkozunk liturgikus keretek között a Szentmisén, hogy együtt ünnepeljük azt a keresztény közösséget, akik vagyunk, hogy az Istennel úgy biztosan együtt legyünk. Lehetnek aztán ennek praktikus okai, hogy hát ma a mai társadalmunk a hétköznapok során azért elég erőteljesen dolgozik, és nehéz úgy kiszakítani időt találni, hogy ezeket az ünnepeket meg tudjuk élni a maga teljességében és méltóságában. Úgy gondolom, hogy ez lehet egyfajta ilyen alapja, de persze idők változhatnak, döntések változhatnak, de ez a története.
2: Logikusan hangzik, hogyha már megszentelte nekünk a hetedik napot, és megpihent, akkor legyünk mi is erre.
1: Igen. Még mielőtt a következő bejátszáshoz mennénk, előzetesen azt a gondolatot szeretném még idehozni, hogy hát ugye Jézus Krisztus valóságos teste és vére azért mégis egy húsvérembert feltételez, akinek volt egy édesanyja, és február végén volt nekünk egy közös zarándoklatunk Mátraverebélyi Szentkútra, ahol a mi országos lelkivezetőnk Martos Balázs Levente püspök atya, hát valahogy ő is ezt ízlelgette, hogy mi az a sajátosan máltai stílus, éles stílus, ami szolgálatunk, vagy ami nevezzük így karizmánk, erősségünk, lelkiség. És azt mondta, hogy lelkiségünk, igen, és többek között azt mondta, hogy a máltai élesstílus, a máltai lelkiség az merőben Máriás lelkiség is, hiszen gondoskodunk, és a gondoskodás mellett, emögött azért ott van, hogy a szívünkben hordozzuk az Isten fiát. És valójában akkor, amikor minden egyes szentmisében magunkhoz vesszük Krisztus testét és vérét, pont elfelé szeretnénk formálódni belül a Jóistennel együtt, hogy a szívünket, az egész lényünket valahogy átjárja, valahogy Krisztusivá formálódjunk. És hogy azért vannak Máriás ketyejeink, ahol ehhez meríthetünk erőt. És kifejezetten a máltai, nevezzük így nagy zarándokhely évről évre Lourd, de mindemellett azért most már egyre nagyobb számban évről évre elzarándokol a máltai közösség Csíksomjóra is. Idén is megtörtént mind a két zarándoklat, és ennek kapcsán kérdeztük Tóth Andreát, a Közép-Magyarországi Régió önkéntes koordinátorát, aki mindkettőn részt vett, hogy hogyan is élte meg, milyen volt közösségben lenni a Jóistennel és a máltai közösséggel.
8: A Máltai Lovagrend 68. nemzetközi zarándoklatát rendezték meg Lourdesban az idén, május elején, amelyen 7600-an vettek részt, világszerte rendtagok, önkéntesek, akik beteg embereket kísértek. A vonalban van Tóth Andrea, a Közép-Magyarországi Régió önkéntes koordinátora, aki idén már második alkalommal vett részt, és járta végig ezt a zarándoklatot. Ez egy nagy lehetőség minden máltainak, nagy csapat, nagy felelősség. Hogyan készültök föl egy ilyen zarándoklatra onnantól, hogy megkapod az értesítést, hogy te is tagja leszel ennek a zarándok csoportnak egészen addig, amíg megérkeztek Lourdesba?
9: Hát alapvetően szerintem ez ilyen egyéni felkészülés inkább, így az időnek a nagy részében, és a zarándoklat előtt a lovagrend szervez egy ilyen ismerkedéses, meg praktikus információkkal megtöltött találkozót, és ott így van még szó nyilvánvalóan a lelkiségi részéről, bemutatják a szervezőket, a vezetőket, az előjárókat, ott ismerkednek meg a kísérők a betegekkel, a lovagrendben, aki a raktározással foglalkozik, ő koordinálja a ruháknak a kiosztását is, ő keres meg bennünket, vagy mi őt, és aztán időpontegyeztetés után tudjuk elvenni a ruhákat.
8: Hogyan néz ki ez az uniformis?
9: Az uniformisnak a része a kék ruha, aminek az egyik vállán a magyar címer van, a másik vállán pedig a máltai címer. Tartozik hozzá egy fehér kötény, ami szintén kötelező része a viseletnek, egy fityula, egy fehér fityula, szintén máltai pajzsal az elején, illetve egy pelerin. Ez így az, amit így folyamatosan viselnünk kell, illetve a fekete harisnya és a fekete cipő, ami még kötelező eleme a szetnek, ez mindenkinek a sajátja.
8: Milyen érzés megérkezni Lourdesba?
9: Ilyen hazatérős. És az első alkalommal is ilyen volt, és egy ilyen békességgel teli hely, ahol mindenki mosolyog, mindenki üdvözli a másikat, akkor is, hogyha nem ismeri, más nációk így megtapsolnak, meg mi is őket, szóval egy ilyen teljesen más világ tulajdonképpen, és mégsem, mert hogy mégis így a való életről szól.
8: Ez nem egy hagyományos zarándoklat, itt az a feladata a máltaiaknak, hogy ők legyenek a betegek emberei, hogy egy ilyen szentírási hivatkozással éljek. Milyen programokon vettetek részt, és ezeken a segítők hogyan tudták támogatni a betegeket? Milyen feladataik voltak, úgy fizikai, mint lelki értelemben, és hogyan tudsz te valakinek az embere lenni Lourdesban?
9: Lourdes egy valóban speciális hely ilyen zarándok szempontból. Vannak ilyen nagyon speciális kocsik, amikben a betegek ott helyben utaznak, amit az egyik őrangyala húz, másik őrangyala pedig tol. Tehát ez nem egy klasszikus kerekesszék, hanem egy ilyen nagy, nehéz vasból készült hát kocsi. Ez így szerintem az egyik ilyen nagyon kézzelfogható része, ahol az őrangyalok be tudnak csatlakozni a betegeknek a kísérésében.
8: A kísérőket őrangyaloknak hívjátok ezek szerint?
9: Igen. Hát miséken vettünk részt, keresztúton voltunk, szentségimádáson. Ezek az időjárásnak megfelelően volt, hogy kültéren voltak, volt, hogy a 10. Pius bazilikában. A lelki részében pedig így ugye az a feladat, hogy mindig ott legyünk a betegeink mellett, tudjuk, hogy ők hol vannak, ettek-e, reggeliztek-e, jól vannak-e, ha nincsenek jól, akkor hogyan tudjuk segíteni azt, hogy jól legyenek, beszélgetünk velük, megismerjük őket, és csak így jelen vagyunk ebben a néhány napban mellettük.
8: Milyen érzés az, amikor konkrétan rád van bízva egy ember, akár csak 10 percre is? Te a mindennapokban is a segítő szakmában dolgozol, de milyen érzés az, amikor egy ilyen felfokozott lelki jelenlétben, egy ilyen állandó lelki készültségben, mint ami ugye Lourdesban vagy bármely zarándoklaton van, megkapsz egy embert, aki kisebb vagy nagyobb mértékben, de kiszolgáltatott, és te vagy az, aki őt segítheted ahhoz, hogy ezt a lelki élményt ő a maga teljességében tényleg meg tudja élni.
9: Hát ez óriási felelősség. Azt gondolom, hogy mint amit el is mondtál, hogy ezt a lelki ott létet, meg átélt élményeket így fel tudják dolgozni, meg tudják élni. Ehhez elképesztően képben kell lenni, amikor ott vagyunk mellettük, tudnunk kell, hogy most mi a program, hová megyünk, mi fog ott történni, hogy ezt képviselni tudjuk feléjük is, és hogy így a felelősségen kívül szerintem még így a bizalomnak a kiépítése egy nagyon fontos része ennek a közös együttlétnek, hogy ők merjék elmondani azt, ami velük történik, ami bennük van, mivel kiszolgáltatott helyzetben vannak, amiatt is, hogy ugye húzzuk őket kocsikban, ezért, hogyha fáznak, ha melegük van, ha bármire szükségük van, akkor arról tudniuk kell szólni, és hogy ez szerintem a mi felelősségünk, hogy ezt a légkört meg tudjuk nekik teremteni, hogy ők merjenek szólni. Sokszor kiemeltük, hogy így a tekintetek mennyire sokat mondanak, és volt egy betegünk, aki rendszeresen jár Lourdesba, ő egy felnőtt autista férfi, akit én nem olyan régóta ismerek, de én sem láttam még soha mosolyogni, és többen is ezt mondták, akik meg régebb óta ismerik, hogy talán még sosem látták mosolyogni, és ezen az úton több ilyen alkalom is volt, amikor csak így ránéztem az egyik szentségimádás alatt például, és ilyen füligérő vigyorral ült, és figyelt maga elé. És ez egy ilyen nagyon meghatározó élmény volt, hogy tényleg az, aki így amúgy egy ilyen, hát nem morcos személyiség, de hogy nem egy ilyen mosolygós, vagy nem egy ilyen nevető személyiség, ott ül és az Isten színe előtt így vigyorog.
8: És mit használ haza Lourdesból? Persze a foszforeszkáló szűzmáriáktól eltekintve, amit ott azért normadával lehet kapni. Mit használ magaddal lelkileg erről az útról?
9: Szerintem nyitottságot mások felé, akár a saját zarándoktársaim felé, akár a különböző országoknak az ott megjelent képviselői felé, és egy ilyen belső békét, hogy így van hová visszatérni, hogy így ott van ez a, hát hogy így ott van a Jóistennek a kegyelme az életünkben, nem csak Lourdesban, hanem akkor is, amikor hazajövünk, és hogy ehhez oda lehet térni, és ez így átsegíthet a mindennapokon.
8: Részt vettél a Csíksomlyói zarándoklaton és Pünköstkor a közép-magyarországi régió csapatával. Hogyan telt ennek a maroknyi embernek az a néhány nap?
9: Kollégák voltunk ott, a Kámerből és az Országos Központból is érkeztek munkatársak, illetve a Monori szegregátumból kísértünk el négy főt, akik ott, illetve hármat, akik ott kollégaként dolgoznak, és az egyik Monori csoporttagunk is érkezett velük, akinek ez tulajdonképpen élete álma volt, hogy ő eljuthasson Csíksomlyóra, ő egy 85 éves hölgy. Összesen 20-an mentünk, csütörtökön indultunk reggel Budapestről, ugye hosszú-hosszú-hosszú utat tettünk meg, csütörtökön este értünk a szállásunkra, ahol már vártak bennünket a szállásadóink, évek óta ugyanoda járunk. Pénteken a Szent Anna-tónál és a Mohoslátnál jártunk, itt tulajdonképpen itt is megjelent a Jóisten kegyelme, mert egyébként óriási esőt mondott, és ugye ezek kinti programok, viszont tulajdonképpen egy csepp eső sem esett egész nap, szóval nagyon, nagyon kegyelmes volt hozzánk a Jóisten. Szombaton pedig a misén vettünk részt a nyerekben, ami szintén nagyon, hát nagyon felemelő volt, több százezer zarándoktársunkkal együtt ünnepelni a misét, vasárnap pedig indultunk haza, és hazafelé még a Tordai sóbányát látogattuk meg.
8: Mit tesznek hozzá a mindennapi munkádhoz ezek a lelki utak?
9: Kiszakítanak így a mindennapi rutinból, az e-mailek megválaszolásából, a különböző programok szervezéséből, a mindenkivel való folytonos egyeztetésből, úgy, hogy közben a kollégáimmal vagyok, és viszont egy teljesen másik oldalunkról tudjuk megismerni egymást. Nem csak az e-maileknek a szigorú válaszolása történik, ugye, hanem így a név mögé kerül egy ember, és az ember mögé meg kerül egy történet, és utána teljesen másképpen megy már szerintem a közös munka is, mert tudjuk, hogy az nem csak egy név, meg azok nem csak lenyomott billentyűk, hanem van egy történet is mögötte, ami mindig közelebb hoz egymáshoz.
1: Andi beszámolójából azért talán megfogalmazható az a személyes tapasztalata nyomán, hogy minden idők zarándoklata azért tisztában van azzal, hogy egy zarándoklat egyszerűvé tesz. És nem csak egyszerűvé tesz, hanem testvérré formálja mindazokat, akik egymás mellett haladnak az úton. De testvérré formál másfajta keret is. Egymás mellett nem haladókat, hanem akik rúgják a bőrt. De hogy is, Misi?
2: Hát igen, például Litkén, ahol különböző korú nógrádi fiatal gyerekek, és igencsak komoly edző bácsiaik, edző báik rúgják rendszeresen ezt a bőrt, a felzárkózás egyébként a sportot, mint egy extrakurikuláris eszközt használva, egy kicsit iskola után is együtt maradjanak, kicsit kitnyőhessenek a saját zárt környezetükből, egy picit együtt lehessenek egy olyan védett, ám mégis nyitott közegben, amire tényleg csak amit legjobban a sport képes adni. Mózes Anita riportját hallhatjuk.
10: Botosomónak hívnak, 7. tanuló vagyok, és nagyon szeretem a focit. Mindenféleképpen szeretnék NB-s játékos lenni. Még nagyobb álom, hogy a magyar válogatottba bejussak.
11: Feladatom a Nógrád megyei sportnak a koordinálása. Labdarúgás, asztali tenisz van. Litkén az általános iskolában tartok foglalkozásokat. Én minden héten járok, 5 éve. Nógrád megyében a máltai településnek a 70-80%-ában vagyunk jelen, mint sport, szakképzett kollégával, illetve ahol nincs kolléga, ott helyi szinten valósulnak meg ezek a sportfoglalkozások.
12: Megy folyamatos helycsere, mehet balombkörzés előre, vissza-hátra.
11: A gyerekeknek kevés lehetőségük adatik meg, hogy bármilyen is megmutathassák magukat. Ezért vagyunk jelen a sportban. A sport az egy nagyon jó eszköze. A felzárkózásnak is nekik a lehetőség nyílik arra, hogy megmutathassák magukat, illetve be tudjanak kerülni egy egyesületbe is, a szomszédos településekre vagy csapatokba, egyesületekbe.
13: Akkor jövünk ide kifocizni, tanulok sokat, cselezni.
14: Megtanultam kivédeni a lövéseket.
15: Azt szeretem a legjobban a fociban, hogy tudunk labdával mutatványokat csinálni. Dekázni, világkört.
16: Foci az jó, mert össze lehet játszani, barátokat szerezni benne. Hogy jó focista legyél, akkor nem csak az edzéseken kell jónak lenned, hanem otthon is tanulnod kell sok cselet, rúgás, meg kell találnod a rúgó technikádat, cselező technikádat, a futásodat, és szerintem ennyi.
11: A szakmai része mellett szeretnénk azt is, hogy egy jó közösségépítő ereje legyen ezeknek a foglalkozásoknak. Fegyelemre kell őket nagyon tanítani, még az, hogy beálljon egy rendszeresség az életükbe, hogy mi eljön a minden szerda. Találkozunk, ott megjelennek, közösségben vannak, sportolnak, várják az edzést, szeretnek ide tartozni. Akik járnak, azok elég jó viszonyban vannak egymással.
17: Jó edzés az, hogy jó csapattársaid legyenek, és összepasztolgassatok, hogy ne önzőzzetek.
18: Annak szoktam örülni, amikor gólt rúgok, vagy egy csapattársaim.
19: Nekem a kedvenc játékosom Cristiano Ronaldo. Azért, mert ő régen nagyon szegény volt, és akkor most meg ma nagyon jó, meg azért tud is.
20: Voltam már ilyen nagy focik kupán, Vezőkövesden és Diósgyőrön is voltam.
21: Az az én álmom, hogy bebizonyítsam a világnak, hogy ki vagyok. Bizonyítsak a tehetségem a fociba, és többet akarok elérni.
11: Fejlődés az, amikor el tudunk kerülni egy FETEOB-ra, és akkor ott elérünk egy eredményt, kimozdulnak. Tehát itt a településről itt nagyon nehéz innen bárhová is eljutni. Nagy dolog az, hogy innen el tudunk menni egy válogatott mérkőzésre, egy nyári táborba, a Balatorra. Az, hogy bekerülnek egy egyesületbe, én azt gondolom, hogy ez is egy előrelépés nekik az életükben.
22: Kis Péter vagyok, a FC Junior Mihály Gergének a edzője. Meccsünk lesz, úgyhogy egy ilyen felkészítő edzés fog lenni, egy ilyen átmozgató.
10: Mihály Gergén hetente kétszer van edzés. Nem tanultam olyan újakat, csak nagyobb pályán sokkal több mindent mutattak. Megtanulni a nagyobb területek kibontását, középpályán kezdtem legelőször, aztán megpróbáltak engem fent, én fent jól teljesítettem és csatár szoktam most lenni.
22: Na Noel gyerekkora óta ismerem, láttam igazából őket, mert templomkert mögött fociztak. Első edzésen lehetett látni, hogy van érzéke a focihoz, tehetsége. Ezen mindig azért vagyunk, hogy csiszoljunk, mindenre kapható, csinálja.

0: készült a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió társfinanszírozásával.
1: És ha már az emberi kihívásoknál és eredményeknél tartunk, és igen, ami most következik, ez a reklám helye, június 5-én és 6-án már a második alkalommal rendezi meg a Befogadás Hangja Nemzetközi Fesztivált a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A fesztiválon profi és amatőr speciális szükségletű előadó művészek lépnek színpadra, többek között Barabás Lőrinc jazz trombitás, Agárdi Szévia énekes, a Pátyi Csillaház ellátottjaiból alakult Pátyi Máltai Zenekar, röviden PMZ, és a marosvásárhelyi Happy Feet Band. Az előadásokat 18 és 20 óra között lehet majd megtekinteni, de már délelőtt érdemes lesz oda menni a Csörsz utcába a Momkulthoz, mert hogy minden délelőtt megnyílik majd a befogadás vására, ahol a Máltai Szeretetszolgálat üzemeibe és fejlesztő foglalkozásain fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített egyedi termékek közül lehet majd válogatni. Láttam már őket, vásároltam tőlük személyesen, és tudom garantálni, hogy ha ez bármit is jelent, hogy ezek mind nagyon minőségi és nagyon szép termékek, csak ajánlani tudom. És magát az eseményt is, szóval ismétlem, június 5-én és 6-án a Momkultban. Részleteket a máltai.hu weboldalon, vagy pedig a Máltai Szeretetszolgálat Facebook oldalán, Facebook felületén lehet megtekinteni, hogy pontosan mi és mikor fog éppen történni. Ezzel viszont most mai adásunk végére érkeztünk. Az adás visszahallgatható a Mária Rádió archívumában, valamint SoundCloudon, a Máltai Szeretetszolgálat SoundCloud felületén, a Máltai Szeretetszolgálat Spotify felületén. Az adással kapcsolatos információkat a kommunikációkukac.máltai.hu-ra lehet e-mailben föltenni, és ott tudunk válaszolni minden kérdéssel kapcsolatban, a következő adásokkal kapcsolatban is, vagy volt adásokkal kapcsolatban is. A következő adásunk időpontja pedig július 2-án, csütörtökön lesz. Ezzel most búcsúzik a mai adás két műsorvezetője, Besenyei Mihály
2: és Kovács Krisztián. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
3: Nyolcágú kereszt. A Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallották.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május, minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák, valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
0: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják, a mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket.
6: Ismét megrendezik a Generali Gyermekszigetet. Zarándoklatot tartott a Székesfehérvári Egyházmegye Mária Remetén Szent Háromság vasárnapján. Meghívást kapott 14. Leó pápa a 2027-es Eurogem nemzetközi cserkésztáborba. Idén is megrendezik a Generali Gyereksziget ingyenes programsorozatot a nyári vakáció kezdetén, június 19-től 21-ig a Hajógyári szigeten adja hírül az MTI. Koncertek, interaktív előadások, kézműves programok várják a családokat egész hétvégén. Június 19-én a Szuperár gyermekkórus nyitja a programot, majd a Só című előadás érkezik, végül Halász Judit Csiribiri című koncertje zárja majd a napot. Szombaton a Lóca együttes, után a Belvárosi Betyárok, este pedig a Kaláka Nálatok laknak-e állatok című műsora várja a közönséget. Vasárnap az Apacuk a koncerttel indul a nap, a hétvégét pedig a Kiskalász zenekar koncertje zárja. Az idei év különleges programja a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás lesz, mely a gyermekek fantáziájából szövődő közös mesében születik majd meg. Szentháromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária remetei szűzanyag egyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária remetei kisboldogasszony bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szentháromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. A pápai jogú egyesületek és mozgalmak vezetőinek május 21-22-én a Vatikánban tartott találkozóján az Európai Útmutatók és Cserkészek Nemzetközi Szövetségének képviselői meghívták Leó pápát a 2027-es Eurojam nemzetközi táborba, írja a Magyar Kurír. A kétnapos találkozón mintegy 180-an vettek részt. A gazdag program a konferenciák mellett kötetlen beszélgetéseket, a vatikáni kertekben mondott rózsafűzér imádságot és a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisét foglalta magába. Leó pápa személyesen is köszöntötte a résztvevőket, és mindegyikükkel kezet is fogott. Nathalie Flama pedig átadta a pápának a szövetségek hivatalos meghívását a következő Eurojamre, melyet 10 évente rendeznek meg. A 2027-es nemzetközi cserkésztábort augusztus 1 és 9-e között tartják az olasz Alpokban fekvő Ampezzóban. A tábor védőszentje Pier Giorgio Frassati lesz.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Trianoni békeszerződés egy sejtkutató szemével. Beszélgetés dr. Kellermayer Miklóssal. A beszélgetést Hoffer József atya készítette.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Vendégem Kellermayer Miklós sejtkutató professzor, gondolom sokan ismerik a tanár urat, hát hiszen a Magyar Egészségügyi Társaság keretében számos előadást tart határon kívül, ugyanígy itt a határon belüli városokban, különböző kulturális központok hívják meg, hogy tartson előadást. A mai alkalommal miről beszélgetnénk? Hát bevezetőül annyit mondok, hogy 1920. június 4. 16 óra 32 perc.
5: Hát igen.
4: Valamennyien tudjuk, miről van szó, de most nem feltétlen egy történelmi szempontból követnénk végig az eseményeket, ahogy ez ott történt, hanem hát sokkal inkább ennek az egész históriának a hátterét, vagy ahogy már így a saját életünkben, hát látjuk az akkori eseményeket. Talán az első kérdésem, vagy egy ilyen költői kérdés, hogy mi volt ez a beavatkozás, ez az egész esemény, mi történt itt valójában? Mi indította el, és milyen fejekben ezt a dolgot?
5: Igen, hát ugye nem sokára 100 év lesz majd, amikor már ünnepeljük, vagy szomorúan vesszük, hát jó idő eltelt. Ezzel alatt a 100 év alatt az emberiség tudásában azonban egy nagyon gyökeres, több rendbeli gyökeres változás van, és a nemzetek, népek sokaságának, egymáshoz való kapcsolódásának a kérdéskörét, összekapcsolva a biodiverzitás kérdésével, az emberiségnek egy más dimenzióban szükséges vizsgálni, és hogyha tényleg szeretnénk egy kicsit mélyebben az igazságot látni, ez kikerülhetetlen is. Nem beszélünk róla, sajnálatos módon sokkal jobban elhallgatják ezt a különleges helyzetet, hogy mostanra teljesen bizonyos, hogy volt első emberpár. Tehát az evolúciós gondolkodás, az evolúciós tan, az egy hamis irányzat. Azért kell ezt emlegetnem, mert a népek közti gyűlölködés és magasabb rendű népek, meg alacsonyabb rendű népek. Itt most nem csak a Trianonról gondolkodok, hanem továbbá, mert a Trianonban benne volt, azt mondják, maga a holokauszt is és a második világháború is. Tehát a népek egymás közti viszonya a modern időkben, mintha nem hatna át az az igazságtudás, amire viszont már szertettünk, csak valahol elhallgatjuk, és valahol a média nem emeli ezt elég magasra, nem ennek az igazságtudásnak a birtokában élünk, és azt kell mondanom, hogy ez az út, ahogyan haladunk, ez egy pusztulás felé vezető út. Tehát olyan dolgokat csinálunk mi emberek, az emberiség, népek, rászedetten vagy nem tudjuk pontosan hogyan, nem analizáljuk ki, ami életellenes, ami a pusztulásba vezet, tehát kiózanodás periódusába került az emberiség.
4: Igen.
5: És valószínűleg ez így volt Krisztus születése idejére is már, az eluralkodó bálványimádások miatt, csak egy eltelt egy ilyen hosszú periódus, amikor rájövünk, hogy az a tudomány, ami valójában Krisztus által hozott igazságból ered, ma olyan eredményeket hozott, aminek alapján berendezkedhetnénk sokkal életközpontúban egy új világrendet, amit tetszenek tudni, Hoffer József atya szerintem nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban is egyedülállóan beszél arról, hogy egy új világrendet, ezt a Jézus szíve szerinti társadalmat kell elképzelnünk.
4: Hát ezért hívtam meg a tanára, hogy ez elhangozik.
5: Köszönöm szépen. Na de mindenképpen egy pillanatra még taglalva ezt a kérdést, hogy kötelezővé válik a Trianonra is egy kicsit máshogyan tekinteni, és nem felszínesen, hanem teljes mélységében, annak a tükrében, hogy bizonyos, hogy volt első emberpár. Mert az első emberpár csak 150 ezer évvel ezelőtt indult az élete. Ez a mitokondriális DNS genetikai vizsgálataból tudjuk, hogy volt első Éva, ezt így is hívják, Afrikában élt, és mostan 3 éve már teljesen bizonyos, újra csak megerősítő vizsgálatok vannak, az Y-kromoszómának a DNS szakaszának a vizsgálatából, hogy volt egy első férfi, és ezek együtt Afrikában éltek. Tehát 150 ezer év alatt alakult ki a több mint 6000 nyelv, 6000 nép, aki ma is él, valószínű 100 évvel ezelőtt még több is volt. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi volt, hány volt, amikor a legtöbb volt. Krisztus földre jötte idején valóban még több lehetett, de egy bizonyos, hogy ez a 6000 nép, aki ma van, ez kevesebb, mint 200 országban él. Tehát szükségeltetik egy nagyon mélyebb, pontosan a népek tisztelete. Mit jelent az, hogy egy néphez tartozni? Mit jelent egy nemzethez tartozni? Mit jelent az, hogy egy minden egyes emberi személy egy népbe, egy nemzetbe ágyazódik be? Mi az éltető nemzettudat? Ezek olyan fogalmak, amelyeket egészen más dimenzióban kell most vizsgálnunk.
4: Tehát és ezeket a nem elveszíteni ezzel... kell, hanem ezeket a nemzeteket, hanem ez egy gazdagság, az Isten teremtő
5: elképesztő belegondolni, hogy a éltető nemzet tudat egy pillanat alatt nacionalizmusba megy át, és egyik nép a másiknak az elnyomására használja ezt.
4: Holott örülne, hogy holott már István király mondta, minél több nyelvű meg kultúrája ember van, annál gazdagabb.
5: Pontosan erről van szó. Tehát mi nem tudjuk megérteni, miért van annyi élőlény. Tehát a biodiverzitás előtt talástalanul állunk. És szomorúan kell tudomásul vennünk, hogy minden törekvésünk, amikor pénzt akarunk a mezőgazdaságból kicsikarni, akkor mi lerontjuk a biodiverzitást. Tessék csak körülnézni, nincs már fecske. Hogyan lehet magyarnak lenni, ha nincsen cínege? Tehát elképesztő ez a fajoknak eltűnésének az üteme a modern életünkben. Tehát az emberiségnek minden tettét tudatosan kell elvégezni, mert mi emberi személyek, mi nem törvényfüggők vagyunk, mi nem automatikusan vagyunk alávetve a törvényi rendnek, mint az élővilág minden tagja. 3,5-4 milliárd éven keresztül az élővilág virult, minden csodálatos volt, addig, amíg ez az élőlény, akik mi vagyunk, aki 150 ezer éve úgy indult, hogy minden egyes emberi személy titokzatos módon szabad, képes pusztítani és gyilkolni. Ez az emberi élőlény vonulat ekkora változást hoz az élővilágban, és ilyen óriási változást akar és tud hozni az emberi népek sokszínűségének lerontásában, tönkretételében. Tehát 21. század nem lehet más, mint látni ezt a pusztulás felé rohanást, és gyökeresen meg kell változnunk. Tehát a Trianon üzenete az, hogy itt egy olyan művi beavatkozás történt, sok évszázados, ilyen vagy olyan, de mindenképpen együttélés mellé, amelynek javítása helyett egy radikális szétszakítás, vagyis gyökereihez belett oltva és elmélyítve a gyűlölködés. Mert a népek egymás mellett élése nem lehet más gyökerű, mint a szeretet gyökerű. Szeretet.
4: Talán egy példa, ahogy én értelmezem. Volt egy balesetem, és a jobboldali csípőmnél volt egy komoly műtétem, annak következtében számtalan diszeret átvágtak, és gyakorlatilag ennek következtében dagad úgy a lábam meg.
5: Igen.
4: Tehát, hogy az ember azt hinné, hogy hát ezek csak viszerek, de közben az egész szempontjából, tehát nem feltétlen csak a többségi közösségért van egy ország, hanem minden egyes eleme és kisebb népcsoport a nyelvével, a kultúrájával, hát annak az egész szervezetnek egy egészséges fejlődést ad. Nem tudom, hogyha jól értelmezem.
5: Hát döbbenetes, fontos ez a kérdés, amire terelted ezt a szót, ugyanis az elmúlt 15 évben egy teljesen új tudományterület, úgy hívják, hogy mikrobiomika vette kezdetét. Ez a mikrobiomika józanítja ki és inti alázatosságra az egész emberiséget, tehát az úgynevezett hatalmas tudományt, amelyik úgy életellenes, ahogy van. De a mi izgalom ebben az, hogy ezt tudtuk, hogy mi 10-14-en élő sejt társadalma vagyunk, ennyi leszármazottja van annak az egyetlen sejtnek, amiből lettünk. Tehát a testünket 10-14-en, ez egy nagyon nagy szám, mert ez 5 nagyságrendekkel több, mint ahány ember él a Földön. Csak úgy valaki üljön le egy pillanat, és gondolja végig, hogy a bőre alatt több 100 000-szer több élőlény van, mint ahány ember él a Földön. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult társadalom vagyunk, de kiderül, hogy ez még csak egy kis törpeség, mert a másfél kiló baktérium él velünk.
4: Ez hozzánk tartozik.
5: És ennek 5-10-szer több a számuk, mint a mi saját sejtjeink, ez a másfél kiló baktérium. És ezeknek az együttélése a bélnyálkahártyánkkal nem csak az, hogy hasmenése van valakinek, vagy székrekedése, vagy daganata lesz, vagy nem lesz daganata, hanem ma már tudjuk azt, hogy a kedély állapotát is befolyásolja. Sőt, az egész életének az alakulásában az a bélflóra, amit a nagypapától örökölnek, meghatározó szerepe van. Elképesztő. Ma a depressziónak a hátterében a legerősebb, magasabb folyóiratokban tudományos közlemények születnek, amelyik ezt a mikrobiomikáról beszélnek. Tehát egy új tudományos korszak van az együttélésre, amelyik tehát a testünk egy olyan bonyolult együttélést mutat, amelyik sokkal bonyolultabb, mint az a 6000 különböző nyelvet névű, mint ahány ember él a Földön. Tehát értsük már meg, hogy mi ugyan szabadok vagyunk, de ha az életünket nem olyan törvényekkel irányítatjuk, amelyeket ellestünk az élő világtól. Tehát nem az élő világ harmóniában törvénykezünk, hanem ellentétes törvényt. Művi abortusz engedélyezésének törvényét, ami egy elképesztő abszurditás, és amit művelünk zöldelő erdőket hőerőműbe égetjük el. A talajeróziónak az után érhetően, hogy műanyag szigetek úsznak az óceánokon. Sorolhatom. Ezek mind olyan intézkedések, olyan álláspontok, amelyeket a pénzfelhalmozás miatt hozzuk, de úgy, ahogy van, életellenes. Megtehetjük, mert szabadok vagyunk, de a konzekvenciája a miénk.
4: Igen, tehát a Kárpát-medence, mint egy ökológiai egység.
5: A Kárpát-medence, mint ökológiai egység nem lehetett volna a határokat belevinni, és a határokat úgy megszabni, hogy közben még le is zárod a határt, és a határ másik oldalán olyan társadalmat hozol, amelyik gyűlölködik, amelyik ciánt enged bele a Tiszába. Micsoda elképesztő helyzet.
4: Ez a sokszínű Erdély, meg Felvidék,
5: őrület,
4: meg Délvidék.
5: Őrület.
4: Ez egyetlen egy szervezet.
5: Őrület. Igen. Őrület. A Trianon az egy teljes bizonyítéka annak, hogy mit jelent beavatkozni egy tőlünk független törvényi renddel irányított rendszerbe. mert ez konzekvenciái visszahatnak, hogyha olyan országhatárokat húzol meg, ahol a természet nem húzott határt, és az országhatárhoz te valami olyasmiket rendelsz, ami a másiknak rossz, az tulajdonképpen neked is rossz lesz, mindenkinek rossz.
4: Na most itt ugye arról beszélgetünk, hogy egy akármilyen kicsi nemzetről van szó, de így együtt élés szempontjában rendkívül fontos gazdagító a közös jelenlét. Nem beszélve, hogy Trianon nem egy kis közösségről, hanem hát Magyarországról, a magyarokról döntött úgy, hogy ezeket ki kellene írtani majdnem itt.
5: Én hát, a Kárpátaljára rendszeresen járok, máshova is, Kárpátalján is van egy ilyen egészségügyi társaságunk, minden évben megyek ki, és előadásokat tartok, és nagyon-nagyon nagy szeretettel élem meg a velük való találkozás minden pillanatát, és ott egy orvos, főorvos úr, aki egy kórház részleget vezetett is, mesél nekem arról, a felesége ruszin, meg ő is valószínű ruszin gyökerei vannak, hogy csak Kárpátalján 124 nép élt az első világháború, a Trianon előtt. 120 fölött népek boldogságban, kis csoportokban, és megélhették a saját népviseletüket. Ha én elmegyek Erdélybe, Berszán Lajos atyához, Gyimes Felsőlokra, ahol a Szent Erzsébet gimnáziumot ő megálmodta és meg is építette. Ez a csodálatos pap, aki igazgató ennek az iskolának, csak egyet írt elő, hogy Csángóföldről, minden faluból jönnek, az a ruha, amit ott, abba a faluba hordanak a fiúk és lányok, az ő egyenruhája. Képzeljék el, hogy megjönnek ezek a gyerekek, és van 50 gyerek, és 25 féle vagy 30 féle különböző ruhájuk vannak. Hát oly csodálatos, mikor 10 éves,
4: ott volt, azt tapasztalt.
5: 10 éves fennállása volt az iskolának, és elhívott előadni engem az igazgató úr, és elmentünk novemberbe a Erzsébet napjára, és akkor összehívták a régi diákokat. Hát valami olyan fantasztikus érzésem volt, egy ilyen három emeletes aulája van ennek is, ennek az erkélyén álltak a diákok, a régiek a ruhájukban. Mintha benn ülnék, ott lenne a templom, vagy a Szentmisét mutattak be, és ott ültem az első sorba, csak fölnéztem. Olyan volt az érzésem, mintha egy rózsába ülnék, és méhecske lennék, hogy mégsem egy gyönyörű szépséget látta. Fantasztikus.
4: Igen, nagyon izgalmas dolog ez a Berszán-féle közösség, ott nagyon inspiráló. Így a Magyarországgal kapcsolatban, amikor a II. Világháborúban újból visszacsatolták Erdélyt, ezt a történelmi szituációt valahol olvastam, amerikai egyetemisták, történészek vizsgálták, kutatták. És az ő kutatásukból a végén kijött egy olyan konklúzió, hogy gyakorlatilag ebben a régióban a leginkább a régieket meg a meglévőket integráló képes nemzet a magyar. Igen. Azért mosolyogtam egy jó nagyot, mondom, hát én vagy egy magyar leírja, akkor azt mondják, hogy hát nacionalisták vagyunk meg, magyarkodunk meg minden, de amikor hát 8-9 egyetemistából 7 az Egyesült Államokban él, és nincs semmiféle érdekeltsége, hogy Magyarországot ennyire kiemelje. Tehát vizsgálva a történelmi helyzetet, kutatva itt, meg ott, meg amott. Tehát ez egy fantasztikus nekünk, tehát ez azért igazolja, ami hát a Trianon fölötti gyászunkat, hogy szabad ezen szomorkodni, sőt, hát inkább most így halva, hogy az egész biodiverzitást is beleértve, tehát valahogy nagyon elcsúszott itt a természetes folyamatoktól az ember a maga durva beavatkozása.
5: Igen, igen, ez a része a bálványimádásnak. Ez az emberi élőlény vonulat, ugye az eredendő ősbűn, ez egy nehéz fogalom, de bizonyára létezik olyan értelemben, hogy van egy Páter Wilhelm Schmidt, aki tanulmányozta Afrika mélyén, a dzsungelben még a írásbeliség előtt élő népeket, és most a genetikai vizsgálatok megerősítik, hogy ezek a népek valóban ott maradtak. Tehát amikor a kirajzás történt, ott benne a természet ölén ott élt egy nép, amelyik időről időre valószínűleg engedett el népességet magából, de mivel ott ez békésen tudtak a természettel együtt élni, úgy is maradtak. És ma kiderül, hogy a legtöbb fonémája az ő nyelvüknek van, csak beszélnek, és a magyarnak van 38 fonémája, magánhangzója és vásárhangzója, angoloknak is körülbelül ennyi, és sok kultúrnépnek ilyen 30 és 50 között van amit fonémának hívunk, de őnekik 150 fonémájuk van, klikkelő hangot is mellé tesznek, tehát párhuzamosan a úgynevezett genetikus variáció és a fonéma szám bizonyítja, hogy ők ott maradtak. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy minden népnek úgy kell az életét berendezkedni, hogy ő együtt az együttélés, tehát a föld az egy közös kincsünk, és mindenkinek a tulajdona. Azt szoktam mondani, hogy a 21. században azzal kell kezdenünk, amit Szent 16. Benedek pápa a Caritas in Veritate enciklikájában ír, hogy ne adományozgassunk mi másoknak, addig, amíg meg nem adjuk azt, ami az övé. Tehát ne adjál a tiédből a szegény szíriainak, vagy a Afrikában élő négereknek, ne adjál, ne adományozz, amíg meg nem adod, ami az övé. Mi az övé? Mi a 7,4 milliárd ember minden egyes tagjának a sajátja? Hát a bérleti joga. De ehhez az egész földet meg kell szüntetni a magántulajdon. Tehát
4: nem a rablási jog, hogy
5: nem rablási
4: elmegyek
5: jog.
4: És elviszem az olaját, nem, vagy a gyémántjait.
5: Nem lehet. Egyszerűen őrület. Egyszerűen belegondolunk, őrület. Mert a tulajdonos, itt van a zavar, a föld tulajdonosa csak a teremtő. Nem lehet más, mert ő folytonos. Te csak átmenetileg vagy itt. A lényeidből fakad, hogy megérted, hogy te csak bérlő vagy. És nem tudsz más csinálni. A bérletedet azt lerendezheted törvénnyel, hogy van főbérlő, ez legyen egy ország. Legyen társbérlő, ez legyen egy nép egy országon belül. És legyél te albérlő, akinek pontosan megvan, hogy mit szabad csinálnod a földdel, hogy nehogy véletlenül a búzatermő területen csak, hogy hívják ott, napraforgót, vagy olyasmit, energiafüveket termeljél, amiből búzát kellene termelned, mert neked abból egy 5 fillérre több hasznod van.
4: Albérlők itt rabolják a területeket.
5: Nem lehet.
4: Ugye tehát nem véletlen, hogy hát pontosan most nem akarok így történelem politikailag, de az Antant, Kis Antant, meg
5: igen, de
4: pont ez a filozófia dívik, hogy lopjál, raboljál, pontosan, ami nem a tied.
5: Pontosan.
4: Nyugodtan avatkozz
5: be, Trianon az
4: halálosan, szét a biodiverzitás.
5: A Trianon az halálosan ezt vitatja, hogy egy mindenhol, de ez egy abszolút durva beavatkozás, egy olyan, amelyik nem csak a népek értek békésen egymás mellett, hanem minden egyes, a gólyától elkezdve, minden egyes élőlény, a növények,
4: ez egy élő szervezet, a világegyetem.
5: Tehát ez egy gyönyörűség.
4: Az embere irányul.
5: A Kárpátokkal körülvett terület az egy élő rendszer, ahol a föld is, a hegyek is, a dombok is, a vizek is, mind egy harmóniában van. És ezt a harmóniába avatkoztunk be.
4: Majdnem azt mondanám, hogy a világegyetemnek keresztény gyökerei vannak. Nem akarok illetéktelenséget elkövetni.
5: Abszolút módon.
4: A Szentháromságos Egyisten.
5: Így van, a Szentháromságos Egyisten van a világ gyökerénél.
4: Mögött, mint
5: a teljességgel
4: így van.
5: És ennek a tudását kaptuk meg, hogy az Isten az szeretet, ezt kaptuk Krisztus által. Krisztusban megkaptuk a saját pozíciónkat, hogy mi személyek vagyunk. Krisztusban megkapta a tudomány az indítatását, és elindult a szárnyalására, csak lett belőle pénzfelhalmozás, meg életellenesség, meg fegyverek, meg atombomba. De és Krisztusban és Krisztus által tudjuk, hogy a Föld a világ mindenség központja. Nem mersz kiállni, mert úgy néz ki, hogy ez te szembeszállsz a Galileivel, meg mindenféle tudománnyal? Nem! De te nem azt mered mondani, hogy a Föld a világ mindenség középpontja. Az nevetséges. De a Föld a világ mindenség központja.
4: Központ, igen.
5: Érték központja. Itt van csak élet, itt élsz te meg én, és ide jött megváltóként a második isteni személy. Teljes harmónia. Nincs máshol élet, csak a Földön.
4: Úgyhogy akár alkalmas, akár alkalmatlan, mi hirdetjük, ez van.
5: Ez van, ez az igazság. Az igazságnak ez kell, ez a lényege. Igen,
4: na most
5: igen.
4: Ez izgalmas volt, ez a vonal, amit itt követtünk, tehát a beavatkozásoknak a borzalmas nagy kártétele.
5: Igen.
4: Na most nézem Magyarországot, tehát ez a 1920. június 4. 16.32 perc, hogy hát gyakorlatilag mondhattam volna, hogy ez Magyarország halála. És közben utána elindul egy fantasztikus, tehát szinte megmagyarázhatatlan, amikor a világtörténelemben még nem volt, hogy így megcsonkítanak egy közösséget, és hát zseniális emberek, mint Teleki, Klebelsberg, hogy mi történt itt, hogy ez utána ennyire, itt nagyon erős, karizmatikus emberek jelentek meg, tehát hogy ez ad reményt, tehát ez a számomra, hogy ott szinte megmagyarázhatatlanul gazdaságilag és pénzügyileg is, tehát Magyarország egy-két évtized alatt tehát kivirágzott, hogy mi volt az ő igazi koncepciók, ami által ők ilyen sikeresek lettek. Tehát ez egy azért hozom elő, mert hát egy kicsit azt érzem, hogy majdnem egy új Trianon előtt állunk, ahol szeretnének minket megint eltaposni, meg megszüntetni. Megint a nyugati brüsszeli központból talán különböző koncepciók, bár nagyon tiltakoznak, hogy hát mi hát üldözési mániánk van. Csak hát fortélyos félelem izgat, ahogy a költő mondja, hogy így mégis valami új Trianon akarnak készülődni. Hogy mi volt ennek az ellenállásnak, amit a Klebelsbergék kitaláltak, tehát társadalmilag, oktatásban, hol látod ennek az erejét?
5: Hát nem emlékszem, hogy életemben ezt a kérdést magamnak így feltettem-e, az úgy, hogy mi volt ebben az egészben magának, Klebelsberg úrónak a szerepe, azt igen, és az a fordulat, hogy egy gyökeres fordulás történt a gyermekek felé, az élet felé, de egy nagyobb, tágabb dimenzióban, ahogyan most kérdezed, nekem az az érzésem, hogy ez a krisztusi megváltói lényeg társadalmi megvalósításának egy fokozata. Nem a legtökéletesebb fokozata, de mindenképpen egy fokozatát érzékelem ebben. Ugyanis akár akarja az emberiség, akár nem akarja. Amikor ő eltávozott, és ez Máté evangélium utolsó szavai, kijelenti azt, hogy én kaptam minden hatalmat égen és földön. Ilyen mondat nem hangzott el, és soha nem is fog elhangzani, mert azt már mondják, hogy én vagyok a legnagyobb hatalmas itt a földön, és minden uralom az enyém, Nagy Sándortól elkezdve voltak hadvezérek. De hogy égen is, és a földön is, ezt nem meri mondani senki. Tehát ugye ez nyilvánvaló, megdöbbenetes. És utána jön a második mondat, hogy tegyetek tanítványommá minden népeket. A harmadik mondat, hogy kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevére. És a negyedik, hogy tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam. És az ötödik, hogy is én veletek vagyok minden nap. Tehát én úgy érzékelem, hogy az áltatos valláskodás mellé ebben az időben több fórumon a krisztusi igazságosság üzenete életvitellé vált. Tessék csak belegondolni, hogy milyen egyletek jöttek, ahogyan hallom. Itt a Giswein, meg a jezsuitáknak a kezdeményező, a Kalott, olyan dolgok fogalmazódnak meg, ahol ezt a krisztusi erőt, ezt belevitték a működő erőbe. Tehát amikor...
4: Isten szíve szerinti társadalom.
5: Isten szíve szerinti társadalom bélyege volt, amit te mondasz. Tehát még egyszer megismétlem, amit mondtam, hogy Hofer József jezsuita atyának van ez a mondása, hogy a Jézus szíve szerinti társadalom. És ez a kulcsa, mert ebben a társadalomban az a kérdés, hogy mekkora fokot tudunk ebben elérni. 21. században nagyobbat tudunk elérni, és nagyobbat el is kell érnünk, mert sokkal nagyobb a baj a földön, sokkal nagyobb, most már az egész földre kiterjedő. Tehát az egész földre egy Trianon utáni regenerációra van szükség. Tehát az emberiségnek azt kellene tanulmányozni, mit is csináltak ezek a magyarok Trianon után. Mert ennek a részleteinek a tudatos megvalósításában vannak olyan különlegességek, amelyek abszolút módon életmentők, és amire...
4: Túlmutat egy trianoni
5: megoldás,
4: vagy kompenzációján.
5: Pontosan erről van szó.
4: Most a földünkről
5: van szó. Most már a földünkről van. Tehát a Trianon tanulságát az emberiségnek, a Trianon utáni idők tanulságát az emberiségnek most életmentőként kell. Én a Jézus szíve szerinti társadalmat úgy hívom, hogy a gyógyítás világrendje. Tehát végül is a Trianon után szükség volt nem kívül sok sebet begyógyítani. Család, nem volt olyan család, aki meg nem sebződött ezeknek a nem csak érzelmileg, hanem minden szempontból. Vasútvonalnak vége van a másik oldalon, igen. Egészen más határok vannak, útleveleket kell csinálni ott, ahol simán járkáltak az emberek. Szóval elképesztő hely.
4: Merész gondolat, hogy azt mondom, hogy Jóisten megengedte Trianont, hogy utána jöjjön Klebersberg, meg azok, akik tehát teher alatt nő a párnal, vagy a szenvedésből megszületik valami, ami utána túlmutat, és a jelenkorban is hasznosítható válik.
5: Igen, a dolog az, hogy én élő sejteket kutató orvos vagyok. Én nagyon vigyázok arra, hogy sem egyedül, sem közösen kérdeznek, a soha meg nem ismerhető határt nem lépem át, találgatással vagy mondással, hanem mindig letérdelek ott. De ez igaz. Igaz, hogy ezt egy olyan kegyelem kiáradási dimenzióban, ami az Úrra az is fontos, hogy ő ahogy József Attila mondja, hogy ő sohasem gondol magára, de nagyon ügyel a világra. Tehát a Szent Háromság Egyisten gondoskodása a teremtői tett utáni a működtető, a társadalmi működtető szerepét, hogy ezt hogy látja be, és hogy kerül az Eucharisztia központjába. Csak annyit szeretnék most arra mondani, hogy az az egyértelmű volt, hogy eucharisztikus világkongresszus volt a neve 1938-ban. Sajnálatos módon nem olyan torzó, mint amit most mondunk, hogy nemzetközi eucharisztikus konferencia. Nem tudom, miért változik ez meg, de mert ez egy eucharisztikus világkongresszus. De
4: a Bíboros úr is világtalálkozót mondta, utóbbi időkben.
5: Úgy élte meg. Úgy élte meg a magyar nép. Arra tessenek megmondani, hogy mi volt akkor, arra az időre, tehát hogyha összetetszik rakni a Trianontól eltelt 18 évet, 18 évre rá, itt olyan újongó együttlét volt az Úrral az Eucharisztián keresztül.
4: Na, talán mondhatjuk, ha túlárad a bűn, túlárad a kegyelem.
5: Így van.
4: Ez és a ezt várjuk szerint. Most a világ találkozó kapcsán, hogy álljon túl a kegyelem.
5: Igen.
4: És gyógyuljon, ami szétesett, ami töredezett.
5: Így van.
4: Köszönöm még egyszer, professzor, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Hát nagyon szépen köszönöm.
4: Egy ilyen dimenzióból nézhetük meg ezt a
5: nagyon
4: trianoni
5: kérdést. Nagyon szépen köszönöm. Igen, köszönöm szépen.
3: Trianoni békeszerződés egy sejtkutató szemével. Beszélgetés dr. Keller Mayer Miklóssal.

Chiara Lubik, hála. Szeretlek, nem mert megtanítottak mondani, nem mert szívem sugallja ezt a szót, nem mert a hit szava meggyőz, hogy szeretet vagy, és nem is csak azért, mert meghaltál értem. Szeretlek, mert behatoltál életembe jobban, mint levegő a tüdőmbe, jobban, mint a vér ereimbe. Te behatoltál oda, ahová senki sem tudott behatolni. Amikor senki sem tudott rajtam segíteni, valahányszor senki sem tudott megvigasztalni. Minden nap szóltam hozzád, minden órában néztelek, arcodból olvastam ki a választ, szabadból a magyarázatot, szeretetedből a megoldást. Szeretlek, mert annyi éven át velem éltél, és én belőled. Törvényed volt az italom, s észre sem vettem. Belőle táplálkoztam, megizmosodtam, új erőre kaptam, tudatlan kisdedmódra, aki anyja emlőjét szopja, de még nem tudja őt édes nevén szólítani. Add, hogy a hátralévő időmben legalább egy kicsit hálás legyek neked ezért a szeretetért, amivel elárasztottál, és amitől kitör belőlem a szó, szeretlek.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
2: A Mária Rádió következő lelki gyakorlatán június 12-től 14-e között magunk Franciscus Xaverius Verbita rendtartomány főnök várja elvonulásra, közös gondolkodásra a kedves testvéreket. A Mária Rádió júniusi témájához kapcsolódva a lelki gyakorlat vezérfonala a misszió lesz. A Verbitáktól, így Xaverius atyától is nem csak valódi modern missziós szemléletet tanulhatunk, de azt is, hogy hogyan tudunk egyszerű hétköznapi életünkben is elfogadással és kellő érzékenységgel fordulni embertársaink felé. A

0: teljes lelki feltöltődést ígérő háromnapos programon az előadások, kis csoportos beszélgetések, közös imádságok, egyéni lelki beszélgetések mellett jó hangulatú kirándulás keretében csodálhatjuk meg Balatonalmádi természeti és épített örökségét, így a különlegesen szép Szent Jobb kápolnát is. Tartsanak velünk! Június 12-től 14-ek között szeretettel várjuk Önöket Xaverius atya lelki gyakorlatára. Jelentkezés június 7-ig a www.mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

menj arra földre, amelyet mutatok neked. Nem találtam a helyemet, hogy most mit csinálják. Elkezdtem munkát keresni, itt próbálkoztam, ott próbálkoztam, és olyan, mint a falba ütköztem volna. És elkezdtem ezért imádkozni, hogy Uram, akkor most tényleg hogyan tovább, mit akarsz? És az Isten így szólt, és Ábrahám példája, ami nagyon betalált, főleg az a mondat, hogy menj arra földre, amelyet mutatok neked. Oké, de mi az? Akkor még egy konkrét hely nem volt, és rövid időn belül az unokatesóim Pécelen voltak albérletben, és az egyik unokatesóm férhez ment, úgyhogy így felszabadult a hely, és akkor így hoppá, aha, jöhetek ide, úgyhogy megdobbant a szívem rá, hogy na akkor tényleg ez az. Nyilván anyukámnak ezt elmondtam, hát ő aztán nem lelkesedett, meg apukám akkor még élt, nem lelkesedtek ezért, hogy hát hogy mehetnék, de nekem az Isten ezt mondta, nekem mennem kell, és ez így is volt. Ja, és ráadásul nem csak arra helyre mutatta, hanem azt is mondta Isten, hogy ez lesz nekem az ígéret földje. Lefordítva hétköznapi dolgokra, tehát hogy a társam itt van ezen a környéken, illetve a szolgálatom, meg a munkám. Oké. Így indultam el, hogy ez nekem az ígéret földje, és akkor szuper. És hát az első az hamar össze is jött, ugye májusban feljöttem, és a nyáron össze is ismerkedtem a leendőbeli feleségemmel, úgyhogy már szeptemberben meg is kértem a kezét.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Pakisztáni gyermekek tanulását támogatja a Magyar Fokoláré Mozgalom. Az igazságos és tartós békéért fohászkodott 16. Leó pápa Szent Háromság vasárnapján. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára az Apostróf Eszterházi irodalmi verseny címmel, melyre keddtől augusztus 16-áig várják a jelentkező 9-11. Évfolyamos diákokat Magyarországról és a határon túlról, írja az MTI. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi Irodalmi Díj 2026 listájára jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. A benyújtás határideje 2026. augusztus 16. További információk az Eszterházi Magyarország Alapítvány weboldalon. Téglási Klára és Tóth Judit, a Fokoláré Mozgalom két tagja, 9 évvel ezelőtt csatlakozott a Dél-Pakisztánban működő szociális központ programjához, amelyben adományokat gyűjtenek a rászoruló gyermekek iskoláztatásához, írja a Fokoláré Mozgalom. Itthon a fokoláris pedagógusok kezdték meg a gyűjtést, de ma már sokan adakoznak a mozgalmon kívül is. Az adományokat kiküldik a pakisztáni központba, amely az adományoknak köszönhetően beiskoláztatja a jobb képességű, rászoruló, szegény keresztény és kaszton kívüli hindu, valamint muszlim gyermekeket. Biztosítják számukra a tanszert, az egyenruhát, cipőt, az étkeztetést, az orvosi ellátást is. A Magyar Fokoláré Közösség minden évben hálaadó szentmisét szervez az adománygyűjtési időszakok végén. A mostani hálaadó szentmisét Nagy Károly plébános mutatta be a Tököli úti Rózsafűzér királynéja templomban. Szent Háromság vasárnapján Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak, adta hírül a Vatikáni Rádió. A pápa azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét, irányítsa döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. Ezen a vasárnapon ünnepelték a fájdalomcsillapítás napját 25. alkalommal Olaszországban, emlékeztetett a pápa, majd közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, és köszönettel fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. Leó pápa köszöntötte a római híveket és a nemzetközi zarándokok seregét, a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, a nagy számban jelenlévő lengyeleket, valamint a befogadás nevű váltófutás résztvevőit is.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet az első Zsoltár hét csütörtöki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűzpróbált a veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Noha nem láttátok, mégis szeretitek. Bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, újjonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét.

0: Dicsérjük Istenünket, ő a mi segítségünk, benne van minden reményünk. Hívjuk őt áhítattal és hangos szóval.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Urunk Istenünk, te örök szövetséget kötöttél népeddel, add, hogy állandóan emlékezzünk nagy tetteidre.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Tartsd meg az egész papi rendet az irántad való teljes szeretetben, és a béke köteléke által őrizd meg híveidet a lélek egységében.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Add, hogy mindig veled együtt építsük földi hazánkat, ne dolgozzanak hiába, akik azt építik.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Küldj munkásokat aratásodba, hogy dicsőítsék nevedet a nemzetek.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Elhunyt rokonainkat és jótevőinket fogadd be szentjeid közé, és minket is sorolj egykor boldog társaságukba.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!

0: könyörögjünk. Istenünk, Te világosságot gyújtasz az éjszakában, és a sötétség elmúltával újra felragyogtatott fényességedet. Segíts, hogy a gonosz lélek minden támadását legyőzzük ezen az éjszakán, és a reggeli órákban hálaadással lépjünk színed elé. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztál.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr látára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.
1: Kedves testvérek, az olvasmányban a pünkösdi nyelvcsodáról hallottunk az imént. Voltak ott mindenféle, különféle országokból, külföldről a pünkösdre, az anyaországba, a fővárosba, a héber nyelvet már jó részt elfelejtett zsidók. Mit is jelent, mit akar üzenni ez az újszövetségi történet nekünk, amikor egyszerre csak érteni kezdték egymást? Amikor megtörtént a nyelvcsoda, amikor kiáradt rájuk a Szentlélek. Azt jelenti ez a mai történet, kedves testvérek, és így pünkösnek az ünnepe is, hogy beszéljünk bármely nyelven is, mégis mindannyian ugyanannak az Atyának vagyunk a gyermekei. A pünkösdi nyelvcsoda, amit az egyház, a római katolikus anyaszent egyház idéz ezen a vasárnapon, a testvériség el nem múló üzenetét jeleníti meg. Mutatja be. Évről évre. Az egymás nyelvét addig nem beszélő zarándokok, mert pünkösdre zarándokok mentek Jeruzsálembe, a sínai hegyi szövetség kötés óta, mert ünnepe volt ez már a zsidóságnak is, nem csak a keresztényeknek. És mégis a pünkösdi csoda, amiről ez az ünnep szól, és amiről a keresztény értelemben vett pünkösd szól, egyszerre csak megértik, mégiscsak, bár héberül vagy arámul beszélnek az apostolok. Miről szól ez? Mi ennek, kedves testvérek, az üzenete? Miért idézzük? Miért tud ez mindig aktuális lenni? Igazi nagyvárosi toronyházak tövében egy kicsit mindig rádöbbenek, én legalábbis ezzel így vagyok, arra, hogy én milyen kicsike is vagyok. Akkor, amikor ott állok a nagy házaknak a tövében, a felhő karcoló kilátó teraszáról pedig úgy járok mindig, hogy nem győzök a látványban csodálkozni, azon is, hogy milyen parányi minden ott lent. De bármilyen magasra is jutok, megmarad mindig. Mindig megmarad, kedves testvérek, az ember kicsinség érzete. Mert mik vagyunk ahhoz képest, ami még fölöttünk van. Többször rácsodálkozhattam a hegyekben is, csendes nyári éjszakákon, hogy micsoda hatalmas is a világegyetem, ahogy a csillagtengerre függesztettem a tekintetemet. Egy augusztusi éjszakában, amikor úgy látszik ez a csillagvilág, és úgy beborítja a mindenséget. Vége láthatatlan csillagsereg fölöttünk. A földről nézve csak apró fénypontok. De a valóságban elképzelhetetlenül nagyobbak egy-egy ilyen fénypont is, még a mi földünknél is. Az ember szeretne egyre magasabbra jutni. Az ember nagyon szeretne egyre magasabbra jutni. Magasabbra a többieknél. Főleg a többieknél. És amikor erre törekszik, elfelejti, hogy nem ő a teremtője ennek a világnak. A bábeli torony építői is el akarták érni annak idején az eget. Ott van a Biblia első lapjain. Így kezdődik. Már akkor is. Úgy gondolták, hogy el fogják érni az eget. Beképzeltek voltak. Ezt mondták. Rajta építsünk várost és tornyot, amelynek a teteje az égig ér. 2500 éves sorok ezek. Nem maiak. Akkor is voltak okosok, önteltek és kevélyek. Építsünk tornyot, amelynek a teteje az égig ér. A hiúság, a kevésség. A fő bűnök egyike. Tudjuk-e még? Az Úr pedig, így folytatódik a régi-régi történet, a bábeli torony építőit, akik Istennek képzelték már-már magukat, vagy akár annak is. Voltak, akik megkövetelték, hogy áldozzanak is nekik, római császárok. Szétszórta és összezavarta a nyelvüket. Nem értették már egymást. Alfred Adler a 20. század egyik legjelentősebb pszichológus, ezt úgy mondta Freud barátja, hogy a hatalom kívánsága mozgat napot és csillagot. A hatalom kívánsága a másik fölött. Összezavarta az Isten a nyelvüket. Jelképes ez a bibliai elbeszélés, kedves testvérek. Egy kicsit drámaian mondom, mert az a dráma ide ér. Itt van ma is. Ki mondaná, hogy butaság ez a történet? Ki mondhatná, hogy Szófia beszéd, hogy fölösleges beszéd, és hogy nincs benne mondani való és üzenet? Hogy vagyunk mi ezzel? Az ember, ha többnek gondolja magát, úgy hiszi, hogy képes magától fölérni az égig, és közben kiderül, hogy maga készíti el a saját maga tragédiáit. Kik is vagyunk mi, kedves testvérek, mai emberek? Olyan jó eljönni ide ebbe a templomba nekem minden egyes vasárnap, mert itt a legfontosabb dolgokon tűnődünk. Hogy kik is vagyunk mi emberek, és hogy mire való az életünk. És nem okoskodunk, hanem odahallgatunk rá, hogy jók legyenek a válaszaink. Kik is vagyunk mi, mai emberek? Gyerekeket kérdeztem régebben. Hallod-e te, fiú? Tud-e az ember repülőt gyártani? Persze, hogy tud, mondta a gyerek rögtön. Még űrhajót is. Aztán megkérdeztem azt a kisfiút. Tudsz nekem mutatni valakit, aki gyártana nekem egy szúnyogot? Egy picike kis szúnyogot. És a válasz először, miért? Hogy megegyezünk abban, hogy legalább egy katica bogarat. A szúnyog túl miniatűr, és a feladat itt túl nehéz. Vagy akár egy cseremagarat, az már nagyobb. A világ végére is elmennék, hogy láthassam, mondom a gyereknek. De nincs, de nem lehet. Élőt, kedves testvérek, életet teremteni nem képes az ember. Még az az ember sem, aki arra készül, hogy emberszabású robotokkal népesítse be a világ. Életet adni csak ő tud, életet teremteni. Helye van az alázatnak, a sokra törekvő embernek az életében ma is. Miről szól a Biblia már a legelső lapokon? Az égig érő tornyot építeni óhajtók nyelvét összezavarja az Úr. Már azt se tudják, hogy mit is gondoljanak. hogy mire is való a beszéd. A világban ma is ezt tapasztaljuk. Nem vagyunk képesek megérteni egymást. Még azok sem, akik ugyanazon a nyelven beszélnek. Pedig nem vagyunk se elamiták, se médek, se pártusok. Egyszerűen csak magyarok. Önzésünkben Isteneknek képzeljük magunkat. Ennek következtében pedig azt tapasztaljuk, hogy ma is, hogy nem értjük egymást. Néha úgy érezzük magunkat, mint a szétesőben lenne minden. Otthon, haza, család, házasságoknak több, mint a fele, oda. És hiába érezzük úgy, hogy szinte minden a szó fizikai értelmében, a kezünkben, az okos telefonunkkal, hogy már nincsenek határok, nincsenek távolságok, mégis a legkeservesebb kínokat szenvedik ebben a világban ma is rengetegen. Mert elembertelenedtünk, és okosságban elmagányosodtunk. Kedves testvérek, az egyik legszebb ünnepünk nekünk, keresztényeknek pontosan ezért a pünköst. Az egyik legszebb. Több ezer éve. Már a zsidóságnak is ünnepe volt ez a mai nap. A zsidóságnak a Sínai hegyen történt szövetségkötésnek volt ez a mai nap az emlékünnepe. Akkor kapta meg, ugye Mózes a szövetségkötéskor, és a zsidó nép Istentől mit is? Hát a 10 parancsolatot. De tudjuk-e még? Felejti a világ. Hol gyakorolja az ifjúság? És nem csak ők, hogy uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Hogy az Úr napját szenteld meg. Mert ha már nekünk van, akkor neki is lehet. Hogy ne lopj, vagy hogy ne hazudj. És főleg ne vedd el a másik életét, meg hát a feleségét sem. Tudja-e még a világ, hogy másnak becsületében kárt nem tehetünk? Mást se tesznek már az emberek a közösségi médiában, szinte csak ezt. Mert olyan kiszerűek lettek, hogy már semmit se tudtak arról, amit mi kis minisztráns első áldozós korunkban is tudtunk, már gyerekként is tudtuk, már is meg is gyóntuk, hogyha ellenetettünk, hogy más becsületében kárt nem tehetünk. Szenvedélyesen rombolja az ember a másik becsületét. Bábeli módon megint összezavarodott, egészen gyerekessé vált ez a világ. Pedig pünkösd másról szól. Tudta ezt még Balassi Bálint, amikor újjong örömmel azt írta, áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. A pünkösd azért is szép ünnep lehet nekünk, azt gondolom, kedves testvérek, mert igazi tavaszi ünnep is, vagy nyári ünnep, most már így kell mondanunk. Virágba borult a természet is. Dalolnak a madarak. Micsoda szimfónia, amit az Úr készítget nekünk, és ajándékba ad minden nap nekünk. Ha lenne fülünk arra is, erre a muzsikára, az igazi muzsikára, az igazi zenére. Mi meg acsarkodunk. Akkor, amikor az egész erdőben dalol a világ, a kicsi madárka is. Tudjuk-e olyan gyönyörűnek látni a világot, mint ő? Észrevesszük-e, hogy a virágzásban élet van, ott van az élet. Mert az Isten életet akar. Hogy a madárdalban is ott van a Teremtő. Halljuk-e még? Vagy csak a reklámok szövegét? Vajon képesek vagyunk-e meglátni a másik emberben is a csodát? Mint hogy ezt egy jó orvos teszi. Különben nem tudna egy életen keresztül gyógyítani. Észrevesszük-e a másik emberben az Istentől nekünk adott csodát? Vagy már egészen vakok vagyunk? Aki ugyanarra az életre született, mint én. Mint amire mi születtünk. Amit magunk körül tapasztalunk, az sok minden más, csak éppen nem ilyen tavaszias öröm. Nem az ünnep. Valaki azt írta, hogy darabokra hullott a világ. Az író meg minden egész eltörött. Tehát szétszorodik az emberiség. De ne menjünk olyan messzire. Valóban szétesőben a közösségeink egymást gyalázzák az emberek a saját hazánkban is. Mintha már semmi se lenne szent benne. Sem az élet, mintha nem lenne már szent a család, se a haza. Úgy gondoljuk, hogy gátlást tanulul építhetjük azt a bizonyos szép új világot, amelyben egyre magasabbra jutunk, de elfelejtjük, hogy egyedül soha nem fogunk fölérni az égig. Pünkösd ünnepe arról szól, hogy az egymást eddig nem értő emberek ugyanazon a nyelven hallják és értik az apostolok üzenetét. Azok az apostolok, akik eddig bátortalanul, félve, remegve voltak együtt az zárt ajtók mögött. Kinek az erejéből, nem a saját erejükből, hanem a lélek erejével eltelve. Így mondja nekünk a Biblia. Bátran mentek az emberek közé, és mit is hirdettek nekik? Örömhírt hirdettek nekik. Örömhírt. Az élet győzelmének a hírét, és nem a pusztulást. A testvériség örömhírét hirdették meg nekik, hogy bármennyire is különbözők is legyünk, pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiából valók, vagy kis-ázsiaiak, ugyanannak az atyának a gyermekei vagyunk. Bárcsak valósággá válna napjainkban is az első pünkösnek a csodája. Éppen ott, ahol vagyunk. Éppen ott, ahol vagyunk. Éppen ott, ahol vagy, nem egy másik helyen. Bárcsak ráébrednénk arra.

minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt kérvén Isten kegyelméből dicsérjük szent nevét, fejenként jó szívből. Ígyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből. Balasi versének a hangulatával akarom befejezni ezt az életet, ezt a beszédet, ezt a prédikációt, mert hitről, pünkösdi hitről szól, nem kicsit, de nagyon.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Zarándoklatot tartott a Székesfehérvári Egyházmegye Mária Remetén Szent Háromság vasárnapján. Az igazságos és tartós békéért fohászkodott 16. Leó pápa Szent Háromság vasárnapján. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Szent Háromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária Remetei szűzanya kegyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária Remetei Kisboldogasszony Bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szent Háromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. Szent Háromság vasárnapján Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak, adta hírül a Vatikáni Rádió. A pápa azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét, irányítsa döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. Ezen a vasárnapon ünnepelték a fájdalomcsillapítás napját 25. alkalommal Olaszországban, emlékeztetett a pápa, majd közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, és köszönettel fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. Leó pápa köszöntötte a római híveket és a nemzetközi zarándokok seregét, a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, a nagy számban jelenlévő lengyeleket, valamint a befogadás nevű váltófutás résztvevőit is. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára az Apostróf Eszterházy irodalmi verseny címmel, melyre keddtől augusztus 16-áig várják a jelentkező 9-11. Évfolyamos diákokat Magyarországról és a határon túlról, írja az MTI. Az Eszterházy Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházy Irodalmi Díj 2026 listájára jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a versenykiírásban szereplő módon. A benyújtás határideje 2026. augusztus 16. További információk az Eszterházy Magyarország Alapítvány weboldalon.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik!

0: dékanöktől Majoros Attila, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nemzeti kötelezettség. Amikor Istenhez fordulunk nemzetünkért, gondolatainkban az első legyen a mi kötelezettségünk nemzetünkkel szemben. Minden normális ember elég pontosan tudja kötelezettségeit gyermekeivel, házastársával, szüleivel szemben. Ugyanígy vannak kötelezettségeink nemzetünkkel kapcsolatban is. Hallgassuk meg erről Bacsányi Jánost. Jer! Menjünk, mint emberek és polgárok az erkölcs útján. Szent kötelességünk betölteni. Nincsen. Emberiség nélkül nincs érdem, nincs haza nélkül emberiség. Haza. Szívenek bálványa. Te néked szentelem én magamat, s minden lépésem ezentúl a te javadra lészem mindig intézve. Fogadd el a fogadást, és nézz jó szándékára a fiadnak, mely sok ezernyi nehéz akadállyal küszködik, aki néked akar szolgálni, tudom. Nem tészem azonban még le reményemet én, s nem utolsó, nem kicsiny érdem lesz végső pontjára jutott szoros állapotunkban, híven erőlködvén, legalább kétségbe nem esni. Megfordul, hiszem azt, mert él a nemzetnek atya, él még a magyarok kegyes istene, s látja, miképp sillődünk, megfordul még valahára szerencsénk, s bárha keményedik is, nem lesz így mostoha mindég. Csak bízzunk, s bajaink tűréssel győzve, magunkat boldog atyáinkhoz méltóknak lenni mutassuk. Ennyi homályok után tisztább új napra derül még a magyar ég, s fiaink meglátják hajdani fényét. Sőt, ha serény és álhatatos hévséggel igyekszünk, s szent ügyünk mellett bátran bajt állva továbbra is emberkedni tudunk, nem hajtván semmi veszélyre, meglátjuk valahára talán, bámulva magunk is, új életre kelő honunk víghajnalodását. Higgyük! Előbb vagy utóbb diadalmaskodni fog a köz értelem és akarat. Diadalmaskodni fog egykor a nagy egész hasznát kereső törvényes igazság, melyel minden nyelv, minden szív, minden erő véd, s melyet az ész, mint bölcs kalauz, vigyázva vezérel.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú, Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Urunk, nemzetek királya, te minden népet arra hívsz, hogy megismerje üdvözítő szeretetedet. Hazánkért és az egész magyar nemzetünkért könyörgünk most hozzád. Te azt mondtad, hogy a téged szeretőknek minden a javukra válik. Ennek tudatában az egységért és a kiengesztelődésért imádkozunk. Add, hogy megőrizzük az egységet azokkal a magyarokkal, akikkel összeköt a közös hit, a kultúra, a történelem, és akik az országok határain túl élnek. A kiengesztelődés lelkületét pedig erősítsd a körülöttünk élő népek iránt. Gyógyítsd az emlékezetünket, és add, hogy a megbékélés útján járjunk. Ne válasszanak el többé a történelmi fájdalmak, hanem kössön össze bennünket a szolidaritás, hogy szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket. Tégy minket a béke és a megbocsátás evangéliumának hiteles tanúivá, hogy fenntartsuk a lelki egységet, amíg majd minden nemzet el nem jön, hogy előtted az imádásban egyé forva leboruljon. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, benned bízva és hozzád könyörögve, kicsi nemzetünkért. Dávid és Góliát, Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban. Hisszük, hogy számíthatunk a te segítségedre. Imádkozunk vezetőinkért is, hogy Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket. Segítsd őket, segíts minket szent lelked erejével, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Vincenti bíboros atya mondta, ha lesz 1 millió imádkozó magyar, nem féltem ezt a nemzetet. Legyen.
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

0: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért. Mária Rádió.
1: Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsora.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Örülök mindenkinek, aki ismét velünk tart. Közös gondolkodásra hívom ismét önöket. Mai témánk a kereszténység és Európa. Az európai integráció gazdasági összefüggései. A korábbi adásokban elgondolkodtunk a világgazdaság és a külkereskedelem kérdéseiről. Ma ezeket folytatva Európáról szeretnék szólni, és benne Magyarország sorsáról, helyzetéről. Ezt ma a történelmi összefüggések szempontjából szeretném vizsgálni, és majd a következő alkalommal részletezzük a jelen európai problémáit is. Nyúljunk vissza a gyökerekhez. Hát ugye a sokat emlegetett integráció ma korunk egyik alapvető folyamata. Legáltalánosabban egységesülési folyamat, részek egészé olvadása. Résztvevői mind több területen egyre szorosabb együttműködést alakítanak ki, összehangolják működésüket. Hát kellene, hogy ez legyen a fő cél, és jól működjön. Az integráció egyszerre folyamat és cél. Jelenti az integrált közösség irányába vezető utat, az egyesítés fokozatos megvalósítását. Az integráció első nagy szakaszának tartalma a kereskedelmi akadályok lebontása, a vámunió kialakítása. Ezután a sokkal hosszabb felépítési szakasz már nem csak az akadályok elhárítását jelenti, hanem a gazdaságpolitikák fokozatos harmonizációját, amely távlatban az integrációt beteljesítheti. Kérném szépen, Európa már kezdetben vonzónak bizonyult, de gondok is voltak vele, hisz története azzal kezdődött, ugye a monda szerint, hogy Zeus elrabolt őt Föníciából. Európa nagy részét a népvándorlás viharai után Nagy Károlynak sikerült rövid időre egyesítenie, ami egy ritka történelmi csillagórában egyszerre jelentett kulturális, civilizációs, eszmei, államszervezeti, gazdasági és földrajzi egységet, amelyet a latin használata még nyelvileg is összekapcsolt. Ez az egység már halála után a birodalmát felosztó 843. évi verdöni szerződéssel felbomlott. Európa történelmét sok évszázadon át egyre nagyobb mértékű széttagoltság határozta meg, annak minden negatív következményével együtt. A keresztény egyetemesség, az univerzalitás a középkor egyesítő eszmerendszerében élt tovább, a nemzeti határokon átlépő közös keresztény kultúrában és a művészeti irányzatokban. Az értékek földrajzi áramlása, átadása, átvétele nagyon fontos. Ez nem csak európai jelenség, de ezek Európában igen erőteljesen érvényesültek. Sőt, Európából tudósok, művészek egész sora rajzott ki Amerikába, a spanyol barokk ugye egészen Dél-Amerikáig jutott. Albert Schweitzer Afrikába, az albán származású Terézanya az indiai Kalkuttába vitte el az orvostudomány és ápolás szakmai vívmányai mellett a segítő ember szervet erejét, megvalósítva az európaiság Európán túlmutató keresztény értékrendjét. Konrad Adenauer azt írta 1961-ben, az Egyesült Európa elérhetetlen cél marad, nem ölthet szilárd formát, ha nem sikerül mindazt, ami Európa népeit összeköti, fontosabbá tenni annál, ami szétválasztja őket, fogalmazta meg ő. Ez azért jutott eszembe, mert az integráció és dezintegráció párhuzamosan voltak és vannak jelen Európa történelmében. Az integráció kultúrára és civilizációra épül, értékrendet és magatartásformákat is jelent. Ezek nélkül elképzelhetetlen. Az integráció fő céljai történelmileg már az integráció elméletek a 19. század végén, 20. század elején, első felében megfogalmazták, hogy gazdasági jólétet kell teremteni, békét és biztonságot, a személyes kibontakozás biztosítását és az élet minőségének javítását. A gazdaság túlmutat önmagán, az embereket, a társadalom közös céljait kell szolgálnia, a már többször tárgyalt keresztény szubszidiaritás és szolidaritás elvének egyidejű érvényesítésével. Mint ismeretes, ezeket a pápai enciklikáknál is tárgyaltuk, azokban is alappillérekként szerepelnek. Ezeket azért jó végig gondolni, mert Európa újkori történelmében nagyon erős volt, és most a 21. században újra kiéleződött a rivalizálás, a nemzetállamok szembenállása. Virágkorát élte ugye a 19. századtól kezdve az a nacionalizmus, amely gazdasági, politikai, katonai uralmi törekvésekhez és háborúkhoz vezetett. Nos, hát arról van szó, hogy a nemzetek együttműködése nagyon fontos, és ne az embereket, népeket szétválasztó ellenséges nacionalizmus, hanem egy pozitív patriotizmus legyen előtérben, amely önmaga kultúráját képviseli, önmaga identitását, önazonosságát megéli, és tiszteli, egységbe foglalja az érdektárgyalásokon az érdekkülönbségeket kompromisszummal észszerűen legyőző magatartást. Kérném szépen, az első világháború után ugye az igazságtalan és káros hatásokkal járó békeszerződések szétverték a gazdasági kapcsolatok nagy részét, és jelentősen átrendezték, valójában rendhelyett káoszt teremtve Közép-Európát különösen. A második világháború az első világháborúnál is pusztítóbb volt. A második világháború végén különösen négy feladat volt nyomasztóan sürgető. Először a károk helyreállítása és az újjáépítés, majd ezt követően egy gazdasági fejlődés megalapozása, másodszor új pénzügyi rendszer megteremtése, hát ez ugye részben világszinten történt meg, részben Európában, harmadszor a súlyos munkanélküliség felszámolása, és negyedszer a nemzetközi kereskedelem új, tisztességes szabályainak kialakítása. Hát ugye a világ biztonságának és békének védelmére hozták létre a széthullott népszövetség után az ENSZ-t, az Egyesült Nemzetek Szervezetét. A világkereskedelem szabályozását ugye a 1947-től a GATT, az általános vámtarifa és kereskedelmi egyezmény hozta létre, és ezen ehhez kapcsolódóan indultak el az integrációs folyamatok. A NATO az USA vezetésével és nagyrészt finanszírozásával, és főleg koncepciója és hegemóniája mellett 1949-ben alakult meg. Ha az európai integráció fokozatait nézzük, akkor ezeknek meghatározható egy objektív és egymásra épülő tartalmuk. Az integráció fokozatait a következőképpen különböztette meg Jakob Weiner, Európában német, holland, magyar kiejtéssel Wienernek ejtjük. Az első a preferenciális övezet, azaz kedvezményes övezet. Ezeknek a részesei kedvezményeket nyújtanak egymással, és ezzel fokozatosan megkönnyítik a partnerországokból származó áruk bejutását a piacukra. már ugye Anglia, Nagy-Britannia gyarmatbirodalmában az egyoldalú preferenciák terjedtek el, vagyis Angliával szemben a résztvevő Commonwealth nemzetközösségi országok egyoldalúan engedményeket nyújtottak, az angolipari termékeket vámmentesen engedték be a piacaikra. Másodszor, ha ezt tovább visszük, a kedvezményeknek a kiteljesítését, és teljessé válik a szabadkereskedelem, akkor beszélünk szabadkereskedelmi övezetről. Rendszerint ez csak az ipari termékekre és bizonyos szolgáltatásokra terjed ki, tehát az ipari termékeket kölcsönösen, vámmentesen szállíthatják egymás piacaira, de a többi országgal szemben kiki a saját tetszése szerinti vámokat alkalmazhatja. Hát legismertebb példája volt ennek, ugye az 1961-ben létrejött Európai Szabadkereskedelmi Társulás, angol rövidítéssel EFTA. Na most, ha ezek sikeresen működnek, akkor jön létre a Vámunió, mert a benne résztvevő országok nem csak az egymás közötti vámokat szüntetik meg, hanem közös vámokat is megállapítanak a kívülálló országokból származó árukra. És a Vámunió általában a mezőgazdasági termékekre is vonatkozik. Ha visszagondolunk, ezt elsősorban a történelemben legelőször a Benelux Vámunió Hollandia, Belgium és Luxemburg valósította meg legkorábban, 1948 óta működik a Vámuniójuk az Európai Gazdasági Közösség keretén belül, majd jelenleg ugye az Európai Unión belül abba beépítve. Na most a nyugat-európai integrációt évtizedekig a köznyelben is, szaksajtóban is közös piacnak nevezték. Na most a közös piac, ugye kis K-val, kis P-vel írva, a Vámuniónál annyival jelent többet, hogy a benne résztvevő országok nem csak az áruk és szolgáltatások egymás közötti forgalmát nem akadályozzák vámokkal, hanem lehetővé teszik azt is, hogy a partnerországok állampolgárai munkát vállaljanak náluk. Hát erre a lehetőségre, mint az alapszabadságok egyikeként, a munkaerő szabad áramlásaként szoktak hivatkozni. Ugyanígy nem állítanak akadályt az elé, hogy az egyik ország állampolgárai beruházzanak üzleteket, majd később üzemeket létesítsenek a másik országban, országokban, vagy a vállalati részvények bizonyos hányadát, vagy akár egészét felvásárolják. Megtakarításaikat, pénzüket a partnerországok bankjaiban is elhelyezhetik. Tehát ezáltal teljesedik ki a tőkeáramlás. Annak pozitív, és mint a történelem bizonyítja, máig tartóan sok-sok a pozitív mellett negatív hatással együtt. Na most a következő szakasz az egységes belső piac. Ez a fogalom azt az állapotot jelöli, amikor teljesen megszűnik szinte a nemzeti piacok elkülönülése, tehát az integráción belül a hazai piacon lebonyolított eladástól és vásárlástól alig különbözik a közösségbe való szállítás. Hát az egységes belső piac lényege így az áruk, a szolgáltatások, a munka és a tőke szabad áramlása. Ezt a fokozatot az Európai Közösség 1993. január 1-ére valósította meg. Ugyanekkortól életbe lépett a munkaerő szabad áramlásán túl a személyek szabad áramlása alanyi jogként. Tehát bárki szabadon tanulhat, nyugdíjasként utazhat, időkorlátozás nélkül tartózkodhat az Unió bármely más országában. Azért regisztrációs kötelezettség és 90 napon túl bizonyos előírások érvényesek. Hát a műszaki technikai akadályok azért részben fennmaradtak, például a nemzeti szabványok és számos előírás eltérése, ugye emiatt találkozunk azzal, hogy ha utazunk, akkor nem mindig tudjuk a konnektorba bedugni a saját készülékeinket, csak bizonyos konvertáláson keresztül. A következő már majdnem utolsó, az a hatodik szakaszát az integrációnak a gazdasági és monetáris unió jelenti. Hát ebbe a szóba benne volna ugye a gazdasági, a gazdaságpolitikáknak a harmonizálása, és a monetáris unió, azaz a közös pénz és annak alkalmazása. Ezt tűzte ki, ugye a sokat emlegetett Maastrichti szerződés. És az integráció legmagasabb fokozata a politikai unió, amely egyszer az integráció betetőzését jelenti, és egy közös uniót közösségi politikák kiteljesítésével. Azért az integráció elméleti elemzői és stratégiai képviselői részben föderalisták, részben konföderalisták, de ugyanakkor a legkimunkáltabb, legelméletibb irányzat és a legelterjedtebb irányzat minden esetre a nemzetek Európájáról beszél, ez ugye Charles de Gaulle kifejezése volt, és úgy véli, véleményem szerint joggal, hogy a nemzetek feletti szint nem válik kizárólagossá, hanem csak bizonyos közös funkciókat tölt majd be, és a szuverenitás meghatározott fontos elemei a nemzetállamok szintjén maradnak, és felértékelődik a regionalizmus jelentősége, tehát az integrációs szint, a regionális szint és a nemzetállami szint nagyon-nagyon fontos, és a nemzeti államok jelentőségét, szerepét, szuverenitásának fontos elemeit jelenti például az egészségügy megszervezése, az oktatásügy döntően közös szempontok szerint. Mi azt remélnénk, hogy keresztény szempontok szerint, és ezért kell dolgoznunk, de a nemzeti kultúrák kiteljesítésén alapuló oktatás. Kérném szépen, a valutáris uniót is már hamarabb kitűzték, ugye lényege a közös pénz bevezetése lett, amely két lépcsőben történt meg, 1998-ban számlapénzként, és 2002-ben pedig készpénzként, és felváltotta a nemzeti valutákat, előbb 12 országban, jelenleg 19 ország alkalmazza. Most kérném szépen, azért az akadályok lebontásához, ha nézzük a mai állapotot, akkor három akadálytípusról kell szólnunk. A fizikai akadályok eltávolítása, ez ugye az ellenőrzések, időveszteség és adminisztrációs költségek megszüntetését kívánták. Látjuk, hogy ma ismét ugye szó szerint a határok fizikai ellenőrzése is visszaállt, ugye, a jelenlegi problémák, illegális migráció és több jelenlegi akadály következtében. A technikai akadályok, ugye ezek az eltérő előírások, de az össze nem hangolható tagállami érdekek miatt ebből nagyon sok meghiúsult. Környezetvédelem, biztonság, egészség és fogyasztóvédelem területén a jogi előírások egy részét harmonizálták, más részét pedig olyan értelemben ismerik el, a kölcsönös elismerés elve alapján, hogy minden termék, amelyet egy tagállamban jogszerűen állítottak elő, szabadon értékesíthető bármely másik tagállamban. Na hát ennek az integráció kibővítése szempontjából van nagyon nagy jelentősége, hiszen nem tűrhető el az, hogy egy közösségben a biztonságot, az egészséget veszélyeztető, például GMO módosított termékek, egy meg nem engedett eljárások alkalmazása révén tönkre tegyék konkrétan egy egész közösség mezőgazdaságát. Az adókulcsok egységesítése sem történt meg, de ugye ez is nagyon fontos dolog, hogy a kamatjövedelmek eltérőek, a társadalombiztosítási járulékok és juttatások is, a szociális segélyek rendszere és a tőkejövedelmek adóztatása. Na most, ha ezekbe belegondolunk, akkor ezek harmonizálása egyelőre messze nincs napirenden, de nem is lenne jó, hiszen az adókulcsok nemzeti alkalmazása lehetőséget ad a nemzeti gazdasági preferenciák érvényesítésére. Gondoljunk arra, hogy a társasági adókulcsok különbözősége révén minden ország befolyást tud gyakorolni a tőkevonzásra, akiknek tőkére van szükségük. Ott is a negatív hatások kivédése pedig fontos feladat marad. Aztán az áfa kulcsok magasságát sokszor szokták emlegetni, de kérem szépen, az áfa, ugye az általános forgalmi adó és a hozzá kapcsolódó egyéb adók igen könnyen beszedhetőek, bizonyos értelemben nagyon is célszerűek és észszerűek, hiszen aki kétszer annyit fogyaszt, automatikusan a vásárlásaival kétszer annyi adót fizet. Most a továbbfeldolgozásra szolgáló termékeknél pedig ugye le lehet vonni a megelőző időszak, megelőző fázisnak az adóját. Tehát az adókulcsok révén egy ország nagyon lényeges gazdaságfejlesztési politikát folytathat. A szociális terület ugye az is az egyik legfőbb kérdés. Itt én azt szeretném mondani saját elgondolásommal és megfogalmazásommal, hogy a legszociálisabb piacgazdaság az, ahol a legkevesebb segélyt kell fizetni, mert mindenki a helyén van, hogy így mondjam, megvan a családtámogatás megfelelő rendszere, amelyik ország ezt igazságosabban kiépíti és jobban alkalmazza, a szociálisan is előbbre kerül, ha nem is a több fogyasztásban, de egy társadalmi igazságosság felé vezető úton. Gondoskodás az óvodától a felsőoktatásig, a jó oktatási rendszerről, ugye erre is nettó sokat kell fordítani, és az időseknek pedig a nyugdíj egy végig dolgozott élet után reális jövedelem maradjon, mivel ha csak az általános inflációs rátának megfelelően emelik, és a jövedelmek növekedésével pedig nem harmonizálják, akkor minél régebben van valaki nyugdíjba, annál inkább csökken az életszínvonala. Ez azért is van, mert az Európai Unió szerte tapasztaljuk, de sajnos leginkább Magyarországon, hogy az átlagos inflációnak kétszerese, háromszorosa a élelmiszerárak növekedése. Volt, amikor még eddig ennél több is volt. Tehát ugyanezekkel és más alapvető szolgáltatásokkal, ha jól nyújtja egy ország, akkor a saját előremenetelét biztosíthatja az integrációban is és a világgazdaságban is. Kérem szépen, tehát az adókulcsok harmonizálása egyenlőre ne legyen igazán napirendem. A szolgáltatások területén is csak részlegesen valósult meg a szabad áramlás, mert a közúti fuvarozás terén is ugye a szállítmányozó cégek szállítási engedélyeik számára vonatkozó nemzeti korlátozásokat, kontingenseket alkalmaznak. Ez kérem fontos is, hiszen gondoljuk meg, hogy a lengyel és a magyar fuvarozó, ha visszaútra nem tud árut felvenni, akkor mekkora veszteség éri, és milyen hátrányokat kell elszenvednie. A tőkeáramlást ugye a banki és biztosítási szolgáltató szektor üdvözölte leginkább. Hát ugye a Maastrichti szerződés is egy sarokpontjának nevezi, és sarok feltételének a szabad tőkeáramlást, de ugye ennek a terén is vannak gondok, például ha a saját tőke növekedésénél nagyobb és teret hódít a külföldi tőke, akkor csökken az országnak a saját vagyonnak gyarapítási lehetősége abba az értelembe, hogy a megtermelt profit nagy részét is ugye kiviszi a tőke tulajdonos, hát a befektetett, újra befektetett részen túlmenően. És a saját tulajdonátnak a működtetésében is, ugye ezt látjuk a nagy multikereskedelmi láncoknál, szintén az ő befolyása jelentősen érvényesül. És a munkaerőnél pedig éppen a legmozgékonyabb a csúcs munkaerő, amelyik több nyelvet beszélve, beilleszkedve, de ezáltal nagyon gyakran, ha munkájának az eredményei nem áramlanak haza, hanem külföldet gyarapítják, akkor ebből is negatív hatások adódnak. És kérném szépen, bizonyos területeken, ugye, ápoló személyzet, építő munkások, ezeknek a magasabb érű országok való kiáramlása szintén munkaerőhiányt okoz éppen azokon a területeken, ahol a legnehezebben pótolhatók. Nos, kérném szépen, emiatt nagyon fontos a regionális és strukturális politika, amelyet annyit emlegetnek. Ez 6 fő területet érintett megalakulása óta. Az első célkitűzés a fejlődésben elmaradott régiók fejlődésének és szerkezeti alkalmazkodásának előmozdítása. A második célkitűzés a hagyományos iparágak hanyatlásával küzdő régiók strukturális átalakításának támogatása. Itt azt említeném meg, ha jó lenne, hogyha ez minél szervesebb lenne, és helyi adottságokra, ha lehet, minél nagyobb arányban helyi tőkére, és helyi, minél kvalifikáltabb, minél jobb helyi munkaerőre épülhetne. harmadszor a hosszú távú munkanélküliség leküzdésének és a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának elősegítése regionális szinten. Hát emögött a szakszerű EU-s megfogalmazás mögött ugye az állna valójában, hogy a fiatalok vagy tanuljanak tovább, vagy dolgozzanak. Megrendítő az, hogy hivatalos adatok szerint az EU több mediterrán országában a 18-25 év közötti fiataloknak közel 30%-a se nem tanul, se nem dolgozik. Hát ugye a társadalmi beilleszkedés problémáival ezt tapasztaljuk. Az ötödik, a mezőgazdasági és halászati struktúrák korszerűsítése. Hát ugye a mezőgazdaságot mindig helyileg kell szervezni, és minél szervesebb láncolat legyen. Ennek majd szintén külön adást szeretnék szentelni. És a vidéki körzetek fejlődésének elősegítése, tehát hogy a vidéki körzet minél élhetőbb életet, azaz életminőséget jelentsen. A hatodik célkitűzés az alacsony népsűrűségű északi területek támogatása, hát ezt a skandinávok kérték bevenni, mert ők más regionális fejlesztési szempontból igen kevés, a befizetésüknél jóval kevesebb forráshoz jutnak. Hát kérném szépen, eddig jutottunk el, és látjuk, hogy a történelmi fejlődés, azok szerves egymásra épülése nagyon fontos az országok előrelépése szempontjából, és a közösség, az európai közösség konfliktus potenciálának csökkentésére. Sajnos jelenleg nem ez a helyzet. Vasárnap Úrnapja ünnepe. Az Eucharisztiát ünnepeljük. Babits Mihály olyan gyönyörűen ír az Eucharisztia című versében. Az Úr nem ment el, itt maradt. Ő belőle táplálkozunk. Ó, különös, szent, nagy titok. És így fejezi be a versét. Áradj belénk hát, ó, örök igazság és szent szeretet. Oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt, hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk ég felé, testvér népek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Ismét megrendezik a Generali Gyermekszigetet. Zarándoklatot tartott a Székesfehérvári Egyházmegye Mária Remetén Szentháromság vasárnapján. Meghívást kapott 14. Leó pápa a 2027-es Eurogem nemzetközi cserkésztáborba. Idén is megrendezik a Generali Gyereksziget ingyenes programsorozatot a nyári vakáció kezdetén, június 19-től 21-ig a hajógyári szigeten, adja hírül az MTI. Koncertek, interaktív előadások, kézműves programok várják a családokat egész hétvégén. Június 19-én a Szuperár gyermekkórus nyitja a programot, majd a Show című előadás érkezik, végül Halász Judit Csiribiri című koncertje zárja majd a napot. Szombaton a Lóca együttes, után a belvárosi Betyárok, este pedig a Kaláka nálatok laknak-e állatok című műsora várja a közönséget. Vasárnap az Apacuga koncerttel indul a nap, a hétvégét pedig a Kiskalász zenekar koncertje zárja. Az idei év különleges programja a Hajógyári Sziget meséje című közösségi mesealkotás lesz, mely a gyermekek fantáziájából szövődő közös mesében születik majd meg. Szentháromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária Remetei szűzanya kegyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária Remetei Kisboldogasszony Bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szentháromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. A pápai jogú egyesületek és mozgalmak vezetőinek május 21-22-én a Vatikánban tartott találkozóján az Európai Útmutatók és Cserkészek Nemzetközi Szövetségének képviselői meghívták Leó pápát a 2027-es Eurogem nemzetközi táborba, írja a Magyar Kurír. A kétnapos találkozón mintegy 180-an vettek részt. A gazdag program a konferenciák mellett kötetlen beszélgetéseket, a vatikáni kertekben mondott rózsafűzér imádságot és a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisét foglalta magába. Leó pápa személyesen is köszöntötte a résztvevőket, és mindegyikükkel kezet is fogott. Nathalie Flama pedig átadta a pápának a szövetségek hivatalos meghívását a következő Eurogemre, melyet 10 évente rendeznek meg. A 2027-es nemzetközi cserkésztábort augusztus 1 és 9-e között tartják az olasz Alpokban fekvő Ampezzóban. A tábor védőszentje Pier Giorgio Frassati lesz.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
5: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
0: Mária Rádió.

0: A Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely Podcast műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat Mátra Verebély Szentkúti Podcast sorozatában. Mai napon beszélgetünk Bán Izsák atyával, Bencés atyával, Bakony Béli Perillel. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és én is köszöntöm szeretettel a podcast hallgatói.
1: Az első kérdés mindig majdnem ugyanaz, hogy mesélj egy kicsit a hivatásodról.
2: Én Komlón születtem, ami egy szocialista bányaváros, ugye Baranya megyében. Kisgyerekkoromban nem jártunk templomba, így családostul, és nagyjából a rendszerváltás körül egy barátom hívott el először misére, akkor én olyan 12 éves voltam nagyjából, nem is voltam megkeresztelve, és hát ez az első ilyen mise élmény, ehhez még az is hozzátartozik, hogy mivel ő minisztrált, ezért azt mondta, hogy hát akkor ő nem hagy engem ott a padba, hanem akkor menjek így minisztrálni, és hát először voltam életem a misén, úgyhogy ez így visszagondolva elég vicces lehetett. Hát ott a templomban, a komlói templomban egy nagyon jó élő közösséget találtam, akkoriban azért elég sok fiatallal, egy nagyon melegszívű, kedves, idős plébános bácsit, akit így mindenki szeretett, mindenki csak Laci bácsinak hívta. És úgy valahogy engem így ez a közeg, ez így megszólított, tehát szívesen jártam ezután oda, és aztán akkor a szüleimet megkértem, hogy írassanak be hittanra, elkezdtem hittanra járni, megkeresztelkedtem. Hát aztán később, 14 éves korom körül már egy ilyen ifjúsági közösség tagjaként egy nyári táborban, egy szentségimádás közben történt ott valami így köztem, meg Jézus között, amit így szavakkal valahogy úgy tudok megfogalmazni, hogy valahogy megérkezett az ő szeretete, az, hogy az milyen, amikor az Isten megérint, és hogy az volt bennem valahogyan nagyon mélyen, hogy erre így válaszolni, hogy lehet úgy, hogy kevesebbet adok, mint magamat, vagy szóval, hogy ez így, tehát hogy csak valahogy teljesen lehet erre válaszolni. Ez akkor még nem, ilyen, tehát nem fogalmazódott úgy meg bennem, hogy mit szerzetesség vagy papság, nem is nagyon ismertem szerzeteseket egyébként. És akkor jöttek még a gimnáziumi évek, elég intenzíven éltem a közösségnek az életét, ennek az ifjúsági közösségnek az életét, így kapcsolódott a karizmatikus megújuláshoz, de közben fokolár mozgalommal is így közelebbről megismerkedtem, tehát alakult így az a spiritualitás, ami engem vonzott, és aztán érettségi után, akkor egy ösztöndíjjal külföldre kerültem, ott is egy ilyen egyházi jellegű ösztöndíjjal tanulhattam, és ezek a külföldi, egészen pontosan a római évek alatt az olvasmány élményeim, a találkozások, lelkivezetésben egyre inkább kristályosodott ki, hogy valamiféle szerzetes élet, azon belül is a monasztikus élet az, ami engem vonz. Tehát amiket olvastam, Szent Bernát prédikációit, vagy a sivatagi atyáknak a történeteit, erre úgy éreztem, hogy erre úgy dobban a szívem, vagy hogy valami ilyesmit szeretnék én igazán. És aztán, amikor hazajöttem Magyarországra, akkor úgy nézegettem, hogy hol van ilyen közösség Magyarországon. A ciszterciek pécsi gimnáziumába jártam. Ugye a ciszterci lelkiség nagyon vonzott, de azt úgy láttam, hogy ez a tanító rendi lét, amit a ciszterek éltek akkor, meg hát többnyire most is, hogy az nem pont az, amire én vágyom. És így hozott az utam Bakonybélbe, itt erről a kis közösségről, ami akkor egészen fiatal volt, tehát néhány évvel azelőtt született. Tehát erről a közösségről azt hallottam, hogy itt úgy próbálnak visszatérni ennek a monasztikus életnek a gyökereihez, hogy ima élet, közösségi élet, kétkezi munka, ilyesmivel foglalkoznak itt. Hát amikor eljöttem ide 2000 nyarán, augusztusában, és eltöltöttem itt egy másfél hetet, akkor úgy volt egy ilyen hazaérkezés élményem, vagy egy olyan, hogy hát így igazából már nincs mit keresni tovább, mert hogy itt van az, amit nekem Isten szánt. És akkor azóta, hát utána egy évig jártam vendégként, és akkor 2001 nyarán léptem be a monostorba.
1: Mi a szemlélődő élet, és mi a monasztikus élet? Ez ugyanaz, vagy teljesen különböző dolog?
2: Jó kérdés. Ugye, a monasztikus életformának a jellemzője, hogy a szerzetes életnek egy olyan megvalósulása, ami a világtól, a világ központjaitól való távolságvételt foglalja magában. Tehát olyan helyekre mennek a szerzetesek élni, ami talán így fogalmazhatnánk, hogy peremvidék, egy hegytető vagy egy völgynek a mélye, ahol mások az adottságok, ahol mondjuk remélhetően kevesebb az ember, nagyobb a csönd, és annak a helynek a megszentelődése valahol ennek a közösségnek így a küldetése, tehát az idő és a térnek a Istennel való átitatása, tehát az imádság, a testvéri élet és a munka, valamint az olvasás, bibliaolvasás hármasában, négyesében mozog a közösség. Nem annyira hangsúly nem azon van, hogy kifelé evangelizálni, hanem inkább a befogadáson, tehát a monasztikus életnek része, ahogy a vendégfogadás. És akkor azon a helyen tartósan lakva, elköteleződve radikálisan az életforma, a közösség és a hely mellett éli a mindennapjait a szerzetes, és valahol az a vágya, vagy az a célja, hogy az Isten országa az számára, és azok számára, akik oda jönnek, az kézzelfogható tapasztalat legyen. Tehát a monasztikus életnek szokták mondani, hogy az a specifikuma, hogy nincsen specifikuma, tehát nem egy célra, nem egy missziós küldetésre vállalkozik az, aki monasztikus életet élő szerzetes, hanem egyszerűen odaadja az életét, és a mindennapok munkájában, imádságában keresi a szeretetnek az útját, és erről tanúságot tesz azok felé, akik azon a helyen megjelennek. A szemlélődő élet, az ugye a monasztikus élet, az egy picit talán tágabb, illetve egy olyan fogalom, ami korábban született meg, mint az aktív és szemlélődő élet külön választása. Tehát a szigorúan szemlélődő közösségek, amik vannak az egyházban, azoknál azért a vendégfogadás sem feltétlenül jellemző. Tehát ott a közösség nagyon hangsúlyosan az imádságra helyezi a fókuszt, és hogy az ő szolgálatuk, vagy a küldetésük az, hogy ahogy kis Szent Terész fogalmaz, hogy az egyház szívében szeretet legyen. A monasztikus élet az ennél egy kicsit tágabb, belefér akár a lelkipásztori szolgálat is. Magyarországon különösen úgy alakult, hogy a bencések az évszázadok során azért tanítást is, lelkipásztori szolgálatot is vállaltak. Tehát én úgy fogalmaznék, hogy a monasztikus életben a szemlélődő dimenzió az nagyon fontos, és hogy talán a mai magyarországi férfi közösségek között, vagy közül, itt Bakonybélben a leghangsúlyosabb ennek a dimenziónak a keresése. De nem jelenti ez azt, hogy mondjuk úgy élnénk, mint a kartahúziak leterjében, akik radikálisan szemlélődő életet élnek.
1: Miért a szemlélődő élet élő szerzetes magányban és csendben él?
2: Sivatagi atyák mondásai között van egy Arzénios nevű abba, aki különösen is ezt az emberektől való távolságvételt kereste, és ő azt mondja, hogy hát az embereknek sok az akarata, az Istennek pedig egy. És aki az emberek között él, annak szembesülnie kell azzal, hogyha Krisztus tanítványa, hogy sokféle üggyel, feladattal, kéréssel találják meg, és ő neki akkor arra válaszolnia kell. Ma ezt talán úgy mondanánk, hogy hát aki például egy nagyvárosban él, arra sokkal inkább záporoznak az impulzusok, a hatások, amit lát, amit hall egy normál napja során. Rengeteg döntéshelyzettel találkozik, ami az emberi lelket, a pszichét mondjuk így szétszórja, vagy nehezíti azt a fajta összeszedettséget, ami az imádsághoz, ahhoz szükséges, hogy Isten elé álljunk. Tehát ezzel nem azt mondom, hogy lehetetlen imádkozni, vagy szemlélődő életet élni egy nagyváros közepén, de hogy mégiscsak a szemlélődés, vagy a szemlélődő ima, az kicsit olyan, mint ugye az Isten országáról szóló példabeszédben egy ilyen földbe rejtett kincs, hogy amikor az ember ezzel találkozik, vagy ráismer, hogy ez az út, ez számára vonzó és járható, akkor el kell menni, és el kell adni mindenét, amilyen van. Szóval, hogy kell egy olyan életfeltételeket, olyan életkörülményeket kialakítani, amik ezt az utat segítik. Mert vannak tényezők az életünkben, amik ezt az utat nehezítik, vagy akadályozzák, és vannak tényezők, amik segítik. Tehát a kérdésedre visszautalva, hogy miért magányban és csendben, Hát azért, mert hogy valahol, ha csak az evangéliumokat nézzük, akkor ez egy ilyen visszatérő fordulat, főleg Lukács evangéliumában, hogy Jézus mielőtt valamit csinál, csodát tesz, apostolokat hív össze, az éjszakát az atya imádásába tölti egyedül a hegyen. Tehát vannak ezek a kitüntetett pillanatok, idők, amiket Istennek tartunk fenn, és sokkal könnyebb ezeket megtartani, megélni, hogyha nem a nyüzsgésben vagyunk, hanem a zajban vagyunk, hanem maga a hely is meghív erre a belső útra, vagy inspirálja ezt a belső utat. Aki ugye szerzetes lesz, vagy aki egy szerzetes életformát választ, ugye annak az elején, a gyökerénél van egy megszólítottság, egy megérintődés. Tehát Isten valahogyan arra az embert meghívja szavakkal, érzésekkel, finom érintésekkel, ahogyan a Szentlélek tud minket érinteni, és utána az az ember elkezd keresni egy olyan helyet, egy olyan közösséget, egy olyan életkeretet, amiről azt reméli, hogy ő benne ezt az érintődést ébren tudja tartani, meg tudja tartani. Hogy ahogyan, most hogyha ez 20x évesen történik, hogy majd 40-50 évesen is nyitott tudjak maradni erre a fajta megszólítottságra, tehát hogy a hivatásom így mondjuk az élő maradjon. És hogy ezért vannak azok a keretek, amik egy ilyen fajta életformára való meghívást ébren tudják tartani, meg tudják őrizni.
1: De egyfajta csend szakértője vagy.
2: Remélem.
1: Hát azért, mert bencés, mert monasztikus életet élsz. De a csend az olyan fogalom, hogy mindenki beszél róla, de senki sem látta. A belső csend. Tulajdonképpen ez micsoda az? Hangok, szavak hiánya, vagy gondoktól és gondolatoktól mentes állapot, vagy menekülés, vagy útraindulás?
2: Azt gondolom, hogy valahol a ember létünknek egy elengedhetetlen közege vagy feltétele a csend. Hogy ugyanúgy, ahogy levegőre, meg vízre, meg táplálékra szükségünk van, hogy az emberi pszichének is már, tehát még spirituális dimenzió nélkül egyszerűen csak a pszichés létünknek, de hogy a lelkünknek, annak pedig mindenképpen szüksége van erre. Egy olasz filozófus írja, hogy a középkorban még tudták az emberek, hogy ez így van, és ezért kimondottan intézményeket hoztak létre a csend őrzésére, és ezek a monostorok, tehát hogy a monostor tettán azt így nagyon erős vagy megtisztelő, hogy a csend szakértője volnék, nem vagyok a szakértője, hanem mondjuk a csendet őrző intézmény hivatalnoka vagyok, mondjuk így. Igen. És azt szerintem egy helyes, vagy nagyon jól látott, hogy a mai társadalom, amiben élünk, vagy az a kultúra, ami az életünket meghatározza, az nagyon erősen elment abba az irányba, hogy nincsen csend. Még ha fizikai csend van is, elektronikus csend az, vagy elektronikus zaj az folyamatosan van, vagy körülvesz minket. Ez talán, ahogy megyünk lefelé a fiatalabb korosztály felé, egyre inkább látszik, hogy mindig kell valami inger a fülébe. És azért ennek látjuk a negatív következményeit is, tehát hogy ez azért árt az ember egyensúlyának, pszichés egészségének. Ugye a csendnek van egy negatív aspektusa vagy arca, tehát az, hogy valami, ami nem, tehát a szavak hiánya vagy a zaj hiánya, de igazából sokkal több ennél, tehát a csend az, ahol a dolgok rendeződni tudnak, vagy ahol a hangok, a szavak értelmet tudnak nyerni. Tehát azt látom azoknál az embereknél, akikkel beszélgetek, de néha azt gondolom még minket, szerzeteseket is megkísért, hogy annyira sűrűen zajlik az élet, annyi minden történik, és annyi a benyomás, az inger, amit látunk, hallunk, olvasunk, és aztán este hullafáradtan lefekszünk, és nincs, amikor ezek feldolgozódjanak, rendeződjenek, a helyükre kerüljenek, és ennek középtávon már egyfajta káosz, meg fókuszvesztés, meg arányvesztés az eredménye. Tehát, hogy a csend az egy olyan fajta létszükséglet, ahol a saját magunkkal, és ennél mélyebben, meg hát az életünk urával tudunk kapcsolódni, vagy kapcsolatba kerülni. Van egy út mindenképpen a fizikai csendtől a lelki csendig, tehát az első lépés az, hogy ugye próbáljunk meghallgatni. Erre kap meghívást a monasztikus szerzetes, a Szent Benedek regulája is úgy kezdődik, hogy hallgass meg, fiam, a mester parancsait, és ezt hangsúlyozza Benedek, hogy hát a szerzetesnek a hallgatásra kell törekednie, a hallgatag ember a szerzetes, azért, hogy meg tudjon hallani dolgokat, tehát hogy az ember alap magatartása a világgal és az Istennel szemben a befogadás, hogy csak a befogadásból tud helyes, Isten szerinti válasz és cselekvés születni. Tehát a szavak bősége az óhatatlanul is azt hozza, hogy bele szüremkedik, vagy bele keveredik a szavainkba az is, amit úgy hívunk, hogy az árnyékunk, vagy a bennünk lévő rossz gondolatok. A szavakkal állítjuk magunkat, tehát az én központúságunknak tud a kifejeződése lenni. A csend, a figyelem az segít arra, segít abban, hogy kifelé figyeljünk. De ugye ez csak az első lépés, tehát az önkorlátozás a szavakban, az életemet úgy rendezem be, hogy figyelek arra, hogy legyen fizikai csend körülöttem, az el tud indítani egy úton, és ezt így jól mondtad, hogy a csend végül is meghívás egy útra. Egy olyan útra, ami aztán a belső zajra irányítja a figyelmet. Tehát amikor elhalkul a külső zaj, akkor és befelé figyelek, mindenki, aki szokott imádkozni, az ismeri ezt, hogy akkor ott hirtelen ebben a belső térben gondolatok, vágyak, emlékek, félelmek sokaságát tudjuk találni, mindazt, amit egyébként elhanyagoltunk, amivel nem foglalkoztunk és kellett volna, amik igazán mozgatnak minket. Így szoktam mondani, hogy ha mondjuk egy órát imádkozom, akkor utána tudom, hogy igazán mi foglalkoztat most az életben, mert ha most megkérdezed, akkor elmondom, hogy milyen ügyek vannak. De hát ez nagyon-nagyon a felszín kapargatás, és hogyha az ember csendben marad, és próbál befelé figyelni, vagy Istenre figyelni, akkor előjönnek, vagy szembe jönnek azok a dolgok, gondolatok, érzelmek, félelmek, amik valóban foglalkoztatják. Erre mondták az atyák, hogy az imádság a szerzetes tükre. Tehát, hogy amikor imádkozunk, akkor magunkat látjuk igazán, ahogyan vagyunk, nem ahogyan szeretnénk, vagy ahogy elképzeljük, hanem akik igazán vagyunk. És akkor ez az útnak, a fizikai csönd után a második szakasza, ez valahogy úgy fogalmaznám, hogy a psziché csöndjének a keresése, vagy a gondolatok lecsendesítésének az útja, és hogy ez nem egy könnyű út feltétlenül, mert hogy nagyon sokszor itt azért egy ilyen belső sivatagon kell keresztül menni. Hogy éppen miközben Isten felé haladunk, akiről hisszük, hogy valahol a csend mélyén ott rejtőzik, ott vár minket, vagy éppen szól hozzánk, hogy oda eljussunk, át kell mennünk ezen a belső sivatagon, amiben sokszor sötét gondolatok, vagy az énünknek nem annyira a kedves, pozitív, ragyogó oldala van. És itt talán pont az a meghívás, hogy nem feladni, nem elmenekülni, hogy könnyű ilyenkor, akkor inkább nem tudom, én beteszek valami zenét, vagy fölhívom a, nem tudom én, barátnőmet, vagy barátomat, hogy akkor ő vele megbeszéljem, hanem benne maradni, várni Istenre, szólítani őt. Ebben a második szakaszban, ami segítségünkre van, nagyon hatékony segítség az Isten igéje, akár Jézus neve. Tehát ez a belső csend keresésében a szó és a saját testünk, fizikai jelenlétünk, légzésünk tud segíteni. És akkor jó esetben el lehet jutni odáig, ami hát az Istennek a csendje, vagy a szív mélyén a csend, a belső csend, amikor meg tudjuk élni azt, hogy ezek a belső hangok elhalkulnak, vagy távolabb kerülnek, és létre tud jönni egyfajta találkozás, akár egyfajta párbeszéd, egy bensőséges együttlét. Ugye 4. századi szerzetes atya Evagriosz azt mondja, hogy az imádság az egy ilyen intim együttlét, egy belső együttlét. A görög szó, ez a szűnomédia, ez nagyon szép, hogy ez ugye jelenti azt is, hogy együtt valakivel beszélgetek, de akár a szerelmesek együttlétét is jelentheti. Tehát, hogy erre a bensőséges együttlétre, találkozásra vágyakozunk, ez valahol így a szavak nélkül, vagy szavakkal történő találkozás az Istennel, és hogy itt megtörténhet, hogy Isten behív az ő saját belső csöndjébe, ami már valahol túl van azon, amit az ember csöndnek hív. Mert valamilyen paradox módon ugye a Szent Háromság belső csöndje az egyfajta mennyei liturgia, ahol hasonlatokkal, metaforákkal élve zene, szavak, tánc, bármi is van, kiáltás, sóhajtás, nem tudom. Ugye Pál azt mondja, hogy a lélek bennünk ilyen kimondhatatlan sóhajtozásokkal imádkozik. Tehát, hogy ez az az út, amire meg vagyunk hívva, és ennek a szükséges, de nem elégséges feltétele az aszkézis, az a önkorlátozás, ami a szavakban való mértékletesség, illetve a zajtól való távolságvétel.
1: Te 25 éve vagy szerzetes. Sikerült neked legalább megízlelni, megkóstolni ezt a belső isteni csendet?
2: Sikerült, ez egy érdekes szó, mert hogy ez sosem sikerül, sosem mi vagyunk ennek a szerzői. Főleg lelki gyakorlatok hosszabb során kegyelemként megadatik ez, hogy az ember bevezetődik. A Szirszent Izsákot nagyon szeretem, ő neki nagyon szép, mély gondolatai vannak, úgyhogy az imádság útjáról, és ő gyakran ezt úgy fogalmazza, hogy ez mint egy ilyen kincses kamrába való behívás, vagy behívva levés. Tehát, hogy az ember a saját erőfeszítésével, vagy kitartásával azt tudja elérni, hogy ott marad az ajtóban. Tehát, hogy bemegyek ebbe az épületbe, ami az imádság épülete, és próbálom kívül tartani mindazt, ami eltávolít Istentől, és ott megállok az ajtóban, és várakozom, és hogyha az Isten megengedi, akkor kinyitja az ajtót, és akkor ott valami történik. Tehát azt tudom mondani, hogy van ilyen tapasztalatom. Azért ez nem egy ilyen mindennapi élmény. Tehát hosszú, száraz, várakozó időszakok is vannak az emberi mai életében, és néha pedig ez megtörténhet, ez a belső csendbe, vagy az Isten csendjébe való beavatódás. Szintén Szirszent Izsák használja ezt a képet, hogy ott a gyöngyhalászoknak a munkája, hogy ugye nagyon mélyre merülnek, nagy nyomás, nagyon sok levegőt kell venni, és hogy hát igazából ilyen iszapot markolásznak naphosszat, tehát ez történik, semmi más. De hogyha egyszer ugye megvan az a kagyló, amiben ott van az igaz gyöngy, akkor abból hetekig, hónapokig az egész családjuk megél, és hogy egyébként hát az iszapmarkolás marad, semmi más, de hogy azt kell csinálni, meg el kell viselni ezt az összes nehézséget azért, hogy akkor egyszer meg legyen ez az igaz gyöngy. Hogy az ima élet is azt gondolom, hogy ilyen. És ez nem túl népszerű egy olyan kultúrában, ahol az instant megvilágosodás, a könnyen, gyorsan mutasd nekem egy módszert, amivel egy óra múlva már én tapasztalom az Istent, szóval ez nem szokott működni, hanem hát van ebben egy kitartás, egy hosszú távú tervezés. Azért annyiban a Szentlélek szerintem nagyon jó pedagógus, hogyha valaki őszintén és komolyan elkezd imádkozni rendszeresen, így a belső csendet keresi, akkor az útja elején szokott elhullatni ilyen igaz gyöngyöket, amiktől lelkes lesz az ember. És akkor általában utána viszont jön egy hosszú vándorlás, pusztai vándorlás, annak az emlékével, hogy milyen is ez a találkozás, és annak a reményével, hogy ez előbb-utóbb újra történhet, és aztán paradox módon közben, miközben az ember halad, és múlnak a hónapok és az évek, és lehet, hogy már ilyen nagyon erős belső élmények, vagy ennek az Isten csendjének a tapasztalata, ez ritkábban adatik meg, de hogy közben az életében, a mindennapjaiban annyi minden átrendeződik, annyi minden alakul, hogy rájön, hogy nem is biztos, hogy ott kell keresni ezt a találkozást. Vagy lehet várni, meg remélni, de hogy sokkal fontosabb az, amit az Isten kegyelme az imádság által bennem művel, így az egyszerű hétköznapok szintjén.
1: Amikor csendről beszélünk, nagyon romantikus fogalomról beszélünk, lelkileg is. Mi, akik vágyunk a csendre, de elérhetetlen számunkra, már mint világban élünk, a csend és béke és nyugalom és kegyelem és édesség az egy, viszont a csendnek sok arca van. Csend, ami egyszerre küzdelem, harc, kitartás, és mennyire érdemes belemerülni ilyen csendbe, ami nem szép és kellemes.
2: Hát, hogyha én most a mindennapi élet tapasztalatából indulnék ki, hogy van például az ilyen veszekedés utáni csend. Tehát nem, amikor így nem szólunk egymáshoz, mert nehéz közel menni, és közben a fejünkben megmennek a rossz gondolatok, ennek az önigazolásnak, meg a másik vádlásának a gondolatai. Ez talán egy ilyen negatív előjelű csend. Vagy teljesen süket csend, amikor mondjuk kérdéseim vannak, de a másik nem válaszol, nem akar velem kapcsolatba lépni. Hogy az Istennel kapcsolatban szerintem vannak nekünk is ilyen elnémulásaink, ugye ez is az életünknek része, hogy nehéz megszólítani az Istent, mert valami olyasmi történt, olyan veszteségért, nem vagyok jól az életemben magammal, és nem vonzó az, hogy próbáljak Isten elé állni, mert nem akarom azt látni, ami ott igazából van, vagy a képen most az Istenről olyan, hogy nem esik jól közel menni hozzá, hogy ezeket a csendeket így valahogy elhordozni, nem kimenekülni ebből. A hit az pont arról szól, hogy ilyenkor is az élő Isten az ott van, és engem akar szólítani, vagy akar velem beszélni, vagy akar velem kapcsolatban lenni, de hogy nem megerőszakolni kell magunkat, hanem időt adni annak, amíg újra el tudjuk hinni azt, hogy ő szeret minket és megtart. Tehát, hogy ezekben a belső elnémulásokban valahogy mégis tudatosan ébresztgetni magunkban a vágyat, a reményt, a hitet, hogy a kapcsolódás lehetséges. Ezt fontosnak tartom. De azzal is számolni kell, hogy igen, a romantikus elképzelés, ez gyakran előfordul, hogy valaki úgy gondolja, hogy hú, menjünk le vidékre, vagy elvonulni egy monostorba, és ott akkor milyen jó lesz, hogy végre nyugi lesz, nem szól hozzám senki. És általában igen, amikor megérkezik valaki ebbe a általa romantikusnak gondolt csendben, tehát az első 1-2 óra az ilyen eufórikus, hogy hú, mennyire jó, és aztán magunkat mindenhova visszük, tehát azok a rossz mintáink, pótcselekvéseink, belső gondolataink, amikkel együtt élünk, azok egy idő után a csendben felerősödnek. És hogyha az a kérdés, hogy ilyenkor mit kell csinálni, hogy menekülnie kell a csendtől, mert a legtöbb ember mit csinál, előveszi a telefonját, vagy otthagyja ezt a negatív belső csendet. Én úgy tapasztalom, hogy érdemes megmaradni, kitartani, akkor is, amikor a csend az élessé, nyomasztóvá, fenyegetővé válik, megfelelő eszközökkel. Tehát amit tud egy ilyen kolostori környezet, vagy a monasztikus hagyomány kínálni, az, hogy ne magadra maradva, eszköztelenül, kiszolgáltatva legyél ott, amikor a belső pusztaságban mondjuk így a démonait hangja ordít, hanem hogy akkor kapaszkodjál mondjuk az igébe, vegyél elő egy zsoltárt, vagy egy evangéliumi részletet, és hívd segítségül, hogy hívd társul az Isten igéjét a te csöndedbe, hogy ezeket a negatív hangokat ellensúlyozza, vagy kiváltsa a pozitív hang. És persze egy kísérő sem árt, tehát hogyha valaki hosszabb időre merészkedik be így a csendbe, akkor ott, hogy egy lelki atya, akit meg lehet szólítani, akinek el lehet mondani a nehézségeket, az azért nagy segítség tud lenni.
1: Miért menekülünk a csendtől?
2: A csendnek van egy ilyen kettős arca, hogy egyszerre vonz és egyszerre taszít. Amitől félünk, azt gondolom, az a mondjuk így koordinátavesztés vagy kontrollvesztés, hogy nincs fogódzom. Tehát a normál életemben, amikor kommunikálok, beszélek, tudok kérni, kérdezni, meg tudok nevezni dolgokat, biztonságot ad az, hogy egy számomra kedves ismert zene, vagy egy számomra kedves ismert ember hangja szól körülöttem. Ebből a biztonságból mozdít ki a csend, amikor az van, hogy nincs, nem nagyon van mibe kapaszkodni. Egyfajta üresség, vagy ilyen semmi élmény, egy vákum, amibe bekerülök, és az a kihívás igazából, hogy ami ott szembe jön, azt el tudom-e hordozni, el tudom-e viselni, menekülő utak nélkül. És ez azért valahogy a csend, az nagyon érdekes módon, hogy egyszerre a szenvedés misztériumába hív be, de én azt mondanám, hogy inkább a húsvéti misztériumba hív be, tehát az elszenvedett dolgok mögött felsejlő üdvösség vagy feltámadás élmény tapasztalatába vízbe. Ugye a nagy szombat csendje azért az egy nagyon nagy titok, a halott istenembernek a titka, aki az alvilágban szemléli a bűnöstől elválasztott bűnt, és várja az atya jeladását az életének a visszavételére. Valahol a csendben azért van egy halál élmény, egy önmagunknak való meghalás élmény, meg hát az emberi fizikai tapasztalat is az ugye, hogy aki meghal, az elnémul, azzal már többet nem tudunk kommunikálni. Halálunkban ezek az emberi szavak, ezek el fognak hagyni minket, és reménység szerint ez a fajta csend egy másik minőségű kommunikációra nyit meg minket.
1: Létezik a lelki élet belső csend nélkül?
2: Igen, talán az egy fontos első ilyen megállapítás, hogy a külső csend meg a belső csend, ezek nem egymástól független dolgok, tehát ezek összetartoznak. Én amit tapasztalok, az egyik, hogy például előfordulhat, hogy egy szuper dicsőítő ima alkalmon az ember egyszer csak azt tapasztalja, hogy belül megérkezik így az Isten csendjébe. Tehát, hogy mondjuk körülöttem szólnak a hangszóróból a dicsőítő dalok, ki van téve mondjuk az oltári szentség, és akkor belül pedig ott vagyok Isten színe előtt, úgy szabadon a saját gondolataimtól, meg a belső hangjaimtól. Tehát külső nem csendben is el lehet jutni belső csend, vagy akár arról is van tapasztalat, hogy végig lehet csinálni úgy egy pörgős napot, hogy közben végig jelen tudok lenni, tehát hogy ott vagyok abban, amit csinálok, és ebben egyszerre Isten előtt is ott vagyok, és ugyanaz a belső szabadság, vagy belső csend van. Viszont szerintem ezzel így visszaélni nem lehet, tehát hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz kell, hogy töltekezzek csenddel mondjuk reggel, vagy előtte nap. Tehát előfordulhat, hogy van egy kapcsolódásom az Istenhez, mert az ima életem olyan, hogy megtart, és az át tud segíteni pörgős napokon, és aztán ez a csend ez őrződik, de egy idő után az már illúzió, amikor azt mondom, hogy ó, hát igen, bennem megvan a belső csend, de amúgy napok óta nem szántam külön időt arra, hogy egyedül legyek, és Istenre figyeljek. És ugye ezt az egyik szerzetes atya mondja, hogy azért előfordulhat az is, hogy valaki csendben van, és mégis folyamatosan beszél, tehát hogy lehet, hogy az egész napomat csendben töltöm otthon, még akár az is lehet, hogy imádsággal töltök sok időt, de abban az ima időben folyamatosan megy a belső monológ, vagy a belső hangok nem engedik, hogy valóban Istenre figyeljek, hanem magam körül forgok. Ima élet, vagy keresztény élet belső csend nélkül, azt nehezen tudom elképzelni, mert az imádságunk az mégis egy módon lehet úgymond rosszul imádkozni, hogyha az imádságban csak magammal foglalkozom. Tehát, hogy nem jutok túl magamon, hanem benn maradok így az én vágyaim, az én félelmeim, az én gondolataim, az én kéréseim, és Jézus arra tanít minket, hogy hát úgy kezdődik az imádság, hogy szólítsd meg az atyát, és mondd azt, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, tehát mint hogyha Jézus azt mondja, hogy az ima első aktusa az, hogy kilépek önmagamból és Istenre figyelek, és ehhez viszont kell a belső csend. Tehát külső csend nélkül szerintem lehet élni, de belső csend nélkül nem lehet.
1: Hogyan, mikor, milyen úton elérted az igazi belső csendet az életed során?
2: Hát én azt mondanám, hogy nekem ez az út, ez erősen kötődik a szemlélődő imádsággal, amivel olyan 15 évvel ezelőtt találkoztam, tehát már akkor egy ideje szerzetes voltam, olyan voltak tapasztalataim arról, hogy a liturgiában mondjuk hogyan lehet kapcsolódni Jézushoz, bencésként ez azért egy kitüntetett út, vagy egy eszköz Zsolozsmában. És ami döntő volt, az 15 évvel ezelőtt dobogókőre mentem el egy ilyen zaklatottabb személyes helyzetben, ahol így nagyon kerestem az utamat, és ott vettem részt először szemlélődő lelki gyakorlaton, Járdics atya módszerével, és az egy olyan erős élmény volt, hogy így 8 napig eszköztelenül ott lenni Isten előtt ebben a teljes csendben, tehát hogy nem beszélni senkivel, nem is olvasni, ugye Járdics atya módszerének része azt kérik a lelki gyakorlatozótól, hogy ne csak ne beszéljen, hanem hogy ne is olvasson, ne is írjon, tehát hogy így viselje el ezt a kiszolgáltatottságot, eszköztelenséget, és hát hogy ott az első 8 napos ilyen lelki gyakorlat nagyon mélyre ment, tehát olyan erős találkozásokat éltem meg a Jóistennel, hogy én akkor elkezdtem ezt az utat járni, és a mai napig is ezt úgy gondolom, hogy ez számomra egy fontos és járható út. Utána voltam még Járdics atya a lelki gyakorlatán és Mustó Péter, tehát én azért úgy tőlük tanultam ezt a fajta szemlélődő imát, és közben az nagyon jó volt, hogy amit a tanulmányaimban elsajátítottam, így a régi szerzetesi hagyományból, a monasztikus szerzetesi hagyományból, és amit ilyen tudásszinten, vagy ilyen kognitív szinten megvolt, hogy mit tanítanak, az ott akkor így a tapasztalatban megérkezett. Tehát, hogy amit a negyedik századi sivatagi atyák írnak, a gondolatokról, gondolatokkal való küzdelemről, arról, amit úgy hívnak, hogy a hészükia, a csendesség, a szív tisztasága, vagy a belső fénynek a tapasztalata, amiről korábban tudtam, hogy ezeket mondják, de azt hittem, hogy hát ez egy olyan dolog, hogy ez akkor volt, és akkor ez így, nem tudom én, csak olyan kitüntetett nagy misztikusok, szenteknek adatik meg, hogy szépen lassan a szemlélődő ima útját járva, ezekhez tudtam már kapcsolni személyes megélést, tapasztalatot. Hát most az elmúlt években a lelki gyakorlatom az mindig ilyen, és most már egy pár éve az nagyon nagy öröm, hogy egy közösségileg együtt is ilyen csendes, szemlélődő lelki gyakorlatot tartunk. És egy jó pár éve meg elkezdtem embereket kísérni ezen az úton, hogy ide Bakonybélbe lehet jönni szemlélődő lelki gyakorlatra, és van két társam is, egy pszichiáter hölgy, meg egy jobblátusunk, akikkel együtt szoktam ilyen 8 napos szemlélődő lelki gyakorlatot tartani. Hogy én megérkeztem-e a csendbe, az azért egy kérdés, hogy mennyi idő kell, vagy hogyan kell. A Szirszentizsák mondásai között van egy ilyen történet, hogy egy szerzetes panaszkodik az öreg tapasztalt szerzetesnek, hogy hát atya, én már 5 éve itt vagyok a kolostorban, és hát még semmit nem tapasztaltam így ebből a nagy ima élményből, amiről úgy tudom, hogy így van, és akkor azt mondja neki az öreg, hogy hát testvérem, én 34 évig küzdöttem, hogy bármi is történjen, és utána viszont megjött, és nagyon jó, hidd el. De azért szerintem mindig úton vagyunk, sőt mindig újra el kell indulnunk, tehát valahol ennek az útnak az is része, hogy az ember elismeri, hogy mindig kezdő, mindig úgy állunk oda az imádsághoz, mint hogyha az első nap lenne. Kell is ez a lendület, meg frissesség, meg ez is a valóság, hogy hát, ha ez egy ajándék, ebben ketten vagyunk, én és az Isten, akkor sosem gondolhatom azt, hogy na én akkor most már ide becses mindenkorra megérkeztem, és ez az enyém. És ráadásul van egy paradoxon az én életemben, hogy rengeteget beszélek. Nem azért, mert kedvem van hozzá, hanem mert ez a szolgálatom. Tehát a közösségben a testvéreknek adott tanítás, perjeli tanítás, papként, a homiliák, tanárként, a órák, és akár ilyen podcastok, tehát hogy sokszor hívnak arra, hogy szavakkal tanúskodjak valamiről, ami a szavakon túl van.
1: Akkor a szemlélő szerzetesnek is megesik elveszíteni a csendet?
2: Persze, hát a csend az nem nincs úgy a birtokunkban, hogy zsebre lehessen tenni, mindig vissza kell térni újra és újra. Hát a monasztikus életben van is egy ilyen fajta normális lüktetés vagy ritmus, hogy a szerzetesnek a cellája, meg a templom, ezek csendes terek, a közös ima és a személyes imának a terei, és akkor onnan kilépve emberekkel találkozunk, beszélgetünk, meghallgatjuk őket, és akkor ebből a kívüllevésből vissza kell térni a csendhez, és ahhoz jó, hogy van a monostor épületnek egyfajta védettsége, meg a cellának, a templomnak, meg egy kimondottan csendes légköre, ahol vissza lehet találni ehhez a belső csendhez.
1: A csend vajon mindig magányt igényel, vagy lehet csendet megtapasztalni a kapcsolaton belül? Vagy a közösségen belül, családban?
2: Én szerintem nagyon nagy ereje van annak, amikor emberek tudnak együtt csöndbe lenni. Tehát akár csak nekem is így élmény szinten, hogy milyen az, amikor a Népstadionban 60 ezer ember ordít, és milyen az, amikor mondjuk egy stadionban több 10 000 ember csöndbe van. És a kapcsolódás is, tehát az a tapasztalat, hogy például, aki részt vett már ilyen szemlélődő lelki gyakorlaton, és tudja, hogy milyen az akár idegen emberekkel összejöve 8 napig csendbe lenni, hát a végére olyan mély és szoros kötelék alakul ki az emberek között, ezt meg is szokták fogalmazni a zárókörben, hogy ami most egy hétig itt beszélgettünk volna az életünkről, akkor se éreznénk ilyen szeretetet, meg kötődést egymás iránt, mert hogy ezek a csendben eltöltött idők, amiben ki ott küzd a saját árnyékával, vagy az életének a fájdalmas, nehéz oldalával, és ezt egymást tartjuk ebben a csendben. Ennek van egy nagy ereje. És ugyanez azért a szerzetes közösségben is nagyon igaz, hogy én nekem megadatott egy jó 10 évvel ezelőtt, hogy egy pár hónapot egy trapista közösségben töltsek, ott éljek, ahol nincs a napban ilyen beszélgetős rész, rekreáció, ilyesmi, tehát a szerzetesek imádkoznak, csendben vannak, étkeznek, viszont együtt vannak 0-24-ben. És hogy ott is azt láttam, hogy nagyon nagy figyelem, finomság, testvéri szeretet tud kialakulni azáltal, hogy évekig csendben együtt élnek. És úgy ugyanez szerintem családban, házasságban is, tehát ugye egy dolog az, milyen az, amikor így a szerelmesek elhallgatnak, és csak így együtt vannak, és örülnek egymásnak, nézik egymást, vagy együtt néznek valamit, nem kell feltétlenül mondani semmit, mert egyszerűen jó együtt lenni csendben, és hogy milyen a mondjuk együtt megöregedett egymást szerető embereknek egy olyan csöndje, amikor úgy szépen élnek hálásan, és nem kell folyamatosan beszélni, vagy dolgokat megosztani, hiszen már mindent elmondtak egymásnak. Szerintem ez egy olyan dolog, amit talán újra is fel kell fedezni, vagy tudatosítani kell. Éppen most a könyvsorozatunkban meg fog jelenni egy könyv, egy amerikai trapista, hogyha Basil Penningtonnak a könyve, és ő például ajánlja, hogy például a család megegyezik abban, hogy a kora reggel, a reggelig csöndbe vagyunk, hogy ez mennyit tud hozzátenni így a család egész napjához, hogy akkor aki előbb kell, annak van lehetőség esetleg egy kicsit olvasni, vagy elvonulni egy sarokba, hogy legyenek a családi életben csendes idők. Nyilván, ha látogatóba megyek egy kis gyerekes családba, ott látom, hogy ott zajlik az élet folyamatosan, és nem reális, hogy hosszú időkre így csendben elvonuljunk. De amikor a gyerekek lefekszenek, vagy mondjuk reggel, mielőtt fölkelnek, azért meg lehet találni azt. És a egyes oktatásban, komolyan hívő pároknál mindig felszoktam azt a kérdést tenni, hogy hát, hogy van-e közös ima életetek, van-e arról élményetek, hogy együtt imádkoztok, és ennek egy szintje az, hogy mondjuk este hálát adunk a napért közösen, de hogy kipróbáltatok-e már, hogy mondjuk milyen csendben lenni együtt, a másik jelenlétében Istenhez szólni, úgyhogy hogy hát arra készültök, hogy így valahogyan a házasság arról szól, a házassági szövetség, hogy a mai naptól az Isten kapcsolatom, meg a veled való kapcsolatom, ezek nem lesznek elválaszthatók egymással. Tehát ahogyan szeretlek téged, az lesz az ikonja, vagy a megjelenítési formája annak, ahogyan én az Istennel vagyok. És hogy ez is egy, szerintem egy fontos része a felkészítésnek, hogy azok a párok, akiknek vannak közös csöndjeik, azoknak szerintem a kötőerő az nagyobb, mint akik ezt nem ismerik.
1: Elhangzott részben ez a gondolat, de talán pontosítsuk a csöndjének a helyét az életünkben, hogy ez szerzetes luxus, alapszükség, vagy fakultatív életmód azok számára, akik introvertáltak.
2: Én úgy gondolom, hogy ez szükséglet, tehát biztos, hogy életkortól is függ, vagy ahogy idősödünk, úgy érzi az ember egyre inkább, hogy szüksége van a csendre. Én valahol a feldolgozásnak, a rendeződésnek, a dolgok valódi oldalára való ránézésnek az ideje. Igen, tehát hogy egy olyan kultúrában élünk, hogy a közösségi média, az internetes világ az azt teszi velünk, hogy folyamatosan impulzusokat küld, egyre erősebb impulzusokkal találkozunk, nem veszük észre, de ez így az inger küszöbünket is folyamatosan viszi fölfelé, ami sok ilyen addiktív dolog van, ami úgy van felépítve direkt, hogy valamihez hozzászokjál, és egyre többet akar belőle. Az egész algoritmusa a közösségi médiának erre van kalibrálva, hogy minél több időt töltsél, és azokban minél több impulzusokat fogadjál be, ami az idegrendszerünket, az agyunkat, a pszichénket hihetetlen módon leterheli. És akkor egy hívő ember, aki úgy szeretné élni az életét, hogy szeretné megtapasztalni Isten vezetését, szeretne Istennek engedelmesen élni, vagy útmutatást keres, azt reméli, hogy Isten valahogy érinti őt, vagy szól hozzá. Hát ebben a világban sok sikert a Szentléleknek, aki azért nagyon finoman, meg valahogy a lelkünknek a mélyét tudja érinteni. És ez az előbbi logika, a közösségi média logika,

0: és egy belső tér, akkor nyeljük be megkülönböztetés nélkül a mindent, a szemetet is, meg a jót is, de a jó nem tud igazán jó lenni, mert nincs helye, a szemét meg csak gyűlik bennünk, úgyhogy semmiképpen sem egy luxus, vagy egy csak szerzeteseknek fenntartott dolog a csönd, hanem valahol tényleg az ember mi voltunknak a velejárója. Én úgy tekintek egyébként nem csak a szerzetességre, hanem egyáltalán a kereszténységre, a hívő életformára, mint egyfajta rezervátum. Tehát, hogy valami, ami egyre embertelenebb világban megőrzi az embert embernek. És sajnos a merre tart a világ, ez most még nem javulni fog, hanem én úgy látom, hogy rosszabbodni. Tehát az, hogy mit tesz engem emberré, hogy ha esetleg így körülöttünk recseg-ropog mindenféle rendszer, közösség, a jóléti világnak ez a megszokott rendje, hogy akkor is legyen, ami megtart. Ehhez nagyon kell a csend.
1: Köszönöm szépen. A hallgatóink nevében is remélem, hogy megígérhetem, hogy akik hallgatnak minket, én is, hogy imáimban támogatom a közösségedet, téged, mert az a közelét kölcsönös.
0: Köszönjük szépen, ez nem egy olyan szintje a kapcsolódásnak, ami a szavakon túl van, és amúgy meg lehet, ugye Bakonybe be lehet küldeni e-mailen is ima szándékokat, meg itt is be lehet dobni kis cetlin, és ez a közösségünknek egy szolgálata, hogy aki kéri, azokért imádkozunk.
1: Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké! Amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
3: A Mária Rádió következő lelki gyakorlatán június 12-től 14-e között magunk Franciscus Xaverius Verbita rendtartomány főnök várja elvonulásra, közös gondolkodásra a kedves testvéreket. A Mária Rádió júniusi témájához kapcsolódva a lelki gyakorlat vezérfonala a misszió lesz. A Verbitáktól, így Xaverius atyától is nem csak valódi modern missziós szemléletet tanulhatunk, de azt is, hogy hogyan tudunk egyszerű hétköznapi életünkben is elfogadással és kellő érzékenységgel fordulni embertársaink felé. A teljes lelki feltöltődést ígérő háromnapos programon az előadások, kis csoportos beszélgetések, közös imádságok, egyéni lelki beszélgetések mellett jó hangulatú kirándulás keretében csodálhatjuk meg Balatonalmádi természeti és épített örökségét, így a különlegesen szép Szent Jobb kápolnát is. Tartsanak velünk! Június 12-től 14-e között szeretettel várjuk Önöket Xaverius atya lelki gyakorlatára. Jelentkezés június 7-ig a www.mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
4: Mária Rádió.
5: Hírpercek.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírösszefoglalóját hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
7: Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Pakisztáni gyermekek tanulását támogatja a Magyar Fokoláré Mozgalom. Az igazságos és tartós békéért fohászkodott 16. Leó pápa Szent Háromság vasárnapján. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára az Apostróf Eszterházi irodalmi verseny címmel, melyre keddtől augusztus 16-áig várják a jelentkező 9-11. Évfolyamos diákokat Magyarországról és a határon túlról, írja az MTI. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházy Irodalmi Díj 2026 listájára jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a versenykiírásban szereplő módon. A benyújtás határideje 2026. augusztus 16. További információk az Eszterházy Magyarország Alapítvány weboldalon. Téglási Klára és Tóth Judit, a Focolare Mozgalom két tagja, 9 évvel ezelőtt csatlakozott a Dél-Pakisztánban működő szociális központ programjához, amelyben adományokat gyűjtenek a rászoruló gyermekek iskoláztatásához, írja a Focolare Mozgalom. Itthon a focoláris pedagógusok kezdték meg a gyűjtést, de ma már sokan adakoznak a mozgalmon kívül is. Az adományokat kiküldik a pakisztáni központba, amely az adományoknak köszönhetően beiskoláztatja a jobb képességű, rászoruló, szegény keresztény és kaszton kívüli hindu, valamint muszlim gyermekeket. Biztosítják számukra a tanszert, az egyenruhát, cipőt, az étkeztetést, az orvosi ellátást is. A Magyar Focolare Közösség minden évben hálaadó szentmisét szervez az adománygyűjtési időszakok végén. A mostani hálaadó szentmisét Nagy Károly plébános mutatta be a Tököli úti Rózsafűzér királynéja templomban. Szent Háromság vasárnapján Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak, adta hírül a Vatikáni Rádió. A pápa azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét, irányítsa döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. Ezen a vasárnapon ünnepelték a fájdalomcsillapítás napját 25. alkalommal Olaszországban, emlékeztetett a pápa, majd közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, és köszönettel fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. Leó pápa köszöntötte a római híveket és a nemzetközi zarándokok seregét, a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, a nagy számban jelenlévő lengyeleket, valamint a befogadás nevű váltófutás résztvevőit is.
6: Kedves hallgatóink, eddig tartott rövid hírösszefoglalónk. Kedves hírszerkesztő kolléganőm, Kovácsné Pap Ágnes nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait. Megköszönve figyelmüket búcsúzik önöktől Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
0: Mária Rádió.
3: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntelek téged is, ismételten, kedves Laci atya, hiszen Széles László Lőrinci plébános ül velem szemben, aki állandó beszélgető partnerem a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban. Isten hozott, kedves atya, rádiónk egri stúdiójában.
4: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
4: Csak ismételni tudom, hogy mindig örömmel jövök ide a rádió stúdiójába, és még azt hagyd tegyem hozzá, amiről már korábban szóltunk, hogy nehéz ezt a műsort készíteni, mert mi a zenéket nem halljuk, csak a tartalmat látjuk itt egy papíron magunk előtt az asztalon. Amikor otthon meg tudom hallgatni az élőadást, egész máson műsort úgy hallani, hogy a zenék is elhangzanak benne. Egyfajta hangulatot idéz így számomra is. Megpróbálunk szívünk, lelkünk mélyéből beleadni ebbe a műsorba.
3: A maximumot adjuk, kedves Laci atya. A maximumot adjuk a kedves hallgatóknak, már csak azért is, hiszen olyan sok pozitív visszajelzést, levelet, e-mailt, telefonhívást kapunk, amit ezúttal is szeretnénk megköszönni a minket hűségesen hallgató kedves hallgatóknak.
4: Erről most spontán eszembe jutott hirtelen egy történet. Vasárnap helyettesítettem a szomszéd kollégát. Zagyva szántó volt az egyik falu, ahol szintén miséztem. A mise végén, amikor kimentem az oltárhoz, odajött hozzám egy hölgy, és megkérdezte, hogy a nagybőti szünet után folytatódik-e tovább ez a műsor. Igennel válaszoltam, és azt mondta erre nekem, hogy felcsillan a szemem, mert ezeknek a műsoroknak mindig olyan jó hangulata van, hogy örömmel ülök le a rádió elé. Idéztem a hölgynek a szavait. Hát bízom benne, hogy a Jóisten segítségével e klasszikus zenék révén sikerül ilyen hangulatot, örömet szerezni a kedves hallgatóknak.
3: Van, akinek így címmel hamarosan Zárai Márta énekel. Mit lehet elmondanunk a dallal kapcsolatosan?
4: Nagyon sok mindenre nem emlékszem ezzel kapcsolatosan. A szövegje, ami engem igazából megragadott, erről is elmondhatjuk, hogy a mindennapi életünk annak tapasztalatából merítette a szövegíró. Egyrészt hadd idézek belőle, mennyi magányos ember cselleng, lesve a boldog párokat, mennyi magányos ember mereng, járja a pesti presszókat. A társtalan ember mind csodára vár. Van, akinek így, van, akinek úgy múlik el az élete, van, akinek így, van, akinek úgy boldog lesz az élete.
3: Ez is nagyon találó szöveg.
4: Igen, és elgondolkodtató, ahogy szokták mondani, hogy van mondani valója. Ezek után csak annyit tudnék mondani, hogy figyeljék a kedves hallgatók a dalnak a szövegét is, és érdemes elgondolkodnunk rajta.
3: Zárai Márta énekel, dalának címe Van, akinek így. Hallgassuk ezt a dalt itt a Szent István Rádióban.

0: műsorunk folytatásában hamarosan Szécsi Pál énekel nekünk. Dalának címe Akkor is lesz nyár. Milyen emlékeid vannak ezzel a dallal kapcsolatosan, kedves Laci atya?
1: A szövegére a gyerekkoromból nem igen emlékeztem, hanem arra, hogy Szécsi Pál elegánsan csokor nyakkendővel állt ki a színpadra, és így adta elő, énekelte ezt a dalt. Hadd idézek a szövegéből, akkor is lesz nyár és szerelem, és fiatalok járnak a parton énekelve. Ha nem leszünk már ebben mi ketten érdekelve, igen, akkor is lesz nyár és szerelem. Hadd ne folytassam a szövegét, megint csak azt tudom mondani, hogy figyeljék a kedves hallgatók, olyan szöveg van ebben a dalban is, hogy érdemes elgondolkodni rajta. Erről Frídi atya a következőt jegyezte fel, a zsűritől 206 pontot kapott, a közönségtől pedig 140-et. Tehát ez is mutatja, hogy a közönség is igencsak díjazta ezt a felvételt.
0: Ezek után pedig mi most meg is hallgatjuk a Szent István Rádió hullámhosszain. Szécsi Pál énekel nekünk, dalának címe Akkor is lesz nyár.

0: Mielőtt váltanánk az 1969-es évre, az akkori Tázdor Fesztiválra, felsorolok néhány olyan dalt cím szerint, amelyek ezen a fesztiválon szerepeltek, de a mi adásainkban már elhangzottak. Már egyszer hallhatták a kedves hallgatók az Illés Együttestől az Amikor én még kisrác voltam című dalt. Külön díjat kapott a 68-as fesztiválon, és nagyon jól emlékszem, hogy zsinóros, magyaros ruhában álltak ki a színpadra az Illés Együttes tagjai, és így adták elő ezt a dalukat. Mondanom sem kell, hogy óriási siker volt, idősek ugyanúgy énekelték ezt, és mint a fiatalok. Szintén szerepelt már adásban a Sirius együttes legendás dala, az Így mulatt egy bites magyar úr. Ugyancsak hallhatták már a kedves hallgatók Janka Béla és Berényi Bezzeg György előadásában a Mesélj a nőkről című dalt, ami szintén a fesztivál egyik nagyon nagy sikere volt. Továbbá Horváth Vilmostól a Balatoni nyár című felvétel is már volt adásban, ha jól emlékszem, az egylemezes előadók között adtuk le.
1: Hamarosan Kós János énekel nekünk. Mi lesz a dalának címe, és mit lehet róla tudnunk?
0: Nem vagyok teljesen őrült, ez a dalnak a címe. Első díjat kapott Megosztva. Nem nagyon emlékszem már az előadására a gyerekkoromból, de arra igen, hogy nagyon sokat szerepelt a rádió adásaiban, többek között a Kívánság műsorokban is. És egy emlék jutott ezzel kapcsolatosan eszembe. A dal szövegében egy ilyen szöveg szerepel, idézem: jobb lett volna békességben élni, és együtt űzni nagy romantikát. Ha jól emlékszem, egy szilveszteri vidám műsorban szerepelt Kós János, és ezt a szövegrészt így énekelte: jobb lett volna békességben élni, és együtt inni egy üveg piát. Ez nagyon megmaradt gyerekkoromból, mert a testvéreimmel együtt néztük ezt a műsort valami ismerős családnál, és jól emlékszem, hogy mindenki nagyon jót nevetett ezen. Frédi atya a dal kapcsán csak ennyit írt, hogy 227 pontot kapott a zsűritől. Itt már nem jegyezett ebben az évben mindent annyira precízen, mint az előző években, de ami följegyzést találtam a kis füzeteibe, azokat majd fogjuk ismertetni.
1: Hallgassuk akkor Kós János dalát, aki arról énekel nekünk, hogy nem vagyok teljesen őrült.
2: Domino, vagy egy parti sakk? Ön talán Napóleon, vagy a perzsa sakk?
3: Nem, Napóleon nem lehet, ezt biztosan tudom,
2: mert én vagyok.

0: Késmárki Marika énekel nekünk a folytatásban. A 1969-es Táncdalfesztiválon elhangzott dalának címe Egy fiú a házból. Hát ez is egy klasszikus sláger, kedves Laci atya, és igazi emberi érzelmeket fogalmaz meg.
1: Igen, szintén Kós Jánossal együtt megosztva első díjat kapott, azt hiszem nem ok nélkül. Általános iskolás voltam akkor, 8 éves, amikor ez a fesztivál ment, és jól emlékszem, voltak többen cigány osztálytársaim is, akik a szünetekben, az órák közötti szünetekben énekelték a fesztivál dalaikat. Az nagyon megmaradt bennem, hogy az egyik kislány félrehallásból hogyan énekelte, idézem. Így van az eredeti szöveg. Egy fiú a házból kiégett a láztól, és örült, hogy velem lehet. Na, a kislány félrehallásból ezt így énekelte, hogy egy fiú a házból elégett a láztól. Bevallom, hogy már akkor jót nevettem, amikor először én meghallottam tőle, de ez így nagyon megmaradt bennem. Frédi atya itt csak annyit írt, hogy a zsűritől 217 pontot kapott. A dal valóban, hogy Böbe említette, fogalommá vált, nagyon sokat játszották, és így maradt meg nekem is az emlékeimben.
0: És megmaradt felvételen is, a te magángyűjteményedben, és ahogy szoktuk mondani, most már megvan a Szent István Rádiónak is. Késmárki Marika énekel nekünk. Dalának címe Egy fiú a házból.

0: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy a most következő dalt én már meghallgattam hamarabb, mert hogy koromból adódóan nem hallhattam az 1969-es Táncdalfesztiválon. A Bergendi Együttes felvétele szól, és nekem nagyon tetszik. Egy csodálatos szerelmi vallomást fogunk most is hallani. Találó a szövege, nagyon szépen játszik a magyar szavakkal, és címe az, hogy te vagy a legszebb. Szerintem, ha egy férfi ezt mondja egy nőnek, és szívből őszintén mondja, ennél nagyobb dicséret nem kell.
1: Ez igazi szerelmi vallomás.
0: Ez így van.
1: Tegyük hozzá, hogy a címe érdekessége, hogy X-el írták a fiúk a címét, tehát te vagy a legszebb, X-el. Na, ennek van egy külön története. A szövege miatt ezt én magam kértem a Kívánság műsorban, nem mertem a híveknek odaadni. Hadd idézzek a refrényéből. Te vagy a csúcs, a szép, a jó, a maximum, a legszebb. A bardó és loló, ó, csak valamivel szexebb. Te vagy a báj, a vad varázs, más sose tetszett. A csúkod izgató, a vesztem ez a lány.
0: Így elmondva is egy szerelmi vallomás, de elénekelve aztán pedig különösen. És a loló, meg a bardó, az Gina Lolo Brigida és Brigitte Bardot.
1: Két zseniális színésznő, világhírű színésznő, igen. Hadd mondjam még el emléként, hogy amikor ezt a dalt a Kívánság műsorból rögzítettem, ahol cím és név szerint nekem szólon konferálták, míg akkor élt az édesanyám, édesapám már nem. Anyukám már akkor nagy beteg volt, és a nővérem Gyöngyösön lakik, ő ápolta. Szabad napra pihenni elmentem hozzájuk, erről a dalra már így anyukám nem nagyon emlékezett. Én elmondtam neki a szövegét, és ezt is, hogy ezt én kértem személyesen, mert a szöveg alapján nem mertem a éveknek odaadni. Amikor idéztem a szövegét, édesanyám szó szerint a következőt válaszolta, idézem, na, ezt tudják meg a hívek, hogy a pap ilyeneket hallgat.
0: Nagyon jó humora volt édesanyádnak.
1: Bevallom, nagyon jót nevettem én is, de annyit vállaltam rá, hogy nem vagy anyukám, de a dal ragyogó, éppen ezért nem ok nélkül vadáztam rá, hogy meglegyem. Frédi atya a következőt írta hozzá, 213 pontot kapott a zsűritől.
0: A Szent István Rádióban pedig most meghallgatjuk ezt a bizonyos dalt, amiről oly sokat beszéltünk az elmúlt percekben. A Bergendi Együttes zenél. Daluk címe Te vagy a legszebb.

0: Hamarosan Aracki László énekel nekünk. Egy különleges címe van ennek a dalnak. A közvélemény segítségét kérem. Mit lehet tudnunk erről a dalról, Laci atya?
1: Egy olyan fiúról szól, akinek a szerelmével visszaélt a lány. Sajnos mondhatni, hogy ez is az életből lett véve ez a példa, ez a szöveg, és ezügyben kér a fiú segítséget. Figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen sokat mondó szövege van, és egyben humoros is. Egy részt hadd idézek belőle. A hűséget számon kértem tőle, azt felelte, engem sose csalt. Mellette a legjobb barátnője a kacagásba majdnem belehalt. És még egy szövegrész, egyel korábbról. Kiforgatott mindenből a drága, kirabolta ő a szívemet. Mellette a híres Kleopátra csak szakipari tanuló lehet.
0: Tényleg jók ezek a szövegek.
1: Azt hiszem, megbocsátják a kedves hallgatók, hogy Böbével jó ízűen nevetünk, de ezek tényleg annyira aranyos és kedves kis szövegek, hogy valóban mosolyra kelti az embert. Ezek után azt hiszem, hogy már csak annyit kell tennem, hogy ismertessem Frédi atya feljegyzését. Itt annyit írt, hogy a zsűritől 183 pontot kapott, a közönségtől 200-at. Ez is mutatja, hogy igazi közönségsiker volt ez a dal.
0: Aracki László énekel nekünk, felvételének címe, a közvélemény segítségét kérem.

0: Kós János hamarosan egy ködruhás lányról énekel nekünk. Ezentúl mit lehet még elmondanunk a dallal kapcsolatosan?
1: Ennek a dalnak a szövegéből csak az első néhány sorra emlékeztem, a címét sem tudtam pontosan. Már emlegettem többször, ilyen zenei rejtvényekkel mindig a Petőfi Rádió zenei szerkesztőjéhez, Tari Viktorhoz fordultam. Már akkor volt internet, a Tószegi plébániánál működtem, és Viktornak így megírtam ezt a pár sort. Az ő ügyességét mutatja, hogy ez alapján megfejtette, és az archívumban, a hangtárban, a Magyar Rádióban megtalálta ezt a felvételt. Tőle tudtam meg, hogy Ködruhás lány a dal címe, Kós János énekelte, és az 1969-es Táncdalfesztiválon szerepelt. Az első néhány sort idézem a szövegéből, amerre emlékeztem. Merre jár, akit keresek, aki még tőlem nagyon messze lévő. Lehet, hogy naponta látom én, csak még nem tudom, hogy ő. Ennyire emlékeztem durván a szövegéből, ez alapján hál' Istennek meg tudtuk fejteni. Elmondhatom erről a dalról, hogy azt az egy alkalmat leszámítva, amikor rögzítettem, a gyerekkorom óta egyszer sem hallottam a Magyar Rádió könnyűzenei műsoraiban, tehát egy kuriózum lesz ez a dal is. Erről annyit jegyzett fel Frédi atya, hogy a zsűritől 159 pontot kapott.
0: A folytatásban Kós János énekel nekünk a Ködruhás lányról.
2: Merre jár, akit keresek, aki még tőlem

0: nosztalgiai zenei időutazásunk gyakori vendégei, az Express együttes tagjai. Nem lesz ez másképp, most sem, hiszen hamarosan ők zenélnek nekünk. Alagút a felvétel címe. Mit lehet róla elmondanunk?
1: A dal szövegére emlékeztem a gyerekkoromból. Arról szól, hogy egy fiú utazik a vonaton, és vele szemben egy nagyon szép csinos lány ül. Alagútba érnek, és a fiú nagyon szeretné, hogyha a lányjal kapcsolatba kerülhetne, kihasználva az alagút sötétségét a vonaton. Hagyj ne folytassam tovább a szövegét. Figyeljék meg, kedves hallgatók, hogy milyen aranyos, kellemes és humoros a szövege. Csak egy szövegrészt hadd idézek a kedves hallgatók felé. Így hangzik. Bementünk az alagútba, mellé ültem, oly csinos, kijöttünk az alagútból, rúzsos lettem, s ő piros. Azt hiszem, hogy jogosan nevetünk ezen, hiszen annyira aranyos, kellemes kis szövegük van ezeknek a daloknak. Többet hagyd ne mondjak, hogy mondja a közmondás, hogy jó bornak nem kell cégér, figyeljék a kedves hallgatók, milyen aranyos kis szövege van a dalnak. Frédi atya ennyit jegyzett fel, hogy a zsűritől 173 pontot kapott, a közönségtől 20-at. Érdekes, hogy ilyen kevés pont volt a közönség részéről, de mégis nagy siker volt ez a dal. Nagyon sokat hallottam gyerekkoromban a rádióban, többször hallottam idősöket is, hogy énekelték, és így maradt meg az emlékeimben.
0: És most mi is meghallgatjuk a Szent István Rádió hullámhosszain az Express együttes Alagút című dalát.

0: Mélyen tisztelt szerelem, erről énekel nekünk hamarosan Fenyvesi Gabi. Hát megint az örök téma, a szerelem. Mit lehet elmondanunk a dallal kapcsolatosan?
1: A dalnak emlékeztem a címére, a szövegéből is tudtam elég sokat, és mivel Fenyvesi Gabi énekelte, természetesen megjegyeztem az előadó nevét is. Ha jól emlékszem, Szenes Iván írta a szövegét, egy olyan lányról szól, aki csalódott, és a szerelemben szomorú. Csak egy részt hadd idézek belőle. Milyen tisztelt szerelem, úgy elbántál velem. Milyen tisztelt szerelem, most fájhat a fejem. Milyen tisztelt szerelem, tán ki sem heverem, ha csak nem jön majd egy még mélyebben tisztelt új szerelem. Hadd ne folytassam. A szöveg azt hiszem megint önmagáért beszél. Az atya egy igen érdekes megjegyzést fűzött hozzá. Következőt írta. Igen, jó, felkiáltójel. Az előadás is, szintén felkiáltójel. Zsűri 179 pont, közönség 80 pont. Azt hiszem, hogy a Frédi atyának is nagyon tetszett ez a dal, hogyha ennyi megjegyzést fűzött hozzá a kis füzetébe. Hát nem tartom lehetetlennek, hogy lehet, hogy neki is tetszett Fenyvesi Gabi is, hiszen akkor még nagyon fiatal csinos lány volt.
0: Milyen tisztelt kedves hallgatóink, hallgassuk a Milyen tisztelt szerelem című dalt Fenyvesi Gabi előadásában.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönöm szépen Szédes László Lőrinci plébánosnak a beszélgetést, és köszönöm szépen a technikai munkatárs Birincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Találkozunk legközelebb, 2 hét múlva, és akkor is folytatjuk még zenei időutazásunkat az 1969-es Táncdalfesztivál dalai között. Ha tehetik, tartsanak velünk! További szép napot, kellemes időtöltést kívánunk Önöknek! A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallották.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az

0: adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak: Uram, Te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
1: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
2: Mária Rádió.
3: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
4: Ifjúsági nyelv, szleng és divatszavak. Sokszor halljuk azt a megjegyzést, hogy a mai fiatalok furcsán beszélnek. Új szavakat használnak, rövidítenek, játszanak a jelentésekkel, és mindez gyakran bosszantja az idősebbeket. De vajon miért történik ez? Miért újítanak a fiatalok a nyelvben, és miért vált ki ez ellenérzést más generációkból? Én Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig az Ahogy mondjuk, a Mária Rádió ismeretterjesztő sorozata, amelyben a nyelv és nyelvhasználat főbb kérdéseit járjuk körül közérthetően. Maradjanak velem! A nyelvészeti kutatások alapján elmondható, hogy az ifjúsági nyelv nem véletlenszerű jelenség. Ez egy olyan csoportnyelv, amely egy adott életkorhoz és társadalmi helyzethez kapcsolódik. Elsődleges funkciója nem az, hogy szebb vagy rosszabb legyen, hanem hogy elkülönítse a csoportot a környezetétől. A fiatalok nyelvhasználata különösen alkalmas az újításra. Ebben az életkorban erősebb az igény az önállóságra, az elkülönülésre és az identitás kifejezésére. A nyelv erre gyors és rugalmas eszközt kínál. Az ifjúsági nyelv egyik leglátványosabb eleme a szleng. A szleng elsősorban szókincsbeli újításokat jelent. Új szavak, új jelentések, vagy régi szavak új jelentésben való használata jelenik meg benne. Ez a lexikai kreativitás az ifjúsági nyelv egyik mozgatórugója. A szlengnek fontos társadalmi funkciója is van. Segítségével a beszélők jelzik, hogy belül vannak-e a csoporton, vagy kívül maradnak rajta. A nyelv így az összetartozást és a határokat is kifejezi. Ez a jelölés nem mindig tudatos. Sokszor egyszerűen arról van szó, hogy a csoporton belül ezek a megoldások számítanak természetesnek. Aki nem használja őket, az könnyen kilóg. Az ifjúsági nyelv változása gyorsabb, mint más nyelvváltozatoké. Szavak és kifejezések rövid idő alatt elterjedhetnek, majd ugyanilyen gyorsan el is tűnhetnek. Ezért beszélünk gyors nyelvi ciklusokról és nyelvi divatokról. Fontos azonban látnunk, hogy nem minden újítás múlik el nyomtalanul. Egyes elemek kilépnek az ifjúsági nyelv kereteiből, és bekerülnek a szélesebb nyelvhasználatba. Mások viszont megmaradnak egy adott korosztályhoz kötve, vagy eltűnnek. A médiának ebben a folyamatban kiemelt szerepe van. Az online felületek, a közösségi média felgyorsítják az új nyelvi formák terjedését. Ugyanakkor az utánzás továbbra is alapvető mechanizmus. A beszélők egymástól veszik át az új megoldásokat. Felmerül a kérdés, miért bosszantja mindez az idősebbeket? Ennek egyik oka az, hogy az ifjúsági nyelv gyakran eltér a megszokott normáktól. Ez könnyen kelthet bizonytalanságérzetet és azt az érzést, hogy romlik a nyelv. A nyelvészet azonban másképp látja ezt. Az ifjúsági nyelv nem a romlás jele, hanem a nyelvi innováció egyik fő forrása. A fiatalok újításai hozzájárulhatnak a nyelv folyamatos megújításához. Ami ma furcsának vagy zavarónak tűnik, az holnap akár megszokottá is válhat. A nyelv változása nem kivétel, hanem annak természetes működéséből fakad. Az ifjúsági nyelv nem probléma, hanem a nyelvi kreativitás egyik formája.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Zarándoklatot tartott a Székesfehérvári Egyházmegye Mária Remetén Szent Háromság vasárnapján. Az igazságos és tartós békéért fohászkodott 16. Leó pápa Szent Háromság vasárnapján. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára. Szent Háromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária Remetei szűzanyag egyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária Remetei Kisboldogasszony Bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szent Háromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. Szent Háromság vasárnapján Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalomcsillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak, adta hírül a Vatikáni Rádió. A pápa azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévők lelkiismeretét, irányítsa döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. Ezen a vasárnapon ünnepelték a fájdalomcsillapítás napját 25. alkalommal Olaszországban, emlékeztetett a pápa, majd közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, és köszönettel fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. Leó pápa köszöntötte a római híveket és a nemzetközi zarándokok seregét, a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, a nagy számban jelenlévő lengyeleket, valamint a befogadás nevű váltófutás résztvevőit is. Új irodalmi verseny indul középiskolások számára az Apostróf Eszterházy irodalmi verseny címmel, melyre keddtől augusztus 16-áig várják a jelentkező 9-11. Évfolyamos diákokat Magyarországról és a határon túlról, írja az MTI. Az Eszterházy Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházy Irodalmi Díj 2026 listájára jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. A benyújtás határideje 2026. augusztus 16. További információk az Eszterházy Magyarország Alapítvány weboldalon.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallották. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Megköszönöm a figyelmüket, búcsúzik Önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
3: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
2: Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének-e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
3: La partecipazione alle processioni eucaristiche.
2: Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
3: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you!
2: Mialatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
4: Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
3: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
4: A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyő szervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államok beli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korántsem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyt, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leó ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
3: The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be.
4: Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a katolikus főiskolák és egyetemek szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szent Atya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezet károsodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több 100 millió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
2: Ferenc pápa konvojából származó autó segíti 3 beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja 3 beteg gyermek kezelését a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500 X-típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a 2 járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szent Atya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt 2 Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged-Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A 2 kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő 2 gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
5: Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő istenképek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi. a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ezt szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak és Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja, őt pedig nem lehet birtokolni, a létet nem lehet kisajátítani, az csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe. Összeköti a szerződő feleket. Isten az egész nép felé tesz ajánlatot. Válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott. Legalábbis Mózes olvasatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szentmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztve érzik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházjogi okokból. S van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat, testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat, ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él. Közöttünk van.
2: Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
2: A zsidóknak írt levél, a 11. fejezet. A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka. Őseink ebből merítettek bizonyosságot. A hitből ismerjük meg, hogy a világot Isten szava alkotta, vagyis a látható a láthatatlanból lett. Ábel a hittől vezettetve mutatott be értékesebb áldozatot, mint Káin, és kapott bizonyosságot igaz voltáról, mert Isten maga tett tanúságot áldozati ajándékairól. Hite által még holtában is beszél. A hitéért ragadtatott el Hénok, hogy ne ízlelje meg a halált. Nem találták többé, mert az Úr elragadta. Még eltűnése előtt bizonyságot nyert, hogy kedves Isten előtt. Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves. Aki ugyanis Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azt, aki őt keresi. A hitben kapott Noé fölvilágosítást a még nem látható eseményekről, és szent félelemmel eltelve bárkát épített családja megmentésére. Hitében ítélkezett a világ fölött, és a hitből fakadó megigazulásból lett örökös. Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. Hittel telepedett le az ígéret földjére idegen országban, és sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal, akik ugyanazt az ígéretet örökölték. Várta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó várost, amelyet majd Isten tervez és épít. Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előre haladott kora ellenére anya lehessen, mert hűségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért ettől az egytől, noha már nem volt fiatal, annyian származnak, mint az égen a csillag, vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan fövenye. Mind hitben hunytak el, anélkül, hogy az ígéret teljesedését megérték volna. Csak messziről látták és üdvözölték, elismerve, hogy vándorok és jövevények a földön. Akik így beszélnek, megvallják, hogy hazát keresnek. Ha arra a földre gondoltak volna, ahonnan kijöttek, lett volna alkalmuk a visszatérésre. De egy jobb haza után vágyakoztak, a mennyei után. Ezért Isten sem szégyenli, hogy Istenüknek hívják, hiszen hazát készített nekik. Ábrahám hittel áldozta föl Izsákot, amikor Isten próbára tette. Kész volt rá, hogy föláldozza egy szülöttét, ő, aki ígéretképpen kapta és hallotta, Izsák által lesznek utódaid. Biztosra vette, hogy Isten képes a halottakat is föltámasztani. Ezért vissza is kapta, mint egy előképül. Izsák hittel, szemét a jövőre irányítva áldotta meg Jákobot és Ézsaut. Hittel áldotta meg a haldokló Jákob, József két fiát, miközben botjának fejére támaszkodva imádkozott. Hittel gondolt József halála előtt Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett a csontjairól. hitükben rejtegették az újszülött Mózest szülei 3 hónapig, látva, hogy a gyermek szép, és nem féltek a király parancsától. Mózes a hitében tagadta felnőtt korában, hogy a fáraó leányának a fia. Inkább vállalta, hogy Isten népével együtt elszenvedi a sanyargatást, mint hogy a bűn múló előnyét élvezze. A messiás gyalázatát nagyobb értéknek tartotta az egyiptomiak kincseinél, mert a jutalommal is számolt. Hittel távozott Egyiptomból, és nem ijedt meg a király haragjától, hanem álhatatosan kitartott, mintha már a láthatatlant látta volna. Hittel ünnepelte meg a húsvétot, és a vérrel való meghintést, hogy az öldöklő ne ártson az első szülötteknek. Hittel keltek át a vörös tengeren, úgy, mint a szárazföldön, de amikor az egyiptomiak kísérelték meg ezt, elmerültek. A hit erejéből omlottak le Jerikó falai, azután, hogy 7 napon át körüljárták. A bűnös életű Ráháb is a hite folytán nem veszett oda a hitetlenekkel együtt, mert jó szívvel befogadta a hírszerzőket. De minek folytassam tovább? Kifogynék az időből, ha felsorolnám Gedeont, Bárákot, Sámsont, Jeftét, Dávidot, Sámuelt és a prófétákat, akik a hit erejével országokat győztek le, igazságot osztottak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok torkát tömték be, lángoló tüzet oltottak el, megmenekültek a kard élétől, gyöngeségükben erőre kaptak, hősök voltak a háborúban, és megfutamították az ellenség sorait. Asszonyaik föltámasztás útján visszakapták halottaikat. Némelyek kínpadra jutottak, de nem fogadták el a szabadságot, csak hogy dicsőségesebb föltámadásban részesüljenek. Mások gúnyt és megostorozást, sőt, bilincseket és börtönt tűrtek el, megkövezték, kettéfűrészelték, agyonkinozták, kardélre hányták őket, jóbőrbe és kecskebőrbe öltözve bujdostak, nélkülözés, üldözés és zaklatások közepette. A világ nem volt rájuk méltó. Ezért a pusztában, a hegyek között, a föld barlangjaiban és szurdokaiban bolyongtak. Bár ezek a hitükről mind bizonyságot kaptak, mégsem nyerték el az ígéretet, mert Isten nekünk valami jobbat tervezett, nélkülünk nem juthatnak hát el az üdvösségre.
0: A zsidóknak írt levél. A 12. fejezet. Ezért mi, akiket a tanuknak ilyen felhője övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a ráváró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most Isten trónjának jobbján ül. Igen, gondoljatok ő rá, aki a bűnösök részéről ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensőleg el ne csüggedjetek. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a véretek ontásáig. Megfeledkeztetek a vigasztalásról, amely nektek, fiaknak szól. Fiam, ne vedd kevésbe az Úr fenyítését, és ne csüggedj, ha korhol. Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Maradjatok álhatatosak a fenyítéskor. Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja nem fenyít?
2: ha nem részesültök fenyítésben, ami mindenkinek kijár, akkor fattyak vagytok, és nem fiak. Test szerinti atyáink is fenyítettek bennünket, mégis tiszteltük őket. Nem kell-e hát sokkal inkább a lelkek atyának engedelmeskednünk, hogy így elnyerjük az életet. Azok csak rövid ideig, és hangulatuk szerint fenyítettek bennünket. Ő ellenben a legjobbat akarja nekünk, hogy szentségének részesévé legyünk. Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mint örömet, később azonban a megigazulás békés gyümölcsét termi annak, aki elviseli. Ezért erősítsétek meg a lankat kezeket és a megrodgyant térdeket. A lábatokat szoktassátok biztos járáshoz, nehogy kificamodjék, inkább gyógyuljon meg. Törekedjetek rá, hogy mindenkivel békességben éljetek, és a megszentelődésre eljussatok, mert enélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázzatok, Isten kegyelmét közületek senki le ne késse. Nehogy valami mérges gyökér szárba szökkenjen, kárt okozzon és sokakat megfertőzzön. Senki ne legyen parázna és alantas lelkületű, mint Ézsau, aki egy tál lencséért eladta elsőszülöttségét. Hiszen tudjátok, mennyire szerette volna később az áldást örökölni, de elutasították, és nem talált módot a dolog megváltoztatására, noha könnyek között kérte. Ti nem kézzel tapintható hegyhez, lobogó tűzhöz, sötét felhőhöz, forgó szélhez, harsonazengéshez, vagy mennydörgő szózathoz járultatok, amelynek hallatára könyörögni kezdtek, hogy ez a hang ne szóljon tovább hozzájuk, mert nem tudták elviselni a parancsot, még ha állat ér is a hegyhez, meg kell kövezni. A látvány annyira rettenetes volt, hogy még Mózes is azt mondta, félelem és rettegés fog el. Nem, ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához, Istenhez, a tökéletes igaz lelkekhez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiállt, mint Ábelé. Vigyázzatok! Vissza ne utasítsátok azt, aki hozzátok szól. Mert ha azok sem menekültek meg, akik a földön szólót elutasították, mi még kevésbé fogunk megmenekülni, ha elfordulunk attól, aki az égből szól hozzánk. Hangja akkor a földet rendítette meg, most pedig ezt ígéri, még egyszer megrendítem, de nem csak a földet, hanem az eget is. Ez a még egyszer annak átalakulását jelenti, ami, mint teremtett dolog megrendíthető, hogy aztán megmaradjon az, ami változhatatlan. Így tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk hazánkul, legyünk hálásak, és szolgáljunk Istennek neki tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. A zsidóknak írt levél. A 13. fejezet. Ápoljátok a testvéri szeretetet. Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, hisz így módon némelyek, tudtuk nélkül, angyalokat láttak vendégül. Gondoljatok a foglyokra, mint egy osztozva a sorsukban és az üldözöttekre, hiszen magatok is testben éltek. A házasságot mindenki tartsa tiszteletben. Házas életetek legyen tiszta, mert a tisztátalanokat és a házasságtörőket elítéli Isten. Ne legyetek kapzsik, elégedjetek meg azzal, amitek van, hiszen ő maga ígérte, nem távozom el tőled, és nem hagylak magadra. Ezért bizalommal mondhatjuk, az Úr oltalmaz engem, nem félek. Ember, mit árthat én nekem? Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten igéjét hirdették nektek. Gondoljatok életük végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket. Mert jó, ha az ember kegyelemmel erősíti a szívét, ahelyett, hogy áldozati ételekkel erősítené, amelyek azoknak sem használtak, akik éltek velük. Nekünk olyan oltárunk van, amelyről nem ehet az, aki a sátornak szolgál. Mivel az állatok testét, amelyeknek vérét a főpap a bűn engesztelésére a szentélybe viszi, a táboron kívül égetik el, Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a néped. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre, és vállaljuk gyalázatát, hiszen itt nincs maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük. Általa mutassuk be Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát, az őt megvalló ajkak gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves Istennek. Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, kövessétek őket, mert ők vigyáznak rátok abban a tudatban, hogy számot adnak a lelketekről. Bár csak örömmel tehetnék, ne sóhajtozva, mert az nem válnék javatokra. Imádkozzatok értünk. Meg vagyunk győződve, hogy a lelkiismeretünk tiszta, hiszen minden tekintetben törekszünk a helyes életre. Főleg azért kérlek erre benneteket, hogy mielőbb visszakerüljek hozzátok. A békesség Istene, aki Jézust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által föltámasztotta a halálból, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves előtte. Dicsőség neki mindörökké. Amen. Kérlek, testvérek, fogadjátok szívesen az intő szót, hiszen csak röviden írtam nektek. Közlöm veletek, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult. Mihelyt megérkezik, vele együtt meglátogatlak titeket. Köszöntsétek valamennyi elöljárótokat és mind a szenteket. Üdvözölnek benneteket az itáliai testvérek.

Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió rövid hírperceit hallják. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti Önöket.
2: Ismét megrendezik a Generali Gyermekszigetet. Zarándoklatot tartott a Székesfehérvári Egyházmegye Mária Remetén Szent Háromság vasárnapján. Meghívást kapott 14. Leó pápa a 2027-es Eurogem nemzetközi cserkésztáborba. Idén is megrendezik a Generali Gyereksziget ingyenes programsorozatot a nyári vakáció kezdetén, június 19-től 21-ig a Hajógyári szigeten, adja hírül az MTI. Koncertek, interaktív előadások, kézműves programok várják a családokat egész hétvégén. Június 19-én a Szuperár gyermekkórus nyitja a programot, majd a Só című előadás érkezik, végül Halász Judit Csiribiri című koncertje zárja majd a napot. Szombaton a Lóca együttes, után a belvárosi Betyárok, este pedig a Kaláka nálatok laknak-e állatok című műsora várja a közönséget. Vasárnap az Apacuga koncerttel indul a nap, a hétvégét pedig a Kiskalász zenekar koncertje zárja. Az idei év különleges programja a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás lesz, mely a gyermekek fantáziájából szövődő közös mesében születik majd meg. Szentháromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye hívei a csodatevő Mária remetei szűzanyag egyképhez zarándokoltak, őrizve a Prohászka Ottokár és Svoly Lajos püspök által indított búcsújáró hagyományt, írja a Magyar Kurír. A Mária remetei kisboldogasszony bazilika búcsúján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be szentmisét a templom szabadtéri oltáránál. Eszterházy László plébános köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját idén ünneplő főpásztort. Spányi Antal szentbeszédében megemlékezett püspök elődeiről, akik elindították az egyházmegyei zarándoklatot. A kegyhely meglátogatása segít kilépni a megszokottságból, a rutinból ma is, segít megújulni a hitben, az Isten kapcsolatunkban, keresztény életünkben. A Szent Háromság felfoghatatlan titok. Tisztelete, hitünk központja és ereje, kereszténységünk lényege, zárta tanítását a megyéspüspök. A pápai jogú egyesületek és mozgalmak vezetőinek május 21-22-én a Vatikánban tartott találkozóján az Európai Útmutatók és Cserkészek Nemzetközi Szövetségének képviselői meghívták Leó pápát a 2027-es Eurogem nemzetközi táborba, írja a Magyar Kurír. A kétnapos találkozón mintegy 180-an vettek részt. A gazdag program a konferenciák mellett kötetlen beszélgetéseket, a vatikáni kertekben mondott rózsafűzér imádságot és a Szentpéter bazilikában bemutatott szentmisét foglalta magába. Leó pápa személyesen is köszöntötte a résztvevőket, és mindegyikükkel kezet is fogott. Nathalie Flama pedig átadta a pápának a szövetségek hivatalos meghívását a következő Eurogemre, melyet 10 évente rendeznek meg. A 2027-es nemzetközi cserkésztábort augusztus 1 és 9-e között tartják az olasz Alpokban fekvő Ampezzóban. A tábor védőszentje Pier Giorgio Frassati lesz.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió hírperceit hallhatták. Kovácsné Pap Ágnes, kedves hírszerkesztő kolléganőm nevében is köszönöm az Önök megtisztelő figyelmét. Ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke émacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázat szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényi gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. A örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, hogy ott hordol a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordoz a magában, melynek öröme körülül elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsillad az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákumává válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld már a hódol teljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leburulsz előtte, mert nem a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben, csodálkozol által örvendezve, az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
5: akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedben gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkületét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd törjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél nagyobb az öröm, abban világosan kell látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, és ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten nem fogad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe veste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Iván Miklóssal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.

0: Kedves hallgatók! Fogadják szeretettel mai beszélgetőtársamat, aki a Mária út és zarándoklat kapcsán került a látóterünkbe.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Iván Miklós vagyok, és az elkövetkezendő néhány percben szeretnék majd tanúságot tenni a hitemmel kapcsolatban, meg hát, hogy hogyan is kerültem az egyház közelségébe, Szűz Mária közelségébe, és bármi másról is, amit a hallgatók érdekesnek találhatnak.
0: Hogyan és mikor került kapcsolatba Mária úttal?
1: A Mária út a számomra egy teljesen friss élmény. Tavaly kezdtem az egésznek a szervezésébe. Részt vettem egy kurzión, és az egyik ottani fogadalmam az volt, hogy akkor zarándoklatra is elmegyek, de hát mindig Isten annyit terhel ránk, amennyit csak elbírunk, úgyhogy rögtön a szervezés is a nyakamba szakadt, úgymond, és teljesen tapasztalatlanul vágtam bele az egészbe. Sok érdekes élményért, nyilván nem lehet csak pozitív az ilyen, hanem sok kudarc is volt, amiket föl kellett dolgozni, meg sok tanulság is lett belőle, hogy mit és milyen irányba kell majd másképp csinálni idén, de én úgy gondolom, hogy mindegyik az épülésemet szolgálja majd, és hát most már nagyobb bizakodásra, és talán egy icipicit nagyobb önbizalommal várom az idei szervezést, aztán végső soron úgyis majd a gondviselés lesz az, amelyik elrendezi, vagy hát igazgatja a szálakat, és sikerül amennyire csak jó, egy ilyen esemény sikerülni tud.
0: Mennyien szoktak részt venni egy ilyen zarándoklaton?
1: Az országos az több ezer főszámnál, és sok száz zarándokcsoport indul, de az én szakaszom az nem Magyarországon van, hanem Kőszegtől Máriacell irányában, és az jóval kevésbé népszerű. Egyrészt a közlekedés,

0: oszlás.
1: A korosztályra egyértelmű választ tudok adni. 50 pluszos az átlag életkort is úgy mondanám, tehát inkább a veterán, másokat látott, tapasztalt zarándokok szoktak indulni ezen a részen. Egyébként ez a teljes Mária úton mozgalomra jellemző, hogy főleg az idősebbek vesznek rajta részt szívesen és nagyobb számban. Nyilván jó lenne a fiatalokat is bevonni, de ez több szempontból is nehéz, ugye ők nehezebben szakítanak időt is, mert akkor még az ember rohan mindenhova, másrészt meg nem éri őket olyan életesemény, élettapasztalat, ami esetleg tömeges zarándoklatra késztetné őket. Aztán ez, ahogy idővel változik, akkor megint az zarándoklási kedv is, meg kialakulnak olyan társaságok, amik aztán utána évről évre együtt járják ezt az utat. A nemek tekintetében szerintem a hölgyek vannak többségben, úgyhogy ez is az ő javukra szól, de ilyen téren azért nagyobb az egyenlőség.
0: Ezt a korosztályt fiatalként vezetni milyen érzés? Mert gondolom valami lelki tartalma is van az útnak.
1: Hát a lelki tartalmat azt nagy részt ők hozzák, tehát rájuk aztán abszolút lehet számítani ilyen téren. A rózsafűrzéri mákkal közben a dicsőítés énekekkel mindennel tényleg nagyon lelkesen vesznek részt. Én leginkább az e-mailes telefonos szervezést tudom hozzáadni. Nem mondom, hogy ez a mai korban elengedhetetlen, még csak azt sem mondom, hogy könnyebb, de már mindenképpen szerves része egy zarándokla szervezésnek, hogy az ember akkor tartsa a kapcsolatot az országos csoporttal, és meg próbálja minél inkább a közlekedést, odajutást, visszajutást lebonyolítani, ez telefonálást és e-mailezést igénye, ami talán a fiataloknak könnyebben megy.
0: Vannak visszatérő zarándokok?
1: Hogyne, rengetegen. Igazából ők alkotják ezt a bázist, akik már évtizedek óta csinálják. Nem 30 éve, mert azért annyira nem régi az az egész, de egy olyan jó 20 éve a Kőszeg Mária célszakasz az már él.
0: Meséljen arról, milyen családban nőtt fel, főként a hit szempontjából nézve.
1: Mondhatni, nagyon klasszikus családmodellben nőttem fel. Apuka, anyuka és ketten voltunk, bátyámmal testvérek. Számomra nem volt úgymond sohasem kérdőjeles az, hogy a felsőbb hatalmak léteznek, mert már a hittanórán szívtam magamba ezt a spiritualitást, és kézzelfogható tényként kezeltem mindent, amit a római katolikus egyház mondott. Aztán később már talán egy picit el is távolodtam, talán egy picit jobban meg is oszlott a figyelmem, és akkor már csak úgy Istenre koncentráltam, és az egyház képem az igen összezsugorodott. Tehát továbbra is valóságként mindennaposan éreztem, hogy Isten a tenyérén hordoz, de a templomba járás vagy az egyházi ünnepek már nem jelentettek nekem annyit, mint régebben. Nem is voltam annyira aktív tagja az egyház közösségnek, és ez, amikor visszaköltöztem Kőszegre, egy kisvárosba, akkor változott meg gyökeresen, kaptunk egy rendkívül jó papot, Kirner Zoltán atyát, aki hát újraélesztette a kőszegi egyházi életet, és rengeteg programmal, meg hát tényleg egy olyan jósággal, olyan szervezőkészséggel és következetességgel terelgette a nyáját, hogy abba egyszerűen nem lehetett nem besötlakozni, és rengeteg olyan pozitív élményt és megerősítést adott, hogy nem csak Isten, hanem Istennek a földi vonulata, a földi aspektusa is egy nagyon jó élményt tud adni. Úgyhogy egy topzódó egyházi élet van Kőszegen, és minden programján élmény részt venni, nem is szeretnénk kimaradni belőle. És ennek az egyik része csak a Mária úti zarándoklat, de emellett még rengeteg más mindent csinálunk. Óvismisékre járunk, ilyen társas játékozásokat tartunk, meg hát tényleg, amiben csak tudunk, segítünk a plébániának is.
0: A magánélete hogyan alakult?
1: Ezt nehéz néhány szóval jellemezni. Semmi extra nem volt benne, semmi extra fordulat. Azt tudni kell, hogy nejemmel nem sikerült a gyermekáldás nagyon sokáig, úgyhogy örökbefogadás mellett döntöttünk, amit aztán abszolút nem bántunk meg. Most már 8 hónapra van nálunk az örökbefogadott kisfiunk Tamás, és hát így, hogy egy család lettünk, nyilván másra és máshogy priorizál az ember teendőket, meg lehetőségeket is. A hitéletbe őt is abszolút bevonjuk, már az említett óvismiséken is mindig ott van nagyon szívesen. Ugyanakkor a szabadidő az hát jelentősen összezsugorodott, úgyhogy azt legalábbis érdemesebb értelmesen kihasználni. Úgyhogy amikor csak tudjuk, akkor vele vagyunk, és visszük mindenféle programokra, amiket nagyon élvez. Most például Budapestre látogattunk föl, élete első vonatozása,

0: hát a tömegközlekedést is nagyon élvezi. Ez a nyüzsgőváros, ez úgy látszik, hogy most még lenyűgözi. Mondjuk engem is lenyűgözött az egyetemista éveim alatt, de aztán ez már elmúlt.
1: Hogyan fogadták el, hogy nem lehet mészerinti gyermekük?
0: Eleinte ez azért nehéz volt természetesen, főleg, hogy az ember mondjuk kivonja magát az emberiség genetikai vonalából, de aztán az első napokban már éreztem, hogy ő lesz a mi gyermekünk, aki független attól, hogy most honnan jött, milyen sorsa volt ezelőtt, saját magaménak fogom tekinteni. A mosolyaival, a visszajelzéseivel mindazt megad, amit bárkinek a vér szerint egy gyereke meg tud adni. És tényleg néhány hét múlva már látni lehetett a saját legrosszabb szokásaimat benne tükröződni, akár az asztal melletti viselkedéssel, akár a szaladgálva elvéssel kapcsolatban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden visszajelzése olyan, mint egy vér szerinti gyereke, és innentől kezdve meg már nem az a fontos, hogy akkor most milyen gének dolgoznak benne, hanem az, hogy miket tanulunk el egymástól.
1: A környezet, család hogyan fogadta az örökbefogadást?
0: Nagyon-nagyon jól fogadták. Ők is ugye már szurkoltak nekünk régóta, aztán nem lett gyümölcse annak a projektnek, asszisztált reprodukcióba is részt vettünk. Akkor már azért szorítottak nekünk, hogy az örökbefogadás legalább jól menjen, és hát az viszont nagyon jól ment.
1: Volt valami vágyuk a korát, nemét illetően, illetve milyen hosszan várakoztak rá?
0: Ez is egy érdekes vonulata a mai világnak különben. Nagyon rossz sorsú gyerekek vannak, akiket hát adminisztrációs torlódás, jogi ellehetetlenítések, meg elsősorban a tegyesznek a munkaerő hiánya miatt. Igen, rossz sorsuk van, és az ő sorsuk az nem rendeződik rövid idő alatt. Tehát olyan felhalmozódás van ott az elmaradt munkákban, amin mindenképpen segíteni kellene. Ezzel kezdték nekünk, hogy milyen gyereket szeretnénk. Mi mondtuk, hogy egészségeset, és mondták, hogy na, arra az egyre ne is számítsunk, mert hogyha az ember ilyen kitételt tesz, hogy csak teljesen egészséges gyermeket szeretne, akkor 5 plusz évig várakozhat. Úgyhogy nyilván egy csomó mindent el kell engedni. Van egy ilyen jó nagy x-elős táblázat, hogy mi az, amit az ember elfogad, mi az, amit nem. Például szülői öröklődő genetikai betegségek, ilyen-olyan testi, szellemi fogyatékosságok, droghasználó szülők, és a többi, és a többi. Egy ilyen nagyon húzós listán kell végigmenni, és mi alapvetően elfogadóak voltunk sok mindennel szemben, itt a származást is természetesen meg kell említeni. Egy év múlva kaptunk egy gyermeket, aki teljesen egészséges volt, és hát rettentő zabálni való tündéri aranyos kisfiú. A nevelőszülőnél volt végig, úgyhogy maximálisan jó háttérrel érkezett, tehát napi rendje volt, meg gyönyörűen evett, ivott, aludt, úgyhogy innentől csak elrontani tudtuk, és nekünk kellett igazából belenőni ebbe a szerepbe, amit hát most arra már azért összehoztunk, és az eleje sem volt különösebben húzós. Nem mondom, hogy zökkenőmentesen ment, de én úgy gondolom, hogy nagyon jól összeházottunk.
1: Mennyire volt fontos szempont, hogy hívőpárt válasszon?
0: Nem volt különösebben fontos. Természetesen voltak korábbi kapcsolataim is. Én úgy mondanám inkább, hogy jó embert akartam választani, nem feltétlenül vallásos embert, és így is történt. A feleségem, ő nem volt megkeresztelkedve, amikor polgári házasságot kötöttünk, és talán egy kicsit rajtam keresztül kezdett el vonzódni az istenhit felé, és szintén nagy részt kéneratjának köszönhetően is, úgyhogy nem olyan régen egyházilag is összeházasodtunk, ő megkeresztelkedett, volt a kurzión is, szóval egy ilyen gyors talpalóban vett részt. Az elmúlt éveket pillanatok alatt behozta, és most már ő is istenhívő ember.
1: A kurzílóban milyen ajándékokat kapott, hogy a végén ilyen fontos elhatározást tett?
0: Elérkeztünk akkor a legnehezebb kérdéshez. Ha ezt én most elkezdeném sorolni, akkor lehet, hogy ebből nem egy 20 perces interjú lenne. Nagyon röviden megpróbálom összefoglalni. Egy aktív, élő egyházképet kaptam, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Tehát ugyanazok az emberek, akik mellett korábban elsétáltam esetleg az utcán, a postán, a boltban, ugyanazokkal az emberekkel a kurzión találkozva le tudtuk vetkőzni azokat a gátlásokat, amiket a modern társadalom ránk kényszerít, hogy minden mögötte szándékot kell nézni, az ember tüskéket nevez kifelé, és el kell titkolni a véleményünket, nem lehet nyíltan segíteni a másikon, mert akkor azt gyengeségnek érzik, kihasználják, eltapossák, és a többi. hanem az ember úgy lehetett önmaga, hogy csak még több pozitívat kapott vissza. Tehát le lehetett vetkőzni minden olyan társadalmi burkot, ami meggátol minket abban szerintem, hogy Isten felé kiteljesedjünk. Úgyhogy a kurzió azt ezt adta nekem, és az a 3 nap az megalapozott egy olyan további életet, hogy tudok mások felé teljesen a legjobb énemet nyújtva viszonyulni mindenféle rossz gondolatok, vagy mindenféle félelem nélkül, hogy engem emiatt esetleg itt a Földön valamilyen sérelem érne, hogy segíteni próbálok, vagy ehhez hasonlok.
1: A Mária út melletti fogadalmon túl hogyan éli azóta a napjait?
0: Boldogabban, sokkal szabadabban. Hát például nem kell percekig gondolkoznom, hogy valakinek segítsek-e egy problémája kapcsán, vagy akár azonnal egy pillanatos döntések alatt is, hogy lehajoljak és fölvegyem az elgurult értéktárgyát. Most ez egy ilyen nagyon szűk példa, de ezelőtt egy évvel, vagy másfél évvel, hogyha valakinek leesett a mobiltelefonja, vagy ilyesmi, akkor inkább az ember nem ugrott oda értene, hogy ezt higgyék, hogy el akarom lopni. Most egy másodpercig sem kell gondolkoznom, mert lehajolom, fölveszem és odaadom, és látom, hogy ez rajtuk is úgy tükröződik vissza, hogy jé, ilyet is lehet. És hogyha nincsen az emberben ez a gátlás, hanem egy ilyen szabadabb életet él, akkor sokkal több boldog pillanat éri, sokkal többször mosolyog rá az Isten, úgymond. Tehát nyilván, hogyha korábban elszalasztott az ember egy ilyen alkalmat a segítségnyújtásra, akkor utána órákig ezen rágta magát, hogy jaj, de hát miért nem mertem fölvállalni ezt, miért nem mertem segíteni itt-ottamot. Na most azóta ilyen nincsen.
1: A kurzilóját végzése után alakult kis csoport?
0: Igen. Eleinte úgy voltam vele, hogy hát én rengeteg idő azért eljárni, egy órás összejövetel, nem biztos, hogy azt akarom hallgatni, amit majd ott mondanak, szóval még akkor is voltak bennem kételyek. Aztán elmentem az elsőre, és jó volt, elmentem a másodikra, és az is nagyon jó volt, nem mentem el a harmadikra, és hiányzott. Úgyhogy onnantól kezdve, amikor csak tudok, akkor ott vagyok.
1: Milyen szerepet játszik az életében a szűzanya?
0: Máriát így nem különíteném el általában véve az isteni gondviseléstől, tehát nem úgy szokott lenni velem, hogy na akkor most Szűz Máriához imádkozok ezért, a jó Istenhez imádkozok azért, Jézushoz imádkozok amazért, hanem úgy egyszerűen csak egy homogén része annak, hogy mennyi minden jó ér, vagy jó érhet még az elkövetkezendő éveimben.
1: Kinek tartja őt az életében?
0: Mindenképpen egy olyan személy, aki az én sorsomat elsődleges fontosságúnak tartja. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ha bármiben hiány szenvedek, akkor tudom, hogy rá számíthatok. Vagy hogyha bármi miatt szomorú lennék, akkor ő megért.
1: Otthon szoktak közösen imádkozni?
0: Hogyne, most már 3-asban imádkozunk minden este. Az én Istenem, jó Istenem lesukódik már a szemem kezdetű. Nagyon rövid éjszaka imádságot, 3 sor az egész, és minden benne van.
1: Vágynak a hídben való közös növekedésre?
0: Ez nem lesz nehéz, sőt remélem, hogy magától értetődően meg fog történni.
1: A Szentírás ismeretével, olvasásával hogyan áll? Van kedvenc része?
0: Még régebben olvastam főleg. Most már képes Bibliát nézegetünk. Az én kedvencem az a tékozló fiúnak a története. Egy kicsit minden benne van szerintem, amiről a katolikus egyház és az Isten hit szól. Szóval benne van nyilván maga a tékozló fiú, aki hibázik, de ezt fölismeri, és aztán visszatér a megbocsátásért, fölül kerekedve a büszkeségén és a félelmeim. Meg benne van a hű fiúnak a története, aki én úgy gondolom, hogy mi vagyunk, akik lehetőleg mindig is Isten útját járták, és meg kell értenünk, hogy egyeseknek csak ez az utolsó pillanatban adatik meg, és hogy ezzel nincsen semmi baj. És ott van ugye az atya, aki viszont azt mondja, hogy te mindig velem voltál, és mindenem a tiéd. Ezt mondja ugye a hű fiúnak. És hogyha Isten ezt mondja nekünk, az emberiségnek, akkor ez nagyon sokat jelent. Nem kell féltékenynek lennünk a tékozló fiúra, mert minden a miénk.
1: Még arról nem kérdeztem, milyen pályát választott, mivel foglalkozik?
0: Mikrobiológus vagyok, az orvosin végeztem, és hát ez életemnek egy kis részét tölti csak ki, emellett nagyjából minden érdekel, úgyhogy ez az egyik kedvenc tevékenységem, hogy utána nézek dolgoknak, és kitanulok egy-egy fortét vagy szakmát, asztalosként tevékenykedem emellett. Nagyon sok minden mást is szeretek csinálni, a kedvenc hobbim a társasjátékozás, természetjárás, és az olvasást is nagyon fontosnak tartom, főleg sci-fi és fantasy irodalmat olvasok, de hát a mai változó világunkban nem árt, hogyha az ember olvas egy-két antiutopisztikus könyvet, és akkor jobban átértékeli a fogyasztói társadalmat, meg úgy általában véve a Földnek a kizsigerelését. Most egy nagyon központi témáján a vallásnak is a teremtésvédelem, úgyhogy ez jól összecseng azzal, hogy az ember elmegy egy zarándoklatra, és hogy gyönyörködik a teremtésben, és talán jobban meg is becsüli.
1: Mit tesznek otthon a teremtésvédelemért?
0: Mi egy ilyen nagyon rurális területen élünk, úgyhogy furt kút van, és az áramon és az interneten kívül semmilyen közmű. Sokkal kevesebb szemetet termel ember az egyébként, hogyha tud komposztálni. Azt mindenkinek ajánlom, aki megteheti, különben Budapesten is vannak közösségi komposztálók, le lehet oda hordani a zöld hulladékot, és akkor rögtön harmad annyi szemét van, mint egyébként.
1: Milyen vágyai vannak? Hogy képzeli az életének további folyását? Mit szeretne elérni?
0: Elérni igazából semmit az üdvözülésen kívül, úgyhogy nincsenek különféle világmegváltó terveim, de egy ilyen tisztességes családi élet, amiben átadhatom az értékrendemet a következő generációnak, az bőven elég lesz nekem.
1: Mit tudná átadni a hallgatóknak abból, ami fontos az életében?
0: Talán az, hogy az emberi kapcsolatokra nagyon oda kell figyelni, és lehet emberiséghez méltó életet élni még itt a Földön is. Én nem gondolom úgy, hogy ez csak a földi síralom hely, ahol az egyetlen célunk az, hogy ezt valahogy átviseljük és üdvözöljünk. Én azt gondolom, hogy itt is meg lehet teremteni azokat a méltó körülményeket, amire a jó Isten majd büszke lesz, és akkor nem mondom, hogy egy földi mennyország jön el, de mindenképpen boldogabb életet tudna élni az emberiség.
1: A Mária útra visszatérve, hogyan kezd neki az ember egy ilyen projektnek?
0: A Mária út szervezésével kapcsolatban is nagyon jó alapokat és nagyon jó segítséget kaptam. Ugye közel 2 évtizede akkor már Vejgő Zsuzsanna volt az, aki szervezte a határon túli szakaszokat, de hát ő most már csak a túrát, magát, az utat vállalja. Rengeteg telefonszámot kaptam, 0 e-mail címet, úgyhogy ezzel kapcsolatban azért elég sok idő elment, mire nagyjából össze tudtam csördíteni az embereket. Nehéz különben megszólítani az idegeneket, én úgy érzem, tehát sokkal könnyebb ismerősök révén, családtagok révén, barátok révén, munkatársak révén is bevonni bárkit az zarándoklatra, mint névtelenül, ismeretlenül. Hogyha esetleg önök között is nyilván vannak zarándokok, akkor tudják, hogy a személyes felkeresés, a személyes kisugárzás az az, amivel mást is rá lehet venni a zarándoklatra, aki még csak most kezdené el, és nem pedig az, hogy írok egy jó kis plakátot, aztán kirakok egy e-mail címet, és várom, hogy az emberek akkor most maguktól úgy döntsenek, hogy eljönnek zarándoklatra.
1: Meddig szeretne a szervezésével foglalkozni?
0: Ez nagyon jó kérdés. Ez egy nagy szakasz, úgyhogy érdemes lenne több emberre felosztani, mert ezen a 100 plusz kilométeren nem tud egy ember végigmenni és végigvezetni. A magyarországi szakaszokon úgy van, hogy a túravezető, aki azt a zarándoklat szakaszért felelős, ő végig is tudja kísérni azt az adott csoportot. Nekem meg sajnos annyi adatik meg, hogy vagy végig biciklizek 3-4 szakaszon, vagy végig sétálok egy szakaszon. A többivel meg kapcsolatban segítségre szorulok, hogy mások is szervezzenek, vezessenek. Úgyhogy az lenne a cél, hogy szintén ott egy-egy szakasznak legyen felelőse, és ők tudnák végigkísérni az zarándokokat. És az is fontos tanulság, hogy az ember bármit is próbálkozik, a gondviselésre mindig kétszer annyit lehet számítani, az elmúlt egy úton zarándoklatban is pontosan így volt, mert a Mária cél legutolsó szakaszra egyáltalán nem volt jelentkező, oda már fuvart is lehetetlen szervezni jóformán, és akkor derült ki, hogy a Lloyd atyával a kőszegszerdahelyi zarándoklat 40 plusz fővel busszal megy pont aznap, szóval az ember akármit is próbálkozik, Isten lesz majd az, aki megoldja a problémákat.
2: Iván Miklóssal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Lépcsők adását hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Farkasi Baja Mária. A mai témánk pedig, hogyan válik Mária mindannyiunk édesanyjává, személyesen az édesanyánká, és aztán hogyan képes a bármiféle sebzettségeinket gyógyítani, különös tekintettel az anyasággal kapcsolatos sebzettségeinket. Beszélgető társam Markó Mária, akivel már hallottak többször beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy most is remek lesz, hisz még személyesebbek készülünk lenni, mint eddig bármikor. Mari egyébként szociális munkás és gyásztanácsadó. Szeretettel köszöntelek, Mari.
1: Én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is. Üdvözlöm.
0: Azt is itt kicsit összekacsintva beszéltük, hogy most tulajdonképpen két Mária beszélget, egy különösen is a Máriaság hordozójával, az égi édesanyánkkal, együtt, mert mindketten hisszük, bízunk benne, hogy ő közben jár azért, hogy ez az adás sokaknak hozhasson erőt, megújulást, bár akár gyógyulást is a saját sebzettségeikből.
1: Kívánjuk szépen!
0: És tudom, hogy te egy kicsit történetileg is készültél Máriából, ami bennem azt erősítette meg, hogy mivel nagyon széles skálán tapasztalta meg az életet, ezért is tud annyira mindannyiunk élettörténetében otthonosan mozogni.
1: Igen, amikor Mária életéből készültem, akkor elsősorban megnéztem azt, hogy akkoriban milyen volt zsidó nőnek lenni. Milyen volt az, hogy valaki 3 éves korában templomi szolgálatra kerül, és a papok nevelik, vagy papok között nő fel, azért, mert ő Isten ajándéka volt szüleinek késői gyermeke, és azt úgy illett, úgy kellett, hogy felajánlják Istennek. És így volt ő 14 éves korig, bent a templomban, amikor is el kell dönteni az akkori szokások szerint, hogy vagy egy apa, vagy egy férj gondoskodik róla. Tehát családon belül volt helye csak a nőknek. Önálló nő akkor nem volt jogosultsága semmit csinálni.
0: És aztán ehhez képest jön egy olyan jogosultság Istentől, ami minden korabeli elképzelést a nőről azt hiszem, hogy feje tetejére állított.
1: Abszolút. Nem embertől való megszólítottság, amihez mélységes hit kellett, hogy nem is tudom, hogy egy 14 éves lány, aki nem tapasztal mást, mint az Isten jelenlétét ott a templomban, hogyan érthette meg azt, hogy mit kíván tőle az Úr, hogy mire mond igen. De a mélységes hitéből az fakad, hogy igen, hogy elfogadom.
0: Igen, közben nekem az jutott eszembe, hogy hányszor hálálkodtam az Istennek, hogy nem tudtam pontosan, hogy mire mondok igent. Mert ha tudtam volna, akkor lehet, hogy nem tudtam volna igent mondani.
1: Szerintem Mária sem tudta, hogy mire mond igent. Hát.
0: Egész
1: csak a hite vitte, csak az a csoda, ami megtörtént vele, az mondta.
0: Hát, illetve ugye az a mélységes várakozás és vágyakozás, hogy mindenki vágyja a messiást, hogy mindenki vágyja, hogy itt valahogy visszatalálni az Istenhez, hisz, amit te is mondtál, hogy a hellén-római hatásra változott meg a nők szerepe a társadalomban, hogy nem csak amit kiemelünk, hogy gazdaságilag nyomta el Róma a zsidóságot, hanem én ugyanezt tapasztalom a római birodalomra, a sokat fennen emlegetett római kultúrára, hogy a mi korábbi, sokkal tisztább erkölcsi emberségünket hogyan torzította el a mindenféle nyugat-római hatás. És én azt hiszem, hogy itt ugye, ami Máriánál előtérbe kerül, hogy igenis itt a messiást így vágyták, hogy végre akkor az, aki az ember lelkét és szellemiségét helyezi az első, a legfőbb helyre, mint Isten gyermekséget.
1: És a jelek is ebben segítik, mert hogy az, hogy igent mondok, az még nem jelenti azt, hogy elfogadnak. Hogy a környezet elfogadja azt, amire én igent mondtam. Ezernyi vizsgálat, ezernyi kritika érheti Máriát, és mégis védettsége van, mégis megkapja a jóslatokat a templomban is, és megkapja az elfogadást József részéről is, mert hogy amikor szükséges, akkor az Úr közbelép.
0: Így van. Így van, én azt hiszem, hogy ezt mindannyian megtapasztaltuk, és akkor most itt elsődlegesen ugye azt fogjuk előtérbe helyezni, ahogyan a Máriával való kapcsolatunkban megtapasztaltuk. Neked hogyan is volt ez? Hol vált igazán személyessé a Máriával való kapcsolatod?
1: Tulajdonképpen végig olyan utat jártam, vagy olyan helyekre jártam iskolába, ami az én időmben ugye nem volt mindennapos. A egyházi iskolába jártam, de mégis leginkább, amikor felnőttem, és találkoztam Kemenes Gábor atyának a korai medzsugorjai útjaival, és elmentem vele, és az az egyszerűség, az a tisztaság, az a mélységes belső csend, amiben volt mód arra, hogy kapcsolódjon az ember lánya Máriához, az nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy elfogadjam azt, hogy ez a nevem, hogy Mária vagyok, és hogy ez szolgálatot jelent.
0: Igen, ahogy ezt már így a műsor előtt is mondtam, nekem az Ibolya név is komoly kihívást jelentett, és harcoltam vele évekig, és nem értettem, hogy hogyan adhattak nekem ilyen nevet a szüleim, amikor a velem egykorú fiúk réme is voltam, nem csak a lányoké, és ugye ezt is hangoztatom, ha én ma lennék gyermek Nyugat-Európában vagy Kanadában, akkor valószínű, hogy javasolnák a szüleimnek, hogy vigyenek el valami hormonkezelésre, vagy nem átalakító műtétre, és a többi, mert hogy annyira a szelídség legelőször az első áldozásra készülés közben érintett meg engem. És aztán is komoly problémáim voltak a Máriával különösen, de én is elmentem. A szükség valahogy valami odavonzott, hogy Kemenes Gábor atyával én is elmentem. Anno egy medzsugorjei útra, ahol két csodálatos élményem is volt, ami azt gondolom, hogy nagyon megváltoztatott ebben a vonatkozásban. Az egyik az, hogy ott a csendben én azt hiszem, akkor már térdeplőszékfüggő voltam, és vittem magammal a térdeplőszékemet meg a szőnyegemet alá, és ott térdepeltem, és egyszer csak azt tapasztaltam, hogy ringat valaki a térdeplőszéken. És addig én soha nem tettem ilyet, és akkor sem, úgymond én akartam ringatni magam, hanem valahogy akkor én úgy éreztem, hogy a szűzanya most ringat engem. És aztán ugye megküzdöttünk, akkor még igazán nagyon küzdős volt följutni a keresztekhez, és följutottam, és én siettem volna Jézushoz. De nem tudtam oda jutni. Elestem. Újra és újra elestem. És Máriánál kötöttem ki, és akkor kaptam valahogy ezt az üzenetet, hogy mintha Jézus azt mondta volna, hogy hozzám csak akkor fogsz közelebb jutni, ha az édesanyámhoz közelebb jutsz. Ez azt hiszem, hogy a következő 10 évre nekem egy nagyon komoly kihívást adott, hogy Máriához közelebb kerülni, hóha.
1: Ez csodálatos, amit mondasz. Nem emlékszem ilyenekre. Olyanra emlékszem, hogy még a gimnáziumban volt egy történet, amikor sikerült egyedül töltenem a kápolnában, valahogy bent maradtam, napközis voltam, vagy nem tudom, legalább 10 percet, vagy nem tudom, nem mértem az időt, hogy hogyan. És akkor azt éltem meg, hogy ugyan egyedül vagyok, de nem vagyok egyedül. És hogy valami mélységes szeretet és kötés van bennem Jézus felé, de ez nem az enyém, vagyis nem csak az enyém, hanem az ő édesanyjával együtt vagyok ott, és bármeddig elhettem volna, csak sajnos menni kellett. És Medjugorjéban pedig van egy külön kis kápolna, ahol örökké kint van az oltári szentség, és hogy oda bármikor be lehet menni, de ritka az az alkalom, amikor rajtad kívül nem nagyon van ott senki, mert hogy ott mindig vannak éjjel-nappal. De hogy volt olyan alkalom, hogy egyedül beültem, és a szívemben egy Mária dal szólalt meg, és azt ott nem is tudtam volna abba hagyni, ha csak nem jött volna be egy csoport, de az volt az érdekes, hogy ők is azt énekelték. Ez volt a másik érintés. Hát az meg külön jó, hogy sikerült elvinni a páromat, és hogy ő, aki kicsit messzebbről jött a hithez, hogy szépen mondjam, mint én, de fönn a Krizsevácon le tudott ülni, mikor fölértünk, és csak nézte a hegyeket, és azt mondta, hogy ő innét nem szeretne hazamenni, nem, hogy itt annyira jó. És mondtam, hogy igen, ezt megértem. Béke van. Ezernyi érintés, ezernyi küzdelem feljutni persze a köveken, de utána az a béke, ami vár.
0: Igen. Így van, és aztán, hát ha hallgatja valaki olyan is ezt az adást, akit úgy érint meg, nekem szerintem egy jó évtizedik, ha úgy tetszik, a havi kapaszkodóm, töltekezési lehetőségem volt, hogy annak idején még a Nagy Tamás atya, Mária Besnyőn megvalósította, hogy 25-én engesztelő nap történt Mária Besnyőn, ahol a teljes, végigjártuk a keresztutat, elmondtuk az összes rózsafüzért, meghallgattuk a havi üzenetet, szentségimádás volt, és aztán szentmisével zárult. És nekem ez az egész, ez tartott 3-tól este 8-ig. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy életem kiegyensúlyozója volt folyamatosan. És olyan stabilitást tudott adni, ami biztos vagyok benne, hogy ezért is született meg az a vágy is bennem, hogy legyen egyébként ugye egy Mária Köntöse ima csoportom, ahol elbújhatunk, és minket így nőket támogathat a szűzanya jelenléte, és úgy csöndben, sokat csöndben lehessünk vele, mert más, tehát az is biztos, amit mondanak, hogy az ima az agyunkat rendezetté teszi, a két féltekét szinkronizálja, együttműködővé teszi, de hogy Mária jelenléte a szívünkre hogyan hat, azt hiszem, hogy erről még nincsenek vizsgálatok, de biztosan lesznek.
1: Majd lesznek.
0: Igen.
1: A csendben nekem az a fontos, hogy nem kell megszólalnom, hogy valahol egészen bent születik meg az, amit akarok mondani, vagy az, amit oda akarok tenni. És néha csak egy-egy szó. Néha talán még annyi sem. Néha könnyek, mert az is van. És nincs is hozzá tulajdonképpen semmi. De néha nehéz sorsok vannak a szívemben, a munkámból kifolyólag is. És akkor azt lehet odavinni hozzá. Azt gondolom, hogy jobb helyre nem is tudnám vinni. Mert így hogy van. Ő továbbadja.
0: Így van. Pontosan így van, és most az jutott eszembe, hogy majdnem nem kaptam meg a szimbólumterapeuta képesítésemet, mert egy olyan, úgymond esetet vittem, ahol a fiatal nő kliensem nagyon-nagyon komoly félelmekkel küzdött, és sötétségekkel, és egyszer csak megjelent spontán a képében a szűzanya. És onnantól kezdve ő egyre nagyobb biztonságban érezte magát, egyre bátrabb lett a föl önmagává válni. Addig egy teljesen kusza, ennek is meg akarok felelni, annak is, amannak is identitással vergődött a saját életében, és onnantól kezdve viszont hihetetlen gyorsasággal. Ugye kapta a kegyelmet, dolgozott önmagáért, és ugye a vizsgán nem hitték el, úgy gondolták, hogy az biztosan én vagyok ott, és majd milyen nehéz lesz ennek a fiatal nőnek rólam leválnia. Életemben ilyen gyorsan még kliens nem vált le rólam. Hisz, hát nálam egy sokkal-sokkal jobb kapaszkodót kapott. Talált egy olyan édesanyát, akitől ugye mi is újra meg újra tanulunk, és nekem ez így mindig, ha valami így nagyon nehéz, akkor biztos, hogy én is így az embereket is, vagy az egyes problémákat is viszem a szűzanyához. Meg bátorítok is rá mindenkit, hogy ha spontán nem jelenik meg, mert valamiért nem tudja beengedni, de én Nemesödön atyától tanultam, hogy merjünk adni kihívást a Jóistennek. Hát, ha merünk adni kihívást a Jóistennek, akkor merjünk adni égi édesanyánknak is, és akkor én szoktam bíztatni az embereket, hogy igen, érhet ilyen-olyan akár végzetesnek nyilvánított trauma is, de ha te azt a traumatizált belső gyermekedet bízod rá a szűzanyára, akkor biztos lehetsz benne, hogy elindul egy olyan folyamat, ami ugyan lehet nagyon nehéz, és lehet, hogy a te szívedet is héttől fogja átjárni, de a folyamat végére egy annyira más életminőséget élhet meg, aki végigjárja ezt az utat, hogy addig azt el sem tudjuk képzelni.
1: Én nem tapasztaltam mindig ezt az önállóságot, mert hiszen legtöbbször gyászolókkal foglalkozom. És elég, hogyha én azt gondolom, hogy oda tudtam vinni. Elég, hogyha én azt gondolom, hogy haza tudom kísérni. De nem biztos, hogy örökvest viszi tovább ezt a hitet, hanem inkább olyasmi, hogy az ölébe helyezem, vagy azt szoktam imádkozni, hogy takard be. Takard be őt, Mária, a te kötösöddel.
0: Igen.
1: Vagy ha nagyon nehéz történet van, akkor azt szoktam mondani, hogy könyörülj ki érte velem együtt, a te szent fiathoz. Ez a maximum imádság. És nem biztos, hogy az, akiért mondom, az rögtön érteni fogja.
0: Nem.
1: De ha elvezetem, ha megmutatom, és könnyebb lesz egy kicsit a szíve, akkor talán legközelebb megint. Megint jön, megint oda vezetem, oda tehetem, és akkor talán előbb-utóbb magától is megtalálja az utat.
0: Igen. Igen, erről, hogy nem feltétlenül tudom oda vezetni, bár ugye nekem az a nagyszerűségem, hogy ahogy az előbb mondtam, nem én fogom behívni a képbe a szűzanyát, hanem ha ő maga megjelenik, akkor ott, ha tetszik, ha nem, azért egy olyan érintettség történik, aminél a legateistább, liberális is minimum, most éppen egy olyan fiatal nő jutott eszembe, aki az El Caminót járta végig ennek hatására. Mert az volt a számára vihető út. De ami most így eszembe jutott, és tudom, hogy hány anya küzd ezzel, különösen mai napság, hogy a serdülő gyermekei mennyire távol kerülnek Istentől, egyháztól, mindentől, és hála Istennek itt is van egy ilyen élményem, én is anyaként ugye vittem rendszeresen Mária Besnyőre a fiaimat így lélekben, és bíztam a szűzanya gondjaira, és aztán volt egy emlékezetes összezördülésünk az egyik fiammal, aminek a végén én mondtam neki könnyek között, hogy én nem tudok, tehát képtelenség. Én nem tudok ezen a ponton semmit sem tenni, érted, de folyamatosan imádkozom a szűzanyához. És erre valami elementerális dűvel csattant ki belőle, hogy hát azt érzem! És ez nekem utána évekre egy megnyugtató erősítés, megerősítés volt, hogy igenis érzik, és igenis millió egyszer tapasztaltam meg anyaként, hogy bizony tudnak megállt. Az égi erők, ahogy te mondtad, az Isten, amikor nagyon szükséges, akkor beavatkozik.
1: Ez így van.
0: Tehát ez egy akkora biztonságérzetet adhat mindannyiunk számára az életben, amit csak megtapasztalni tudunk.
1: Én a gyászolókat kísérek, inkább olyasmivel találkozom, hogy anya, aki magzatot, gyermeket, korai, pár hónapos csecsemőt veszít el. Nekik nagyon nagy segítség, hogyha el tudom legalább odáig kísérni őket.
0: Így
1: hogy
0: van.
1: A szűzanyához mehetnek. A másik, ami mostanában került elém, hogy ahogy mondtad, a mostani fiatalok nincsenek túl közel a hithez, és most két olyan történetem is volt, ahol édesanyja veszett el egy tizenéves gyermek mellől. És oda igen, egy édesanyát kell adni, vagy ajánlani, vagy mondani. És ez általában nem biztos, hogy elsőre sikerül, nem biztos, hogy ki tudom mondani rögtön, hogy de hiszen van neked egy édesanyád, azért mégis érzem, hogy ha én a szívemben, azt tudom mondani, hogy nem vagy egyedül. És ha én azt tudom mondani, hogy a te édesanyád gondoskodik rólad úgy, hogy kezébe ad, mennyi édesanyádnak, akkor megszületik. Most az egyik lánykával tartok ott, hogy igen, a másik még nagyon friss.
0: Igen, nekem is erről eszembe jutott, hogy rendre. Pont a gyász, pont a mély gyász, pont a közeli gyász, ugye, annyira nyitottá tesz, és hogyha ott megkapja a kellő támogatást, most nekem egy olyan fiatal lányjal dolgoztam, aki a féltestvérét veszítette, és az ő ráadás az utolsó napokban kísérte, és ez így nagyon-nagyon-nagyon nehéz lett számára, de ahogy és ez a csodálatos, hogy tulajdonképpen így tudtak olyan mélyebbről már az anyukája által is megtapasztalt jók, Isten közelségek megjelenni az ő lelkében is, ahol akkor megtapasztalta, hogy de van hová fordulnom. Hogy igenis szó nincs arról, hogy nekem itt egyedül kellene valahogy megküzdenem, ugye túljutnom, uralnom, erősnek lennem, és a többi, és majd én ezt ki fogom bírni, de akkor hatalmas veszteség éri, mert ugye akkor folyamatosan csak próbálja elfolytani önmagán belül ezeket a tartalmakat, emlékeket, és aztán én ugye azt szoktam mondani, hogy az a szerencsésebb eset, ha mint ennél a fiatal lánynál is, ha elkezd minimum rémálmokat produkálni, de nyugodtan pánikrohamot is, vagy bármit, ilyenkor örvendezzünk, mert azzal kénytelen valamit kezdeni, és nem egyéb módon fogja szomatizálni, és úgy tenni, mintha neki semmi problémája nem lenne. Viszont egy életre olyan utakra tereli önmagát, amik nagyon-nagyon nehéz utak. És az pedig, amikor végre eljut megint csak odáig, hogy amikor szeretetben fölveszi a kapcsolatot a elment testvérével, és vele álmodik, és ténylegesen megtapasztalja, hogy meg tudom élni, hogy a testvérem most is szeret engem. Hogy mondja nekem, hogy nyugodjak meg. Hogy bátorít engem, hogy ő jó helyen van. És ez eljuttatja őt odáig, hogy ja, akkor lehet, hogy már most itt az életben is nekem is jó lenne, ha olyan utat választanék.
1: Hát azért ezeknél nehezebb történetek járnak most a fejemben. Uh-huh. De például az egyik gyöngyszem, az egy asszony, aki amúgy is a foglalkozása óvónő, és egy kései dalmas kislány jött ebbe a családba, aki 6 hónapig élt. Mindenki más tudott, hogy a sérült gyerekeknél mi a hozzáállás. mindenki más úgy gondolta, hogy ez áldás, hogy őt hazavitte a Jóisten, mondom, uh-huh. vallásos környezetről van szó. Uh-huh. A család és a közösség is ezért imádkozott, hogy békességben. De ő nem így akarta, nem így tudta. Ő biztonságban szerette volna tudni uh-huh. azt a gyermeket. És nagyon sokáig kijárt a temetőbe, eljárt a templomba, mindannyiszor felajánlva ezt a csecsemőt. És hát én nem is tudom, talán 3 hónap után közben beszélgettünk mindig arról, hogy mi hiányzik, hogy mit szeretett volna, hogy mit álmodott uh-huh. bele ebbe az uh-huh. életbe. Amíg ezt az összes álmot, ami benne volt, le tudta tenni a gyerekkel együtt. Uh-huh. És akkor megkönnyebbült. És azt mondta, hogy most már tudom, hogy hol van, és egy olyan gyönyörű megosztás volt fenn a munkánk végén. Uh-huh. A Facebookon valami olyasminek szánta, hogy segítsen bele mindenkinek, aki uh-huh. hasonló problémákkal küzd. Hogy azt hiszem, hogy ez a bizalom, ez a megdolgozottság, ez az odaadom teljes szívemből. Azt, ami már nem az enyém, de odaadom.
0: Igen. Ugye ezért mondjuk, hogy a gyásznál mélyebben tisztító folyamat nincs.
1: Így van.
0: És valahol mindaddig, amíg ott van valakiben ez a ragaszkodás, most az a nő jutott eszembe, aki egy tragikus balesetben veszítette el a 13 éves kislányát, és mivel az egyik közösség, ahová tartozom, annak így egy kicsit a periférikus részéhez, de tartozott, és ezért már rögtön többen ajánlották neki, hogy keressen meg. 3 év múlva. 3 év múlva tudott eljutni odáig, hogy megkeressen. Neki addig valahogy benne kellett maradnia abban azokban az ördögkörökben, amiket neki be kellett járni. Tehát itt ezt a folyamatot nem lehet siettetni, meg ugye nem is tudjuk, hogy vajon mikor, minek, hogy jön el az ideje. De hogy ebbe a műsorba pont Mária kapcsán nekem az a legerőteljesebb, úgymond, üzenetem magam és mindenki felé, hogy azt az anyai szeretetet, ahogyan a szűzanya gondot visel valóban mindannyiunkra, azt élővé teszi, amikor egy gyászfolyamat végére a közeli hozzátartozommal tapasztalom meg, hogy ez a szeretet él. Tehát az a csoda, amikor megint csak, és ez is gyönyörű a gyász folyamatban, úgy gondolom, hogy ezt te is számtalan esetben tapasztaltad, hogy nem azért, mert mi akarunk valamit, hanem egyszerűen jön és történik. Hogy ez a kislány is ragyogóan, mosolyogva jött, és átölelte az anyukáját, és az anyuka egy hónapig még ezzel küzdött, hogy el tudja fogadni, hogy az ő kislánya ilyen mosolyogva, ekkora nagy szeretettel tudja őt átölelni. És aztán persze mindenféle ajándékokat is a kislányának tulajdonította, hogy végre lett olyan párkapcsolata, ami boldogságot hozott az életébe, és így tovább, és az, amit az előbb mondtál, hisz ezért jutott eszembe, hogy hogy ugye megérlelődött benne az a mély bizonyosság is, hogy a kislányom jó helyen van.
1: Addig, amíg ez nem születik meg, és hozzám fordul, addig én vagyok az, aki hiszek helyette is.
0: Így van.
1: Aki viszem őt. Akár

0: Pontosan ez a lényeg, én úgy gondolom, hogy mi is minden egyes ilyen végigjárt útnál a mi meggyőződésünk is erősödik, hogy igen, a szűzanya velem van ezen az úton.
1: Abszolút.
0: Hogy mi tényleg csak közvetítői vagyunk ennek, szükséges közvetítők, mert ilyenkor az egyén süket és vak, és önmagába zárkózik, meg nagyon sokszor azokba a nagyon nehéz, sötét tévhiedelmekben, mintha az élet arról szólna. De nem.
1: És ebből nem kap. Tehát máshol nem kap támogatást. Csak ott, ahova vissza tud jönni, ahol itt újra tud meríteni. És ez nem feltétlenül én vagyok. Én csak a közvetítő vagyok. Az én hitem a közvetítő. És ezt talán ki sem kell mondanom. Mert hogy az, ahogy jelen vagyok az ő életében, az a biztonság átmenetileg, amíg meg nem születik a saját kapcsolódása.
0: Igen, pont egy mégyász, ahol én nem tudtam akkor még. Akkor még én nem tudtam az IKEA problematikáról, de pont egy kolléganővel dolgozva hosszan, aki egyedül, ha mély szomorúságban lehetett, és amikor elveszített egy gyermekét, és mély szomorúságban lehetett, akkor tudta önmagát önazonosnak megélni, és pont ő fogalmazta meg, amikor lezártuk a folyamatot, hogy a legtöbbet ebben számára az jelentette, hogy amikor ő egyáltalán nem tudott bízni, hogy ebből még lehet valami, hogy én akkor is bíztam benne, aztán mondtam, hogy igazából ugye ilyenkor nem magunkban bízunk, hanem hogy az élet ura ő meg akarja segíteni mindazokat. A szűzanya egyértelműen mindenkit meg akar segíteni, aki csak hajlandó ezt egy picit is befogadni, és persze természetes, hogy ennek nem a direkt módja a legjobb mód, és akkor most én így a adás végére azért megosztok egy örömömet is a hallgatókkal, mert hogy megszületett a megszületés öröme könyvem, ahol a Csókai András az ajánlásában azt mondja, hogy azért csodálatos számára ez a könyv, mert nem direkt módon, de evangelizál. És én azt hiszem, hogy így számomra is nagyon jól összefoglalta, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és mély késztetettségem, hogy azt az örömhírt, amire ugye meg vagyunk hívva, hogy megosztani az örömhírt az emberekkel, hogy ezt mindenféle módokon tegyük. Bármilyen fájdalmak közepette is születik meg valakiben, de meg fog születni ez az örömhír, ami aztán a későbbi élet próbáknál is már ott van, mint egy tapasztalás.
1: Persze. Sőt, van, amikor a második, harmadik alkalom az, ami tényleg kinyitja a kaput.
0: Igen. Nagyon köszönöm neked, Mari, a beszélgetést, és kérdezlek azért téged is, mint minden adás végén, hogy mit viszel magaddal ebből a mai beszélgetésünkből.
1: Azt a bizalmat, amit a szívünkben hordunk, azt a hitet, szeretném, hogyha mindenki ez eljutna. Tehát ebből az adásból is annak a bizalomnak kell csugároznia, ami bennünk van.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet a Mária Rádióban, a Lépcsők

adását hallották Markó Mária szociális munkással, gyásztanácsadóval beszélgettem. Farkasi Baja Mária vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Június 5. Ó Szentlélek, öntsd lelkünkbe kegyelmedet. Pünkösd. A jeruzsálemi cenákulum, az utolsó vacsora színhelye kitárul lelki szemünk előtt, a felső szoba, ahonnan az egyház jött, s ahol az egyház mindig megmarad. Pontosan itt született az egyház, mert Isten népének eleven közössége, mint olyan közösség, mely tudatában van küldetésének az emberi történelemben. E napokban az egyház így imádkozik. Jöjj, Szentlélek, Úristen, árazd ránk kegyelmesen, isteni segítségeddel, mennyből fényességedet. E szavakat nagyon gyakran ismételjük, de ma különös erővel hangzanak fel. Öntsd lelkünkbe kegyelmedet. Gondoljuk el, milyen nagy lehet az emberi szív, ha csak Isten tudja eltölteni a Szentlélekkel. Az emberi tudomány csodálatos világa tárul fel előttünk, csak nem minden tudományágban. Öntudatunk együtt fejlődik a világ tudományával. Bizonyára gyakran feltettétek önmagatoknak a kérdést, ki vagyok én? Mondhatnám, ez most a legérdekesebb kérdés, az alapvető kérdés. Milyen mértékkel kell mérnünk az embert? Vajon a rendelkezésre álló fizikai erő szerint kell mérnünk? Érzékszervei szerint, melyek képessé teszik, hogy kapcsolatba lépjen a külvilággal? Vagy intelligenciája mértéke szerint, melyről különböző tesztek és vizsgák során bizonyosodunk meg? A válasz ma adott. A választ a pünkösdi liturgia két mértékben állapítja meg. Az ember mértéke a szív mértéke. A Biblia nyelvén a szív az ember lelki, belső részét jelenti, főleg pedig a lelki ismeretet. Így hát az embert a lelki ismeret mércéjével kell mérnünk, az Isten előtt nyitott lélek mércéjével. Ezt a szívet csak a Szent Lélek töltheti be, csak az vezetheti az önmegvalósításhoz, a szeretet és a bölcsesség által.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdánként 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója dr. Kerényi Lajos, piarista atya.